0: kérdéseket. Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek nyomán megelőzhető a gyerekek családból való kiemelése, illetve ebből a pénzből szeretnék fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segíthetik. Továbbá azokét a gyerekekét is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, vagy akik különleges otthonokban élnek, sorolta. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy a hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kedvcsinálóval készültünk a bódvavölgyi maratonfutásra is. Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tag óvodája megkapja, a Miskolci Regionális Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci kísérleti program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal írtott egy saját mesét, ami Mukiról, a Mironak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kugásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát, hogy minden a ciklikusság miatt, hogy ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat. Hát nagyon szeretnénk, itt az Annával beszéltünk róla, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy közös termékünk is, tehát egy messében, ahol megjelenne Muki, aki a Miro-nak a kabala figurája, egy picikét kapcsolódjon közvetlenül hozzánk is ide a Mireóhoz, és hát igazából a legfontosabb, én azt gondolom, és a mi célunk az, és azért nem is akarjuk ennek a kezét elengedni ennek a projektnek, mert azt gondoljuk mi is, hogy most mi ezt megcsináljuk, és ez itt helyben nagyon bízom, hogy fog működni, de az volna a cél, hogy ez mindenhol működjön. Náluk a legkönnyebb célba érni, és ezért lenne fontos, hogy minden óvodába ez a programot tudjon lenni, és hát azon fogunk dolgozni a jövőben, hogy innen megkapjuk a visszacsatolásokat ebből a kísérletből, hogy mi az, ami jó, mi az, ami tetszik, mi az, ami változtatni kellene, és ha mondjuk ebből lehet egy országos programot készíteni, akkor azokat már mind-mind-mind ebbe beépíteni.

0: Tóth Szamosi Anna, ötletgazdám, a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
1: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehút tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. Két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves. Viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszáma ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában. Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában. Bizonyos karakterek nagyon megragadják a figyelmüket, tehát volt olyan kislány, aki az utcán, a városban járva felismert, és oda rohant, és rákérdezett, hogy és azután mi történt ezzel, és ezzel a karakterrel, akit különféle negatív események értek a mesében, és ugye rendbe jött, és minden jóra fordult. Tehát nagyon megragadja a fantáziájukat a mese és a mesében szereplő karakterek. De azt gondolom, hogy minden felnőtt fel tud idézni néhány olyan kedvenc történetet, kedvenc szereplőt a gyerekkorából, akikre mai napig emlékszik, legyen 25 vagy 75 éves. Nincsen egyetlen igazán kiemelt főhős, hanem 10 különböző kukásautó eredetileg a mese főhőse, és minden mesében az adott szituációban éppen helytálló kukásautó a főhős, viszont van egy karakter, a Paca nevű rongybaba, akit a mese szerint egy lelkes anyuka vart össze különböző hulladék anyagokból és szétszakadt játékbaba alkatrészekből a kislányának. Őt emelték ki a gyerekek, mint a szívükhöz különösen közel álló őket, nagyon megszólító karaktert. Úgyhogy talán nevezhetjük őt a minden mesében megjelenő és a teljes sorozatot végigkísérő karakterként, de minden mesében igazából a főhős egy másik típusú kukásautó.

0: Ért.
1: Ismét a Borsodkem Bódvavölgyi Maratonra várják a futás szerelmeseit. A szeptember 12-i verseny során 5 kilométeres, félmaratoni és maratoni távra nevezhetnek az érdeklődők, de a legkisebbeknek szóló gyermekfutam sem marad el. A szervezők a kerékpárosokra is gondolnak, egy 25 kilométeres kerékpáros túrával, a Hangács körrel. Az immár 36. Bódvavölgyi Maraton versenyközpontja az Edelényi Kastélysziget lesz. A házigazda szerepét pedig, ahogy már évek óta, most is az Edelényi Futók Egyesülete tölti be. A részletekről Puskás Bélát, a rendezvény főszervezőjét hallják.
2: Idén 36. alkalommal kerül megrendezésre. Ezt ugye az egyesületünk 2017 év végén alakult, és utána kaptuk meg a rendezési jogot, mert itt Edelényben volt, amikor a város rendezte meg. Annak idején egy vállalkozó hozta létre ezt a futóversenyt. Az ország egyik legidősebb maratoni versenye folyamatosan most 36. alkalommal kerül megrendezésre. Először egy baráti társaság hozta létre ezt a futóversenyt, ugye nézték, hogy Budapesten is nem sokkal előtte került első alkalommal megrendezésre a maraton, és ők vágytak, hogy lefussák a maratont, de úgy döntöttek, hogy első körben nem fognak felutazni Budapestre, hanem létrehoznak ők saját maguknak egy ilyen baráti társaság egy maratont, kijelölték az útvonalat, ami Aktelek, majdnem, hogy Aktelekről indult, Aktelek és Jósfafők között, a Vöröstói barlangtól nem messze volt a rajtjuk, és akkor onnét futottak el Edelénybe. Ez évek során ez ugye egyre népszerűbb lett, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Versenyszinten szerintem körülbelül vagy 15 éve rendeződik meg, hogy mint verseny, előtte inkább mint közösségi futás. Most kifejezetten sok újdonság lesz, mert megváltoztattuk a pályát. Amikor az egyesületünk 2017 év végén megalakult, és felkértek minket, hogy rendezzük a versenyt, akkor nem is az eredeti útvonalán ment a verseny, hanem Rádbesenyő Abot felé futottak a futók, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy visszaállítjuk az eredeti útvonalat, ami ugye Aktelek felől jött, de viszont azóta annyit változott itt a közlekedési helyzet a főúton, rengeteg autó lett, és nem tartjuk biztonságosnak azon az útvonalon a megrendezését, és idéntől visszatérünk a úgymond köztes útvonalra, és Abot felé fogjuk mi is megrendezni a versenyt. Sokkal nyugodtabb a pálya, kevesebb autó közlekedik rajta szombaton, és így sokkal biztonságosabbnak is véljük ezt az útvonalat. Ezért döntöttünk így, hogy a futók épsége miatt ugye megváltoztatjuk a mostanában szokásos Aktelki útvonalat. Lesz egy 5 kilométeres, ez a Edelény városán belül van, a borsodi földvárig tájházat érintve jönnek vissza az Edelényi Kastélyszigetre, mert ugye a versenyközpontunk az Edelényi Kastélysziget. A félmaratoni táv az szintén ugye a Kastélyszigetről rajtól is odaérkezik, a fordulópontja András tanyán található, és akkor a maratoni táv, ami pedig az Abodon túl, az Abodi kilátó környékén fordulnak vissza a futók. És mellette megrendezzük, ami szintén így hol megrendezésre került, hol nem a kerékpártúra. Volt, amelyik években nem volt kerékpártúra, idén ismét lesz kerékpártúra két távon, 25 kilométeres és 53 kilométeres kör. Ez kifejezetten túra, nem verseny. Itt van egy regisztrációs idő, 7 órától 10 óráig lehet regisztrálni, és akkor utána egyénileg teljesítik a megadott köröket. Beérkezéskor ugyanígy befutó éremmel fogjuk díjazni a teljesítést, és várjuk őket a frissítő asztalunkkal. Megalakulásunk óta minden versenyen tartunk gyermekfutamot. Itt a Kastélyszigeten belül lesz egy körülbelül 1 kilométeres pálya kijelölve a gyermekeknek. Ők is befutó éremben részesülnek a célban, kis csokoládé és ivólével. folyamatosan vannak itt a futóközösségeken belül viták, hogy kell ez a ugye minimum életkor egy távhoz, vagy nem kell. Mi az egyesület tagjai megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy mi egy minimum korhatárt tűzünk ugye a maratonnál és a félmaratonnál. Nem mindenki tartja jó ötletnek, mi így döntöttünk. Ezzel próbáljuk védeni ugye a gyermekeket, hogy ne egy 10 éves gyermek a szülői, hogy mondjam, ráhatása ne kezdjen el 42 kilométert futni, mert minden bizonnyal van olyan gyermek, aki le tudná futni, de mi ezt mi nem tartjuk jó ötletnek. Maga a kastélyunk nyitva áll és várja a szurkolókat egy tárlatvezetéssel. Itt a mi külön programmal azért nem nagyon szoktunk készülni, mert itt úgymond a kísérőknek a legnagyobb része is elhagyja a Kastélyszigetet, és elmegy és frissíti a saját barátját vagy rokonát, akár testvérét a versenyen, és úgymond a verseny alatt ki szokott törülni a Kastélysziget, nagyon kevesen maradnak ott, csak a célba érkezéskor meg a rajt előtt van úgymond nagyobb tömeg, és ezért ilyen komolyabb kiegészítő programmal nem készülünk. Vannak versenyeink, amiknél egész szerteágazó kiegészítő programunk vannak, ez a versenyen nem készülünk ilyenre. Nehezebb lett a pálya, ugye Aktenekről Edelényig azért nagy részben lejtős, és nagyon kevés, talán 95 méter szint különbség, pozitív szintet tartalmazott maga a maratoni pálya. Itt most 500 pozitív szint van a maratoni útvonalunkban. Aszfalt versenyben ez egy nehéz versenynek számít. Félmaratonnál is ugyanígy megvan ez a szint, olyan 200-240 méter szint, és ezek ugye a terepfutásnál ezek nem számítanak soknak, de egy aszfalt versenyen elég soknak számítanak. Így azt mondom, hogy a könnyű pályánkból most egy elég nehéz kihívással teli pálya lett. Akik így évről évre visszajárnak így nem csak erre, hanem a többi versenyünkre is, ők most kifejezetten örülnek ennek, hogy megváltozott a pályának a karakterisztikája, mert így most más kihívás. Ugye eddig megpróbálták a saját idejüket megdönteni, most viszont teljesen másra számítanak, és ennek örülnek. Egyébként a résztvevők a Magyarország minden tájáról érkeznek. Hát most természetesen Borsod megyéből van a futóink zöme, de Szlovákiából is nagyon sokan át szoktak látogatni a versenyeinkre. Nekünk ugye tudni kell nagyjából egy létszámot, és úgy tudunk készülni a versenyre. Ugye például említem a rajtszámot, a névre szóló rajtszámot le kell tudni gyártatnunk, és akkor ezért zárunk le egy nevezést, de viszont a helyszínen ott tudunk nevezni, ott annyiban fog különbözni, aki ott nevez, hogy ugye például a rajtszámon nem lesz rajta a neve. Jellemzően a maraton és félmaratoni táv az körülbelül így a hasonló létszámmal szokott zajlani. Ugye az 5 kilométeres táv ott tényleg olyan kezdők, újrakezdők, és akkor aki tényleg csak rákészül egy kicsit erre a futásra, az már teljesítheti azt a távot. Nincs például szintidő az 5 kilométeres távunkban, épp azért, hogy bárki belevághat, és biztos, hogy beér a célba, nem lesz kizárva azért, mert túlcsúszott a szintidőn. Nincs különleges szabályunk a versenyen. Megengedjük például a maraton, félmaratoni futóknak, hogy kerékpáros kísérőjük legyen. Lehet ugye egyénileg frissíteni, nem zárunk ki senkit. Nincsenek ilyen nagyon extrém és komoly szabályaink. Próbálunk egy baráti futóversenyt rendezni mindenki számára. 5 kilométerenként meg lesznek a frissítőpontok, és a célban pedig mindenkinek, a kerékvárosoktól kezdve az 5 kilométeres futóig mindenkinek lesz frissítés. Kiegészíteném egy dologgal, hogy az egyesületünk már több éven át támogatja a Magyarországi Légimentésért Alapítványt. Minden versenyző, minden felnőtt versenyzőnek a befizetett díjából 500 forintot mi tovább adunk a Magyarországi Légimentésért Alapítványnak. Így már így, ez, én úgy gondolom, hogy ilyen 3 millió forint körülnéként tart a mi támogatásunk feléjük. Ilyen baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. Minden rendezvényünkön vannak légimentős kollégák is, futnak. Voltak már, amikor be is öltöztek, vagyis abban a felszerelésbe futottak, amelyikben dolgozni szoktak. Volt olyan rendezvényünk, hogy már itt volt a Miskolci bázisról a mentőhelikopter, és a gyerekek megismerhették, úgyhogy tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Annak idején gondolkodtunk, és felvetődött több lehetőség, hogy kit tudnánk mi támogatni. Ilyen jótékony céllal is akkor rájuk esett a választás. Ismeretlenként kerestem meg őket, de azóta tényleg ilyen nagyon jó baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. A következő még ez évi versenyünk a október 24-én a Dinafit Szádvál Trail. Ez annyiban különbözik a többi versenytől, hogy ezt nem Edelényben, hanem Szögligeten rendezzük meg. Szokott lenni egy közösségi futásunk a Mikulás futás, és akkor a tavaszi versenyünk az a Fedrich Császta Trail. Nyáron szoktunk rendezni a kastélyban egy ilyen körözős éjszakai futást, és akkor talán ennyi a repertoárunk. Minden versenyünknek szokott lenni egy eseménye, melyen megpróbálunk mindenről tájékoztatni az érdeklődőket. Az edelényi futóknak a weboldalán www.edelényifutók.hu vagy a Facebookon is nagyon aktívak vagyunk, és közösségi médiákon. De az első számú pont tényleg a weboldalunk, ami naprakész és pontos információkat tartalmaz.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattunk egy hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készültünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszonthallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Az erdő fohásza.
1: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Nemrégiben sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat nyári táboráról. Ma a sorozat befejező riportját hallják. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Luterán Tündét, a 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat őrsvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Éves táborotokban találkoztunk, Eger mellett Egerbaktán. De mióta is vagy te tulajdonképpen cserkész?
3: Én elsőként 2017-ben csatlakoztam a cserkész csapathoz. Egyébként eredetileg én nem is szerettem volna cserkész lenni, nekem a húgom szeretett volna nagyon, és én ezt túl nomádnak és ijesztőnek találtam is, hogy ez mennyire unalmas. A 9 éves fejemmel, úgyhogy végül a talándő ősvezetőm hozott be minket ebbe a csapatba, és akkor végül így itt maradtunk, meg tetszett is. Most arra már ősvezető vagyok, van egy saját kis ősöm, nincsenek is kevesen, 11-en vagyunk, úgyhogy azóta meg már szerves része vagyok a cserkész mozgalomnak, voltam különböző vezetőségi táborokban, országos és kerületi programokon is. Az első táborom az 2018-ban volt Parácsosváron, és azóta minden évben van, hogy több táborban is megfordulok.
2: És visszaemlékszel a kezdeteknél arra, hogy mi volt az a pont, amikor elvarázsolt téged ez a cserkészet? Hiszen azt említetted, hogy az elején nem akartál cserkész lenni. Szóval mi volt a hívószó, vagy az a varázslat, ami miatt elkezdtél érdeklődni ez iránt?
3: Talán a közösség, az mind a mai napig bent tart ebben. A játékok. Nyilván egy kisgyereként ez még fontosabb, hogy minél többet játszunk, minél mozgalmasabb legyen egy tábor vagy egy program. A tábortűz is, akkor még ugye nem voltak ilyen tűzgyújtási tilalmak, és akkor lehetett rendesen tüzet gyújtani, és akkor mindig különböző alakú tábortüzet tudtak a nagyobbak készíteni, építeni.
2: Mire tanítja meg a cserkészet a fiatalokat?
3: Arra, hogy segítőkészek legyenek, hogy talpra esettek, hogy a legapróbb dolgokban is meglássák a jót, és azt, hogy mit lehet azokból kihozni. Az, hogy együtt tudjunk működni, hiszen nagyon sokféle programot szervezünk, mindig sok segítőkész emberre van szükségünk, úgyhogy én elsősorban ezeket tudnám mondani, hogy talpra esett is életre való gyerekeket nevelünk.
2: Minden programban megpróbálsz részt venni? Már amit a tanulmányaid engednek, tehát cserkészként aktív vagy, aktív cserkész életet élsz?
3: Igen, nagyon aktív cserkész életet élek. Szinte az összes programon ott szoktam lenni, és elég sok olyan program van, amit én szoktam szervezni, vagy ha nem is feltétlenül csak én, akkor legalább valamennyire a program szervezésében benne vagyok, és a lebonyolításában. Úgyhogy igen, elég mozgalmas életet élek.
2: Milyen programok ezek? Milyen programokban szoktál részt venni?
3: Hát az első és legalapabb az az őrsgyűlés, amit az őrsöknek szokott mindig az őrsvezető készíteni. Ez van, hogy akár havonta egy-két alkalom, de van, hogy minden héten a megrendezésre kerül. Vannak emellett csapatprogramjaink, például csapatkarácsony, farsang, van a próbatáborunk, ahol az újoncok kipróbálják, hogy milyen is a szülők nélkül egy ilyen félig nomád táborban eltölteni egy 3 napot, illetve a csapattábor. Ezek a legfontosabbak. Ezen kívül kerületi programokon is szoktam segíteni. Én végzem el a segédtiszti vezetőképzőt, itt az egyik feltétele ennek, hogy egy kerületi programot készítsünk, úgyhogy idén most már egy olyat is így a vállamra vettem, egyelőre ennyi.
2: Arról is említést tettél, hogy megtanulni a kis cserkészeknek a szülők nélkül megélni a mindennapokat. Könnyű vagy nehéz kihívás ez nektek cserkészeknek? Hát az öregeknek egyáltalán nem, de a kis cserkészeket a szülők hiányában pótolni mennyire könnyű vagy nehéz feladat ez? Te annak idején hogy emlékszel vissza a te személyes élményeidre, emlékeidre ezzel kapcsolatosan?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nekem személyes élményeim annyira feltétlenül már nincsenek, én nem is voltam annyira kicsi, mikor ebbe így belekerültem, de egy-két emlékem van, hogy így például anya többször telefonált, inkább ő volt az, aki így aggódott értünk, de nyilván nekünk is hiányoztak az otthoniak. Inkább így a jelenlegi kisgyerkészeinkről tudnék beszámolni, egyébként nagyon talpra esett a brigád, és nagyon jól feltalálják magukat. Természetesen minden nap feljön az, hogy hiányzik anya is, hogy otthon szeretnének lenni, de a programokkal szerencsére mindig le tudjuk őket jól foglalni.
2: Most itt vagyunk a nyár kellős közepén, hát inkább már mondjuk úgy, hogy a nyár vége felé közeledünk. Jövő héten még itt egy hosszú hétvége, és utána pedig visszaálltok a dolgos mindennapokba, hiszen szeptembertől megkezdődik mindenki számára az iskola, ki általános, ki középiskolában, ki pedig egyetemen tanul. Hogyan marad meg a mindennapokban, mondjuk a te személyes életedben a cserkészet a folytatásban?
3: Érdekes lesz, mert én most kezdem az egyetemista éveimet, úgyhogy egyelőre még nem tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni. Nyilván ebben van kicsit több rugalmasság, mint a gimnáziumban, hogy így hétvégére jobban le tudok jönni esetleg.
2: Azért, hogy nem Egerben tanulsz majd tovább.
3: Így nem, igen, Debrecenben fogok. És hát elsősorban szerintem az ősgyűlések, azok általában szombatonként szoktak zajlani. De egyébként eddig is nagyon jól meg tudtuk oldani, több egyetemista, meg gimnáziumos tanulója volt a vezetőségnek, és így is szuperül meg tudtuk oldani eddig a csapatprogramok szervezését.
2: Szoboszlai Szabolcsal való beszélgetésünkben már megemlítettük, hogy leköszön a csapatvezetői tisztségről, és te váltod majd őt ebben a tisztségben. Mit szóltál ahhoz, amikor felkértek erre a feladatra, és egyáltalán hogyan lehet az emberből, egy cserkészből csapatvezető? Megszavaznak? Elfogadnak a többiek? Mi ennek a rendje módja?
3: Másfél évvel ezelőtt kérdezte meg tőlem egy vezetőségi megbeszélés után, hogy lenne kedvem átvenni így a csapatvezetését, mert hogy így rám gondolt, hogy nekem vannak olyan kompetenciáim, hogy erre így alkalmas lennék. Én hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örültem neki, igaz, fontolgattam, de egyébként magamban már tudtam, hogy igent fogok mondani. Nálunk cserkészeknél az a szokás, hogy van egy ilyen felnőtt tagi gyűlés, ennek azok a tagjai, akik 18. életévüket betöltötték, és ők összeülnek, és ők választják meg a következő csapatparancsnokot. Tehát, hogyha több jelölt is van, akkor nyer igazán értelmet ez, hogy a szavazásra választják meg. Viszont a csapatparancsnoknak kell rendelkezni legalább egy segédtiszti képesítéssel, úgyhogy én most jelenleg azért is vagyok benne ebben a képzésben, hogy aztán át tudjam venni szeptembertől a csapatparancsnoki feladataimat.
2: És gondolom, hogy szeptembertől lesz feladatod jó néhány, nem csak az új iskola elkezdése miatt és az egyetem elkezdése miatt, hanem akkor a cserkészetben is több feladat hárul majd rád.
3: Igen, azt még nem pontosan tudom, hogy hogyan fogom összeegyeztetni az őrsvezetői létemet a csapatparancsnoki léttel, hiszen most lett egy újonc őrsöm, ráadásul kiskamaszok, úgyhogy ez egy kicsit nehezít ez pálya.
2: De jók a kihívások, és azért vannak, igen, hogy megoldjátok őket.
3: Igen, és a csapatparancsnoki feladataim az jobbjára ilyen adminisztratív feladatokból állnak, ilyen táborhelyet kell lefoglalni, ilyen-olyan civil szervekkel kell tartani a kapcsolatot. Ezen felül egyébként különösebb feladatom nincsen, és szerencsére nagyon sok segítséget kapok a vezetői társaimtól is.
2: És végül részben már utaltunk rá, de a riport végén mégis szeretném megkérdezni tőled ismételten, miért jó cserkésznek lenni. Aki most hallgatja ezt a beszélgetésünket, fiatal, és azt mondja, hogy én szeretnék cserkész lenni, akkor benne hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődést a cserkészet iránt?
3: Nekem az egyik legmegtartóbb dolog az tényleg a közösség, és az, amikor kicsit kijövünk ide, főleg a nagy táborban a természetbe, barátok közé, tényleg nyugodt idő van, nem kell foglalkozni a szürke hétköznapokban zajló bármilyen problémákkal, vagy akár a telefon.

0: Most irodalmi sorozatunk 9. részét hallják, Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A régi szép időkben még egyszerű volt akváriumot készíteni. Csak elmentünk egy ismerős üvegeshez, a sok közül, és elkértük tőle a hulladékot. A legtöbb üvegessel olyan kapcsolatban voltunk, hogy még rendszerezték, csoportosították is nekünk a lehulló üvegcsíkokat, darabokat. Ha kihívták valamelyik szakit üvegezni házhoz, mert például a szomszéd Pistike egy csinos kis lyukat ütött a konyhaablakon csúzlival, megkaptuk az egész táblát. Lett akváriumunk, dögivel. Most picike akváriumokat készítettünk, 10-20 liter körülieket, meg egy nagyot, egy 100 literest. A nagyot esővízzel töltöttük föl, a kicsik vártak a sorukra, üresen. Laci bácsi beindult. A nemes tűzeget női nejlon harisnyába tömkötte, aztán belógatta a nagy akváriumba. Gyula furcsán méregette, kacsingatott rám, hogy akkor most minden százas-e az öregnél, de minden százas volt. A randa női harisnyát benne hagytuk az akváriumban.

Másnap délutára az akvárium víz olyan lett, mint a Lipton tea. Fiúk, most megmérjük az akvárium víz kém hatását, mondta roppant komoly arccal, és elővett valami kütyüt, egy kémcsőszerű üveghengert, némi vegyszert és egy pipettát. Hümmögött, csepegtetett ide, csepegtetett oda. A lényeg az, hogy nagyon meg voltunk elégedve az eredménnyel. Nem értettünk semmit az egészből. A teaszínű vízzel feltöltöttük a kis akváriumokat, és mindegyiknek az aljára tettünk egy-egy zöld színű perlon vatta darabot. Minden akváriumba egy-egy pár neonhal került. Utoljára a vödörben láttam ilyen tanácstalannak szegényeket, alig-alig mozdultak, csak álltak bánatosan, és szemmel láthatóan visszakívánkoztak a vízi növényekkel gazdagon beültetett nevelő medencéjükbe. Gyulának egyébként nagyon bejött ez az akvarisztika. Kocsmába menet mindig beugrott néhány percre, aztán egyre tovább és tovább maradt. Végül odáig jutottunk, hogy mikor jó paszban volt, órákig elüldögélt az akváriumok előtt. Ha nem volt jó paszban, akkor meg folyton bolyongott a lakásban, mint az Urbán lelke. Hogy ki lehetett ez az Urbán, azt nem tudom, de Laci bácsi ilyenkor mindig őt emlegette. A legfontosabb viszont az volt, hogy másnap végre eljött a szombat, és elfelejthettem kis időre a sulit. Meg mindent. Hajnalban horgászni készültünk az öreggel. Gyula nélkül. Gondoltam, majd megpróbálom őt is elfelejteni. Egyébként már nem zavart annyira a gyerek, mint az ismerettségünk kezdetén. Csípősen hideg volt a reggel. Apró kis hullámok fodrozódtak a tótükrén, a szél a hátunk mögül fújt, bevetett készségeink reményteljesen várták a kapást. Megpróbáltam a lehető legtökéletesebben elbújni a kabátomban. A vállaim közé húztam a nyakam, nehogy valami úton, módon elillanjon az a kis meleg is, aminek még boldog tulajdonosa voltam. Az öreg úgy ült mellettem, mint egy pelikán. Rezzenéstelen arccal, mint aki nem lát, nem hall, nem érez. Az ő ötlete volt ez az egész. Ilyen időben horgászni. Aztán egyszer csak megszólalt. Látod a sast? Előttünk, távol, a nyárfák fölött. A messzi távolban lomhar száncsapásokkal pontosan felén tartott egy hatalmas madár. Jött, jött, egyre nagyobbnak tűnt, nekem meg hirtelen olyan érzésem támadt, hogy ez most vagy engem, vagy az öreget szemelte ki zsákmányául, és hamarosan kiemeli valamelyikünket a bokrok közül. Néhány méternyire csapott le tőlünk a vízre, a következő pillanatban már egy rekordlistás pontyot szorongatott a karmai között, aztán megpróbált újra a levegőbe emelkedni, de nem sikerült neki. A nagy hal valószínűleg rájött, hogy ennek a felese tréfa, és égtelen ribilliót csapott a gyilkos karmok között. Megpróbálta mélybe húzni hívatlan vendégét, egy szóval mindent elkövetett, hogy lekerüljön az étlapról. A sas, szügyig merülve, egyre nyugtalanabbul tekingetett az ég felé, miközben fél árbócnyi szárnyaival kétségbe esetten lapátolta az életet jelentő levegőt. Ahogy elnéztem, olyan döntetlen formára állt a meccs, de ha mindez még nem lett volna elég, Laci bácsinak akkora kapása volt, hogy alig tudta utolérni a mélybe igyekvő horgászbotot. Ez nem lehet igaz, pattantam föl én is azonnal kis székből. Belegabajodtak volna az öreg horgász zsinórjába? Az öreg bevágott, és már-már úgy tűnt, hogy hamarosan ura lesz a helyzetnek, de aztán mindkét lábával egyszerre csúszott meg a sikamlós fövenyen. Olyan hátast dobott szegény, hogy felszínszentem. Ő nem érezte túlságosan tragikusnak a dolgot, még estében is pumpált, tekert, zsinort csévélt, mintha csak szándékosan vette volna fel ezt a fölött év szokatlan testhelyzetet. Ahogy kapaszkodott a horgászbotjába, a zsinór végén csapongó őserő
pillanatokon belül újra talpra állította. Laci bácsi kiemelkedett a sárból, mint egy jógi, és még pont idejében sikerült lazítania a féken, hogy orra ne bukjon. Jánoskám, készítsd a szákot, mondta kipirult arccal, miközben belelépett a gilisztás vödörbe. Nagyon úgy tűnik, hogy fogtam valamit. Na, ezt szerettem benne. Ezt a kincstári optimizmust. A hal még olyan messze volt, mint a világbéke, de ő már, gilisztás vödörrel a jobb lábán, a szákolást tervezgette. Gyorsan felszaladtam a kocsihoz, kikaptam belőle a szákot, aztán visszafelé menet már én is a fenekemen csúszva érkeztem. De ki bánta? A nagy hal a horgon táncolt. Laci bácsi is táncolt. A vödör valahogy megszorult a lábán, és sehogyan sem tudta lerúgni magáról. Segítettem neki. Nagy nehezen megszabadult a kolonctól, aztán megújult erővel tekert, pumpált, csévélt, és rendkívül elégedetten hümmögött. A sas időközben szintén szabadult szorult helyzetéből, hal nélkül ugyan, de legalább épp bőrrel és egészségesen hagyta el a színpadot. Most már mi voltunk a főszereplők. Laci bácsi fárasztás közben hirtelen hátrálni kezdett, és jó érzékkel sikerült összetaposnia néhány kolbászos szendvicset. Azonnal észrevette, hogy valami puhára lépett, és igazi gentlemanként elnézést kért tőlem. Aztán a vadonatúj hátizsákom következett. Hát ez meg mi volt? Az Adidas tatyómért ölni tudtam volna. Ismét úgy érezhette, hogy némi magyarázattal tartozik, mert azonnal megpróbálta menteni a menthetőt. Jánoskám, ez a hal egy másik hal. Nem az a hal, amit a sas elkapott. Ez sokkal nagyobb. Ja, hát akkor minden rendben. Megnyugodtam. A horgászhelyünk lassan úgy nézett ki, mint Mexikó város földrengés után mindketten csöpögtünk a jéghideg sártól, a gilisztás vödrön békésen ringatózott a hullámok között, az öreg pedig vészesen közelített a távcsöven felé. Azt már nem. Még időben sikerült biztonságba helyeznem a drága holmit, de ugyanezt már nem mondhattam el az öreg napszemüvegéről. Na jó, lehettem volna egy kicsit fürgép is. Mint szomorú mementó egy öldöklő csata után, lencse és keret nem volt többi. Mi jöhet még? Az öreg szinte tökéletesen legyadulta a tópartot. Erősen kíváncsi lettem a halra, ami nem az a hal, hanem egy másik hal, de azért valami köze neki is lehetett ehhez a pusztításhoz. Amíg Laci bá ügyködött, én áttöröltem az összetaposott hátizsákomat néhány papírzsebkendővel, vagy fél évig spóroltam erre a szerzeményre. Hát eléggé ramagy állapotban volt szegény. Nem árultam el az öregnek, hogy mennyire a lelkembe, hátizsákomba taposott, inkább igyekeztem túltenni magam a történteken. Szóra sem érdemes. Azért azt majd megnézem, amikor szembe találkozik a ripityára tört napszemüvegével. Az öreg küzdött a hallal. Az volt a szerencse, hogy nálunk a finom szerelékes horgászat 40-es zsinórnál kezdődött, ezzel már meg lehet állítani egy gyors vonatot, és most ráadásul egy kicsivel vastagabbat csívélt fel Laci bácsi, mondván, nehogy már zavarba jöjjek, ha valami komolyabb hal akad. És lőn! A komolyabb hal tőlünk olyan 80 méternyire kiugrott a vízből, mint egy bálna, és olyan csobbanással zuhant vissza, hogy még a lélegzetem is elállt. Az öreg azon nyomban rázendített a völgyvidéken és a hegygerincen át kezdetű mozgalmi nótára, amiből arra következtettem, hogy amúr lehetett a zsinór végén. Amúri partizánok dala. Laci bácsi nagy becsben tartotta az amúrt. A húsa nem volt különösebben finom, de mindig nemes ellenfélnek bizonyult. Csak akkor adta meg magát, ha már úszó csapásnyi ereje sem volt, és ez a pillanat rendszerint akkor érkezett el,
amikor már a horgász is a füleink keresztül szedte a levegőt a fáradtság miatt. Hirtelen megélénkült a vízpart. A sporik egyre másra szállingóztak át hozzánk a szomszédos horgászhelyek felől, mindenki látni akarta, mint az öreg partra vonszolja a cetet. Darált ki, Lacika, ne cifrázd! Javasolta egy mackó nadrágos tag szódás üvegnyi szemüvegben, miközben vaksimpásztázta a vizet. Úgy látom, már közel van, tette még hozzá a szakértők magabiztosságával. Erre a hal újra feldobta magát, de most, mintha egy lehelletnyivel távolabb lett volna. Mi van, Laci bá? Már megint egy keszeg? Próbált jópofáskodni egy kis cingár, de az öreg nem volt beszédes kedvében. A hal kirohanásai egyre ritkábbak lettek, egyre több zsinort lehetett visszacsévélni az orsóra. Egy kis állítás a féken, a véndróka tudta jól, hogy az utolsó menet nagy valószínűséggel még hátra van. Aztán eljött a pillanat, amikor a víziszörny sziluettje feltűnt előttünk a partmenti sekély vízben. Mindenki felhördült, mintha egy ezüst színű fürdőkád akaszkodott volna rá az öreg horgászbottyára. És ott volt egészen közel, szinte mellettünk. Hirtelen felpörögtek az események. A halunk újra megindult, mégpedig olyan eszeveszett iramban, hogy a meglazított fék is kevésnek bizonyult. Vagy ő egyszerűen csak bekrepált az orsó? Az amúr majdnem kitépte Laci bácsi kezéből a botot. Az öreg ugrott egyet, csúszott vagy másfél métert, kifarolt kicsit jobbra, aztán embert talált, és az egyensúlyából kibillentett szemüveges hasmánt fogott vizet, pont ott, ahol az imént még a nagy hal mutogatta magát. Végleg elszabadult a jókedv a tóparton. Tibikém, te búvárkodni is szoktál? Hátrább az agarakkal, ez a hal már foglalt, mókázott egy tagba szakadt szakállas. A cingár is elemében volt. Szabad tüdős merülés, világcsúcs! Te hol a szemüveg? Csak össze ne roppantsa odalent a nyomás! A vízmélység kb. 40 centiméter lehetett. Érdekes, én például most vettem észre, hogy miért tűnt az előbb olyan furcsának a térdig érő vízben keresgélő sok dioptriás. Amikor felbukkant az iszabból, már nem volt rajta a szemüveg. Laci bácsit eléggé megviselték a történtek, bár nem tehetett a dologról, pedig a végén még a szemüveges is viccesre vette a figurát. Szerintem azért, mert némi tapogatózás után sikeresen megtalálta odalent a dioptriáit. Minden jó, ha jó a vége. A búvár kimászott az iszabból, az öreg pedig újra a part közelébe kormányozta a halat. A cingár még bedobott egy Tibi, ugorhatsz poént, térdeit behajlította, kezeit magasba emelte, aztán pucsított, mint a gyors úszók a rajtkövön, de most már mindenki a hallal foglalkozott. A tagba szakadt szakállas csizmaszárig gázolt a vízbe, megragadta két oldalt a hal kopoltyú fedőit, és egyetlen mozdulattal kiemelte a partra. Majdnem akkora volt, mint én. Ketten fogtuk az öreggel a fényképezőgép előtt.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az Erdő fohánza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, Turi Sarolta zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. A bemondót Domán Vivient hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az ELTÉ-t Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a tanévnyitón. Van mire büszkének lennünk, és van mit ünnepelnünk, mondta. Kiemelte, többek között, hogy ünneplik a hallgatókat, mint a jövő ígéretét, az egyetemi oktatás és a tudomány organikus egységét és felelősségét, az egyetem eszméjét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egészét. Az ELTE 392. tanévének megnyitása alkalmából összehívott ünnepi szenátusi ülésen a rektor az új hallgatókat köszöntve hangsúlyozta. Az egyetemi értékközösséghez való csatlakozás nem a felvétellel és a beiratkozással kezdődik, hanem már a jelentkezéssel. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, a mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Dériné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek, tette hozzá. Lannert Judit kiemelte. Fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani, közölte a miniszter. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát. Jelentette ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára Szegeden. Benedek Bulcsú a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján azt mondta, a kormány hisz az autonómiában, olyan felsőoktatási rendszert szeretne, ahol kulcsfontosságú a helyi közösségek hangja, a szabad véleménynyilvánítás, ezért hárul kiemelt figyelem és felelősség a szenátusokra, a kuratóriumokra és az érdekképviseleti szervekre. Az államtitkár kifejtette, a kuratóriumok átalakítása és az átmeneti időszak biztosítja a lehetőséget arra, hogy a kormány, a minisztérium és az egyetemek közösen megtalálhassák a végleges modellt, amelyben a felsőoktatás működik majd. Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. Jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kátai Németh Vilmos közölte, a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A videóban Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt. Hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra. Ennek része a szektorban dolgozók béremelése, illetve az a 10 milliárd forintos alap, amelynek segítségével meg tudják valósítani a legsürgetőbb, a krízishelyzetek megszüntetésére irányuló fejlesztéseket. Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek nyomán megelőzhető a gyerekek családból való kiemelése, illetve ebből a pénzből szeretnék fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segíthetik. Továbbá azokét a gyerekekét is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, vagy akik különleges otthonokban élnek, sorolta. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 4-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektor helyetteskért áldást a termésre. Majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel, és végül még az EGRI Gárdonyi Géza Színházba is ellátogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Augusztus utolsó napján az Egri Katolikus Egyetem kőlyuktetői szőlőültetvényének munkatársai és a sajtó jelenlétében áldotta meg a termést Novák István atya. A szőlőről és a szakralitásról beszélgettünk vele. Ezt követően pedig Molnár Ádám birtokigazgató a termés mennyiségéről és minőségéről ad tájékoztatást.
1: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet, tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra, így mondjuk útravalóul. A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni. Így aztán, amikor a szőlőt most megáldottuk, akkor kétszeresen is áldást kértünk a Jóistentől. Egyrészt kértük az áldást azokra, akik ezzel a szőlővel dolgoztak, és kérjük az áldást arra is, amikor majd ez a szőlő feldolgozva borként az oltára fog kerülni, ahol már egy lelki táplálékként, lelki italként adjuk tovább a híveknek, és részesedünk Krisztusnak a szeretetében az ő véréből.
2: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kér ilyenkor az egyháza hívekre.
1: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez, el tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzelfoghatóvá tettük.
2: Milyen állapotban van most az ültetvény? Meg lett áldva, ez kétségkívül így van, de milyen fizikai, biológiai állapotban van?
3: Az a helyzet, hogy egy szélsőséges évjáratnak a fináléjában vagyunk jelenleg. Nagyon számít még az elkövetkezendő hetek időjárása, de igazából azt látjuk, hogy ez a szárazság és a csapadék hiány, illetve az óriási melegek, extrém hőmérsékletek voltak ezen a nyáron. Nagyon megszenvedi a szőlőnövény is ezt az időjárást, úgyhogy alapvetően fajtától nagyban függ, hogy milyen állapotban vannak. Koraibb érésű aromatikus fajták, amiknek egyébként a születe jelenleg zajlik, vagy már lezajlott, azok egy kicsit jobban megsínylették a borminőség szempontjából. Ugyanakkor még azt reméljük, hogy a későbbi érésű nagyvörös bort adó kékszőlő ültetvények még valami nagyobb meglepetéssel is szolgálhatnak idén.
2: Csapadék még jót tenne a szőlőnek? Sav, cukor, mi egymás tekintetében?
3: Mindenféleképpen, hiszen ilyenkor is zajlanak még biológiai folyamatok a szőlőnövényben. Gyakorlatilag megalapozódik a jövő évi termés is egy ilyen időszakban. Ugyanakkor a szüretre is hatással van, hogy
2: a szőlő, mint növény azért eléggé túlélésre van berendezkedve, hiszen elég mélyen gyökeredzik. Hogyan épül föl egy szőlőnek a szerkezete?
3: Alapvetően ugye azt szoktuk mondani, ez egy általánosan elfogadott tény, vagy talán tévhit is, annak is tud bizonyulni, hogy a szőlő mélyen tud gyökerezni. Ez nagyban függ attól, hogy milyen módon és hogyan lett eltelepítve. Hogyha egy nagy adag feltöltő trágyázást kapott az ültetvény a létesítése előtt, akkor a szőlő nagyon jól el van abban a sekély termőrétegben, ahol megtalálja a tápanyag dús talajrészletet. Ez sokkal érzékenyebbé teszi a későbbiekben az ilyen évjáratokra. Úgyhogy alapvetően a szőlő termesztésnek a gyakorlata is nagy befolyással van arra, hogy a gyökérzóna hol helyezkedik el. Ez lehet akár egészen sekélyen, fél egy méteren is, illetve valóban lenyúlhat akár 5-10 méterre is, vagy még tovább.
2: Minőségről már beszéltünk, a hozamról mit lehet tudni?
3: Jóval alacsonyabbnak látjuk, mint egy átlagos évben, ha bár az átlagos évek hozama sem túlságosan magas az utóbbi 10-15 évben, de még ehhez képest is elmaradt. Körülbelül 6 tonna per hektár átlagos terméssel lehet szerintem számolni országosan.

0: Nyári szünet után augusztus végén ült össze először Eger megyei jogú városközgyűlésen. Számos témát tárgyaltak. Ezek közül emelünk ki most néhányat Wagner Ákos polgármesterrel, akivel az elmúlt időszak aktualitásairól is beszélgetünk.
1: Kedves hallgatóink, Eger megyei jogú város polgármestere Wagner Ákos a vendég a stúdiónkban, szeretettel köszöntöm.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: Néhány hónap kimaradt a beszélgetések sorában, úgyhogy most jó néhány dologról tudunk beszélgetni. Elsőként egy közéleti változásról, ugye áprilisban választás volt és kormányváltás történik. Hogyan hat ez a városra?
2: Az április 12-i kormányváltás. Először az volt a kérdés számunkra a eredményváron, hogy ez helyi szintű vagy országos szintű, de látható, hogy a választóknak egy országos szintű akarata történt meg ebben. Mi azt gondoljuk, hogy a városvezetőként nekünk az a dolgunk, hogy a várossal foglalkozzunk, és mi április 13-ától már folytattuk a munkát éppen egy sajtótájékoztatóval, hiszen egy nemzetközi boxeseményt jelentettünk be. Tehát mi azóta is dolgozunk. Nyilván a kormányzati átalakulásokat meg kell várnunk. Az új országgyűlési képviselővel személyesen is találkoztunk már az április végi közgyűlésünkön. Volt képviselő úr, bemutatkozott, elmondta azt a gondolatát, hogy egyfajta együttműködést kíván a várossal, hiszen közös otthonunk, együtt itt élünk az egriekkel közösen. Próbáljuk a várost egy irányba terelni, hogy jól működő várost készítsünk. A következő napokban lesz egy újabb találkozó a vonatkozásban, hogy hol tudunk együttműködni, milyen pontokon tudunk együttműködni. Úgyhogy egyelőre mi a városnak a dolgaival foglalkozunk továbbra is, ez nem változott a korábbi időszakhoz képest. Az, hogy a kormányzattal milyen együttműködéseket fogunk tudni kialakítani, milyen területen fogunk tudni előrelépni, az uniós források azok hogy fognak hatni Egerre, ez a következő hetekben, hónapokban ki fog derülni.
1: Annál is inkább, hiszen mindig a beszélgetéseinknek a legfőbb témája az a gazdasági helyzet. Hogyan lehet most mérleget vonni, milyen helyzetben van, hol tart a skálán az a mutató, hogyha város gazdasági helyzetét nézzük?
2: Ugye 2026-ra azt mondtuk, hogy stabilizáltuk a városnak a költségvetését, ez valójában így van, egy viszonylag stabil működést tudunk a 2026-os esztendőben biztosítani, bár vannak olyan folyamatok, amik nem mentek végbe ehhez, például a kátyúzási közbeszerzést azt nem tudtuk lezárni szabályosan, jogvita van még a felek között, tehát nem az önkormányzat között, hanem a két pályázó cég között van még jogvita, amikor az lezárul, akkor fogunk tudni Egerben kátyúzni. Ugyanakkor viszont ennek a stabil költségvetésnek három sarok pillére volt van. Az egyik az, hogy 2025 esztendő végén kaptunk egy 2 milliárd forintos kormányzati működési támogatást. A másik pillére az, hogy 2026-os esztendőben egy 1,3 milliárd forintos ingatlan értékesítést kell teljesítenünk annak érdekében, hogy annak a bevételét is működésre tudjuk fordítani. A harmadik kérdés pedig az a közösségi közlekedésnek a kezelése. Ugye a költségvetésünknek a összeállításánál nem volt még itt a 2026-os közösségi közlekedésnek a költsége, így azt nem is tudtuk betervezni, hiszen a szabályok szerint ezt nem lehetett beszervezni. Ez egyébként 1,3 milliárd forint. És ugye ott arra készülünk, hogy a mindenkori önkormányzati minisztériumnál van egy úgynevezett rendkívüli támogatási lehetőség, ez egy kiírt pályázat, tehát ez minden település számára elért kiírt pályázat. Az egri önkormányzat először a 2025-ös esztendőben tudott ezen részt venni. Ennek a pályázatnak a keretében nyújtottuk be az eddig felmerült, január 1-től július végéig felmerült közösségi közlekedéssel kapcsolatos költségeket, egy 781 millió forint összegű támogatást kértünk ebbe a rendkívüli támogatás keretében. Ha ezt így tudjuk kezelni, akkor 2026 év végéig egy stabil, működő, költségvetéssel rendelkező várossal rendelkezünk. Nem mondom, hogy mindenben forrásbőségben vagyunk, de az alapműködéseket el tudjuk látni. Viszont nyilván a jövő egy kérdés, hiszen alapvetően több helyen elmondtam már, hogy nagyon fontos az, hogy a adóbevételeink azok milyenek. Ugye Eger megyejogú város, a megyejogú városok között 18. helyen áll az adóbevételek tekintetében. 2024 és 26 között 1,3 milliárd forinttal csökkent az az adóbevétel, ami a rendelkezésünkre áll önkormányzati támogatás címszóval. Ez egy 20% körüli csökkenést jelent. Ezt azért meg fogjuk érezni mi is itt a működés szempontjából, és ez azért fontos, mert ezekből az adóbevételekből tudjuk kiegészíteni azokat az állami normatív támogatásokat, amelyek az egyes feladatokhoz kapcsolódik. Éppen a napokban számoltuk ki, hogy az intézmények vonatkozásában a normatív támogatások átlagosan 60%-ot finanszíroznak, a maradék 40%-ot kell a városnak mellé tenni, viszont ez a rendelkezésre áll 5,3 milliárd forintból 4,8 milliárdot el is visz, és a maradék fél milliárdból kell olyan tételeket finanszíroznunk, mint a közösségi közlekedés, közüzemek, akkor a közvilágításnak a kérdése, a rendezvények, sporttámogatások kérdése, tehát ezeket kellett megoldanunk, ez 26 évben rendben van, most már tervezzük, hogy a 26-es esztendőt hogyan fogjuk tudni végigcsinálni.
1: A közösségi közlekedésnél mekkora tételt, mekkora költséget jelent az 1000 forintos bérlet? Ugye ez Egernek egy nagyon jó lehetőség, az egri lakosoknak népszerű is, viszont a költségtétel az elég jelentős lehet.
2: Igen, úgy néz ki, hogy 1,6 milliárd forint körül van a volánnak az a díja, amit költségként kell fizetnünk. Van a menet díjaknak, ugye a jegyek, bérleteknek az értékesítésből egy a 300 millió forintos bevétele a városnak, így alakul ki az 1,3 milliárd forint, amit a város fizet. Viszont azt kell mondjam, hogy itt a szociálpolitikai kedvezmények okán a 1000 forintos bérlet összességében egy ilyen 30-60 millió forintos tétel összességében, tehát ez nem egy olyan volumen, hogy ez kockázatos lenne ennek a fenntartás, úgyhogy jelen pillanatban tervezzük, hogy az 1000 forintos bérlet ez fennmaradjon a következő időszakban, és ha volán, akkor ezúton hagy ragadjon meg a lehetőséget, hogy szeptember 9-én 17 órakor a Városháza dísztermébe várunk mindenkit, akinek a menetrenddel kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, ott lesz a volánnak a kollégái, akik a menetrendben jártasak, és tudnak is reagálni a kérdésekre, és természetesen ezt a fórumot én fogom vezetni, és próbálunk azokat a lakossági igényekre választ adni, ami megfogalmazó közösségi médián keresztül, de én kérek mindenkit, akinek van véleménye, jöjjön el erre a fórumra, és beszélgessünk erről a kérdésről.
1: A bevételek sorában említette az ingatlan értékesítést, ez nem veti fel azt, hogy feléli az önkormányzat a vagyonát, vagy előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor ugye működésre fordítják a meglévő vagyont, ez nem jelent kockázatot?
2: Nem, mert a másik oldalon pedig nő az önkormányzatnak a vagyona, hiszen pótlagos ráfordításokat, beruházásokat, uniós forrásból, nemzeti forrásból, nagyon sok forrást azokra az ingatlanokra, amelyeket tudunk működtetni, rá beruházunk. Nagyon sok ingatlanja az önkormányzatnak, például a városi iskolák, azok a tankerületi központnál vannak, és ők például beruházásokat végeznek ezeket az ingatlanokat, tehát ezen az oldalon nő a ingatlan vagyonunk, a szakképzési centrum hasonlóan beruházás sokat végez, illetve maga az önkormányzat is egy 6,5 milliárd forintos top pluszos támogatásból jellemzően a meglévő ingatlanjaira fogja ezeket költeni, és ezekkel ezeknek az ingatlan értékei nő, tehát az egyenleg összességében pozitív lesz a következő időszakban is. Nyilván nem öröm az, mikor vagyont kell értékesíteni, de ha a működésre kell áldozunk, a működés és a vagyon értékesítést között kell dönteni, akkor nyilván két rossz közül a kevésbé rosszabbat vár, úgyhogy muszáj valamennyi ingatlant értékesítenünk ahhoz, hogy a működést biztosítsuk.
1: Van összevetés olyasféle, hogy más városoknak, megyeügó városoknak mekkora az ingatlan portfóliója, mondjuk a lakások számát illetően?
2: Én a veszprémi polgármesterrel beszélgettem ebbe a kérdésbe. Egernek 900 darab lakása van, amivel tud gazdálkodni. A veszprémi polgármester azt mondta, hogy olyan 100 körüli lakás ingatlannal rendelkeznek, tehát egy jelentős számbeli elkérés van. Nyilván csak csak azokban azon a területen foglalkoznak lakás bérbeadás, ami szociális terület, vagy valami rendkívüli helyzet, mint Egerben is volt az elmúlt hetekben tűzeset, és akkor ott családoknak meg kell oldani a elhelyezését, ilyen esetekre van valamennyi önkormányzati lakás, de alapvetően a többi önkormányzati lakás már a piacra tették az elmúlt időszakban, és csak a kötelező minimum lakásszámmal gondolkodnak, és azt könnyen fönt tudják tartani, és tudják üzemeltetni is.
1: Másik fontos téma a gazdaság mellett a közbiztonság, hogyha egy városnak az élhetőségét nézzük, vagy az érzetet, hogy milyen ott élni, akkor a közbiztonság az meghatározó. A közösségi médiában lehet olvasni sok-sok kritikát, mi a valós helyzet, és mit próbálnak tenni azért, hogy ez a helyzet javuljon.
2: Igen, alapvetően minden évben van a közgyűlésen a rendőrségnek egy beszámolója, ahol azokat a bűncselekményekről adnak számot, azoknak a számosságáról, szokványosságáról, illetve tendenciáról, amit a rendőrséghez beérkezik. Ezeknek egyébként jó a feldrítési mutatója. Ugyanakkor viszont nyilván mi is érezzük, hiszen mi is itt lakunk a városban, járunk, beszélgetünk embereknek, kell, hogy vannak olyan területek, olyan közbiztonságot érintő területek, ami a szubjektív biztonságérzetét zavarja a városban lakóknak, viszont ugyanakkor viszont hivatalosan nem indul el ezekben rendőrségi eljárás, így nem jelenik meg azokban a statisztikákban. Néhány területet hagy mondjak ezek közül, például ugye a kukázók azok, akik azért zavarnak minket, hiszen olyan szemetet hagynak maguk után, ami zavarja az Egerben élőket. Nyilván itt az egyik ok, amit fel kell tárnunk, az 50 forintos palack kérdése, hogy emiatt zajlik ez a kukázók. A belvárosban jellemző az a tevékenység, hogy olyan agresszív kéregetőkkel találkoznak, nem csak az Egerben lakók, hanem az ide érkező turisták is. Sokakat zavarnak a egri hajléktalanok, hiszen a dobótér környékén megjelennek a hajléktalanok, illetve maga az olcsó drogokból adódóan vannak olyan személyek a városban, akik nyilván bódult állapotban találkozhatunk velük, és ez egyfajta biztonság, szubjektív biztonságérzetet ad. Ennek a magasabb szintre emelése érdekében kezdeményeztünk egy ilyen közbiztonsági kerekasztalt, amit egyébként a rendőrségi törvény lehetőséget teremt rá, korábban volt is egy Egerbe, ezt igyekszünk visszahozni. Ebben sok szereplő van, rendőrséget meghívtuk, a városi intézményeket, hajléktalan ellátót, szociális intézményeket meghívtunk bele annak érdekében, hogy azokat az együttműködéseket, amik egyébként kialakultak már a városban, hiszen ezek formálisan, informálisan működnek az egyes társszervek között. Ugyanakkor ezt megpróbáljuk egy olyan szintre emelni, hogy ezt még hatékonyabbá tudjuk tenni a együttműködőt, beszélgessünk azokat a probléma, eljusson a városvezetéshez az, hogy nem biztos a tüneteket kell kezelni, hanem az okot kell megszüntetni, tehát megtaláljuk azokat az okokat, amit meg kell tudnunk szüntetni, és ezt majd, ha nekünk van rá hatásunk, akkor ezt igyekeztünk megtüntetni, ha nincs pedig hatásunk, akkor pedig azért lobbizni, hogy ez megszűnjön. Ilyen például ez az 50 forintos palack kérdése. Én is most kértem azt például, hogy a városi rendezvényeken próbáljuk már meg megoldani, hogy ezt az 50 forintos palackot lehetőség szerint ott helyben vagy vissza tudjuk váltani, vagy mi magunk gyűjtsük össze, hogy annak érdekében, hogy akár azt a rendezvény támogatásra is felhasználhassuk, hogy ne szétdobálják az ott lévők a kukákba, és utána megjelennek a palack gyűjtők a éjszaka folyamán, ezt próbáljuk meg megszervezni annak érdekében, hogy ezt az okot kivegyük belőle. Vagy több helyen elmondtuk, hogy a kukázás megállítása az egyik legjobb módszer, ahol lehet, az, hogy nem este húzzuk ki a kukát, hanem reggel, hogy éjszakára ne maradjonak ki úgy, hogy ugye elérhető lévé váljon, ha már reggel tudjuk kihúzni ezeket a kukákat, akkor abban az esetben csökkenteni tudjuk azokat az embereknek a megjelenését, akik kukázással foglalkoznak. Tehát ezeket a területeket igyekszünk föltárni, hogy hol tudunk mi ebbe beleavatkozni, akár tanácsadással, edukációval, hol tudunk ebbe belépni, ahol kell pedig nyilván, ha szükséges, mondjuk az önkormányzati rendeleteknek a módosításával igyekszünk ezen segíteni.
1: 2024-ben a ciklus elején említette, hogy a közterület felügyelői létszám emelése szükséges lenne. Ez sikerült-e, milyen tendenciát mutat, hova sikerült eljutni?
2: még nem tartunk ott, ahol én szeretnék. Folyamatosan azért próbáljuk keresni azokat az embereket, akik vállalkoznak erre a munkára. Nem könnyű feladat, már maga a munka sem egy egyszerű feladat, úgyhogy nyilván valamelyes nőtt a létszámunk. Ami viszont jó hír, hogy maga a szervezeti egységemmel a szervezettséget igyekszünk javítani. Egyik oldalon maga a polgármesteri hivatalnak a hierarchiájába följebb emeltük a közterület felügyeletet, hiszen egy irodát alakítottunk rá, eddig csoport volt, most irodai szintre van. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan irodavezetője, aki vezetői értekezleten ott van, tudja mondani az igényeket, megfogalmazza a problémákat, tehát eljutatja a városvezetéshez azokat, ami a mi teendőnk. Ugyanakkor a másik oldalon kamerarendszer bővítésben vagyunk. Eger egyébként az egyik legjobban bekamerázott városok egyike, és most már azt biztosítottuk, hogy folyamatosan tudjuk a kamerarendszernek a monitorai mögött nézni a eseményeket, és igyekeznek a közterület felügyelők e tekintetben a kamerákon keresztül látott eseményekre reagálni, akár a rendőrség, akár polgárőrség, akár önmaguknak a beavatkozásánál. Ez azt jelenti, hogy jóval hatékonyabb munkavégzést tudunk végezni, úgyhogy, illetve felszerelésükbe is igyekszünk fejleszteni őket. Éppen a minap végeztek el a kollégák a mezőri feladatokat ellátó személyre vonatkozó vizsgát is letették, tehát mezőrökké váltak a közterületfelügyelők még a közterületfelügyelet mellett, és ennek keretében egyébként kaptunk egy támogatást a mezőri szolgálat üzemeltetésére, és ebből egy terepjáró gépjárművel bővítettük a flottát annak érdekében, hogy a külterületekre is ki tudjanak menni, és a külterületeket is el tudják érni. Úgyhogy lépésről lépésről haladunk ezen a területen is. Közös szolgálatot teljesítettek a nyári turista szezonban a rendőrség és a közterületfelügyelet. Augusztus 31-ig ez lezajlott, sok eredménnyel, jó visszacsatolásokat kaptunk e vonatkozásban, tehát igyekszünk lépésről lépésre tenni, de úgy gondoljuk, hogy ez a közbiztonsági kerekasztal fórummal még magasabb szintre tudjuk tenni, és még gyorsabban tudunk azok után, az események után menni, amelyek történnek a városban, és tudunk rá reagálni gyorsabban.

0: felújítás az egy jó dolog, mert valami szép születik, viszont azt el is kell viselni. Gondolok itt az útfelújításra, ami ugye Egeren átfutó négysávosnak a teljes felújítását illeti. Hát hónapok óta úgy kell tervezni, hogy erős ráhagyással, hogy odaérjen az ember időben. Hol tartanak itt a munkálatok? Hogyan ütemezik, kivezényli ezt? Kihez tartozik ez voltaképpen?
1: Alapvetően ez egy állami beruházás, a Magyar Közút, aki a megrendelője ennek a munkának, és a kivitelezők végzik. Nyilván az önkormányzatnak, a lakosságnak a tájékoztatásában van nagy szerepén, ezért szeretném is kérni, hogy a városnak a Facebook oldalán indulás előtt tájékozódjanak, hiszen hetente, két hetente egyfajta kooperációban leülünk a közútkezelővel, a kivitelezőkkel, és a következő munkálatoknak az ütemezéséről adunk egyfajta tájékoztatást, tehát érdemes ezeket figyelembe venni az útvonal tervezésénél, hiszen mindig megvannak azok a területek, ahol olyan munka folyik, ahol a menetidő emiatt meg fog hosszabbítani. Ezért előzre is elnézést kérünk mindenkitől, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki a konyháját felújítja, addig, ameddig a felújítás tart, nem tudja ugyanúgy használni a konyháját, mint előtte, de utána sokkal jobban fogja tudni használni. Ahol elkészült az út egyébként, ott egy nagyon magas minőségű szolgáltatást kínál, és azt kell mondom, az elmúlt 50 évnek a legnagyobb útfelújítása zajlik most Egerbe. Én mindenkinek a türelmét kérem, én bízom benne, hogy ez év vége körülre, ahogy a kivitelezőkkel lévő szerződés is tartalmazza, meg lesz, befejeződik Eger város területén az útfelújítás.
0: Egy fejlesztésről a polgármesteri profilon olvashattunk, láthattunk, ez pedig egy kollégium építés, bővítés a Mátyás Király úton, erős indulatokat váltott ki, miért kell a zöld területet beépíteni, miért csinál ilyet az önkormányzat, tegyük akkor tisztába ezt az ügyet.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogy ez egy magánberuházás. Tehát maga az a ingatlan, és ugye maga a kollégium előtti zöld terület, ez egy magánterület volt, tehát az önkormányzatnak sem köze, sem befolyása nem volt rá, talán is láttam egy kommentben, hogy nem miattuk el, tehát ez egy magán terület. Maga ezen a területen már van egy kollégium. Ugye a önkormányzatnak, magának az építési ügyekben nagyon kevés beleszólása van. Ugye az építési területen kettő szabály működik. Az egyik szabály az az, hogy az önkormányzat szabályozási tervet hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy megmondhatjuk mi, hogy melyik területre mi épülhet. Erre van az önkormányzatnak egy szabályozása, itt egy zárólet nyitnék, szerkesztő út folyik, 27-ben egy új szabályozást kell csinálni.

0: erősépítési engedéllyel rendelkezik, és oda ő fel fog tudni építeni ezt a kollégiumot. Tehát az önkormányzatnak nincsen beleszólási lehetősége. A szabályozási terv oldalról tudjuk mi elmondani, hogy melyik területre mi legyen, és ezért is kérek mindenkit, hogy most a következő hónapokban a 27 nyaráig, vagy 27 évvégéig elkészülő településterv vonatkozásában lehet véleményeket becsatolni. Mindenki nézegesse meg a lakókörnyezetében, a térségben azokat a területeket, amelyek hasonló helyzetbe kerülhetnek, és most a település tervezésnél mondja el, hogy mondjuk egy az a zöld területet, vagy az a területet, ami most mondjuk kereskedelmi övezetben van, azt inkább soroljuk át lakóövezetbe, vagy ha lakóövezetben volt, akkor gazdasági övezetbe soroljuk át. Most lehet ebbe beleszólni, de ez jelen pillanatban a letett település terv alapján arról szól, hogy azok a terület tulajdonosok, ingatlan tulajdonosok az alapján eldönthetik, hogy oda milyen beruházást szeretnének tenni, és ha az megfelel a mi település tervünknek, akkor annak a nem lesz akadályos, az építési engedélyt ki fogja adni a kormányhivatal, amiben már nekünk nincsen beleszólásunk.
1: Van még egy érdekes ingatlan együttes, múltkor bejárhatta a sajtó is, a sajtó képviselői a Dobó István laktanya épületét, ami néhány hónappal ezelőtt került a önkormányzathoz. Érdekes és vegyes látvány fogadta az újságírókat és a képviselőket. Romok, házból kinővő ecetfák, ugyanakkor egészen jó állapotú épületek is. Mit lehet tudni erről? Vagy van-e valami elképzelés, hogy ebből mi lesz, hogy lesz, vagy milyen ütemezés szerint próbálják ezt a gondolatsort egyáltalán felépíteni?
0: Én azt gondolom, az első legfontosabb az, hogy ez az ingatlan végre önkormányzati fennhatóság alá került. Azért ez egy 20 éves, 25 éve talán, vagy 20 éve biztosan nem az önkormányzat felügyelete alatt áll, és ráadásul ott egy frekventált helyén a városnak egyfajta ilyen tájsebként, vagy várossebként lévő épületegyüttesről van szó. Nyilván a magyar állam tulajdonában van, olyan túl sok ráfolytást nem tett a magyar állam erre a ingatlanra, nagyon elképzelésem volt vele, így azt gondolom, hogy jobb, hogyha ez az önkormányzatnak a fennhatósága alatt van, és az egriek közössége is tud majd véleményt formálni arról, hogy milyen irányba menjünk. De vannak benne kötöttségeink. Az egyik ilyen kötöttség, hogy maga az ingatlan, még a magyar állam használatba adta. Van benne kettő használó, jelen pillanatban ővelük igyekszünk megállapodásra jutni, hogy hogyan történjen ez a további használat. Az egyik maga a rendőrségnek van ott egy raktára, illetve egy kiképzőterepe, illetve maga az udvart használja a rendőrség gépjárműveknek a elhelyezésére. Ővelük megy az egyeztetés, hogy ez a fajta használat hogyan tud tovább, milyen formában tud tovább menni, illetve az Országos Gyermekvédelmi Főigazgatóság bérel ott, vagy használ inkább egy nagyobb épületegységet, ami egyébként kifejezetten jól állapotban van. Irodák vannak benne, nagyon szép a belseje is ezek a épület részeknek. Ők használói ennek az ingatlannak, és megy egy egyeztetés a vonatkozásból, hogy ebbe szeretnének bővülni is a meglévő ingatlanban. Tehát ez egy kötöttsége a városnak. Nyilván, aki oda beköltözött, működteti, beruházott erre az ingatlanra, ezt nem gondoljuk, hogy őket nem kellene folytatni ezt a tevékenységet. Ott, hogy ezeket nyugvópontra kell tennünk. Ez még nem mindenhol sikerül, de ezen néhány héten belül azt gondolom, hogy ezeket lezár. És akkor tudjuk azt, hogy mi az, ami egyébként nem használt terület, illetve a bejáráson látta szerkesztő úr is, hogy vannak olyan részek, ami szerintem évek óta nem járt senki. Én azt kértem a Equinek a igazgatójától, hogy ezektől a zöld növényektől biztosan nyári vegetációs időszakban kell megszabadítani a környezetet, sokkal egyszerűbb a munka őszi időszakban, már jobban átláthatóbb, akik benne dolgoznak, és sokkal kellemesebb. Addig megvizsgálták egyébként a növényzetet, hogy van-e benne valamilyen védett növényzet, amiben esetleg kárt tennének, de nincsen ilyen benne. Úgyhogy a épületeket megpróbáljuk az ősz folyamán kiszabadítani, megy egyfajta felmérés, hogy melyik épület mire használható, melyik épület milyen állapotban van. Azt látjuk, hogy bizonyos épületeknél elsősorban a tetővel kell foglalkozni, mert egyébként a többi része az épületnek viszonylag használható állapotban van. Van olyan része az ingatlannak, ami már megoldotta az önkormányzatnak a problémáját, mert minden intézményünk raktározási gondokkal küzdött. Van olyan része, ami kifejezetten jó állapotban volt, és raktározási céljára azonnal használatba tudtuk venni, és be is raktároztuk intézményeinknek a eszközeit, szükséges holmi.

0: itt, ami a működésükhöz szükséges, és utána pedig meg fogjuk tudni látni, hogy mi az, ami marad, és az, amit lehet, milyen irányban tudunk továbbfejleszteni. Nyilván ezekhez kell forrásokat keresni, pályázati forrásokat, kormányzati együttműködést meg kell találni, hogy tudunk ebben tenni. Nyilván nem fog azonnal ott történni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy esetleg befektetők hajlandóak-e valamilyen tevékenységet benne elkezdeni. Mondok egy példát, szerkesztő úr, a gazdaságfejlesztés területén a befektetési ügynökség tavaly ősszel írt nekünk egy levelet, hogyha van egy 2000 négyzetméteres A+-os minősítésű irodaházunk, akkor egy 300 fős foglalkoztató céget hoznának Egerbe 26 augusztusába. Nincsen ilyen irodaházunk Egerben, de például ott az ottani épületekből lehet, hogy valamelyikből lehetne kialakítani, akár magánberuházónak a bevonásával is, tehát ezeket föl kell térképezni, kell a magáról, a ingatlanról egy felmérést csinálni, ugye ezünk sincsen még, egy állapotfelmérést, illetve, hogy pontosan mi van benne, és akkor ezt követően lehet azt, hogy meghatározni, hogy milyen hasznosításra van lehetőség, milyen hasznosításra van igény, és a kettőnek a metszetét megtalálva lehet kitalálni, hogy mit fogunk tudni tenni belőle, ezt azért ne várja senki, hogy a jövő nyáron, vagy ez év télen már ott építkezések lesznek, nyilván keressük ezeket a megoldásokat, hogy a mostani bérlőkön kívül mit tudok még oda vinni, ki az, aki tud jönni. Van egy olyan épület, ami kifejezetten jó állapotban van, és üresen áll, irodai funkcióra használható, kisebb takarítással, átalakítással, meg a tető javításával. Ezt is vizsgáljuk, hogy milyen funkciót lehet belehozni, kinek tudjuk esetleg bérbeadni, vagy maga az önkormányzat tudja hasznosítani.
1: Pillanatnyilag ez viszi a város pénzét, a karbantartás, fenntartás, vagy valamennyit termel is, vagy hát ezt befektetésként kell kezelni, hogy most még fenntartja valamilyen szinten az önkormányzat?
0: Alapvetően ez most én befektetésnek gondolom, megszereztük. Tehát én ez a, azt gondolom, hogy amikor láttam egy kis filmet, talán három polgármester elődön beszélt arról, hogy milyen jó lenne. Én most már arról tudok beszélni, hogy megszereztük. A következő lépés nyilván az, hogy megtaláljuk benne azt a funkciót, hogy mit tudunk vele tenni. A lehetőség most már mi kezünkben van, nem másnak a kezében. Gondolnak bele abba, hogy addig még állami tulajdon volt az, hogy most az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat beköltözött, arról az önkormányzat nem is tudott, történt egy felújítás, folyamatosan akadályozta az átadást, most ezeket a helyzeteket megoldottuk, most jön az, hogy akkor az egriek közössége el tudja dönteni, hogy milyen irányba vigyük, meg nyilván a pénzügyi lehetőségek fogják ennek a metszetéből kell kitalálni azt, hogy mit fog tudni vele kezdeni.

0: vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott tájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott, nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
1: Mindvég az volt az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, az egyik szakmai fogalom, a másik az azért a laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az ami mi részünk. A néző pedig persze, hogy lojális, persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitás és kíváncsiságot kielégíteni, ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Sebi is, mint rendező is, mint színész is, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudásra és készsége és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
2: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
1: Ha a városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról. Hogyha amikor majd megérzik azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színház, mint a féle kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozó és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy kultúra közvetítő színházat szeretnénk csinálni, akkor föl kell tenni a kérdés egymásnak és a nézőknek is, hogy de amikor kultúráról beszélünk, akkor miről beszélünk? Ugye olyan világban élünk, ahol a polgári kultúrát kiirtották, a paraszti kultúrát kiirtották, a kultúra bázisát kiirtották, és korunk milyen kultúrát tud fölmutatni úgy, hogy közben a fogalmaikat is szétzilálták. Nagyon kevés olyan stabil fogalom van a közgondolatban, amelyet értenénk, és pláne egyet értünk benne. És legyen az férfi, legyen az nő, legyen az Isten, legyen az kereszténység, legyen az lokálpatriotizmus, tehát sorolhatnám, vagy akár a család. Tehát, hogy a fogalmainkat kellene rendbe tenni, és ebben a gondolati körben a színházak nagyon kiemelten fontos szerepe lehet.
2: Rengeteg kockázat van egy évad indulása előtt, most különösen új évad, új társulat, szinte teljes egészében a társadalmi környezet is változik. Hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, vagy kiküszöbölni, vagy akár erőt meríteni belőle?
1: Bátor társulat, amiink. Bátrak vagyunk. Nagy a várakozás. Nagyon nagy a várakozás velünk szemben. Azt gondolom, hogyha a nézők megérzik azt, hogy őszintén, nyíltan és egyenesen fogalmazunk, bátran fogalmazunk, hogy az előadásaink, az előadás, nem, tehát nem, ne, sikerorientáltak vagyunk, de nem könnyítjük meg a mi magunk szakmai helyzetét. Tehát nagyon komolyan benne állunk a nehézségünkbe. Van egy nagyon erős kihívás, erős feladat, és ezt el kell tudni végezzük. Most a háttérben, tehát ez a, most, amíg most zajlanak, az a szakmai munkát most végezzük el, és amikor szétnyílik a függöny, akkor az egy nagyon izgalmas nap lesz, mert lesz majd a nézőnek egy ránk látása. Na, ők azok. És akkor nézzük meg, hogy mi az az irány. Mert azért szerintem egy előadás is attól függetlenül, hogy bukás, tehát kudarc vagy siker, magában hordozza azt a szakmaiságot, ami ránk majd jellemző lesz.

Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hitelesség és a kiválóság szimbólumának nevezte az ELTÉ-t Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a tanévnyitón. Van mire büszkének lennünk, és van mit ünnepelnünk, mondta. Kiemelte, többek között, hogy ünneplik a hallgatókat, mint a jövő ígéretét, az egyetemi oktatás és a tudomány organikus egységét és felelősségét, az egyetem eszméjét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egészét. Az ELTE 392. tanévének megnyitása alkalmából összehívott ünnepi szenátusi ülésen a rektor az új hallgatókat köszöntve hangsúlyozta. Az egyetemi értékközösséghez való csatlakozás nem a felvétellel és a beiratkozással kezdődik, hanem már a jelentkezéssel. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. A tárcavezető azt írta, a mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Dériné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek, tette hozzá. Lannert Judit kiemelte, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani, közölte a miniszter. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kivezetésével itt a lehetőség, hogy az egyetemek visszakapják saját sorsuk alakításának jogát. Jelentette ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára Szegeden. Benedek Bulcsú a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján azt mondta, a kormány hisz az autonómiában. Olyan felsőoktatási rendszert szeretne, ahol kulcsfontosságú a helyi közösségek hangja. A szabad véleménynyilvánítás, ezért hárul kiemelt figyelem és felelősség a szenátusokra, a kuratóriumokra és az érdekképviseleti szervekre. Az államtitkár kifejtette, a kuratóriumok átalakítása és az átmeneti időszak biztosítja a lehetőséget arra, hogy a kormány, a minisztérium és az egyetemek közösen megtalálhassák a végleges modellt, amelyben a felsőoktatás működik majd. Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélgetések nyomán. Jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Kátai Németh Vilmos közölte, a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák. A videóban Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt. Hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra. Ennek része a szektorban dolgozók béremelése, illetve az a 10 milliárd forintos alap, amelynek segítségével meg tudják valósítani a legsürgetőbb, a krízishelyzetek megszüntetésére irányuló fejlesztéseket. Ez egyszerre fogja érinteni azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek nyomán megelőzhető a gyerekek családból való kiemelése, illetve ebből a pénzből szeretnék fejleszteni azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kórházban ragadt gyerekek helyzetét segíthetik. Továbbá azokét a gyerekekét is, akik tartós szökésben vannak, akik speciális nevelési igényűek, vagy akik különleges otthonokban élnek, sorolta. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatal sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Mága Zoltán muzsikál. Jó szórakozást kívánunk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Mága Zoltán felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus. 2026. szeptember 5-én, szombaton. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istenem, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, ez szép mai napon. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Keresztúri Dezső, író, költő, irodalomtörténész, kritikus és műfordító fogalmazta meg. Szerinte sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Viktorokat és Lőrinceket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal szeptember 5-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Uram, ma volt egy szörnyű dolog, és mi még nem tudunk megbocsátani egymásnak. Megpróbáltuk, de még teljesen eltölt a harag és a megbántottság. Így mi most úgy tűnik, teljesen elvesztettük a képességünket arra, hogy megbocsássunk. Taníts mindkettőnket arra, Urunk, hogyan bánjunk ezzel a félelmetes érzésünkkel. Kérünk, Urunk, jöjj el hozzánk, és lágyítsd meg a szívünket. Nyisd meg minket, és tölts el szereteteddel. Mosd le a haragot és keserűséget a szívünkről. Taníts meg minket, drága Urunk, de ne csak arra, hogy hogyan bocsássunk meg egymásnak gyorsan és teljesen, de a bátorságra is, hogy elsőnek ki tudjuk mondani. Sajnálom, én rontottam el. Ez az én hibám. Add nekünk, Uram, a képességet, hogy mindig megbocsássunk egymásnak olyan teljes mértékben, feltétel nélkül és szeretettel, ahogyan Te mindig megbocsátasz nekünk.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A magyar vidék ismételt büntetésének tartja a Fidesz a közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentését arról, hogy a Mohácsi Dunahídhoz kapcsolódó úthálózatot az alföldi oldalon kétszer egy sávra szűkítik. Vitézi Dávid azt közölte, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd beruházásának folytatásáról. Leállítják viszont azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amellyel az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett kétszer egy sáv helyett kétszer kétsávos út épült volna meg, több mint 76 milliárd forinttal növelve a költségeket. Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza kormány újabb lépése azt üzeni, a vidékieknek ez is elég lesz. Ez nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség, és ismét a magyar vidék büntetése, kommentálta a döntést a korábbi közlekedési államtitkár a távirat irodához eljuttatott közleményben. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvény szervezése miatt. Miután a központi nyomozó főügyészség az erre vonatkozó feljelentésüket áttette a budapesti rendőrfőkapitánysághoz, jelentette be a párt elnöke a Mi Hazánk közösségi oldalán közzétett videójában. Törockai László érthetetlennek, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség egy kiemelt közszereplővel, Radnai Márkkal kapcsolatos feljelentést áttesz a BRFK-hoz, amely, mint fogalmazott, ezeket az ügyeket elfekteti, azaz hosszú ideig húzza, majd megszünteti a nyomozást. A politikus ezért levélben fordul Unger Annához, hogy vegyék magukhoz ezt a kiemelt ügyet, amelyet egy óriási korrupciógyanús botránynak nevezett, és amelyben szerinte 4 milliárd forint közpénzről van szó. Ha a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nem foglalkozik ezzel az üggyel, akkor egyértelművé válik, hogy ez egy politikai megrendelésre működő hivatal, amely nem akarja a jelenlegi kormányzat korrupciógyanús ügyeit vizsgálni, vélekedett Torockai László. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel Collegehoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pierre Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket: kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelenléteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a puglyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén 2. jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szeminaristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Sali sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik. Megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
3: il seminario non è un rinvio della missione,
2: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyremászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
3: il sacerdote è mandato a tutti,
2: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Szárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
0: Leó pápa a 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel kollégium egyik leghíresebb diákja, St. John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház egyház doktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Orájel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk Saint John Henry Newman római nyomdokain tesznek zarándokutat.
4: In the footsteps of Saint John Henry Newman.
0: Az oxfordi Orájel College idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Orájel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben Saint John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mélyreható mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatások különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
4: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel és különösen a mi Urunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalomát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzdította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
4: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Orájel College az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brom pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 ezer euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A magyar vidék ismételt büntetésének tartja a Fidesz a közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentését arról, hogy a Mohácsi Dunahídhoz kapcsolódó úthálózatot az alföldi oldalon kétszer egy sávra szűkítik. Vitézi Dávid azt közölte, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd beruházásának folytatásáról. Leállítják viszont azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amellyel az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett kétszer egy sáv helyett kétszer két sávos út épült volna meg, több mint 76 milliárd forinttal növelve a költségeket. Nagy Bálint a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza kormány újabb lépése azt üzeni, a vidékieknek ez is elég lesz. Ez nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség, és ismét a magyar vidék büntetése, kommentálta a döntést a korábbi közlekedési államtitkár a távirat irodához eljuttatott közleményben. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvény szervezése miatt. Miután a központi nyomozó főügyészség az erre vonatkozó feljelentésüket áttette a budapesti rendőrfőkapitánysághoz, jelentette be a párt elnöke a Mi Hazánk közösségi oldalán közzétett videójában. Torockai László érthetetlennek, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség egy kiemelt közszereplővel, Radnai Márkkal kapcsolatos feljelentést áttesz a BRFK-hoz, amely, mint fogalmazott, ezeket az ügyeket elfekteti, azaz hosszú ideig húzza, majd megszünteti a nyomozást. A politikus ezért levélben fordul Unger Annához, hogy vegyék magukhoz ezt a kiemelt ügyet, amelyet egy óriási korrupciógyanús botránynak nevezett, és amelyben szerinte 4 milliárd forint közpénzről van szó. Ha a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nem foglalkozik ezzel az üggyel, akkor egyértelművé válik, hogy ez egy politikai megrendelésre működő hivatal, amely nem akarja a jelenlegi kormányzat korrupciógyanús ügyeit vizsgálni, vélekedett Torockai László. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Szeptember 5-e, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Viktorokat és Lőrinceket. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint a Laurus babér szóból származik, így jelentése babér koszorúval díszített. A lőrincek számos szentet tisztelhetnek védőszentjükként. Például Szent Lőrinc vértanút, aki a római egyház büszkesége volt, szerpap volt és az egyház vagyonkezelője. Az üldözés kitörésekor szétosztotta az egyház értékeit a szegények között, és amikor az egyház kincseit követelték rajta, ezekre mutatott rám. Izzó vasos téjon sütötték meg. Szenvedésének részletes története természetesen nem mentes legendás elemektől. Szent Lőrinc vértanú 258-ban hunyt el. Tiszteljük még Brindisi Szent Lőrinc kapucinust is, egyházdoktort, kitűnő tudós volt ő, ugyanakkor a gyakorlat embere is. A 15 éves török háború alatt 1601-ben a Székesfehérvár környéki harcokban mint tábori pap működött, és lóhátról feszülettel a kezében lelkesítette a keresztényeket. 1619-ben hunyt el. Giustinianus Szent Lőrinc is a lőrincek védőszentje, ő Velence első pátriárkája, jótékony és szerény életvitelű főpap volt. A tridenti zsinattal bekövetkezett egyházi reform előfutára volt. 1455-ben hunyt el. És végül megemlítem még Ruiz Szent Lorenzo, maniliai filippin világi hívőt és 14 társát, ők japán vértanúk voltak az 1630-as években. A Viktor latin eredetű név, jelentése győző, győztes. Védőszentjük első Szent Viktor pápa, aki eréllyel lépett fel bizonyos eretnek eltévejedések ellen, és a húsvét megünneplésének időpontja körül kialakult vitában. 198-ban hunyt el. Szent Viktor római császári katona, aki Milánóban szenvedett vértanúságot, ő is a Viktorok védőszentje, 304-ben hunyt el. Vagy az a Szent Viktor, aki a frank birodalom területén Párizstól keletre a 7. században remete életet élt pap volt. Valamint a Viktorok védőszentje még Szent Urzus vértanútársa, és egy Észak-Afrikában pontosan meg nem határozható időben szenvedett vértanú is a Viktorok védőszentje. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Lőrinc és Viktor nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntés!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 5-e fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1892-ben született Szigeti József hegedűművész, zenepedagógus, aki tanulmányainak befejezése után nagy sikerrel szerepelt Európa, majd a világ különböző nagyvárosainak hangversenydobogóin. Élt Angliában, majd Svájcban, 1940-től pedig az Egyesült Államokban. 1951-ben az amerikai állampolgárságot is felvette. Klasszikus és főleg modern művek egyik legismertebb tolmácsolója volt ő, és kitűnő hegedű átiratokat készített Bartók magyar népdalaiból. Bartók Béla neki ajánlotta első rapszódiájának zongora, majd zenekarral kísért változatát. 1912-ben született Kis Tamás, József Attila díjas költő, esszéíró. Költői pályája 1934-ben a Nyugatban indult. 1938-ban Debrecenben teológiát és filozófiát tanult. 1942-től Nagyváradon, 47-től Debrecenben tanított. 1953 és 73 között a debreceni KLT-je gyakorló gimnáziumának tanára és az Alföld szerkesztője volt. 1982-ben kapott József Attila díjat. Lírájában az alföldi nép és táj egyszerűsége jelenik meg. Jellegzetes hangja a csendes bánat, a finom szatíra, vagy az áradó bensőségesség volt. Legismertebb művei a Kedve remények, Lillák című csokonairól szóló életregénye és a Főnix szárnya alatt című esszékötete. 1922-ben született Gáti István Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár, kórházigazgató, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett szülész és nőgyógyász diplomát 1948-ban. Főszerkesztője volt a Magyar Nőorvosok lapjának. Szülésznőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. Több szakkönyvet is írt. A Nő orvosi szemmel, a Szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdései címekkel. Érdemeit számos díja ismerték el. 1997. márciusában Széchenyi díjat kapott, idézem, a magyar szülészet és nőgyógyászat területén végzett kiemelkedő gyógyító, tudományos és iskolateremtő tevékenységéért. 1937-ben született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész, aki pályáját a Szolnoki Szigligeti Színházban kezdte, majd a Nemzeti Színház tagja lett. 1991 óta az Operaházban dolgozik. Vendégként csaknem valamennyi fővárosi és vidéki színház számára tervezett jelmezeket, és szabadtéri színházak számára is dolgozott. Számos tévéjáték, musical és film jelmeztervezője is volt, de tervezett

a gráci és a nyugat-berlini operának is. Az úgynevezett Magyar Tervezői Iskola kiváló képviselője ő, expresszív erejű szín és formagazdag művészi jelmezvíziók készítője. Színházi viselt dolgaink címmel könyve is megjelent. 1946-ban született Zanzibárban, Tanzániában Freddie Mercury angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Családjával együtt az indiai Bombayn átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. 1971-től lett a Queen együttes tagja. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott One Night at the Opera című nagylemezzel és az azon szereplő Bohemian Rhapsody című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott. 1951-ben született Pataki Ági modell, producer. Ő volt az egyik kozmetikum reklámarca mintegy két évtizeden át, és ő volt az első magyar szupermodell is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1902-ben hunyt el Rudolf Virchow német orvos, patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Orvosi tanulmányait Berlinben végezte. 1848-ban tanulmányozta a Felső Sziléziában dühöngő tifusz járványt, melyről kimerítő tudósításokat írt. Majd Würzburgban lett egyetemi tanár és az új kortani intézet igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia 1873-ban kültagjává választotta. Részt vett archeológiai és antropológiai kutatásokban is. Foglalkozott Berlin csatornázásának ügyével és nagy munkát végzett az 1870 és 71-es háborúban a sebesültek gyógyítása terén. Ő szervezte meg az első kórházvonatot. Neve azzal vált széles körben ismerté, hogy kidolgozta a sejt kortan elméletét, a betegségeket a sejtek rendellenes változásaira vezette vissza. Elmélete a maga korában pozitív szerepet töltött be, mivel megindította a sejtek működését befolyásoló gyógyszeres kezelés kutatását és a kóros alaki elváltozások beható tanulmányozását. 1927-ben hunyt el Safarczyk Ferenc geológus egyetemi tanár, aki miután végzett a Budapesti Tudományegyetemen, 1876 és 82-ig az ásvány földtan tanszéken tanársegéd, majd a földtani intézet geológusa volt. 1891-től a Műegyetemen a technikai geológia magántanára, 1904-től az ásvány földtani tanszék tanára volt. 1910 és 1916 között betöltötte a Földtani Társaság elnöki és élete végéig a hidrológiai szakosztály elnöki tisztét. A Magyar Tudományos Akadémiának 1902-ben lett levelező, 1916-ban rendes tagja. Fő munkái Budapest és környéke, a Cserhát és a Dél-Kárpátok földtanára vonatkoztak. Ő vezette be a hazai tudományos földrengés tani megfigyelést, hidrológiai és rendszeres földtani kutatásokat. A Magyar Hidrológiai Társaság 1943-ban tiszteletére évenként kiosztásra kerülő Safarczyk érmet alapított. 1992-ben hunyt el Rajcsányi László, háromszoros olimpiai bajnok, kardvívó, sportvezető, mérnök. Rajcsányi ahhoz a kardvívó nemzedékhez tartozott, amely évtizedeken át uralta a világversenyeket, és páratlan sikersorozatot ért el. Kereken 10 országos bajnoki címet szerzett egyéniben, illetve csapatversenyben. 3 olimpián és 3 világbajnokságon nyert aranyérmet a kard csapat tagjaként. Az Európa-bajnokságokon 2-2 arany- és bronzérmet, a 28-as főiskolai VB-n egyéniben és csapatban aranyérmet szerzett. Később a Vívó Szövetség elnöki tisztét is betöltötte. 1997-ben hunyt el Kalkuttai Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt albán származású apáca, misszionárius, aki 1950-ben alapította meg a Szeretet Misszionáriusai elnevezésű közösséget. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1995. októberében jelent meg életrajzi műve az Egyszerű út címmel.
1996. október 1-én Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult. 1997. szeptember 5-én hunyt el. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata. 2003. október 18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa. Szintén 1997-ben hunyt el Solti György, Sir George Solti, karmester, zongoraművész. Zeneakadémiai tanulmányait zongorai és zeneszerzés szakon 1927 és 31 között végeztem, majd 32-től a Budapesti Operaház korrepetítora volt. Kiváló hanglemez dirigensként tartották számon, külön tehetsége volt a stúdió munkához. Hatalmas repertoárja volt, és ennek részeként világszerte fáradhatatlanul propagálta a magyar szerzők Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Weiner Leó műveit. Élete utolsó lemezét is magyar komponisták műveiből állította össze. Egy dél-franciaországi fürdőhelyen hunyt el, hamvait kérésére a budapesti Farkasréti temetőben Bartók Béla sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Síremlékén ez olvasható: hazatért. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1927-ben avatták fel az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. Tihanyban, ünnepélyes keretek között a kormányzó jelenlétében avatták fel. Az épületegyüttest Kocsis Iván tervezte. Az intézmény 1951-ben a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá került, 82-ig Biológiai Kutatóintézet néven működött. 1982-ben vette fel a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nevet. Elsődleges feladata a Balaton vízminőségének és élővilágának védelmével összefüggő magyar biológiai kutatások összehangolása. 1986-ban a Dire Straits együttes részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat nyert. Az MTV legjobb videóklipjéért járó díját nyertem. A klip számítógép animációra épül, budapesti képeket és az első emelet együttest is látni lehet benne. És végül, de nem utolsó sorban, 2009-ben Székelyföld hivatalos himnuszának fogadták el a székely himnuszt. A szerzők szándéka nem az volt, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek. Csanádi a verset 1921-ben írtam, a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületem idézőjeles májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem tartalmazza a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenéjét Mihalik Kálmán leánykarra komponálta. A dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték először egy találkozón, a szerző jelenlétében. A dal később erdélyi székely magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után tiltva volt, de bensőséges rendezvényeken, családi ünnepségeken, titokban gyakran elénekelték. A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székelyudvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban fogadták el az önkormányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. Kedves hallgatóink, szeptember 5-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A továbbra is súlyos humanitárius körülmények miatt az Európai Unió további 500 000 euróval járul hozzá a nepáli hatóságok és a humanitárius partnerek által vezetett segélyakcióhoz. Közölte az Európai Bizottság arra válaszul, hogy Nepálban 9 nappal ezelőtt a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámáradat söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy 5000-en eltűntek. A brüsszeli testület közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU humanitárius támogatását szállító első repülőgép 82 tonna alapvető ellátmánnyal a fedélzetén pénteken érkezett a helyszínre. A magyar vidék ismételt büntetésének tartja a Fidesz a közlekedési és beruházási miniszter pénteki bejelentését arról, hogy a Mohácsi Dunahídhoz kapcsolódó úthálózatot az alföldi oldalon 2x1 sávra szűkítik. Vitézi Dávid azt közölte, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd beruházásának folytatásáról. Leállítják viszont azt az utólag hozzácsapott projektelemet, amellyel az alföldi oldalon mintegy 20 kilométeren az eredetileg tervezett 2x1 sáv helyett 2x2 sávos út épült volna meg, több mint 76 milliárd forinttal növelve a költségeket. Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a Tisza kormány újabb lépése azt üzeni, a vidékieknek ez is elég lesz. Ez nem takarékos gazdálkodás, hanem szűklátókörűség, és ismét a magyar vidék büntetése, kommentálta a döntést a korábbi közlekedési államtitkár a távirati irodához eljuttatott közleményben. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez fordul a Mi Hazánk az augusztus 20-ai rendezvény szervezése miatt. Miután a központi nyomozó főügyészség az erre vonatkozó feljelentésüket áttette a budapesti rendőrfőkapitánysághoz, jelentette be a párt elnöke a Mi Hazánk közösségi oldalán közzétett videójában. Törockai László érthetetlennek, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a központi nyomozó főügyészség egy kiemelt közszereplővel, Radnai Márkkal kapcsolatos feljelentést áttesz a BRFK-hoz, amely, mint fogalmazott, ezeket az ügyeket elfekteti, azaz hosszú ideig húzza, majd megszünteti a nyomozást. A politikus ezért levélben fordul Unger Annához, hogy vegyék magukhoz ezt a kiemelt ügyet, amelyet egy óriási korrupciógyanús botránynak nevezett, és amelyben szerinte 4 milliárd forint közpénzről van szó. Ha a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nem foglalkozik ezzel az üggyel, akkor egyértelművé válik, hogy ez egy politikai megrendelésre működő hivatal, amely nem akarja a jelenlegi kormányzat korrupciógyanús ügyeit vizsgálni, vélekedett Torockai László. Végül az időjárásról. Szombaton északnyugat, észak felől frontális felhőzet érkezik. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet, élénk, időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható szombaton. Napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen visszaesik a hőmérséklet. A délkeleti déli tájakon lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 5-én szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön 1000 és 1000 szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyom. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, e szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon az örömről, ezúttal Emil Meyertől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm titka, annak örülni, amivel rendelkezünk, nem pedig a felett bosszankodni, ami hiányzik. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat. Csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Kalkuttai Szent Teréz Szűz emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Majd a folytatásban az időjárás előrejelzésről ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel a Napverse című kis műsorunkban Vas István az Új Tamás című költeményét mondja el Szegvári Menyhért. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. Ezt követően kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első szombati szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Kalkuttai Teréz anyáról beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggávatásáért is imádkozunk, és a napimája is elhangzik. Néhány perccel 8 óra előtt pedig programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést pedig, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Bag és 60 között, a 47-es és 53-as kilométerek közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv járható. A Gyöngyös-nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és 74-es kilométerek között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és 182-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Ott idéglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén útépítési munkák miatt lezárták a külső sávot a 3-as kilométernél mindkét oldalon. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Szuha főbekötő útján, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma észak felől tovább növekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A szél már nagy területen északira, északnyugatira fordul, és meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik, délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Orvos meteorológiai szempontból ismertetem kedves hallgatóinkkal, hogy a mai napon hideg front érkezik felénk. Emiatt gyakori panasz lehet a fejfájás, ingerlékenység, vérnyomás ingadozás, illetve csökkenhet a teljesítő képesség is. Ezen kívül tart még a parlagfű virágzás, csúcsidőszaka. A pollen koncentráció mostanra országszerte magas, sokfelé nagyon magas. Az allergiások körében így gyakoriak lehetnek a szénanáthás tünetek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
2: A napverse.

0: Vas István, az új Tamás. És a 12 között vala egy, akit Tamásnak, a kettősnek hívtanak. És mikor azt mondta Jézus, ahova én megyek, ott legyetek ti is, tudjátok az utat, így felelt. Hová még nem tudhatjuk, Uram? Mi módon tudhatjuk, hogy az út merre van? És mondta Jézus a kettősnek, a szegénynek. Én vagyok az út, az igazság, az élet. És majd, amikor a feltámadás után a tanítványok újra látták, nem volt közöttük a szegény Tamás, csak hallotta a test feltámadását. És mondták akkor neki, mi láttuk az Urat, s ő felelé. Ha kezén a szög verte sebet, az én szemem nem maga látja, ha be nem bocsátom az ujjaimat a vérező oldalába, ha hozzá nem érhetek, ha hét sebét meg nem tapintja kezem, én nem hiszem. Én nem hiszem. És 8 nap múlva együtt ültek 12-en, és közöttük Tamás, a kettős, a hitetlen, és a zárt ajtón Jézus belépett, és szólt hozzájuk, békesség ti néktek. És mondta Tamásnak, hozd ide ujjadat, bocsásd oldalamba, érintsd meg te magad, a szögeknek helyét szemeddel nézheted. Elhoztam kezemet, hozd ide kezedet, sóvárgó kezedet másd meg hét sebemben. Légy immár hívő, ne légy hitetlen. És szól a Tamás. Megjelentél nekem. Te vagy az én Uram, te az én Istenem. Mivel láttál engem, hiszed, hogy én vagyok. Akik nem látnak és hisznek, azok a boldogok. Felelte Jézus Tamásnak.
1: Vas István az új Tamás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vas István kétszeres Kossuth, háromszoros József Attila és egyszeres Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, Budapesten született 1910. szeptember 24-én. Jómódú zsidó családból származott, apja üzletember, textilkereskedő volt, aki nem nézte jó szemmel fia irodalmi próbálkozásait. A Markó utcai Berzsenyi gimnáziumban 1928-ban érettségizett. Még abban az évben Kassák Lajos lapja a Dokumentum munkatársa volt, majd 1928-ban beiratkozott a Bécsi Kereskedelmi Intézetbe. Megismerkedett Nagy Etel mozdulatművésszel, Kassák nevelt lányával, aki később az első felesége lett, és aki fiatalon elhunyt. 1933-ban verseit kezdte közölni a Nyugat, később a Válasz is. Radnóti Miklóssal 1935. szeptember 2-án szerepelt a Magyar Rádióban, aki verseit az ő társaságában olvasta fel. 1929 és 39 között különböző budapesti cégeknél dolgozott, míg a numerus clausus miatt el nem bocsátották. Ez időtájt halt meg nagybeteg fiatal neje, akit még 1938. július 13-ai kikeresztelkedése után a katolikus vallás rítusa szerint vett feleségül. 1944-ben és 45-ben Ottlik Géza és Kutni Mária bújtatták. A második világháború idején többször behívták munkaszolgálatra. Az elviselhetetlen fizikai munka és a megalázó bánásmód miatt több alkalommal is öngyilkosságot kísérelt meg. 1946-ban a Révai kiadó lektora lett. 49 és 53 között nem publikálhatott. Ekkor műfordításaiból élt. 1951-ben vette feleségül Szántó Piroska festőművészt. Nyaralójuk a legendás Szentendrei kert utóbb az irodalmi élet fontos színtere lett. 1956 és 71 között az Európa könyvkiadó lektora volt. a Várkert rakpart 17 szám alatti budai otthonukban 1999 és 2012 között működött a Szántó Piroska Vas István emléklakás, emléket állítva a művész házaspárnak. Vas István 1991-ben hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya apuljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket: kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtott a területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közelálló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelen léteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között örlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a puglyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szemináristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Salì sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes. mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik. Megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert ki

0: való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
1: il seminario non è un rinvio della missione,
0: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
1: il sacerdote è mandato a tutti,
0: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Zárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
2: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel kollégium egyik leghíresebb diákja, St. John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház egyházdoktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Oriel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk St. John Henry Newman római nyomdokain tesznek zarándokutat. Az oxfordi Oriel College idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Oriel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdon kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Oriel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben St. John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor, és mint az egyház nevelői küldetésének társ

0: idő szentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá, a mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatásról különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
1: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel és különösen a mi úrunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalmát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
1: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Oriel College az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brom pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben

A tanítványok szombaton kalászokat tépnek le, hogy éhségüket csillapítsák, s ezt a farizeusok felrólják Jézusnak. A mózesi törvény szerint ugyanis cselekedetük, még ha kicsiben is, de aratás, vagyis munka, tehát szombaton tilos volna ezt tenni. Jézus válasza meglepő, Dávid király példáját hozza fel, aki szükséghelyzetben megszegte a szent kenyerekre vonatkozó előírást, hogy életet mentsen. Ezzel nem a törvény ellen beszél, hanem annak valódi értelmét helyezi a középpontba. A szombati nyugalom nem öncélú, hanem az ember javáért van. Isten nem azért adta a törvényeket, hogy akadályozzon minket, hanem hogy az élet teljességét mutassa meg nekünk. Ha pedig a törvény betűje akadályozza az irgalmasság gyakorlását, akkor valami tényleg félresiklott. Jézus célja beteljesíteni a törvényt a szeretet és az irgalom szellemében. A farizeusok gondolkodása zárt és sablonos. A szabályok rendszere számukra fontosabb, mint az ember. Jézus ezzel szemben az Istennel való élő kapcsolatot hangsúlyozza, és a felebaráti szeretetet. Ez a szakasz figyelmeztetés számunkra. Engednünk kell, hogy Isten formálja a szívünket. Lehet, hogy mi is ragaszkodunk a szabályokhoz, az elvekhez, a megszokott rendhez, miközben észre sem vesszük a mellettünk lévő éhező embert. Ez távol áll a vallásos lelkülettől. Az irgalmasság legyen szívünkbe írt törvény.

Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent vagy Uram énekeskönyv 225-ös számú énekét énekeljük a mai első szombati szentmise elején, amely így szól: Jertek keresztény hívek. Majd a 118-as számú ének következik ezután Krisztus teste és szentvére kezdősorral, és befejezzük a mai szentmisét a 189-es számú ének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik: Nyújts ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent vagy Uram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 225-ös, 118-as és 189-es számú énekeit énekeljük tehát a mai első szombati szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, kalkuttai Szent Teréz Szűz, vagy ahogyan szoktuk őt általánosságban nevezni, ami kalkuttai Szent Teréz anyát ünnepli emléknapként az egyház, és kérjük az ő közben járását. Az ő egész élete egy olyan világot tárt föl, amelyben nehezen mozog a keresztény ember még akkor is, hogyha jól tudja, hogy a keresztény életünknek ez egy lényeges vonása. És ehhez kérjük odafönn az égről az ő közben járó imáját. A mai szentmisénket Isten tiszteletre méltó szolgája, mintszent József bíboros úr boldoggá avatásáért ajánlom föl. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy a hívő nép örömére adja meg nekünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, tőlem is Apollótól tanuljátok meg, amint írva van. Senki se fuvalkodjék fel, és ne kérkedjék egyik tanítóval a másikkal szemben. Mert mit tesz téged a másiknál különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Már jól laktatok, már gazdagok lettetek. Nélkülünk is uralomra jutottatok. Bárcsak valóban uralomra jutottatok volna, hogy veletek mi is uralkodhatnánk. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint a halálra szántaknak. Látványossága lettünk a világnak, angyaloknak is, embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti pedig erősek. Titeket megbecsülnek, minket pedig megvetnek. Mindmáig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verés szenvedünk. Nincs otthonunk és kezünk munkájával fáradunk. Átkoznak minket, mi pedig áldást mondunk. Üldöznek minket, mi pedig elviseljük. Gyaláznak minket, mi pedig imádkozunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Nem azért írom ezt, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint kedves gyermekeimet intelek benneteket. Ha 10 000 tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Jézus Krisztusban én adtam életet nektek az evangélium által. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsugalkva ezegették. Néhány farizeus rájuk szólt: miért tesztek olyat, ami szombaton tilos? Jézus így válaszolt nekik: nem olvastátok-e, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett, és adott belőlük a többieknek is. Pedig azokat csak a kapoknak lehetett volna megenniük. Majd hozzátette: az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor valamilyen egyházi törvény előír valamit, mindig tudnunk kell, hogy az a törvény az arra szolgál, hogy az Istent megdicsőítsük vele. És ilyen módon kell azonosulni magával a törvénnyel. Az állami vagy egyén, tehát a társadalom által hozott törvények, azok olyanok, amelyeken változtatni lehet. Gondoljunk csak, akik már régebb óta vezetnek, hogy hányféle kresszel találkoztunk már. Én magam is gyerekkoromban is már ismertem valamilyen szempontból, és a változásokat nem csak vezetés közben, másképpen is ismertem, találkoztam vele. A törvények arra valók, hogy az emberek életét szabályozzák, és elkerüljük azokat a problémákat, amelyek különféle érdekekből történnének. Kellenek ezek a szabályok, de mindig tudnunk kell, hogy az emberi szabályok azok olykor túlhaladottakká lesznek. Amikor Jézus itt megengedte a tanítványoknak, hogy szombaton olyat tegyenek, amely tilos, na most, hogy mennyire volt ez munka, hogy tépdesték a kalászokat, és abból ettek valamit, ez egy más kérdés. A farizeusi gondolkodásban, hogyha valakit el akartak ítélni, lehet, hogy a pislogás is munkának számított volna. Tehát már itt látszik az, hogy nem az Isten dicsőségét keresik ezzel a kérdéssel, hanem valamilyen módon szembe akarnak helyezkedni, vagy vádolni akarják a Jézushoz tartozó embereket, és ennek a gyökere nem pusztán az emberi természetben van benne, hanem magában a nagy küzdelemben, amely Isten és a sátán között folyik. Nem Isten kezdte, Isten a maga világát éli, és megtámadhatatlan vagy legyőzhetetlen, tehát hiába ágál ellen bármilyen fondorlatossággal is a sátán, Istenen nem tud győzni. Nincsen fogása, mondanánk majd. Ezért van, hogy a világban ott vannak a szegények, a nincstelenek, az elhagyatottak, a kisemmizettek, a kitaszítottak, és lehet tovább sorolni, amely nem pusztán egy társadalmi berendezkedésnek a káros eredménye, hanem magának a lelkünk ellenségének a műve. Amikor Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy szegények mindenkor lesznek veletek, akkor ez nem egy büntető kijelentés, hanem ő látja, hogy lelkünk ellensége milyen fondorlatos módon dolgozik Isten ellen. És ez a mű a világ végéig megmarad. Amikor kalkuttai Teréz anyáról beszélünk, akkor látnunk kell azt a hősies munkát, amelyet ő megálmodott, mégpedig azért, hogy Istennek szolgáljon vele. Embereket szolgál, mindenkit nem tud. De az a látszólag kevés, az igazán sok, ha az embert nézzük, de az nem szünteti meg a szegénységet és a problémát, ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtenni. Igenis, az embernek mindig észre kell venni, hogy kik vannak körülötte. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy mindig tudjuk ezt úgy értelmezni, hogy valahol ott van az ő akarata, hogy vegyük észre azt a szegényt is, amennyire lehet. A társadalom tudjon úgy segíteni rajtuk, hogy a probléma nagyobb rész megszűnjön, az egyes ember pedig a problémát nem tudja megszüntetni, csak valamennyire enyhíteni. Jó lélek, és ugyanakkor okosság és bölcsesség is kell hozzá. Már a régiek is mondták, hogy meg kell melegedni a kezedben az szegényeknek szánt adománynak, ez pénzbeli adomány, és ez azt jelentette, hogy gondold át, hogy mit csinálsz. Nehogy azzal, hogy jót akarsz, ártsál neki. Kérjük Istentől a kegyelmet kalkuttai Szent Teréz közben járó imájára, hogy tudjunk ebben helyesen látni és helyesen cselekedni. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával fölmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házassági megőrzött szűzi tisztaság értékét, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nekünk kalkuttai Szent Teréz szüzet, a lángoló szeretet példaképül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki gondját viselet hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged és fáradoznak embertársaik javáért, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Aki nem sejtett órában érkezel, segíts mindazokat, akik a betegek körül szolgálnak, hogy előkészítsék őket a te látogatásodra, hallgass meg, Urunk! Istenünk, te mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind haláli hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped kérését hallgasd meg, hogy mielőbb a szentek között tudjuk őt tisztelni majd a boldogok boldoggá avatása után, hallgass meg, Urunk! Urunk, te kedveled az üzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket és adj egyházadnak hívásodat követő szűzeket és törvényed szerint élő házastársakat, aki érsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: áldozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten elő.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatok, nevére csinálj
2: véleményt
1: és
2: csinálj véleményt, mindannyiunk
1: és mindannyiunk szeszélyt áldozatára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el hódoló áldozatunkat, amelyet kalkuttai Szent Teréz emléknapján neked bemutatunk. Engedd, hogy ez a tökéletes

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kijár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Urunk Jézus Krisztus,
1: a te szíved szerinti, szabadító és szeretetes szíved.

0: Kedves hallgatóink, kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapján első szombati szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. A felolvasó Ferenci Tamás volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új felhasználó barát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. A kormány tervei szerint két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását, a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és az úgynevezett NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. Közölte, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője felidézte, kezdeményezésükre szerdán volt egy egyeztetés a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárcajavaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de ezekről a kormány még nem döntött. Az ülésen a Magyar Péter miniszterelnök által csütörtökön bejelentett két lépcsőről nem esett szó, így ez meglepetésként érte őket, és szeretnék megtudni a részleteket.

0: Heti a tanárokat, legfőképpen nem az oktatási miniszter, akinek szolgálnia kellene a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket, és gőgösen beszélni róluk. Ezért indították kezdeményezésüket a petíció.kdnp.hu oldalon. Végül az időjárásról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néha zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Kalkuttai Teréz anyára emlékezzünk a mai napon, aki rendalapító, és így nevezték őt a szegények angyala. Skopjében született 1910. augusztus 26-án. Kalkuttában halt meg 1997. szeptember 5-én. 87 évet élt. A gondviselő Isten egyik csodálatra méltó karizmatikusa volt az elvallástalanodott és önző 20. században nagy felkiáltójel az egész világnak, hogy Jézus Krisztust kell megtalálnunk, szeretnünk és szolgálnunk a társadalom kivetettjeiben is. Amikor Kalkuttai Teréz anya meghalt, az egész világ gyászolta, mert távozása mindenkinek nagy veszteséget jelentett. Mint hallottuk, Skopjéban született 1910. augusztus 26-án albán szülőktől. Keresztneve Ágnes volt. Hárman voltak testvérek. Állami iskolában tanult, majd tagja lett a kongregációnak. Hivatást érzett lelkében indiai misszióra. Mint novícia került az akkor még brit fennhatóság alatt álló Indiába, ahol egy missziós iskola tanára, később a vezetője lett. A fogadalom letételekor addigi neve helyett Lizői Kisszent Teréz nevét választotta. 1929-1948 között a nővérek iskolájában földrajzot tanított a jómódú indiai családok leányai számára. Néhány évig iskolájuk igazgatója is volt. Szobájának ablaka egy nyomortelepre nyílt, így nap mint nap szemtanúja lehetett az indiai nép legszegényebb rétegének szürke hétköznapjaikban. Ezek után érlelődött meg benne a gondolat, hogy a maga körül tapasztalt nyomorúságon enyhíteni kellene. Mivel azonban rendjének küldetése az oktatás-nevelés volt, elhatározta, hogy önálló útra lép. Azt az isteni sugallatot kapta, hogy életét a nyomorgóknak, az elesetteknek szentelje. Mert Krisztus örökre reánk bízta nem csak szentestét és vérét, nem csak édesanyját és az általa alapított igazi egyházat, hanem tanításával együtt a szegényeket, betegeket és segítségre, szeretetre szorulókat is. 1948. augusztusában 12. Pius pápa külön engedélyével elhagyhatta rendjét, és ezt követően betegápolást tanult, és Kalkutta egyik nyomornegyedébe költözött. Így kezdődött el az a csodálatos élet, hogy valami szépet tegyen Istenért. Ezt a munkát és életstílust, amelyet a világ minden táján ismernek és nagyra értékelnek, a nővérei folytatják. A Loretto nővérek ruhája helyett kék szegélyű fehér száriba öltözött, vállán a feszület jelét viselte. A szeretett misszionáriusai néven új rendet alapított Teréz anya. Fő feladatként legszegényebb, legelhagyatottabbak, legbetegebbek és legéhesebbek megmentését és szerető gondozását tűzte ki. Teréz anya ezt hangoztatta: a szegényeknek szeretetre és együttérzésre van szükségük. Rövid idő alatt iskolát és gyógyszertárat alapított a rászorulóknak. Először egyedül, majd egyre több munkatársal szedegette fel a haldoklókat a 12 millió lakost számláló Kalkutta nyomornegyedeiben. Mindezért soha semmit sem fogadott el sem a maga, sem nővérei számára. a szegényekkel él.

0: Eztek, sokat imádkoztak. Mindenük volt Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Naponta a szentmisén kívül egy órás szentségimádást tartottak, csütörtököt pedig egész nap az imádságnak, szentségimádásnak szentelték. Haldoklóinak házat rendezett be, ahol emberhez méltóan haltak meg, megmosdatva, fehér lepedőn, a maga és nővérei szeretetteljes gondoskodása közepette. Akkoriban mondotta Teréz anya, a legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tüdőbaj, hanem inkább az az érzés, hogy valaki nem kívánatos ezen a világon, és senki sem törődik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jó akaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség, közömbösség, az útszélen tengődő felebarát iránt, akit gyötör a kizsákmányolás, a korrupció, a szegénység és a betegség. Teréz anya életrajzát holnap folytatom. Most az ő szavaiból idézek. A nővéreket így tanította, így buzdította. Legyetek kedvesek és könyörületesek. Senki se jöjjön hozzátok úgy, hogy ne mint jobb és boldogabb ember távozzék tőletek. Legyetek Isten kedvességének élő kifejezői. Kedvesség ragyogjon az arcotokon, kedvesség a szemetekben, kedvesség a mosolyotokban, kedvesség meleg köszöntéstekben. A nyomor negyedekben mi vagyunk Isten kedvességének, világossága a szegényeknek. Mindig boldog mosolyjal forduljatok a gyermekek, a szegények, minden szenvedő és magányos ember felé. Ne csak gondoskodást nyújtsatok nekik, hanem a szíveteket is. Amit nővéreinek mondott Teréz anya, ezek a szavak nekünk is szólnak. Jó lenne, ha mindig kedvesen, szeretettel vennénk körül a szegényeket, a betegeket, szenvedőket, haldoklókat. Segítsen minket, Kalkuttai Teréz anya, s bízunk abban, hogy a mennyországból segíti mindazokat, akik bizalommal kérik az ő közben járását.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Uram, ma volt egy szörnyű dolog, és mi még nem tudunk megbocsátani egymásnak. Megpróbáltuk, de még teljesen eltölt a harag és a megbántottság. Így mi most úgy tűnik, teljesen elvesztettük a képességünket arra, hogy megbocsássunk. Taníts mindkettőnket arra, Urunk, hogyan bánjunk ezzel a félelmetes érzésünkkel. Kérünk, Urunk, jöjj el hozzánk, és lágyítsd meg a szívünket. Nyisd meg minket, és tölts el szereteteddel. Mosd le a haragot és keserűséget a szívünkről. Taníts meg minket, drága Urunk, de ne csak arra, hogy hogyan bocsássunk meg egymásnak gyorsan és teljesen, de a bátorságra is, hogy elsőnek ki tudjuk mondani. Sajnálom, én rontottam el. Ez az én hibám. Add nekünk, Uram, a képességet, hogy mindig megbocsássunk egymásnak olyan teljes mértékben, feltétel nélkül és szeretettel, ahogyan Te mindig megbocsátasz nekünk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Az idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándokhívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét pedig főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja majd. A szabadtéri misék után körmenet és szeretett vendégség is lesz. Mindenkit szeretettel várnak Egerben, a kisasszony búcsúban, szeptember 13-án vasárnap, a délelőtt 10 órakor, valamint a délután 16 órakor kezdődő szentmisékre. A mohácsi csata története előzményei, a vereség okai 500 éve foglalkoztatják a magyar történelemtudományt és a magyar embereket. Évszázadokon át adottnak tűntek a kérdések és a válaszok. Az elmúlt 50 évben azonban egyre gyorsuló ütemben átalakult a kutatás, és a tudomány hozzálátott a régi politikai előfeltevésekhez igazított magyarázatok az akkori kor valóságának vizsgálatához. Erről a folyamatról és az elért eredményekről szól majd B. Szabó János Mohácsi csata című előadása szeptember 8-án 16 óra 30 perckor, amely az Egri Bródi Sándor könyvtár Bródi szalonjában lesz. Tehát, akiket érdekel a Mohácsi csata története, azok B. Szabó János ezen témáról szóló előadását szeptember 8-án 16 óra 30 perctől hallgathatják meg az Egri Bródi Sándor könyvtárban. A Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében szeptember 14-én újra lesz városi zarándoklat. A résztvevők a hagyományoknak megfelelően 4 útvonalról indulva ismerhetik meg a város templomait, és haladnak a Kálvária kápolna felé. A késő délutáni órákban érkeznek meg oda, ahol együtt vesznek részt a Kálvária kápolna Szent Kereszt felmagasztalása szabadtéri búcsúi ünnepén. A búcsúi szentmisét idén Ficek László helynök atya mutatja be. A zarándoklat szervezője Seresné Horváth Zsuzsanna, akinek nevében szeretettel invitálom a kedves hallgatókat és érdeklődőket erre a zarándoklatra. Nos, jelentkezni az ő, illetve a Miskolci Ars Sacra Fesztivál Facebook oldalán található elérhetőségeken lehet. Szeptember 14-én tehát szeretettel várják a Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a városi zarándoklat résztvevőit. 11. alkalommal lesz nyitott templomok napja az abasári római katolikus templomban szeptember 12-én szombaton. 8 órakor lesz majd templomnyitás és templomnézés, szükség esetén idegenvezetéssel. 10 órától dr. Komjáti Zoltán Igor tart előadást Litániák, Településünk és Magyarország fejlődésért címmel. Majd szabadító imák fél órája lesz. Ezt követően a Szentírásból is felolvasnak, és közös rózsafűzért imádkoznak. 18 órakor kezdődik majd a Szentmise, melyet Iváncsi Balázs plébános celebrál majd. 19 óra 30 perctől pedig a templom előtti tér kivilágítására kerül sor. Alternatív programként Komjáti Jánosné vallási témájú táblaképeinek kiállítása lesz a kateketikai teremben, és kiállítást láthatnak majd az egyházközség vallási és kulturális értékeiből is. Nos, mindez a 11. alkalommal megrendezésre kerülő nyitott templomok napján lesz az abasári római katolikus templomban szeptember 12-én szombaton. A programra szeretettel várják a kedves érdeklődőket, a szervezők. És természetesen Miskolcon is lesz Ars Sacra Fesztivál, idén immár 4. alkalommal. A program mottója reményt és jövőt adok nektek. A rendezvény sorozat szeptember 11-e és 20-a között kerül megrendezésre Miskolc számos pontján. és mivel a program sorozat fő média támogatója a rádiónk a Szent István Rádió, ezért a Miskolci Arszakra Fesztivál ideje alatt minden egyes nap az adott nap programjait külön-külön is ismertetjük majd. Ha tehetik, vegyenek idén is részt a Miskolci Arszakra Fesztivál programjaiban. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek!
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új felhasználó barát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. A kormány tervei szerint két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását, a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és az úgynevezett NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. Közölte, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője felidézte, kezdeményezésükre szerdán volt egy egyeztetés a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de ezekről a kormány még nem döntött. Az ülésen a Magyar Péter miniszterelnök által csütörtökön bejelentett két lépcsőről nem esett szó, így ez meglepetésként érte őket, és szeretnék megtudni a részleteket. Állj ki te is a tanárod mellett mottóval petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben Landert Judit oktatási miniszter távozását követelik a pedagógusokat sértő kijelentései miatt, hangzott el sajtótájékoztatón. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta, Landert Judit a Klubrádiónak adott korábbi interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Azt is mondta, hogy azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van, és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, fogalmazott, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. Azt mondta, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat és a sok kis iskolát. A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte, és úgy fogalmazott, senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképpen nem az oktatási miniszter, akinek szolgálnia kellene a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket, és gőgösen beszélni róluk. Ezért indították kezdeményezésüket a petíció.kdnp.hu oldalon. Sport. Az elmúlt szezonban három magyar csapat indult a női kézilabda bajnokok ligájában. A ma rajtoló új idényben csak a Ferencváros és a legutóbb döntős Győr szerepel. Az előző kiírásban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott Debrecen, anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett. A sorozat legnagyobb esélyesének az Európai Szövetség erős sorrendje alapján a hétszeres aranyérmes Eto számít, amely a június elejé budapesti négyes döntő fináléjában a francia Metztől kapott ki, így most különösen motivált lehet a trón visszaszerzésében. Végül az időjárásról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néha zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
4: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeptember 5-én szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát az örömről Emil Meyer fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Az öröm titka annak örülni, amivel rendelkezünk, nem pedig a felett bosszankodni, ami hiányzik. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Ma a Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat, a katolikus egyházban pedig kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk hallgatóinkat 12 óráig. Nos, íme a kínálat. Hangképes műsorajánlónkat követően hamarosan kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorom. Az adásban befejező részéhez érkezünk azon sorozatunknak, amelyben dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek. Majd a műsor második felében pedig a szeptemberi Szűz Mária ünnepekről kérdezem Deli Lajos, felsőzsolcai plébánost. Következzen most egy rövid részlet a műsoromból.
7: Az eukarisztiával való személyes találkozással kapcsolatosan még mit mondhatunk el?
8: Az emberi élet fordulóinak nagyon sok kitüntetett pillanata volt a hagyományos kultúrában, és az eukarisztiával, az úrvacsorával való első találkozás az egy ilyen kitüntetett pillanat volt, hogy a katolikusoknál az első áldozás, és a protestáns felekezeteknél pedig az úrvacsora vétel, ami a konfirmáció szokásához kapcsolódik.
1: 9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását. amelyben Csorba Mónikával a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a KÖSZI hallgatói szolgáltatások referensével beszélget Molnár András. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj frekvenciáján, Kilátó című műsorunkban ellátogatunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokára, ahol dr. Novák István delegált rektorhelyettes kért áldást ott termésre. Majd az EGRI önkormányzat aktuális ügyeiről beszélgetünk Wagner Ákos polgármesterrel. Végül pedig még a Gárdonyi Géza Színház most kezdődő új évadáról is szólunk. 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszentmiklósi és kisújszállási adóinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban az Esés iskolájáról hallanak. Majd az óra második felében aktelekre, a Koltai házaspár portájára látogatunk a 4. somünnepre. Következzen most egy rövid ajánlónk, amelyben Aradi Pétert, a Húsos Somtársaság elnökét kérdezem. Ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
9: Volt ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy somtörténete, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni után, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack.
1: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik Itt élünk címmel Pap Péter összeállítása. Ma a Somogy vármegyei Buzsákra látogatunk, a népművészetéről nevezetes faluba. Előzetesünkben Horváth Háncs Andreát, a faluház vezetőjét hallják.
10: Soká jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikli út, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonza a turistákat.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd kapcsolat című műsorunk csütörtöki adásának ismétlésében a szabadtéri tüzek veszélyeiről lesz szó, valamint bemutatjuk a népművészetmestere díjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádármestert is. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd meghallgatjuk a napversét, amely ezúttal nem lesz más, mint Vas István, az Új Tamás című költeménye, melyet Szegvári Menyhért mond majd el. Ezt követően a napi mája is elhangzik, 12 órakor pedig a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Nos, így hangzik a mai szombat délelőtti műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Jó néhány hete foglalkozunk már a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepeivel, és megérkeztünk sorozatunk utolsó részéhez, a csúcsponthoz, ha fogalmazhatok így, hiszen most az Eucharisztia népi vallásunkban betöltött szerepéről lesz szó.
2: A kenyérnek és a bornak a hagyományai népi vallásosságban megnyilvánuló tisztelete nagyon-nagyon sokrétű, de tulajdonképpen azért ezek áttételes jelenlétei Krisztus testének és vérének. De a néphagyományban és a népművészetben, a népszokásokban közvetlenül maga az oltári szentség vagy az úrvacsora is megjelenik ábrázolásokban, például a tárgyalkotó, tárgydíszítő népművészetben. Pásztorfaragásokon találkozunk időnként teljesen meglepő módon Krisztus monogrammal. P betű a szárán áthúzott András kereszttel, vagy az IHS betűk olykor megjelennek még a pásztorfaragásokban is. Vagy egy másik nagyon úgymond commerce műfaj, a hímzett falvédőknek a világa. Jól ismerjük ezeket az előnyomott mintákat, kihímezik, és akkor ezzel a konyhát feldíszítik faluhelyen nagyon sokfelé még ma is. Ezeken például igen népszerű az Agnus Dei, az Isten báránya motívum, ami megint csak már közvetlenül az oltári szentségre utaló minta ezeken a hímzett falvédőkön, vagy például a népi építészetre, hogyha gondolunk, akkor Abaúj megyében jellemzőek ezek a faragott ház oromzatok, amikor a deszka oromzatokat úgy mondják, hogy vértelkeket negatív formájú faragásokkal díszítik, és itt a kereszt mellett a kehe is nagyon gyakran megjelenik. Ez is egy olyan általánosan elterjedt díszítő motívum, amit egyébként nem csak a katolikusok, hanem a protestáns felekezetek is előszeretettel alkalmaznak, és ezzel díszítik a házaikat. De a legszebb ábrázolásokat és a legközvetlenebb mintákat mégis talán az ostyasütő vasakon találjuk, és akkor itt helybe is érkeztünk, mert hogy a katolikus egyházban a szentelt ostya készítésére szolgáló hagyományos eszköz, az ostyasütő vas, az elterjedt a népi táplálkozásban, a népi kultúrában is. A katolikus szentelt ostya készítésének a mintájára, de egy sokkal gazdagabb, cukros, ízesített tésztával készül ez a népi ostya, vagy ahogyan az északi palóc vidékeken nagyon sokfelé nevezik, a molnár kalács. Hát ennek az elnevezése a lisztörlő molnárokat idézi, mert amikor a malomnál álltak sorba az őrletésre váró gazdák, akkor a molnár feleségének a feladata volt, hogy molnár kalácsot süssön, és ezzel etesse, és a várakozás pillanatait könnyítse egy kicsit az ott várakozóknak, tehát innen ered a molnár kalács elnevezés, és népi ételként ez tulajdonképpen megjelenését tekintve ez egy viszonylag nagyobb, tehát mint egy ilyen lapos kis tányér, ekkora a mérete, egy ilyen roppanós, édes és különböző ízekkel ízesített sült tészta, egy ostyaféle. A tésztája az nyers formában a palacsinta tésztához hasonlít, az ostyasütő vasat pedig, ami egy ilyen harapófogó vagy ollószerűen összezáródó dupla vas, ezt ugye tűzön vagy ma már gáztűzhely fölött fölmelegítik, és ezt a tésztát egy merőkanállal az egyik lapra szépen ráfolyatják, aztán az ostyasütő vasat összecsukják, és akkor pár perc alatt megsül ez a molnár kalács. Ezt kétféleképpen tálalják, vagy hagyják lapos formában, és akkor ilyen kerek ostya alakú, vagy pedig még melegen ez alakítható, és fölpöndörítik, és akkor ilyen kis valóban inkább palacsintához hasonló formában kínálják aztán az asztalra. És hát ez az étel egyrészt egyfajta süteményféleség, vagy csemege a népi táplálkozásban, másrészt pedig ünnepi étel, tehát például a karácsonyi időszaknak egy kitüntetett, jellegzetes, nagyon-nagyon széles körben elterjedt étele volt az egész északi ország részben. Az ostyasütő vasak pedig nem egyszerű vaslapok, hanem díszített tárgyak, ami azt jelenti, hogy a vaslapoknak a belső oldalába negatív mintákat karcolnak, és aztán a megsülő tésztába ez pozitív formaként belesül, Tehát ilyen módon minden egyes ostya egy ilyen egyedi és nagyon rövid ideig tartó népművészeti alkotás, mert hát utána megeszik az emberek. Minden családnak megvoltak valamikor faluhelyen a saját mintái, a saját motivumai. Benne volt a tulajdonosnak az évszáma, a születési évszáma, a monogramja, benne volt esetleg az ostisütő vasnak a készítési évszáma. Benne volt a felekezetre jellemző szimbólumrendszer, ami nagyon érdekes borsodnádasdi helytörténeti gyűjteményben még Dávid csillagos ostyasütő vasat is találunk, tehát az ott élő zsidóság is használta ezt a népi ételt, és ők is részesei voltak ennek az egyébként keresztény hagyománynak. És ezek a mintázatok azért nagyon nagy részben az oltári szentségre utalnak, tehát itt is megjelenik a kehely, az ostya, a Krisztus monogram, az Isten báránya motívum, ezek mind-mind jellegzetesek és jellemzőek az ostyasütő vasakon.
1: Borsodnádas települését külön meg kell említenünk, hiszen az ő életükben még mind a mai napig nagyon fontos a molnár kalácskészítés. Munkahelyet is biztosít sok ember számára, és valóban még jelen van a település életében a molnár kalács sütése, készítése.
2: Igen, a borsodnádasdi hagyomány azért különösen gazdag, mert a 19. század végétől egy ipari üzem, a borsodnádasdi lemezgyár, mármint vaslemezgyár működött a település határában. Ez biztosított munkahelyet a faluban élő, később most már városban élő férfiak számára. És hát természetesen helyben volt a technikai tudás, meg helyben volt a nyersanyag, úgyhogy borsodnádasd vált az ostyasütő vasak készítésének egy ilyen regionális központjává. Nem véletlen, hogy ezen a településen maradt meg leggazdagabb formában a molnár kalács ostyasütésének a hagyománya. Olyannyira, hogy az ottani közösség ezt a 2000-es évek elején, 2010-es évek elején nagyon jól fölismerte, hogy ebben az örökségben nem csak egy hagyomány, hanem egyfajta megélhetési mód is rejtőzik, hiszen fesztiválokat szerveztek, elkezdték a közösségben megtanítani a fiatal generációt a sütésnek a hagyományaira, ugye hát legegyszerűbb ilyenkor, hogy csapatokat kell szervezni, versenyt kell hirdetni, és akkor az iskolások szeretnek egymással versengeni, de beépült egyébként a helyi oktatásba és a helyi tantervbe, technikaórán megtanulják az ottani lányok az ostyasütésnek a hagyományát, és egyre több és gombamód szaporodó civil szervezetek, egyesületek alakulnak, amik mind-mind valamilyen módon az ő programjuk vagy tevékenységük részévé teszik az ostyasütést, és hát ezeknek a közösségeknek a nagy találkozója a Molnár Kalács Fesztivál. És hogy hogyan épült ez be aztán a munkahelyteremtésbe, elkezdték sütni olyan értelemben ilyen kisüzemi jelleggel, hogy aztán később áruházláncoknak a polcain, mint egy ilyen egyedi helyi termék, kapható a borsodnádasdi molnár kalács. Tehát, hogy a hagyomány és a szellemi örökség milyen módon válik aztán egy közösségnek megtartó erejévé, hát arra borsodnádasdi nagyon-nagyon szép példa.
1: Ezt a Szent István Rádió kedves hallgatói meg is tapasztalhatják, hiszen az egri érseki palota udvarán minden évben, minden adventkor, karácsony előtt adventi vásárt rendeznek, és bizony ott a felállított kis bódékban, faházakban még mind a mai napig találkozhatnak borsodnádasdi molnár kalácssal. És beszéljünk még arról, hogy a környező országokban, a környező kultúrákban hogyan volt jelen az ostyasütés hagyománya.
2: Ahogyan a Kárpát-medencéből észak felé és nyugat felé kitekintünk, egyre erősebben és egyre gazdagabban jelen van ez a hagyomány. Tehát tulajdonképpen a magyar népi műveltségben ez egy cseh, morva, szlovák területekről átszármazó, lengyel területekről átsugárzó hatás észak felől érkezik el a Kárpát-medencébe. Legdélebbi elterjedési területe a Délalföld, tehát egészen Szeged környékén is van ostyasütés, de mégis a leggazdagabb hagyománya a Palócföldön van, és érdekes módon a Jászságban, na de azt tudjuk, hogy a 18. században Jászberény környékére nagyon sokan költöztek az északi vármegyékből. Tehát ez is egy jele annak, hogy a kultúrát is vitték magukkal az emberek, amikor a török kiűzése után a pusztán maradt Alföldet északról délfelében népesítették. És az imént nem véletlenül került szóba karácsony és a karácsonyi vásár, hiszen az ostya sütésnek a legkitüntetettebb időszaka az éppen a karácsonyi időszak volt a hagyományos népi kultúrában. És ehhez kapcsolódott egy nagyon szép népszokás, ez a karácsonyi ostya hordás, aminek az volt a lényege, hogy a kántor, a tanító ilyenkor adományt gyűjtött a falusiaktól, a kántor vagy a kántor tanító felesége megsütötte egy nagyobb mennyiségű molnár kalács ostját, és utána az iskolás gyerekek vitték ki házról házra a családoknak, és a családok pedig különböző élelmiszereket és terményeket adtak cserébe a tanító vagy kántor házaspárnak. tojást, kolbász, szalonnát, babot, lisztet, tyúkot küldtek, így tartotta el tulajdonképpen a közösség a saját értelmiségét. A gyerekek pedig természetesen diót, almát, édességet, apró pénzt kaptak ezért a kis szolgálatukért. És ez az ostyahordás palócvidékeken széles körben elterjedt, általánosan jellemző, a mi vidékünkön egyébként épp táján maradt meg ennek nagyon sokáig egy egészen közelmúltban is még élő hagyománya. És az igazán érdekes része ennek a hagyománynak, ennek a szokásnak, hogy mi történik aztán az ostyával. Tehát miután a család ugye ezt megkapta, 2-3 darabot kapott minden család, ezt a karácsonyi asztalnál megették, elfogyasztották, vagy csak így magában, vagy pedig mézzel, vagy fokhagymával, és általában nem csemegének a vacsora után, hanem a vacsora előtt. És kapcsolódott hozzá egy egészen érdekes, egy egészen különleges szokás, ez az ostyatörés, amikor a családfő bocsánatot kért a családtagoktól, aztán a családtagok is egymástól, és a bocsánatnak a jele pedig az volt, hogy a bocsánat kérő személy nyújtotta a kezében lévő ostyát a másik családtagja felé, és ő tört egy pici darabot belőle. Ez volt az ostyatörés, és így ilyen módon engesztelődtek ki a karácsonyi asztalnál a családtagok egymással, és hát ennek egy nagyon fontos kelléke vagy attribútuma volt ez a Molnár Kalács ostya.
0: De szép szokás! Tudunk arról valamit, hogy él mind a mai napig még ez a szép szokás? Valamilyen ország részben?
2: Hát népi hagyományként nem valószínű, családokban esetleg jellemző lehet, hogyha valaki ezt tudatosan fölvállalja, Molnár Kalács ostyát vehet most már a boltban is hozzá, vagy megsüthetik ostyasütők. Egyébként vannak az országban néhányan, akik nem csak édes, hanem sós formában is sütik ezt a fajta népi ételt, úgyhogy tulajdonképpen a lehetőség megvan rá, hogy újjáélesszük ezt a szép szokásunkat.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette ezt a szokást. Most még ugye nyári időszak végén, őszi időszak elején beszélgetünk, de hát idén télen akkor, karácsonykor a kedves hallgatók ne felejtsék el ezt, amiről mi most beszéltünk, és az ostyatörés szép szokását éltessék tovább a családjukban. És folytatjuk tovább a beszélgetésünket, mert hogy az eukarisztiával való személyes találkozással kapcsolatosan még mit mondhatunk el?
2: Az emberi élet fordulóinak nagyon sok kitüntetett pillanata volt a hagyományos kultúrában, és az eukarisztiával, az úrvacsorával való első találkozás az egy ilyen kitüntetett pillanat volt, hogy a katolikusoknál az első áldozás, és a protestáns felekezeteknél pedig az úrvacsora vétel, ami a konfirmáció szokásához kapcsolódik. Ugye ez az alkalom, amikor először járulhatnak az oltárhoz, vagy az úrasztalához a gyerekek, a fiatalok. A falusi közösségekben ez nagyon fontos, hogy ezek ilyen korosztályos közösségekben megélt ünnepek. Tehát, hogy az adott nemzedék, az adott generáció egyszerre lesz első áldozó, egyszerre lesznek konfirmandusok, és ez az ő korosztályos összetartozásukat, meg a csoporttudatukat is nagyon jól erősíti. Kisebb településeken ez ma is így van, tehát a hittanos csoportok, a különböző plébániai közösségek, akik egyszerre lesznek aztán első áldozók, ez mai napig egy összetartó erő a kisebb közösségekben. Az első áldozással vagy a konfirmációra való felkészülés a gyerekek, fiatalok számára az önmagában is egy folyamat, aminek megvannak a különböző stációi. Ugye a faluhelyen ma is gyakran előfordul az első áldozók bemutatása a templomban, amikor az atya vagy a hitoktató fölvonultatja őket, felolvassa a neveiket, ugye bemondják, hogy ők lesznek azok, akik készülnek ebben az évben vagy a következő esztendőben az első áldozásra. És aztán, amikor megtörténik az első áldozás, megtörténik a konfirmáció, akkor ennek az emléke, az erre való emlékezés az egy nagyon gazdag hagyomány a népi kultúrában, tehát a konfirmációi emléklap, vagy az első áldozási emlék, csoportkép vagy egyéni fénykép, ami ilyenkor készül, az nagyon nagy becsben tartott örökség sok családban, és ennek az van a hátterében, hogy hát amíg nem volt a fényképezőgép ennyire elterjedt, mint manapság, hogy mindenkinek ott a zsebében az okostelefon, addig ez egy fényképezkedési alkalom volt. Nagyon sok gyerek számára az első áldozás volt az első alkalom, hogy egyáltalán ilyen egyéni szóló fénykép készült róla. És hát nem véletlen, hogy egészen idős asszonyok is még féltve őrzik az első kislánykori első áldozási fényképüket, és akkor bekeretezve ezt kiteszik a szoba kitüntetett pontjára. Vagy ugyanilyen emlék szokott lenni az első áldozási virágkoszorú, amit a kislányok hajába tesznek, és annak valamelyik virágát lepréselik, és akkor beleteszik az imakönyvbe, amit jellemzően az első áldozásra kapnak, mert hogy ez egy ajándékozási alkalom is, ilyenkor a szülők, a keresztszülők egy rózsafüzérrel, nyaklánccal, imakönyvvel megajándékozzák a kislányokat. A fiúk is megkapják a megfelelő ajándékokat. Érdekes módon a protestánsoknál ugye ez korban kicsit később történik meg, már ők 12-13 évesen konfirmálnak, és ez valamilyen formában a felnőtté válás első állomása a református közösségekben. Például a fiúknak általános ajándék volt 20. században a karóra, hogy azt kaptak konfirmációra, sőt, hát a legtöbb közösségben, legtöbb családban, akik már konfirmáltak, és már az úrasztalánál is ihattak bort, onnantól kezdve a családi ünnepeken is már töltöttek nekik, tehát azt jelentette, hogy ilyen módon is már felnőtt számba vették azokat a kiskamaszokat, akik most kezdtek el felnőtté válni 12-13 éves korukban. És hát természetesen ez nem csak az egyház közösségnek, hanem a családnak is egy nagy ünnep, tehát az első áldozást is, és a konfirmációt is minden esetben családi étkezés, közös ünneplés szokta követni, és ez ma sem változott.
0: Én pedig most megköszönöm a beszélgetést dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának, és köszönöm szépen önnek ezt a minden részletre kiterjedő, nagyon érdekes és értékes előadás sorozatot, amelyet több héten keresztül a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárt. Sokat tanultunk öntől. Köszönjük szépen önnek az előadás sorozatot.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon örülök, hogyha figyeltek rám.
0: További munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Deli Lajos atyát, Felső Zsolcai plébánost. Beszélgetésünk apropóját pedig az előttünk álló Mária ünnepek adják. Szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe és napja van. Nos, ez egy szép népies elnevezés, de mit is ünneplünk szeptember 8-án a katolikus egyházban?
3: A Kisboldogasszony ünnepe Mária születését jelenti, Mária születésnapját jelenti. Az ünnepnek, mint minden Mária ünnepnek, van egy történelmi és egy lelki síkja. A történelmi síkja az, hogy az 5. században Jeruzsálemben a Betesda fürdő mellett épült egy templom Szent Anna tiszteletére, és ezt a templomot tartja az egyik hagyomány Mária születésének a helyének. Ennek a templomnak a fölszentelési évfordulója szeptember 8-a, ezért az ünnep erre a napra tevődött. Érdekes azonban, ezt talán érdemes megjegyezni, hogy van egy másik hagyomány is, hogy Mária nem Jeruzsálemben született, ha valaki a Szentföldre zarándokol. Názáret mellett talál egy hatalmas nagy rombazilikát, amely bazilika a másik hagyomány szerint Mária születésének a helyére épült.
1: Tehát akkor egy kettős elképzelés van azzal kapcsolatosan, hogy hol is születhetett Szűz Mária, a Szentföldön?
3: Így van, hát abban az időben még nem voltak anyakönyvek, nem voltak olyan írásos technikák, mint ma, és éppen ezért nem tudjuk pontosan, hogy hol született Mária. Az is igaz, hogy a második századból van egy úgynevezett apokrif könyv, amely arról számol be, hogy hogyan is született Szűz Mária, és ez az irat Jeruzsálembe teszi Mária születésének a helyét. De ebben teljesen bizonytalanok vagyunk, szerintem nem is ez a lényeg.
1: Ha már Mária születés, akkor egy kérdés erejéig mindenképpen meg kell említenünk az ő szüleit, Szent Annát és Joakimot, akik idős emberek voltak, és már idős korukban adatott meg nekik ez a nagy ajándék a Jóistentől, hogy született egy gyermekük, egy kislányuk.
3: Az úgynevezett Jakab előevangélium mondja ezt a történetet, hogy Joakimnak és Annának hosszú ideig nem születik gyermekük, majd pedig a Isten megajándékozza őket egy gyermekkel. Talán egy kicsit kegyes ez a történet, és talán inkább az ószövetségi párhuzamoknak a mintájára íródott ez meg, ahol az Istennek az ajándéka a késői korban a gyermek, gondoljunk Ábrahámnak a példájára, és van még jó néhány ilyen esemény. Nem tudjuk, hogy ez így történt-e, vagy pedig ez egy kegyes irat. Megint csak azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan, hol, mikor, hanem az eredmény a fontos, hogy kaptunk egy csodálatos édesanyját.
0: És azóta Szent Anna és Joakim a nagyszülők védőszentje. Szent Anna ugye a nagymamák védőszentje, Joakimra pedig hát úgy is tekinthetünk, mint aki Urunk Jézus Krisztusnak a nagyapája volt, tehát a nagyapák védőszentje is.
3: Így van, őket július 26-án ünnepeljük.
0: A közelmúltban.
3: A közelmúltban volt, így van, és köszöntöttük is a nagyszülőket ezen alkalommal. Mária születésénél talán a lelkisíkra egy kicsit rátérve fontos hangsúlyozni, hogy az édesanyja születésének az ünneplése egy családban mindig fontos helyet tölt be. Ilyenkor egy jó családban összegyűlnek a gyermekek, és köszöntik a édesanyját, megköszönve mint egy azt az életet, amit az édesanyjától kaptak. Mária születésnapján a katolikus egyház is összegyűl, és köszönti az élet adóját, hiszen Mária által kapta a világ az életet, a második isteni szemét, a megtestesült igét, aki halálával, föltámadásával életet hozott a világnak. Mária így nekünk az életünknek a forrása.
0: Ünnepeljük őt, hiszen számos templomnak védő szentje is ő. Olyan templomokat is szenteltek, amelynek a kisboldogasszonya védő szentje, tehát búcsújáró nap is a mai nap.
3: Így van, nagyon sok helyen a magyar nép Mária tisztelete hozta ezt, hogy nagyon sok helyen a kisboldogasszony lett a templomnak a titulusa, vagyis Mária születése, és Mária egyben a védőszentje a templomnak. Minden Mária ünneppel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy azért tesszük Máriát ünneplésünk középpontjává, mert úgy tapasztalta meg a keresztény nép, hogy ő a keresztényeknek a segítsége.
0: Milyen régi ez az ünnep? Mióta ünnepeljük Kisboldogasszony szent ünnepét szeptember 8-án? És kinek köszönhetjük ezt az ünnepet? Ki hívta fel a keresztény hívek figyelmét ennek az ünnepnek a jelentőségére?
3: Az ünnepet már régóta ünnepelte a keresztény egyház az első századokban, mint ahogy mondtam, hogy a konkrét napja, a szeptember 8-a az az 5. századra tehető a Szent Anna templom felszentelésére. A nyugati egyházban első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. században, majd pedig a 4. Ince pápa a 13. században még egy 8-ot is hozzá kapcsolt. Ez tulajdonképpen a múlt század közepéig élt, 1955-ig, ha jól emlékszem, ez a 8. A magyar elnevezés pedig tulajdonképpen a 15. századtól kezdve kezdték el ezt Kisboldogasszonynak ünnepelni, illetve ezt az ünnepet nevezték még a hajnali szép csillag ünnepének, mintegy azt jelezve, hogy a Mária születése az üdvösségnek a hajnala.
0: Ahogy utána olvastam az ünnep történetének, még érdekességeket is olvastam, hogy különböző népi szokások is és megfigyelések is kapcsolódtak ehhez az ünnephez. Például, hogy a fecskék ilyenkor indulnak kisasszony napján útra, tehát a költöző madarak életében is fontos ez a nap. Ez már csak egy érdekesség. Ez egy érdekes hozzáfűzés a nap jelentőségéhez.
3: Igen, hát ez a népi megfigyelésen alapszik, és én is visszaemlékszem rá gyermekkoromban, hogy az idősebbek ezt a napot valóban annak is tulajdonították, hogy a vándormadarak ilyenkor, a fecskék ilyenkor indulnak útra. Érdekes egy megfigyelés, népi megfigyelés volt.
0: És hát még az emberek arra is törekedtek, hogy ilyenkor a felkelő napban meglássák a szűzanya arcát, hiszen a napasszonyának is szoktuk a szűzanyát említeni. Fontos volt számukra, hogy a felkelő napban, ezen a napon megláthassák, megpillanthassák a szűzanya szép arcát.
3: Erre is utal, amit az előbb említettem, a hajnali szép csillagnak a elnevezése. Valóban egy népszokás, több magyar vidéken is valamikor szokás volt, Bálint Sándor is ír róla, hogy az emberek hajnalban kimentek, és a nap fölkeltében gyönyörködtek ezen a napon.
0: Szeptember hónap bővelkedik Szűz Mária ünnepekben, hiszen szeptember 8-a után szeptember 12-ét ünnepeljük, Szűz Mária szent nevének ünnepét, de még mielőtt erről beszélnénk, egy mondat erejéig utaljunk arra, hogy a nép nyelvén a két nagy Mária ünnep, vagyis augusztus 15-e és szeptember 8-a közötti időszakot még két asszony közének is szokták nevezni. Szeptember 12-én a boldogságos Szűz Mária neve napját ünnepeljük és tartjuk a katolikus egyházban. Nos, ez az ünnep mire is utal, és mi az ünnep története?
3: Talán azzal a pontosítással kezdeném, hogy ez az ünnep, ez tulajdonképpen nem az egész egyházban ünnep, hanem a német és a magyar területen.
0: Miért is?
3: Mégpedig azért, mert ennek az ünnepnek is van egy története, eredete, és ez az ünnep a töröktől való fölszabadításnak, a török uralom alóli fölszabadításnak a története. 1683-ban a török Bécset ostromolta, és az ostrom alatt Lipót császár egy Mária templomban imádkozva kérte a boldogságos szüzet, hogy segítsen, és amikor az egyesült európai seregek Bécset felszabadították, és tulajdonképpen ezzel kezdődött el a törökök kiűzése, nem csak Bécs alól, hanem Magyarországról is. Ennek köszönhető Magyarország, illetve Budának a fölszabadítása is. Ekkor Máriának tulajdonították a győzelmet és a törököknek a kiűzését. A akkori Szent Atya, 11. Ince pápa rendelte el, hogy ezt az ünnepet magyar és német területen megünnepeljék. Megjegyzem, hogy Ince pápának szobra van Buda várában, és érdekes módon, hogy a szocializmus idejében sem távolították el ennek a pápának a szobrát.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez a nap a győzelem napjára utal.
3: Igen, érdekes ez, hogy nem csak ez az ünnep kapcsolódik valamilyen győzelemhez, és hát mivel a középkorban a legnagyobb ellensége Európának, illetve a katolikus egyháznak a mohamedán seregek voltak, ezért több ünnepünk is ezt a törökök elleni feletti győzelmet hát sugallják. Ilyen például Urunk színe változásának az ünnepe is, amely a lepontói csatának az emlékezetére lett bevezetve augusztus 6-ára.
0: Ha már szeptember 12-e és a boldogságos Szűz Mária neve napja, akkor az ünneppel kapcsolatosan egy kegykép történetéről is beszélnünk kell. Erre már utalt is részben, atya, de mi is ennek a kegyképnek a története? És hogyan kapcsolódik ez a kép az ünnephez?
3: Amint említettem az előbb, hogy Lipót császár Bécs ostroma alatt elmenekül Bécsből, és Passauban talál otthont, és a Mária Hilf a mindenkor segítő Szűz Mária templomában imádkozik az udvarával együtt, a császári udvarral együtt. Ez a templom a kapucinus kolostorban található meg, és itt a kegykép alatt imádkozik a császár a boldogságos szűz segítségéért. Megjegyzem, hogy Mária segítségül hívása olyan plasztikusan, képszerűen található meg Gárdonyinak az Egri csillagok történetében, ahol a várvédők nem egyszer Jézus Mária József nevét hívva segítségül harcolnak a török ellen. Tehát ez abban az időben, hogy Máriát hívják segítségül, ez én úgy gondolom mindennapos volt. Az ünnep olvasmánya a Szentírásból, a Sirák fia könyvéből van, és ez így hangzik. Jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok, és teljetek.

0: Mária nevenapjának ünnepéhez.
1: Még fűzzem hozzá azt, hogy a Mária névnek a jelentése érdekes, mert eléggé bizonytalan, sokféle magyarázata van. Az egyik, én csak egyet szeretnék említeni, amely szerint ez a név úrnőt jelentene. Nagyon érdekes azonban, hogy Mária sohasem viselkedett sem életében, sem most, nem viselkedik úrnőként, habár mint a világ királynőjét is tiszteljük. Ő mindig úgy mutatkozik meg, mint a gyermekeinek a segítsége. Talán Kisboldogasszonynal kapcsolatban kellett volna mondanom, hogy van egy olyan Mária kép előttem, középkori ábrázolás, amely szerint Mária áll, kék palást van rajta, és palástja alatt pedig emberek vannak, mert ő összegyűjti azokat az embereket, akik hozzátartoznak, akik fiához tartoznak. És talán érdemes idézni Mária nevenapján Szent Bernátnak is az imádságát, amit oly sokszor szoktunk imádkozni, akár litániákkal, akár Mária ünnepekkel kapcsolatban is, hogy kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul.
0: Az ünnep történetével kapcsolatosan, magyar vonatkozásával kapcsolatosan jó néhány templomnak titulusa vagy szentelési ünnepének napja a szeptember 12-e?
1: Igen, ugyanúgy, mint a Kisboldogasszonynak a titulusa, Magyarországon eléggé elterjedt ez a templom titulus, ez a templom cím. Megint csak azt tudnám mondani, hogy Mária segítségére sok község, sok város rászorult, és megtapasztalva az ő közben járó segítségét Istennél, ezért bátran rábízták a templomukat, de az egész egyházközségüket is Mária oltalmára.

0: Szeptember hónapban van még egy Mária emléknap, amire emlékezünk, és ami bekerült a katolikus egyház naptárába. Nos, ez a nap a fájdalmas szűzanya, vagy a hét fájdalmú szűz emléknapja. Hát mire is utal ez az elnevezés, hét fájdalmú szűz?
1: Arra az evangéliumi részletre utal, amelyet Szent Lukács örökített meg számunkra, amikor a boldogságot szűz Szent József a gyermek Jézust bemutatják a templomba, és a templomi látogatás során találkoznak Simeonnal, az Ag emberrel, aki várta Izrael megváltását, és ígéretet kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja, karjaiban nem fogadhatja az üdvözítőt. Amikor karjaiba veszi az üdvözítőt, és elmondja csodálatos imáját, akkor megáldja a boldogságos szűz szüleit, és közben így szólt Máriához, Jézus anyjához, íme ő sokaknak romlására és sokak föltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellent mondanak, a te lelkedet is tör, járja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Lukács evangéliumának a második fejezetében számol be erről a mondatról. Az egyház pedig kezdettől fogva úgy vallotta a későbbiek során, hogy Mária együtt szenved Jézussal

0: kereszt alatt nem csak néma szemlélője a szenvedő Jézusnak, nem csak a kíváncsiság hajtja őt oda, hanem az édesanyjai szíve és a isteni titkoknak a hordozója egyben a szenvedésben is osztozik Jézussal. Átéli Jézus fájdalmát, és abban hisz, hogy ez a szenvedés az emberek üdvösségére szolgál.
1: Miért tartotta fontosnak a katolikus egyház, és mióta tartja fontosnak, hogy a fájdalmas szűzanya emléknapjára emlékezzen szeptember 15-én? Mi is ennek a napnak a mondani valója, a jelentősége?
0: Ennek is történelmi emléke van, egy szerzetes rend alapulásához kapcsolódik. 1233. augusztus 15-én hét gazdag firenzei férfi elvonult, és lemondva az addigi életmódjukról, gazdagságukról, elvonultak, hogy szerzetesi közösségben éljenek, és ápolják a fájdalmas anya tiszteletét, őket nevezzük szervitáknak, servitarennek. Ezt a rendet 11. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá, és a szabályzatukban, a jóváhagyott szabályzatukban benne volt, hogy a fájdalmas anyát tisztelik. Úgy is nevezték magukat is az egyik elnevezéssel, hogy Mária szolgáinak rendje. Tehát kifejezetten arra alakult a rend, hogy a fájdalmas anya tiszteletét terjesszék az egész világon. A ünnep ettől kezdve Szentkereszt fölmagasztalása utáni napra, szeptember 15-ére tette a boldogságos szűz hét fájdalmának az emléknapját, de természetesen ennek is van még egy másik történelmi mozzanata, mégpedig a napóleoni háborúkra megy vissza ez a történet, amikor az akkori Szentatya 7. Pius pápa Napóleon fogságába kerül, és amikor véget ér Napóleon uralma, akkor ünnepélyesen visszatér Rómába, véget ér a fogsága. Van olyan hagyomány, amely szerint nekünk magyaroknak is részünk van ebben, hiszen magyar huszárok kísérték haza a napóleoni fogságból, hát Rómába a Szentatyát.
1: De a régi kalendáriumban a virágvasárnap előtti pénteken volt ez az ünnep, aztán mégis szeptember 15-én tartjuk, és emlékezünk erre a napra.
0: Mint minden ünnepek, egy kis, hogy is mondjam, varga utat jártak be. Valóban volt olyan, amikor kettős ünneplés is volt, hogy a Servita rend tartotta a szeptember 15-öt, mások pedig máskor ünnepelték. Ennek a kettős ünneplésnek Szent 10. Pius pápa vetett véget, amikor elrendelte 1913-ban, hogy ezt az ünnepet mindenhol ugyanazon a napon, szeptember 15-én ünnepeljük.
1: És a kultusz népszerűsítéséhez is irodalmi művek, festmények, képzőművészeti alkotások is hozzájárultak és hozzá kapcsolódnak, hiszen a ferencesek is kivették a részüket a kultusz elterjesztésében, és hát elég csak gondolnunk mondjuk azokra a piéta szobrokra és alkotásokra, amelyek mind a mai napig hirdetik a fájdalmas szűzanya tiszteletét.
0: Igen, hát ezek között érdemes megemlíteni a leghíresebbet, talán a leghíresebbet, Rómában a Szent Péter Bazilikában található Michelangelónak a Pietája, ami olyan csodálatosan fejezi ki az édesanyja fájdalmát. Igaz, már nem a kereszt alatti történet, hanem amikor Jézus leveszik a keresztről, és Mária ölébe helyezik az evangélisták szerint, ezt a pillanatot ábrázolja a művész, és az édesanyjában ott van a fájdalom, és ott van a hit. mert Mária hisz abban, hogy nincs itt a végső szó. Itt valami jövő van, de a fájdalom azért ott tükröződik az arcán. Minden pietá ezt próbálja, tulajdonképpen ezt a képet próbálja, vagy ezt az igazságot próbálja megfogalmazni. És talán az ünneppel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az ünnep nem csak Mária fájdalmáról szól, hanem arról szól, hogy Mária minden emberi fájdalomban osztozik. Ahogyan Jézus a kereszten az ott álló Máriát rábízza János apostolra, és János apostolra rábízza a boldogságos szüzet, úgy Mária hivatása ettől kezdve, mint az egyház anyja, minden gyermekére kiárad, és elsősorban a szenvedő ember az, aki rászorul erre az oltalomra, a Mária segítségére. Éppen ezért a hétfájdalmú szűzanya, a fájdalmas anya egyben a betegeknek a reménysége is, hozzá folyamodtak és folyamodnak ma is a hívő emberek, és kérik az ő oltalmát és segítségét bajaikban, szenvedéseikben.
1: Irodalmi művek és irodalmi alkotások közül pedig meg kell még említenünk az ünnephez kapcsolódóan Szent Bonaventura Zsolozsmáját, Jacopone da Todi Stabat Materét, és hát nekünk magyaroknak a büszkeségünket, az ómagyar Mária síralmat is.
0: Én úgy gondolom, hogy ez csak a sor egy része, ezek a leghíresebbek, de valóban nagyon sok művészet, művészi ábrázolás, nagyon sok zene, mű született ezzel kapcsolatban, a boldogságos szűz fájdalmára emlékezve, művészek fogalmazták meg a saját művészeti nyelvükön a Mária tiszteletüket, szeretetüket és a szenvedő ember segítség kiáltását a boldogságos szűz felé.
1: Több templom is ünnepli ezen a napon kiemelten védőszentjeként a kereszt alatt álló szűzanyát. Adáskörzetünkben mondjuk Gyöngyösön, és természetesen Egerben ilyenkor nagy búcsú ünnepek vannak.
0: És hát, hogy egy kicsit haza is beszéljek, hozzám is tartozik egy egyházközség, Arnót községe, ahol a templomunknak ő a védőszentje, a fájdalmas anyja a védőszentje. Valóban elég sok helyütt választották oltalmul, talán azért, mert az emberi életben, fogalmazhatok talán inkább pontosabban, az emberi élettől elválaszthatatlan a szenvedés, mindenki előbb vagy utóbb szembe találkozik vele, és ilyenkor jó érezni azt, hogy az ember nincs egyedül, valakinek fontos, valaki segít. Ugyanúgy, ahogy Mária együtt szenvedett Jézussal, ugyanúgy szenved a mai betegekkel, a mai szenvedő emberekkel. És talán még azt is hozzátenném, hogy nem csupán a testi betegekkel, hanem minden szenvedő emberrel, a lelkileg összetört emberekkel is ott van.
1: Riportunk végén arra kérem, hogy ismételjük el még egyszer azokat a fontos napokat, dátumokat, amikor a szűzanyát ünnepeljük.
0: Szeptember hónapban mondhatnánk, hogy Mária hónapja is van számunkra. Kisboldogasszonyt ünnepeljük szeptember 8-án, Mária születésnapját. Mária nevét ünnepeljük szeptember 12-én és szeptember 15-én a fájdalmas anyát, a hétfájdalmú szűzanyát ünnepeljük.
1: Deli Lajos atyának, Felső Zsolcai plébánosnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg hozzá tudtunk járulni mai beszélgetésünkkel ahhoz, hogy a kedves hallgatók ezeken a napokon különösen is gondoljanak a szűzanyára és imádkozzanak a Szent Szűzhöz. Önnek munkájához és szolgálatához jó egészséget és a jó Isten áldását, valamint a szűzanya oltalmát is kívánom.
0: Köszönöm szépen, én is reménykedem benne, hogy ez a beszélgetés is segít abban, hogy Mária által Jézushoz jussunk, egyre jobban és egyre inkább megérezzük a szűz oltalmát mindennapi életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen! Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön 8 óra 10 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
4: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátásra összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új felhasználó barát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. A kormány tervei szerint két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását, a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és az úgynevezett NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. Közölte, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője felidézte, kezdeményezésükre szerdán volt egy egyeztetés a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de ezekről a kormány még nem döntött. Az ülésen a Magyar Péter miniszterelnök által csütörtökön bejelentett két lépcsőről nem esett szó, így ez meglepetésként érte őket, és szeretnék megtudni a részleteket. Állj ki te is a tanárod mellett mottóval petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben Landert Judit oktatási miniszter távozását követelik a pedagógusokat sértő kijelentései miatt, hangzott el sajtótájékoztatón. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta, Lannert Judit a Klubrádiónak adott korábbi interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Azt is mondta, hogy azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, fogalmazott, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. Azt mondta, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat és a sok kis iskolát. A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte, és úgy fogalmazott, senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképpen nem az oktatási miniszter, akinek szolgálnia kellene a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket, és gőgösen beszélni róluk. Ezért indították kezdeményezésüket a petíció.kdnp.hu oldalon. Sport. Az elmúlt szezonban három magyar csapat indult a női kézilabda bajnokok ligájában. A ma rajtoló új idényben csak a Ferencváros és a legutóbb döntős Győr szerepel. Az előző kiírásban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott Debrecen, anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett. A sorozat legnagyobb esélyesének az Európai Szövetség erős sorrendje alapján a hétszeres aranyérmes Eto számít, amely a június elejé budapesti négyes döntő fináléjában a francia Metztől kapott ki, így most különösen motivált lehet a trón visszaszerzésében. Végül az időjárásról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néha zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
7: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi Hallgatói Szolgáltatások referensével beszélgetünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Mónika, szervusz!
1: Szervusztok!
0: Mikor jött létre ez a Köszi, és milyen céllal? Ez egy új helyszín, de majd erről is fogunk beszélgetni.
1: A közösségi szolgálati iroda az dr. Juhász Orhidea fejéből pattan ki. 2020-ban kereste meg a rektor asszonyt, azzal a koncepcióval, hogy szeretne egy olyan közösségi teret létrehozni itt a Miskolci Egyetemen, ahol közösségek találkozhatnak, közösségek épülhetnek, mindezt egyetemi támogatással. És 2021. szeptemberében alakult meg először az iroda hivatalosan, 2 munkatárssal, akkor még az Áper 1 épület magas földszintjén, kisebb kapacitással, nyilván kevesebb programokkal, és most már 5 évesek leszünk. Idén ünnepeljük a jubileumunkat, aminek az egyébként megér majd egy másik beszélgetést. November 5-én az önkéntesség éve jegyében szeretnénk egy kicsit önkéntes munkával ünnepelni ezt a jeles évfordulót.
0: Mikor költöztetek ide?
1: Ide tavaly decemberbe költöztünk, novemberbe tudtuk meg, hogy lehetőségünk van egy sokkal nagyobb és szebb helyre költözni, úgyhogy ezt egy hónap alatt le is zongoráztuk. A költözésünk az december 1-én történt, aznap már egyébként itt programok is voltak, úgyhogy a helyiség egyik felében dobozok voltak, a másik felében pedig már éppen egy anime klubunk zajlott.
0: Hogyan vált be ez az új helyszín az idei évben?
1: Hát, hogy hogyan vált be, ezt a számaink is nagyon jól mutatják. Ugye mielőtt ide költöztünk volna, azt el tudtuk érni, hogy egy kicsivel több mint fél évig volt egy picike kis klubhelységünk, ezt mi Köszi 30-nak hívtuk, mert hogy 30-as volt a száma annak a helységnek, ezt a hallgatók újították fel, laminátpadlózták és tapétázták le, azt rendeztük be igazából így a hallgatóknak, hogy ott tudjanak maguknak kis klubokat alakítani, illetve ilyen öntevékeny köröket. Ez volt egy ilyen üzemidőszak ennek az egész öntevékeny kör koncepciónak, és ugye, hogy ide költöztünk a régi startup központba, ott a Céper 2-be, itt hát nem tudom, 6-szor-7-szer nagyobb helység, különböző kis szobahelységekkel, és látszik a számainkon, hogy míg az őszi fél évben 6-7 klub működött, egy héten itt 19 klub működött, és volt, hogy párhuzamosan is, tehát az egyik felében éppen olasz tésztákat gyúrtak pasztaműhely keretében, a másik végében pedig egy music klub zajlott.
0: Itt mögöttünk egy öltözőszoba van?
1: Igen, ez a Köszi Gardrób, ezt a fenntarthatóság jegyében működtetjük. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy megelőzzük kicsit az impulzus vásárlást. Magunkból indultunk ki, ezt abszolút nem tagadjuk, meg nem is titkoljuk. Olyan ruhaneműket várunk igazából, amik a mai divatnak abszolút megfelelnek, viszont ugye fast fashion korszakában élünk, gyorsan változik a divat is, és teljesen jó állapotú, jó minőségű ruhákat hoznak be egyetemi polgárok, tehát dolgozók és hallgatók egyaránt. Mi ezt itt középiskolás, iskolai közösségi szolgálatos diákokkal átválogattatjuk, szépen berendezzük, és szoktunk ilyen gardrób detox hetet tartani, amikor hozni is lehet ezeket a ruhákat is, elvinni is, ezért nem kell csinálniuk semmit, tehát nem várunk cserébe semmit, hanem ezt így hozzák viszik, ez egy ilyen csere folyamat.
0: Szeptemberben az egyetemen is elindul az élet, de még mielőtt erre rátérnénk, a nyárról mesél, hogy telik a nyár, hogy telt.
1: Igen, azt hittük, hogy uborka szezon lesz, nem volt. Minden éven, és már most ezt az 5. éve Multilingual Unitrip programsorozatot tartunk, ez azt jelenti, hogy a vizsgaidőszak végeztével a következő szemeszter kezdetéig 10 olyan kirándulást szervezünk az egyetemi polgároknak, akik itt maradtak, vagy Miskolcon vannak, illetve az egyetem körforgásában még valamilyen szinten benne vannak, és ezek olyan ingyenes programok, amikre nemzetközi hallgatók, egyetemi dolgozók, iskolai közösségi szolgálatos diákok és magyar hallgatók is bekapcsolódhatnak. Most volt az 50., ez az Állatkertek éjszakája volt az utolsó a nyáron, ez volt az 50. Multilingual Unit Tripünk.
0: Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Angolul megy minden, tehát angolul beszélgettek?
1: A közös nyelv nyilván igen, az angol, leginkább azért, mert hogy ilyen kb. Fele-fele arányban, tehát 50-50%-ban nemzetközi és magyar hallgatók, illetve nemzetközi és magyar résztvevők vannak ezeken a programokon. A közös nyelv az angol, előfordult már, hogy spanyol, és a középiskolások segítenek nekünk abban, hogy ne vesszünk el a nyelvekben, úgyhogy ők segítenek abban, hogy tolmácsoljanak nekünk, és ezt most egy nagyon könnyű angolra értem, tehát egy társalgási szintű angolra, ez alatt ők teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat.
0: Gondolom az egyik célja az, hogy aki külföldön él esetleg, vagy a családja külföldön van, és nem tud hazamenni, akkor nyáron is csináljatok nekik programot, ugye?
1: Igen, így indult ez a program, hogy azok a nemzetközi hallgatók, akik nem utaznak haza, és olyanok is vannak, akik a családjukat is ide költöztették erre az időszakra, úgyhogy nyilván ott a családtagok is bekapcsolódhatnak ezekbe a kirándulásokba, de most már az a tapasztalat, hogy a magyar résztvevők is vannak, most már tehát tényleg igyekszünk így egy egyensúlyt tartani, hogy ők sem maradjanak ki ebből.
0: Mekkora az érdeklődés egy-egy csoportban?
1: Mindig nagy. Volt olyan program, például a Mai Strand az nagyon népszerű, főleg itt a hőség hullámban nagyon sokan jelentkeztek, hogy meg se kellett hirdetnünk, ugye hírlevelekben mennek ki ezek a lehetőségek, akik feliratkoztak a hírlevélre, ők minden héten megkapják, hogy a következő héten milyen programok várhatóak, és hogy a hírlevél kiküldése után már beteltek a helyek, tehát nem is kellett hirdetnünk semmilyen közösségi felületen, mert megteltek helyek.
0: Van valami korlátja az egyes programoknak?
1: Van, igen, létszámkorlát van, tehát nyilván 100 embert nem tudunk strandra vinni. Nekünk is van egy költségkeretünk, amiből ezt tudjuk finanszírozni. Átlag egy 20 és 30 fő között mozgott a résztvevők létszáma. Illetve voltak olyan kirándulásaink, ahova egyetemi mikrobusszal mentünk el, például Mezőkövesre és Tokajba, ott kisebb a létszám, tehát ott 20 fő alatt maradt ez, pont azért, hogy mindenki kényelmesen azokkal a mikrobuszokkal tudjon jönni, és ne kelljen tömegközlekednie.
0: Ma zenélünk egy kicsit, utána kiderül, hogy mi mindenben tudtok még segíteni az egyetemistáknak.

0: Csorba Mónikával, a Köszi munkatársával beszélgetek. Milyen szolgáltatásokkal várjátok itt az egyetemistákat?
1: Sok szolgáltatásunk van. Igazából a fő szolgáltatásunk nekünk a közösségi programok biztosítása, és ezt egyrészt mi biztosítjuk, és most már ennek töredéke az, amit valóban mi a Köszi munkatársai szerveznek, mert hogy harmadik fél éve működik az öntevékeny körök pályázat itt a Miskolci Egyetemen, ami tavaly ilyenkor ősszel indult először útjára. Ennek nagy sikere van, és nyilván köszönhetjük annak is, hogy sokkal nagyobb helyre költöztünk, hogy több lehetőséget tudunk biztosítani olyan egyetemi polgároknak, hallgatóknak és dolgozóknak egyaránt, akik a saját szabadidős tevékenységüket vagy érdeklődési körüknek megfelelő öntevékeny kört, magyarul itt a köznyelven mi ezt kluboknak hívjuk, bepályázhatnak, hogy ők szeretnének hetente, illetve két heti rendszerességgel ilyen klubokat tartani. Ebben mi segítünk, hogy ezeket hirdessük, ezeket a klub tevékenységeket, illetve nyilván a helyszínt, minimális anyag és eszköz feltételeit biztosítjuk, és önkéntes szerződést kötünk ezekkel a hallgatókkal. Nekik pedig az a felelősségük, hogy fixen ezeket a klubokat megtartsák, az embereket erre toborozzák, és azért is népszerű, egyrészt mert közösséget építenek maguk köré azonos érdeklődési körrel. Egyfajta önmegvalósítás is itt az egyetemen belül, hogy érezzék, hogy ide nem csak tanulni lehet jönni, és nem csak ZH-kat írni meg vizsgákon vért izzadni, hanem jól is érezhetik magukat, akár két óra között is egy-egy lyukas órában be tudnak kapcsolódni bármelyik klub tevékenységbe.
0: Említetted, hogy 12, ugye? 12 fajta különböző klub is van, tele van a naptár akkor.
1: Pontosabban 19 volt, igen, az előző fél évben. Nyilván volt, amelyikből kettő volt, mert hogy annyira népszerű volt, hogy egy időpontban nem bírt el annyi érdeklődőt, tehát két különböző időpontban is meg lett hirdetve. Ezek végigmentek, és most, ugye szeptember 2-a van, de már most a tavalyi klubvezetők jelezték, hogy szeretnék folytatni a klubjukat, úgyhogy már most 10 klubunk biztosan indul, és nyitva van a pályázatunk, tehát várjuk az új érdeklődőket is.
0: Milyen ötleteket vártok? Tehát azért mondjuk néhányat, mondjuk el a klubokat, és akkor hát, ha valaki kedvet kap itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül is, hogy egy klubot alapítson.
1: Tényleg tehát nagyon sokféle klubunk volt. Mondok egy példát, Csillagász klub, azt egy doktorandusz hallgató tartja itt a Kösziben. Ezek általában csillagászati témájú beszélgetések, de volt már, hogy VR szemüveg került be, és űrállomásokra látogattak. Az őszi időszakban most az a cél, ugye hamarabb sötétedik, hogy távcsöveket hoz be, és itt az épület előtt lehet majd észlelni, nyilván időjárástól függően. Csillagász témájú társasjátékok, videójátékok, vetítések, filmnézések egy nagyon jó közösségben, ez csak egy. De van anime klubunk is, ahol nem csak anime, népszerű anime sorozatokat néznek és tárgyalnak ki nagyon komolyan a résztvevők, hanem például anime figurákat, kis műanyag figurákat festegetnek és színeznek ki. De volt pasztaműhelyünk, ahol olasz tésztákat készítettünk. Vannak hallgatók, akik szívesen zenélnének, de nincs zenei tapasztalatuk, és itt be tudnak kapcsolódni egy ilyen kis társaságba, ahol nyilván van hozzáértő hallgató, aki segít abban, hogy egy-egy népszerű zeneszámot közösen játszanak el. Volt spanyol nyelvi klubunk, azt egy középiskolás diák tartotta, aki anyanyelvi szinten beszélte a spanyolt. Ő szerette volna ezt gyakorolni élőben, ezt a nyelvet, úgyhogy a hirdettünk egy spanyol nyelvi klubot, ahova dolgozók is, hallgatók is bekapcsolódhattak, és meg nyilván spanyol nyelvű nemzetközi hallgatók is együtt beszélgettek ezen a közös nyelven, illetve ismerték meg a kultúrát. És ez most tényleg csak néhány, nem is tudnám az összeset felsorolni. Én úgy gondolom, hogy ez ad egyfajta támpontot, hogy a tudományostól kezdve a kézművesség egészen a nyelvi klubokig bármilyen klubra nyitottak vagyunk. Mondok még egy példát, keresztény klub, arra nagyon odafigyelünk, hogy amikor keresztény klubot tart egy önkéntesünk, akkor párhuzamosan nincs mellette másik klub, pont azért, hogy biztosítsuk azt az elmélyülés és azt a meghitt hangulatot, amiben ők ki tudnak teljesedni. És ehhez kapcsolódóan az előbb még nem mondtam el, hogy ugye nem csak öntevékeny körökre lehet pályázni, hanem az önkéntes csapatunkba is lehet jelentkezni, nem feltétlenül csak klub indításával, hanem vannak olyan feladatok, amikre egyszerűen nekünk nincs túl sok kapacitásunk, és alkalmazkodunk a 21. századi fiatalság igényeihez, tehát például fotóst, videóst, influencert nagyon szívesen várunk, akár rendezvényszervezésekbe, hogyha valaki szeretné magát kipróbálni, akkor önkéntes csapatunkba is lehet pályázni. Mindezeket ugye közérdekű önkéntes szerződés keretében, tehát ezt hivatalossá tesszük, és szabadon választható tárgyként kreditet is kaphat az óráiért.

0: Itt működik az egyetemen a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program is. Mesélj erről.
1: Igen, már most 2019 óta, tehát amióta létezik a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj program, a Miskolci Egyetem a kezdetektől részt vesz ebben. Szintén az egyik legnagyobb az országban, a legnagyobb mentorszámot mozgató egyetem vagyunk, ugye Szeged után Miskolcon van a legtöbb, jelenleg 142 mentor dolgozik, tevékenykedik ebben a programban. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy egyetemistaként olyan 7.-8. osztályos hátrányos helyzetű kisiskolásokat mentorálnak, akik Miskolc környéki településekre járnak, illetve ott élnek, ott tanulnak. Ezért mi ösztöndíjat biztosítunk, és mindezt az egyetemen felvehető, szabadon választható kurzus keretében. Ebbe becsatlakozhat minden egyetemi polgár, annyi feltétel van, hogy 32 év alatt, mert nyilván ez az egész egy kortárs mentorálás irányelven működik, és azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg jó is, hogyha nincs túl nagy korkülönbség a kisdiákok és az egyetemisták között. Úgyhogy itt az egyetemen is lehet még jelentkezni, úgyhogy ha van olyan első éves, aki még nem hallott rólunk, bár teszünk róla, hogy mindenki halljon rólunk, lehet még csatlakozni ehhez az ösztöndíj programhoz. Ez egy fél éves felkészítő kurzussal indul, kreditért, a végén osztályzattal zárul, és a kurzus végén eldöntheti valaki, hogy következő fél évtől ösztöndíjas aktív mentorként szeretné ezt folytatni.
0: Mekkora ez az ösztöndíj, ösztönözzük a hallgatókat?
1: Jelenleg ez 60.000 forint havonta, ebből 10.000 forintot szükséges minden hónapban a gyerekekre fordítani. És fontosnak találom azt is elmondani, hogy ugye Tanítsunk Magyarországért a neve, ez nagyon sok esetben megtévesztő, mert nem tanítani kell, tehát nem pedagógus is, nem tanárképzős hallgatókat várunk, nyilván jöhet bárki, hanem bárkit, aki egy kicsit nyitni szeretne e felé, mert szabadidős tevékenységeket kell szervezni ezeknek a gyerekeknek, kicsit a pályaorientáció témájában, akár egy nyílt napra elkísérni őket, a nyolcadikosokat, a középiskolai nyílt napokra, kirándulásokat szervezni, élménynapokra behozni őket, kézműves és társasjátékos foglalkozásokat szervezni. Ez abszolút a kreativitásukra van bízva. A mentoroknak ehhez mindig megkapják az első fél évben azt a felkészítést, amiből tudnak aztán gazdálkodni, és el tudnak indulni ezen az útvonalon. Emellett nagyon fontos, hogy most már vannak visszajelzések, ugye vannak már alumni mentoraink, akik végeztek az egyetemen, és mentorként is tevékenykedtek, jelenleg a munkaerőpiacon dolgoznak, és volt olyan visszajelzés, hogy egy munkaadó azért választott egy mentort, mert látta az önéletrajzában, hogy Tanítsunk Magyarországért programban mentorként tevékenykedett, és ez köztudott, hogy együttműködési készségek, csapatszellem, tehát olyan munkaerőpiaci készségek fejlődnek a mentorálás során, ami később a munkahelyen is megállja a helyét.
0: Egy héten hány órát kell mentorálni, vagy hogy működik a rendszer?
1: Hivatalosan átlagosan heti 6 órát, de ez függ attól, hogy milyen messze mentorál. Például az, aki Arnóti iskolában mentorál, neki átlagosan heti 6 órát, ahhoz, hogy teljesüljön a fél év végéig az össz óraszám, de például Baktakéken, Szendrőben ott jóval kevesebb, mert van egy utazási idő kedvezmény, tehát amit az utazással tölt az adott hallgató, azt neki nem kell mentorálással töltenie.
0: Számtalan kedvezménnyel is jár, tehát utazási is például, ugye?
1: Igen, volt ilyen, mielőtt még az országbérlet egyáltalán így képbe jött volna, volt TM kártya, amivel az egyetemisták ugye ingyen utazhattak a mentoráltjaikhoz. Most már nyilván ez az országbérlet, ez annyira kedvező áru, hogy értelmét vesztette. A levelezős hallgatóknak egyébként mai napig biztosítva van a TM kártya. Ezen felül nyilván vannak kiegészítő ösztöndíjak, minél tovább mentorál valaki, tehát minél több fél éven keresztül mentorál valaki, és minél hiánytalanabb beszámolókat ír, mert hogy ezekről az alkalmakról, amikor a gyerekekkel töltik az időt, egy néhány mondatos, rövid, fényképes beszámolót szoktunk várni, erre van egy megfelelő felület, és hogyha a szupervíziókra is eljár, tehát havonta egy alkalommal kötelező részt venni egyetemi oktató mellett egy szupervíziós beszélgetésen, ha ezek mind megvannak, akkor prémium ösztöndíjra is jogosult lehet a mentor, ami szintén egy plusz ösztöndíj 35.000 és 70.000 forint jelenleg, annak függvényében, hogy minél öregebb egy mentor, tehát minél tovább mentorál, annál magasabb prémium ösztöndíjra lehet jogosult.
0: Gondolom ezt össze tudja egyeztetni az egyetemi teendőivel, tehát nincs fix időpont, hogy mikor kell mentorálni.
1: Kimondottan fix időpont nincs, ami kérése nekünk is, illetve elvárása a programnak, hogy ezt iskolaidőben kell megtenni. Tehát a hétvégi mentorálás az nem túl népszerű, nem is biztonságos, úgy gondoljuk. Tehát iskolaidőben van erre lehetőség. Ez 8 és 4 között történik, és nyilván először mindenki megvárja, hogy kialakuljon az órarendje, és ahova be tudja illeszteni ezt a mentorálási időt, oda teszi be. Annyi kedvezmény van még, hogyha igényli a hallgató, akkor arra a napra, amikor ő szeretne mentorálni, egyéni tanrendet tudunk igazolni, illetve tudunk segíteni abban, hogy arra a napra egyéni tanrendet kapjon a hallgató.
0: Milyen a jó mentor szerinted? Kiket vártok?
1: Igazából a legfontosabb, hogy nyitott legyen az a hallgató. Nem is feltétlenül, mert a felkészítő kurzuson szoktak rájönni sokan, hogy tehát nyilván az is egy motiváció, hogy ösztöndíj és kreditet kap valaki. Ezt el szoktuk mondani az első órán, itt is lesz egy tájékoztató óra, a motivációt is meg szoktuk kérdezni. Az, hogy valakit a pénz motivál, az teljesen természetes dolog, hiszen mindannyian pénzből élünk. Ha valakinek a kredit kell, mert éppen lavírozik az állami és költségtérítéses képzés között, és ez mentené meg, az is teljesen érthető. A felkészítő kurzus az egész fél év során egy olyan interaktív találkozási pont a felkészítő oktató és ugye a hallgatók között, vagy számára, ahol kiderül az, hogy egyáltalán valaki éreze erre késztetést, hogy gyerekek közé menjen és segítsen. És az a tapasztalat, hogy a fél év végére az, aki az első órán azt mondja, hogy ő csak az ösztöndíjért meg a kreditért jön, a reflexiós eszéjében, tehát amikor kérjük, hogy indokolja meg, hogy érezte magát a fél év során is, hogyha mentorálna, akkor miért mentorálna, akkor teljesen más motiváció jön elő az írásában. Tehát, hogy nyitottság kell igazából. Aztán a többi a fél év során kialakul. Van, aki a mentorálás alatt is nagyon sokat fejlődik, tehát, hogy egy zárkózott, maga módján visszafogott hallgató is teljesen kinyílik több fél év után a mentorálás végére, mert segítenek egymásnak, tehát nem csak a mentorok segítenek a tanulóknak, hanem sokszor ezek a gyerekek is nagyon sokat tudnak adni a mentoroknak.
0: Bármikor abba hagyható, ha valaki rájön, hogy ez nem neki való, mondjuk?
1: A bármikor az azt jelenti, hogy azért a szemeszter zárjuk le, főleg azért, mert a gyerekek akkor mentor nélkül maradnak, és itt inkább elsősorban a gyerekek érdekeit nézzük, tehát hogyha valakit beosztunk mentornak mondjuk egy ongai iskolában és elkezdi a fél évet, akkor nem túl szerencsés október közepén félbehagyni ezt az egészet, mert akkor azok a gyerekek mentor nélkül maradnak, a gyerekek másik fele meg kap mentor, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy nem egészséges lelkileg, úgyhogy azt szoktuk kérni, hogy vagy a fél év elején dönts el, de erre azért szoktunk időt hagyni, vagy pedig, hogyha látja előre, hogy ez következő fél években nem fog működni, akkor a fél év végén lépjen ki. De volt már rá példa, hogy fél év közepén kellett megválnunk egy mentortól, mert nem volt más lehetőség. Hál' Istennek azért ebből nem volt olyan sok. Megoldottuk, tehát meg tudtuk oldani, hogy ne maradjanak a gyerekek mentor nélkül.
0: Meddig lehet jelentkezni még ebben a szemeszterben?
1: Jövő hét péntekig várjuk a jelentkezéseket. Az egyetemistákat arra kérjük, hogy holnaptól lehet felvenni a szabadon választható kurzusokat, úgyhogy ott keressék a Tanítsunk Magyarországért egy nevezetű kurzust, ha nem találják, akkor sincs semmi gond. Jövő héten, hétfőtől péntekig, 9 és 2 óra között az Áper 1-es épület földszintjén kint lesz a standunk, ott lesznek aktív gyakorló mentorok is, ott leszünk mi is, úgyhogy lehet kérdezni, érdeklődni, segíteni is tudunk, illetve jövő hét pénteken, szeptember 11-én 8-tól 10-től is déltől lesznek tájékoztató órák, az Áper 1 épületben, oda is várjuk őket, még akkor is el lehet dönteni, hogy valaki szeretné ezt a kurzust végigvinni, vagy sem, illetve kérdéseket is fel lehet tenni.
0: Bármelyik szakról lehet jelentkezni, vagy szakpárról?
1: Bármelyik szakról, így van, levelezőről, nappaliról, és a 8 kar bármelyikéről.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Csorba Mónikával, a Miskolci Köszi munkatársával beszélgetek. Ilyen közösségi szolgálati iroda minden egyetemen, vagy legtöbb egyetemen van?
1: Ilyen biztos, hogy nincs. Én nem tudok róla, hogy lenne. Köszi csak itt van, az tuti fix. Hogy most ilyen jellegű kezdeményezésről nem nagyon tudok, és ezt onnan gondolom, hogy a fél év során elég sok konferencián vettünk részt, úgyhogy nem csak a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíjprogramról tartottunk előadásokat, hanem a közösségi szolgálati iroda működéséről, az iskolai közösségi szolgálat egyetemen történő megvalósításáról is tartottunk előadásokat, úgyhogy és ott általában mindig tettek fel kérdéseket, más egyetemekről is voltak képviselők, és az a tapasztalat, hogy rácsodálkoztak arra, hogy nálunk van ilyen, tehát ebből feltételezem, hogy még nem túl népszerű ez. Nem, hogy nem népszerű, hanem nincs ilyen még szerintem máshol.
0: Miért jó szerinted ez? Nem csak az elsősöknek, meg a frissen kezdőknek jó ez az iroda, hanem mindenkinek.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy ha az én időmben lett volna ilyen, én nagyon hálás lettem volna. Így is elvégeztem az egyetemet, tehát nincs ezzel semmi gond, de hogy van egyfajta megtartó ereje szerintem annak, hogy itt különböző érdeklődési köröknek megfelelő közösségek alakulnak. Sokszor ezek a közösségek egyébként még vegyülnek is, egymástól tanulnak, egymást motiválják, egymást erősítik, egymást segítik, életre szóló barátságok, szerelmek, kapcsolatok szövődnek egy-egy ilyen közösségből. Szerintem van létjogosultsága, főleg azért, hogy a Miskolci Egyetemnek az egyik kulcsmondata, hogy a tudás és a közösség kampusza, és nyilván a tudás kampusza, mert hogy egyetemről beszélünk, de hogy a közösség kampusza is, és az, hogy erre külön van egy ilyen irodánk, akinek az a feladata, hogy ezeket a közösségeket életben tartsa, lehetőséget és teret biztosítson nekik. Szerintem ettől nem is kell több bizonyíték, hogy az egyetem igyekszik ezt a kulcsmondatot teljes mértékben megvalósítani.
0: Többször szóba került az iskolai közösségi szolgálat. Mennyire aktívak a középiskolások itt? Tehát, hogy körülbelül hányan vesznek részt ebben a programban?
1: Most nyáron nyilván népszerű volt. Egyébként minden éven van iskolai közösségi szolgálatunk, mert azt a rengeteg programot, tavaly több mint 250 közösségi programot valósítottunk meg, amit négyen vagyunk itt az irodában, tehát ez kizár dolog, hogy ezt mi valósítsuk meg, tehát ehhez mindig kaptunk segítséget. Nyilván az önkénteseink önjáróak, de az önkénteseiknek is szüksége van segítségre. Ezt iskolai közösségi szolgálatos diákokkal tudtuk megvalósítani. Ennek a koordinálása szintén a közösségi szolgálati irodához tartozik, tehát az, hogy az egyetemen, és ezt most így csúnyán fogalmazom, forgalomban vannak középiskolás diákok, és teljesítik az 50 órás közösségi szolgálatukat, az rajtunk keresztül történik. És nem csak közvetítjük ezeket a diákokat, hanem az egyetem polgárainak lehetősége van arra, hogy felkínáljanak olyan tevékenységeket, amikbe be tudnak kapcsolódni ezek a diákok. Nyilván figyelünk arra, hogy ez az életkoruknak és képességeiknek megfelelő tevékenységek legyenek. Mi ezekkel a tevékenységekkel megkínáljuk az iskolákat, az iskolák megkínálják a diákok pedig keresnek minket. Tehát mi minden diákkal személyesen elbeszélgetünk, megpróbáljuk felmérni, hogy mi az, amihez kedve lenne, mi az, ami érdekelné, mi az, ami az érdeklődési köréhez esetleg szorosan kapcsolódik, vagy mi az, amiben fejlődni szeretne, és akkor együtt itt közösen kitaláljuk, hogy akkor melyik az a tevékenység, melyik az a munkatárs, akivel össze tudjuk kapcsolni, és együtt egy olyan iskolai közösségi szolgálatot valósítanak meg, akár 20, akár 30, akár 50 órában, de volt, aki 150 órában, amiből ő fejlődni és tényleg tanulni tud, és mindemellett érzi azt is, hogy igazi segítséget nyújtott annak a munkatársnak, aki ebbe a tevékenységbe

0: Segít abban, hogy egyrészt tanuljon az anyagokról, az anyagok tárolásáról, illetve amikor ugye ezek a bemutató kísérletek előkészülnek, akkor ő hogyan tud a keze alá dolgozni az oktató kollégának. Közben persze természetesen egy csomó mindent tanul a szakról is, megismeri az oktatót is, illetve részt vesz egy nagyon érdekes kísérletben is.
1: Nagyságrendileg hány iskolai közösségi szolgálatosatok van évről évre?
0: Egyre több, idén nyáron 23 középiskolás töltötte nálunk az iskolai közösségi szolgálatát. Nyilván itt volt, aki már visszatérő volt, tehát bőven az 50 óra fölött volt. Olyan is volt, aki itt kezdte, el is végezte a nyár alatt. Mondjuk nálunk a Multilingual Unit Tripen ugye 5 órákat tudott teljesíteni, úgyhogy közben angolul segített nekünk a tolmácsolásban. És volt olyan, akinek még mindig tart, tehát aki még nem végzett. Úgyhogy de 23 középiskolást fogadtunk. Ez most júniustól mostanáig.
2: Mafia, yeah.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink, hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát az önkéntes csapatunkba várunk érdeklődő hallgatókat, akik, megmondom őszintén, mi egy kicsit öregnek gondoljuk már magunkat a közösségi médiához. Mi

0: Valahol leragadtunk a Facebooknál, de tudjuk, hogy más felületeken sokkal aktívabbak a fiatalok, meg olyan videó megosztó felületeken, amikhez egyszerűen nincs kapacitásunk, hogy betanuljuk, hogy hogyan kellene megszólítani ott ezeket a fiatalokat, akik mondjuk most első évesek, vagy a középiskolásokat. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha korban közelebb találnánk olyan fiatalokat, akik ezt szívesen vállalnák, akár hogy rövid, néhány perces videókat készítenek, a rendezvényeinken fotóznak, ilyen életképeket készítenek, vagy ilyen rövid videókat, és esetleg, ha valakinek még ilyen írási készsége is van, hogy az egyes programjainkról posztokat, posztszövegeket, esetleg cikkeket, vagy interjúkat készítene. Tehát ennek nagyon örülnénk, hogyha találnánk nem egy, nem kettő, hanem minél több olyan embert, akire ezt aktívan rábízhatnánk.
1: Lehet, hogy egy médiaklubot is alapítani kell egy diáknak.
0: Akár. Ha ilyen alakul, nagyon szívesen fogadjuk a jelentkezését annak a hallgatónak, aki mondjuk egy ilyen öntevékeny kört elindítana nálunk, és lenne egy saját kis médiacsoportunk.
1: Aki még nem járt itt a Kösziben, mondjuk el, hogy milyen infrastruktúrális adottságaitok vannak. Hatalmas terek, ugye?
0: Igen, hatalmas, modern, szerintem fiatalos környezet. Színek vannak, van chillzónánk, van saját konyhánk, és rengeteg társasjátékunk. Közel 300 különböző társasjátékunk van, ezek mind új generációs társasjátékok, rengeteg kézműves alapanyagunk, van egy köszi gardróbunk, van egy kis mozitermünk, projektorral és kivetítővászonnal. Igen, az a miénk, a hangszigetelt irodánk, tehát mi itt vagyunk általában, amikor ezek a klubok zajlanak, de teljesen el tudunk zárkózni, tehát nem hallgatózunk, nem figyelgetünk. Nyilván, hogyha lehetőségünk van rá, akkor mi is szívesen bekapcsolódunk ezekbe a klub tevékenységekbe, de egyfajta biztonságot is adunk azzal, hogy itt vagyunk, és hogyha bármire szükségük van, akkor megtalálnak minket.
1: Említetted, hogy 10-11 csoport már van, tehát klub, és gondolom ennek is van egy határa, tehát időbeli határa, hány klub alapulhat összesen, vagy működhet itt nektek?
0: Igen, van egy órarendünk, ugye a klubok azok munkaidőben történnek, tehát 8 és 4 óra között indulhatnak el ezek a klubok. Az utolsó klub az 4 órakor el kell, hogy kezdődjön, tehát ugye ez egy elvárás, hogy még munkaidőben induljon meg. Mivel önkéntes szerződéssel vannak a klubvezetők, ezért őket felelősség is terheli, hogy ugye a helyszínre vigyázzanak, az eszközökre vigyázzanak, be legyenek zárva a helységek. Tehát vállalnak egyfajta felelősséget, és hát nyilván ez az órarend, ez véges, és a legtöbb klub az minimum 2 órás. A péntek délelőtt például nem annyira népszerű, volt már rá például, hogy valaki péntek délelőtre tett klubot, nem nagyon jöttek az emberek, valahogy a péntek az már egy kicsit ilyen kis szombatnak is szokták nevezni, de hétfőtől csütörtök estig, egyébként péntek délután is van klubunk, és főleg oda a levelezősök, nemzetközi hallgatók is be szoktak kapcsolódni, tehát nincs kizárva, sőt most már szombati klubunk is van. Annak nyilván az ki kellett járnunk, hogy oda, tehát ott olyan klub működhessen, ahol nagyon régóta szerződésben lévő önkéntesünk vezeti, és vállal teljes körű felelősséget, hogy itt viszont nincs sok abban az időben munkaidő.
1: Van feltétele minimum létszám például szempontjából egy klubnak?
0: Nincs, én úgy gondolom, hogy igazából 3 főtől már klub egy klub, ettől azért jóval többen szoktak részt venni. Ez annyira függ attól, hogy éppen milyen időszak van az egyetemi tanulmányi időszakban, tehát az év kezdetén nyilván több szabad ideje van az embereknek, ahogy sűrűsödnek a zárt helyi dolgozatok, úgy csökken a létszám. Mi például meglepődtünk azon, azt gondoltuk, hogy a vizsgai időszakban majd mindenki tanul, kiderült, a vizsgai időszakban vannak a legtöbben ezeken a klubokon, nyilván azért, mert ott nincs órarendjük, hanem ott a vizsgákra fordított tanulási időt, azt viszont ők osztják be, és hogyha szeretnének részt venni egy klubon, akkor arra fordítanak időt, és más időbe teszik azt, amikor a vizsgákra készülnek.
1: Tehát akkor ezt egy felhívásnak is vehetjük így a Miskolci Egyetem hallgatói felé, hogy alapítsanak klubot itt a Kösziben nálatok. Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, és hol jelezhetik a klub alapítási igényüket is.
0: A legegyszerűbb, hogyha azt mondom, hogy a Miskolci Egyetem honlapján a keresőbe, ha beírják azt, hogy köszi, de ha a Google keresőbe beírják azt, hogy Miskolci Egyetem köszi, akkor egyből a mi oldalunk jön ki, és onnan ott mindenről is tudnak tájékozódni. Egyrészt, hogy a közösségi szolgálati iroda milyen közösségi programokat szervez, ott vannak a pályázataink, akár az önkéntes csapatban, akár az öntevékeny körbe, olvashatnak a Tanítson Magyarországért programról, ott a jelentkezést is leadhatják, illetve az iskolai közösségi szolgálatról is teljes körű információt kaphatnak, ott megtalálnak telefonos is, e-mailes, illetve személyesen is, tehát olyan elérhetőségeket, amelyik nekik szimpatikusabb.
1: Mónika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csorba Mónikával, a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda, azaz a Köszi hallgatói szolgáltatások referensével beszélgettünk klubokról, szolgáltatásokról, önkéntesekről, iskolai közösségi szolgálatról és a Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj programról is. Én búcsúzom Önöktől és munkatársaim nevében is, további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A köztársasági elnök újabb egyeztetéseket tartott a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán, között a Sándor Palota Facebook oldalán. Azt írják, hogy az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít Baka András. A köztársasági elnök Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor Palotában, közölték. Az államfő szeptember 2-án az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó jelöltállítási folyamat részeként Senyei György Barnát, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, és Pesenye Csabát, az Országos Bírói Tanács elnökét fogadta hivatalában. A kormány tervei szerint két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását, a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és az úgynevezett NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. Közölte, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője felidézte, kezdeményezésükre szerdán volt egy egyeztetés a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de ezekről a kormány még nem döntött. Az ülésen a Magyar Péter miniszterelnök által csütörtökön bejelentett két lépcsőről nem esett szó, így ez meglepetésként érte őket, és szeretnék megtudni a részleteket. Állj ki te is a tanárod mellett mottóval petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben Landert Judit oktatási miniszter távozását követelik a pedagógusokat sértő kijelentései miatt, hangzott el sajtótájékoztatón. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta, Landert Judit a Klubrádiónak adott korábbi interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Azt is mondta, hogy azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, fogalmazott, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. Azt mondta, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat és a sok kis iskolát. A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte, és úgy fogalmazott, senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképpen nem az oktatási miniszter, akinek szolgálnia kellene a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket, és gőgösen beszélni róluk. Ezért indították kezdeményezésüket a petíció.kdnp.hu oldalon. Sport. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidős sport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusfai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diáksport Szövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Végül az időjárásról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néha zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Somogyországba látogatunk a népművészetéről híres Puzsákra. Itt a faluházat és a tájházat nézzük meg. A faluházban kezdünk.
1: Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Buzsákon, én Horváth Hánc Andra vagyok, a faluház vezetője, és hát itt vagyunk a faluházban. Buzsák település egyébként több mint 500 éves történetre nyúlik vissza. A legrégebbi épített örökségünk az 1230-ban a Fehér Mária kápolna, egy római kori kápolna. Itt van egyébként Öreglak felé vezető úton, egy nagyon szép bicikli út vezet oda. Ez a legrégebbi örökségünk. Most pedig itt vagyunk a faluházban.
0: Mégpedig olyan helyen, ugye torna termecskének is mondhatjuk, de ahol megálltunk, azért álltam meg, mert olyan, mintha egy erdőben lennénk, fejünk fölött pedig szépen ott van valami, ez a gondolom, hogy a lelátó rész lehet, de ez egy csodálatos oszlopok vannak, amelyek úgy vigyázzák a bejáratot szinte. Gondolom, aki bejön, az általában
1: Ámul, igen, egyrészt igen, ahogy mi is itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy Buzsák egy viszonylag kis település falu, viszont egy nagyon szép hatalmas faluházunk van, és az ide látogatók, akik bejönnek mondjuk a kiállítást megnézni, ők ámulnak itt, hogy itt milyen szép helyre érkeztek, és hogy mekkora helyre érkeztek. De szerencsére egyébként nagyon aktív a közösség Buzsákon, szóval ezt a hatalmas teret általában meg szoktuk tölteni gyerekekkel, felnőttekkel, szóval nagyon sok program van itt a faluházban.
0: Ugye azért Buzsáknak neve van. Annak idején azért főiskolán tanultuk a népművészetét. Nem a túl sok felé szaladt el akkor a könyvünk, de itt megállt. Aztán utána meg, hogy Nikla is itt van, nem messze, akkor már... Hát ez egy olyan hely, ahová érdemes eljönni annak is, aki mondjuk nem csak a hímzést, szövésponást szereti, de hát az irodalmat is. Egyébként akkor Buzsák egy olyan hely, hogy bőségesen van, gondolom, turista.
1: Igen, sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikliút, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel-tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonza a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csiszta fürdőn, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csiszta fürdőn egyébként ott van még a Berek látogatóközpont, ami a Nagy Berek élővilágát mutatja be. Akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
0: Nem is nagyon kell reklámozni, vagy azért újabban azért fontosabb, mert szinte mindenütt meg akarják már mutatni azt, amiük van az emberek, és akkor, aki régen már csinálta, muszáj haladni a korral, tehát nem csak úgy, hogy egy embert odaállítunk, hanem úgy, hogy akár még a technikát is felhasználjuk arra, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen ugye a cél az, hogy minél többet tudjanak meg arról a településről, arról a fajta életmódról, hiszen akkor lehet esetleg pályázgatni arra, hogy fenntartani, mert a fenntartás igazából abból lehetséges.
1: Igen, hát természetesen interneten is fent vagyunk, meg hirdetjük a programokat különböző csoportokban, helyi szinten plakátozunk, tehát igazából egyébként nem csak az a kihívás, hogy a turistákat bevonzani, hanem a helyi embereket megmozgatni, gyerekeket, szülőket, szóval ez szerintem minden közművelődési szakembernek, ahogy így benne vagyok csoportokban, vagy beszélgetünk egymás között, ez mindenkinek kíves napi szinten, hogy szervezünk programot nagyon szívesen, de hogy be is jöjjenek az emberek erre. Ez a mai kornak a kihívása, és ezen vagyunk. Én mondjuk abban hiszek, hogy ezt kicsi lépésekben lehet megtenni. Én ugye egy éve vagyok itt a Muzsáki Faluházban. Könyvtárban nagyon-nagyon sok programot szoktam szervezni, és elindultunk pár gyerekkel, de van olyan kézműves foglalkozás, hogy már alig férünk oda az asztalhoz. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út, és sokszor őket sokkal könnyebb behívni egy-egy programra. Igazából a szülőket kell megnyerni, hogy áldozzák rá az időt, és hozzák el a gyerekeket a közösségi programra. És amikor, ha 5 gyerek van itt, és nekünk ezt egy a közművelődési szakember képzésen mondta az egyik tanárunk, hogy igazából azzal foglalkozunk, hogy aki itt van, ő hogy távozott.

0: azzal kezdtem, hogy igen, turisták fontosak, fontosak persze, de hát a legfontosabb a helyi lakos, aki itt van, itt marad, és nem kell elmennie olyan helyre, ami nem a helyben történik akkor, hogyha meg tudják szervezni. És bizony az nem mindegy, hogy hogy érzi magát az ember egy településen, mert hogyha rosszul érzi magát, akkor elköltözik. És az elköltözött ember már nem fog visszajönni, mert hát ugye hiába szereti a szülőföldet, de hát a megélhetés, illetve hát maga az, hogy hogy érzem magam, milyen dolgokat kapok, illetve adok, mert azt sem lehet mondani, hogy csak adni kell az embereknek, hát, hogy adjanak, ahhoz kapniuk is kell. Egyébként ugye a faluban a közösségek működnek valamilyen szinten, vagy pedig hát nem lehet így ezt mondani, hogy működnek, hanem vannak.
1: Szerencsére ilyen szempontból szerintem Buzsák nagyon kiemelkedik, nagyon sok közösség működik. A faluház is igazából mind szintere a közösségeknek a megalakulásának, meg az összegyűlésnek. Van a Boszorkányos Néptánc Egyesületünk, tehát aktívan működnek, öt ugye felnőttek vannak, de az iskolában működik az utánpótlás, tehát abszolút élő a néptánc Buzsákon, illetve van a Bokréta Hagyományőrző Együttes, ők is buzsáki népdaloktól kezdve régi hagyományok, lakodalmas, szóval nagyon sok régi hagyomány dolgoznak fel, ők is együttműködésben vannak az iskolával, az óvodával, minden rendezvényennek is itt vannak, segítenek, és tényleg együtt vannak a generációk. Van például a húshagyó kedden is egy ilyen hagyományunk, amikor előadnak a színpadon, itt vannak a gyerekek, fánkozunk. Szóval, hogy azért szerencsére nagyon sok aktív ember van Buzsákon, akinek tényleg szívügye, van pedagógus is az iskolában, akinek van egy kincses Buzsák nevezetű programja, Kuzma Dóra tanárnő, és ott minden évben van egy nap, ami Buzsák hagyományairól szól. Különböző állomásokon a gyerekek megismerik a népi iparművészetet, a hímzést, a néptáncot, a buzsáki népdalt közösen éneklik, szóval, hogy mindenki azon van, hogy úgy hagyják el az általános iskolát, hogy megismerik Buzsák értékeit.
0: Nem tudom, jól hallottam, nem? 4 napos rendezvény.
1: Nem tudom, most melyik programra találták. Most volt a buzsáki búcsú, arra. Ugye itt most ez már egynapos, tehát most volt ez 16-án, ugye a Nagy Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve a római katolikus templomunk, és ehhez kapcsolódóban Nagy Boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon van a buzsáki búcsú. Ez régen valóban több napos volt, én ugye nem éltem még itt, de nagyon sok nálamnál idősebb emberrel szoktam beszélgetni, és ők szokták mondani, hogy itt aztán alig lehetett megközelíteni a falut, mert annyi autó, meg árus, meg minden volt. Ez valamelyest leszűkült, de egy napot még mindig tartunk. Most is volt például a gyerekeknek egy ilyen családi délelőtt. Ugye ez a rendezvény a tájháznál, népművészeti tájházunknál tartjuk.
0: Ami itt van szemben valahol?
1: Itt arra majd ugye oda is fogunk menni. Úgyhogy az ilyen nagy rendezvényeinknek a tájház ad otthont, és most a szülők is mondták, hogy milyen jó volt ez a program, mert hogy mennyi mindent megtudtak Buzsákról, és mondtam, hogy hát nagyon örülök, mert ez volt a cél, hogy körbe járják a tájházat játékos formában. Igen, hát van feladat a szervezéssel természetesen, de amikor az ember másnap így kapja a visszajelzéseket, vagy akár aznap, és hogy tényleg jól sikerült, az emberek találkoztak, beszélgettek, táncoltak, akkor azért nyilván ezért csináljuk.
0: Beléptünk az ajtón, 3-at, 4-et léptünk, azóta itt beszélgetünk. Egy kicsikét nézzünk már be, hogy mit láthatunk itt azért a teremben. Meg amúgy is megmaskásodik itt a lábunk, hogyha ácsorgunk. Ugye a tető szerkezet alatt, ezek címerek?
1: Igen, ezek Emberné kapitány Zsuzsa népi iparművészünknek a munkái, kifejezetten ide készítette ezeket a címereket. Buzsák 3 hímzésről híres, az egyik a rátétes, ez a piros, illetve van a boszorkányos hímzés, ez a színes virágos, és a vézes pedig ott a szélén. Nem tudom, hogy egy kicsit így pár szóban, bár ugye fogunk a tájháznál találkozni velük.
0: Jó, de akkor azért beszéljünk, de azért menjünk már közelebb.
1: Pár mondatot szívesen elmondok. Ugye ez a akkor itt a rátétessel kezdjük, vagy Bécsisnek is mondták régen. Ennek az az érdekessége, ez egyébként a legsziszifuszibb, legnehezebb munka, ezt csinálják már a legkevesebben. Itt a mintát egy külön anyagból vagy kétszer, vagy háromszor összehajtják, és rajzolás nélkül vágták ki, és ennek az érdekessége, hogy ez egy anyagból készül, tehát nem találunk vágatot az anyagon, és akkor ráfércelik, és utána szépen tűvel behajtogatják a szélét, és gyönyörűen eldolgozzák. Ez vagy pirosban, vagy kékben található meg, és akkor általában ez a páva, rózsa minta, indek, ezek jellemzik.
0: És ez ruhára, vagy más asztalterítőkre, vagy mindenre?
1: Mindenre, igen. Kötényke, itt majd látunk majd a faluház egy másik helységében, kötényt, blúz, szóval igen, de terítőkre
0: tehát
1: is. Mindenre. Párnahúzat, sok minden, igen.

0: És akkor itt egy kicsit arrébb jövünk, igen. Ez a vézes, itt is inkább ilyen geometrikus minták, de virágok is megjelennek, kagykaringók, és itt színmegkötés van, tehát van ez a fekete-piros, vagy kék-piros, vagy esetleg kiegészül még sárga és zöld, tehát itt ez meg van kötve ennek, hogy ez milyen lehet. Itt előre felrajzolják a mintát, és akkor úgy kezdik el a hímzést. Ez most már pólókra, most például szoktam beszélgetni, ugye a hímző asszonyainkkal nagyon sokan keresik ezt pólóra, tehát hogy egy kicsit modernebb formában is megjelenik már ez, de abszolút élő.
1: Tehát élő még?
0: Igen.
1: Használják, és akkor van a boszorkányos?
0: Van a boszorkányos, igen. Ez leginkább virágminták, itt is előre rajzolják a mintákat, tulipán, itt sok minden levelek, és ezt úgy készítik, hogy először felrajzolják, és aztán láncöltéssel a körvonalakat, és utána töltik ki ezzel a boszorkányos 8-as öltéssel. Erről lehet, hogy a hímzőasszonyok ennél szakavatottabban tudnak mesélni. És akkor ez a szivárvány minden színében lehet hímezni, tehát itt nincs ilyen szín megkötés. Ez a három hímzésünk van.
1: Külön-külön is tudja ezt mindenki, aki itt van, vagy pedig egy típust egy valaki, egy csapat tanult meg, vagy pedig a szülők, nagymamák megtanították mind a három típust.
0: Hát sajnos csapatokról már annyira nem lehet beszélni, mert csak néhányan vannak. Mindenki tudja mindegyiket, de a rátétes nem igazán csinálják már. De a másik kettőt abszolút aktívan hímzik. Igen, hát régen volt olyan, hogy a rátétesnél volt csak konkrétan olyan, aki csak vágta a mintákat. Érzel. Tehát, hogy ennek hatalmas tudománya volt.
1: Akkor.
0: Így van, igen, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint mondjuk a matyóknál, aki tudott írni, az megírta. Uh-huh. Úgy hívták ugye a mintákat. Megírta, és a mások pedig kivarták. Itt pedig akkor az egészet megtanulták akkor azok az emberek, akik még igen. Úgy a nagyanyuktól tanulták.
0: Hát persze, mindenki a családban ezzel foglalkoztak az asszonyok, szóval szövetkezetben, aztán később meg kiálltak és árulták, szóval annak hatalmas keletje volt, de egyébként most is van, tehát szokták mesélni, hogy külföldre, nem tudom, világ minden tájára rendelnek most is, szóval szerencsére elég sok helyre jut a buzsáki hímzés.
1: Tehát ismerik akkor, hogy a Balaton közelsége azért a lehetőséget is megadja, illetve hát azok a fajta terjesztő dolgok, hogy akár most már interneten is, meg a turisták elviszik, és akkor igen. Viszik a hírt.
0: Igen. Vagy például az egyik népi iparművészünk tavaly Kapolcson a Művészetek Völgyébe is kapott meghívást, és ott volt több napig, ki lehetett próbálni nála, mondta, hogy hatalmas volt az érdeklődés, férfiak is leültek hímezni, szóval van erre befogadó készség, és keresik az emberek. Szerintem egyre inkább nyúlunk vissza az értékhez, a lassabbhoz, tényleg nem a tömegterheléshez. Nyilván nem mindenki, és sose fog ez mindenkit érinteni, de hogy van egy réteg, aki igenis értékeli a kézzel készült dolgokat.
1: Akkor most már nem otthonról fogja hozni, megtanulni a gyerek, akár fiú, akár lány, hanem szakkörökön keresztül, vagy pedig egy olyan emberen keresztül, aki tudja, és akkor hozzá mennek, mint régen az inasok.
0: Igen. Itt is működnek különböző szakkörök, most éppen hímzés nem, de horgolás van, és a gyerekeknek idén például indítottunk egy horgoló szakkört a Bokréta Hagyományőrző Együttes vezetőjével, Éling Tibornéval, aki egyébként pedagógus is, és annyira szép közösséget alakított ki, és az én kislányom is jár, és otthon is hímez. Hímez is egyébként, mert én is szoktam hímezni, de horgol is, szóval azért vannak gyerekek, akik erre rá tudnak kapni, és akkor már fél órával kevesebbet van a gyerekek kezébe a telefon, hanem inkább horgolót üt vesz a kezébe, ami szerintem egy hatalmas eredmény.
1: Létrehoz valamiféle alkotást, ami lehet, hogy az elején még nem tökéletes, de végül is az lehet majd a későbbiekben. Sok idő akkor megtanulni ezt.
0: Hát, hogy őszinte legyek.
1: Legyen őszinte.
0: Én sem tudom még. Tehát, hogy bennem is van szándék, hogy én egyébként én is hímzek, csak nem buzsáki hímzést, de persze ezek hatalmas munkák, időigényes munkák, tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két nap, és nyilván ez az árában is megjelenik, és csak nagyon el vagyunk szokva az olcsóság mellett, hogy amiért az ember mondjuk hetekig dolgozik, az sajnos nem annyiba fog kerülni, mint a tömegtermelt dolog. Viszont örökre fennmarad, ha vigyázunk rá, és hát lehet, hogy 50 év múlva meg már olyan ritkaság számba fog menni, hogy az értéke igazából csak egyre jobban növekszik.

0: mind különleges nekem, de az, hogy anyagot rávarni, rávágni, az még mozgatja a fantáziámat, hát ezt... mert azt látni kell fejbe előre.
1: Igen, ezt őszintén mondom, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, erről itt majd meg lehet kérdezni őket. Nem tudom, önnek melyik tetszik a legjobban?
0: Hát mit mondjak? Meg nem mondom, hát inkább a boszorkányos felé hajlanék, ami nem biztos, hogy az én ízlésemet úgy kiemeli, de most egyelőre ez.
1: Jó, hát
0: ha már választani kell.
1: Én szeretem megkérdezni, én nekem a rátétes a kedvencem.
0: Ő?
1: Igen.
0: De azért mondtam, én magát a munkát azt nem tudom, hogy de a boszorkányos az pedig hát a neve.
1: Igen, hát mindegyik gyönyörű egyébként.
0: Hát
1: csak én szeretek ilyen saját közvéleménykutatást folytatok.
0: Mikor akasztják a hóhét, az is jó, ugye?
1: Igen.
0: Mondjuk meg. No,
1: csak hát kicsit arrébb menjünk még, akkor fafaragásokat tudunk még megnézni.
0: Hol vannak?
1: Itt picit így elmenjünk balra, mert hogy ugye Buzsák a fafaragásáról is híres. 2020-ban egyébként az élő néphagyományok, a hímzés, a fafaragás, illetve a buzsáki táncok az UNESCO kulturális örökség jegyzékébe felkerültek, és fafaragóink is kevesen vannak már, nem is itt élnek Buzsákon, de vannak aktív fafaragók. Tavaly például a buzsáki búcsún, ami leginkább azért feleveleníti a buzsák értékeit, ott is Györe Attila jött el, és akkor ki lehetett próbálnia.
0: Itt vannak a faragványok.
1: Itt is, igen. Fehér József munkái találhatóak, és akkor, hogyha megfordulunk, akkor pedig Buzsáki István munkái, ő sajnos már nem él. Itt például az unokáit faragta ki, ugye itt ilyen ember szobrokat láthatunk.
0: Tehát ezek szobrok, itt pedig sok minden tojás.
1: Tojás.
0: Sapfigurák, hát az a tojás eléggé érdekes. Gondolom, hogy nem a legkönnyebb kifaragni.
1: Hát igen, sajnos én nem tudom túl sokat, de igen, én tavaly például egyébként kipróbáltam a búcsúkor a fafaragást, nem egy egyszerű műfajással, de nagyon kikapcsoló, nagyon el lehet bennem mélyülni. Akkor tükrök, órakeret, boros tartó, szóval sok minden van.
0: Látszik a fényképen, hogy hogyan dolgozik a mester, hát... El kell időzni vele rendesen, mert nagyon aprólékos munkáról van itt szó.
1: Így van, igen.
0: Hát mondjuk őt, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy hogyan is csinálja, de hát végül is minden nem lehet egyszer. Odabent is vannak?
1: Igen, odabent is vannak, meg ott még van még egy érdekesség, amit majd ott benne mondok, hogy mi találhatok.
0: Jó, akkor siessünk. Tessék, itt már azért van hímzés is.
1: Igen, itt például van egy kötény, egy rátétes kötény.
0: Megyek közelebb.
1: És akkor itt Szabó Bélának, a festőművésznek a pannója látható. A régi faluház épületén volt egy graffitó, amit ő készített. Itt a kis leírásokban lehet ezt látni. Itt sajnos a felújítás során ez tönkrement, és amikor a művész ezt megtudta, 2000-es évek elején azt hiszem, akkor újra elkészítette, csak egy kicsit más formában, pannó formájában, de az eredeti nagyságban, és ennek a képnek a címe Buzsáki lakodalmasok. Itt is látszik, hogy megjelennek a buzsáki minták, és akkor ez azt hiszem, hogy 2010-valahányban került ide a faluház falára.
0: Falat betöltő alkotás, elég, hát van majd 3 méter. Ugye hát 2,5 több is, vagy 6-8 méter hosszúságban a lakodalmas. Érdekesek a figurák, ugye, mert hát nem pontosan úgy hozza le, mint a normál embernagyságot, hanem kicsit nagyobb, nyújtott, hosszított. Na de itt lehet legalább, úgy mondom, a motivumokat rátenni a ruhákra.
1: Igen, igen. Hát mert ez eredeti nagyságában készítette újra a festőművész, úgyhogy ugye ez itt a külső homlokzaton volt régen, a faluházon.
0: Hát itt már azt hiszem, hogy örök ezen a részen. De igen, tulajdonképpen ez ugye azért olyan, hogy meg lehet belőle látni az egykori lakodalmast.
1: Igen. Hát csodálatos, nagyon vigyázunk is erre a teremre egyébként, hogy itt semmiféle baj ne eshessen, de természetesen a látogatók számára.
0: Hát ugye, igen.
1: Ez ingyenesen látogatható, ugye a falu elszétvőtől péntekig szabadon be lehet jönni, megnézni a hímzéseket, fafaragásokat, ezt a pannót is, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Hát kevés olyan hely van, ahol ilyen nagyságú pannó van, illetve hát maga az életkép. És hogyha végigmegyünk, ott mit lehet látni?
1: Hát itt is, itt Tapolcai Sándornak a fafaragásai, illetve itt is találunk még vézes, kihímzett párnákat, illetve régi rádiókat is, még rátétes hímzéseket. Nagyon sokszor így felajánlják az önkormányzat számára a régi hagyatékokból dolgokat, és a polgármester úr szerencsére olyan, aki tényleg minden értéket próbál megőrizni. Sokszor helyszűkében vagyunk, de itt semmi nem kerül kidobásra, tehát itt minden meg van őrizve, néha várnunk kell, hogy legyen méltó helye, de addig is mindig tároljuk a dolgokat, szóval próbálunk minden értéket megőrizni.
0: Hát a múzeumoknál is úgy van sokszor, hogy a raktár az már többszöröse a kiállító térnek, de itt ebbe a jó kis visszhangos helyiségben akár még énekelhetnénk is.
1: Igen, hát most például volt itt egy néptánc, az ELTE Néptánc Egyesülete. Néhány napig itt táboroztak, mert van egy ifjúsági szállunk is, és itt a kis teremben is próbáltak, meg a bent a nagy teremben is, úgyhogy itt is van élet, vagy hangverseny is szokott lenni az iskolának a hangversenye, úgyhogy ez a terület is él.
0: Keresünk más lehetőséget, merre menjünk?
1: Hát szerintem akár mehetünk most már a tájházhoz is.
0: Jó, akkor menjünk a tájházhoz. Az elmúlt percekben Horváth Háncs Andreával, a Buzsáki Faluház vezetőjével beszélgettünk.

0: Vendéglátómmal átsétáltunk a közeli tájházba, ahol már vártak ránk.
1: Sidlovszky György vagyok, a tájháznak a gondnoka.
0: És akkor azzal kezdünk, hogy elmondja az épületet, de hát ez egy épület együttes.
1: Hát azokat elmondom végig. No,
0: ez egy porta volt?
1: Ez egy porta volt, igen.
0: Nem voltak szegények?
1: Nem, egyáltalán nem voltak. A nátfedés is azt mutatja, ugyanis aki szegényebb volt, annak zsubfedés volt a tetőzetén. Itt a megoldás
0: az, a szalma, csak a szalma, a hallgatók miatt. Nem, mint hogy én sokat tudnék, de azt tudom.
1: Az igen, igen, a szalmafedés magyarul. Az épületet úgy állították fel, hogy elől úgynevezett félkontyos,
0: látom,
1: hátul pedig kontyos. Elől azért félkontyos, mert két szellőzőnyílás van, hogy a padlást tudjon szellőzni. Vert falas építmény az egész. Sajnos itt a előrészt ezt már javítani kellett, mert az idővasfoga az viszi, ugyanis ezek az épületegyüttesek az 1850-es évekbe épültek.
0: Már koros akkor?
1: Igen, három részből áll, egy úgynevezett alápincézett magtárból, akkor magából a tájházból, az építményből, és egy úgynevezett istálóból, ami valamikor az volt, ma nem. Természetesen. Mellette pedig a kihagyott rész, az volt a kocsi szín.
0: És itt a kapu porta, mi volt hát ez? Gyári ez konyha?
1: Nem, ez volt a magtár. Alápincézett magtár.
0: Jó, csak én azt hittem, hogy ott, akkor itt ez?
1: Igen, ez volt itt az alápincézett magtár, menjünk be esetleg.
0: Ha nézzük, meg úgyse voltam még alápincézett magtárba, csak hasra ne essek, hoppa, a padló.
1: Igen, itt padló van. Csinálok egy kis világot.
0: Hoppa.
1: Mert ez is döngölt padló volt, de sajnos az idők ezt is tönkretették, és hogy egy normális bemutató terem legyen belőle, azért hajópadlóval látták el. Az érdekessége az, ugye itt van a pincelejáró.
0: Azt hittem, hogy kemencének a sutya, de nem.
1: Igen, most két verzió van. Az egyik az, hogy annak idején itt ravatalozták fel halottat, hogyha a házból meghalt valaki. Most a másik verzió pedig az, hogy nem itt, hanem a tiszta szobában. Hát, hogy aztán ezt eldönteni, hogy végül is hol, azt én nem tudom.
0: Hát mondjuk amarra a jásság, a nyírség, a tiszta szoba volt, ahová ravataloztak. Hát itt lehet, itt más is lehetett, mert itt aztán bőségesen volt hely.
1: Volt hely, rendesen. Ugye a bal oldalon végig hamvárok voltak, különböző magokkal vetni, vagy akár őrölni. A bemutató szekrényekbe pedig mázas és mázatlan cserépedények vannak.
0: Itt volt valahol olyan hely, ahol gyártottak cserepet? Nem nagyon, tehát a településen nem. Tehát nincs olyan nagy agó.
1: Nincs. Tehát a hozott. Pincét sajnos nem tudjuk megnézni, mert oda most jelen pillanatban nem tudunk lemenni. A hordókat fölhoztuk, hogy legalább valami látszódjon belőle, hogy itt bor is volt annak idején. Itt hambárok álltak végig.
0: Látom, akkor el tudom képzelni, de akkor a szőlőtermesztés, az folyamatosan
1: az
0: volt?
1: Folyamatosan, igen, a környék az híres a szőlőtermesztéséről. Pontosan azért így van. Ott aztán vége láthatatlan szőlősök vannak. A szekrények tetején pedig fa mozsarakat látunk, mind a kettőnél, csak középen nem az. Az érdekesség itt van, ez egy előre bedrótozott cserépedény, hogy bármi történik vele, ne essen szét a tűz fölött.
0: Hát ez a kiégetés előtti
1: igen,
0: rész
1: igen.
0: Akkor. Na, akkor itt hagytuk. Hát főképpen akkor kukorica, búza,
1: árpa,
0: rozs, minden a...
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: ami
1: igen.
0: Napraforgó itt erre...
1: Az kevésbé, inkább a len és a kender volt.
0: Hát igen, mert a textíliának
1: igen,
0: kellett.
1: Igen, és azt mind itt dolgozták fel, tehát itt törték, itt áztatták, itt tilolták, és aztán végül ugye a rokkán keresztül itt készítették el fonallá.
0: A tornács rész az eredeti?
1: Az eredeti, igen, egy keskeny, egy emberes tornác végeredményben, azon lehet végigmenni. Gondolom, ezt csak az eső miatt építhették így, mert az ember nem is gondolná, hogy csak olyan keskeny kis bejárati rész van.
0: Hát meg fogja a szelet, és egy kicsit a hő háztartása jobb így.
1: Hát igen.
0: Egyébként itt a hidegtelek szoktak lenni? Voltak?
1: Hát mostanában nem.
0: Egyébként úgy nem egy
1: nagy hely. Nem, mint országos szinten végeredményben.

0: bemegyünk, jó?
1: Látom itt azért. Nos.
0: Tehát ez egy ilyen keskeny
1: körbejáró. Szóval majdnem futófolyosónak is lehetne nevezni.
0: Igen.
1: No.
0: Igen.
1: Beléptünk.
0: Ahogy belépünk a konyhába.
1: No, ugye sok cserépedény van.
0: Ez úgynevezett füstös konyha.
1: Ugyanis akkor kinézünk.
0: Régen nem volt kéménye a konyhának. Itt fölöttünk, ott vannak a kampók. Egy pár héttel előbb teszik jönni, itt még lógtak a füstölt áruk. Akik felajánlották, hogy idehozzák a füstölt árut bemutatóra.
1: Azt hittem, hogy enni, de csak bemutató volt.
0: De sajnos.
1: Hát akkor a füstös.
0: Igen. A kemencén látható edények, ezek mind a konyhában használatosak. Uh-huh. A patkán, meg a mellette lévő két, nem tudom, minek lehet nevezni, szintén ilyen patka.
1: Szegény szél.
0: Igen, igen. Ott pedig a kiegészítő edények, illetve eszközök vannak.
1: Ó, mangollótól kezdve.
0: Igen, a kávédarálón keresztül.
1: A szenes moshaló.
0: Így van. A fateknő.
1: A kas, ez tojásos volt, vagy bármi más?
0: Ez bármi másnak. Ez többfélére lehetett használni. A székek, azok kézzel faragottak. Van egy sajtárunk is.
1: Látom. Nagyjából ismerem.
0: Az érdekesség az, hogy itt két szoba van, és a két szobába pedig egy-egy cserépkája. Szintén az 1850-es évekből.
1: Cserépkája.
0: Igen.
1: Ilyen ritkosság azért.
0: És ezt a konyhából fűtötték.
1: Látom.
0: Igen.
1: Rész a legnő részt.
0: Külön érdekesség az, hogy volt egy külön melegvíz tároló, amit kalágyújtottak, hogy állandó jelleggel legyen meleg víz a lakásba, akár mosdásra, akár igen, akár mosogatásra, vagy ha netán hirtelen beállítottak a vendégek előzetes megbeszélés nélkül, a gazdasszony kilépett, elkapott egy tollasjószágot, azt mondtam, neked véged, itt volt a forró víz, már lehetett kopasztani, úgyhogy így oldott.
1: Az első volt a tiszta szoba,
0: ez
1: ugye?
0: A tiszta szoba.
1: Tehát itt azért itt nem kell annyira vigyázni, mint némelyik kis

0: Nem legyen. Fogták és összevarták a kettőt. Egy harmadik.
1: Ja, mert a szövőszékre ennyi fért rá, a 60 cent, és akkor megtódották, lehetett volna akár 3 méteres is, de a citerára az azért vigyáznak. Hát az már míves, hát úgy látszik.
0: A húzatokat, a lepedőket, azokat mindezekből a 60 centisből állították össze.
1: Hát a vetett tárgy, a feltornyozott tárgy.
0: Igen.
1: Nem igen használták, csak nem, a gyereket,
0: nem,
1: amikor,
0: csak pontosan
1: amikor ráugráltak,
0: igen,
1: amikor otthon volt a sajátunkat. Igen. Mondjuk a bölcső az valószínű, hogy itteni gyereket ringathatott.
0: Igen, és ha megtetszik nézni, akkor ez is hímzett.
1: Látom.
0: A párnák, azok is hímzettek, ezek a régi párnáink, ezek már ilyen 50 év körüliek, gyönyörű hímzéssel ellátottak.
1: Érdekes, itt nem a sarokban van a szent sarok, hanem itt középen, hogy
0: igen, igen, ez volt ugye az úgynevezett házi oltár. Ugyanis Buzsák az egy római katolikus keresztény település, ahol minden lakásban megtalálható minimum a Jézus Krisztus és a Szűz Máriának a képe.
1: No, az érdekesség az, hogy középen van, nem a sarokban, mert általában a szent saroknak képlek, ott mondjuk a jobb oldali részen lett volna helye, valószínű, hogy itt azért még inkább vallásosak voltak, mert itt azért több ember is letérdelhetett.
0: Így van, pontosan így van.
1: Felrúgjuk már itt a...
0: Nem rúgom föl.
1: Tessék,
0: ez pedig menni. Az úgynevezett mennyasszonyi láda, ez szintén tulipános láda, ebbe vitte a mennyasszony a staférungot, illetve akkor már fiatalasszony. A staférungot, ha volt pénze és ékszere, akkor ezt is ebbe tették bele. Aztán a fiúsháznál ugye kirámult belőle, és attól kezdve csak a rakott szoknyát tárolták benne. Ezen is lehet látni 60 centi.
1: Igen. A mesteri rend az eléggé.
0: Igen,
1: erőteljes, az azt mutatja, hogy a felső rész az teherbíró kell, hogy legyen.
0: Igen, igen, mert hát itt is tárolhattak dolgokat, nem tudom sajnos, hogy mi volt a padláson, de a lényeg az, hogy egy erős mestergerendával van ellátva, és rá merőlegesen pedig a rövidebb gerendák, aminek az egyik oldala a falba volt, a másik oldala a gerendán, a mestergerendán. Van úgynevezett Barbie babánk elődje,
1: ja.
0: A csutka baba,
1: kukorica.
0: Igen, kukorica.
1: Csuhé, illetve hát maga van. A csutkája.
0: Igen, csizmahúzó. És egy érdekesség, ami kukoricából készült, úgynevezett vetélő. Ugye a szövésnél ezt használták, hogy lökték egyik oldalra.
1: Azt hittem, hogy pisztoly. Hát mert én kukoricából miért csináltunk.
0: Igen.
1: Hát rövöldözhettünk vele egymásra.
0: Cini-cini muzsika.
1: Ja, meg muzsikálni is természetesen.

0: Hát megyünk a másik szobába.
1: Pillanat, lekapcsoljuk. Hogy...
0: Na, föl se kapcsoltam. Itt viszont kénytelen vagyok föl kapcsolni.
1: Mert... Sötét volt.
0: Ez sötét.
1: Jó, de ez már padlós volt, most nem döngölt volt.
0: Padlója, padlózat a tönkremen. És itt a másik cserépkájára.
1: Hol készíthették volna a cserépkáját? Itt pedig nincs
0: nem, nem tudjuk, hogy hol.
1: Tehát nincs egyetlen, de sem bele.
0: Ilyen homorú csempékből áll.
1: Sugározza ki pedig.
0: Igen,
1: a meleget.
0: A meleget.
1: Hoppa, itt pedig vagyunk egy olyan kiállító
0: terembe, ahol, igen, ahol az
1: egyik vannak.
0: Lehet látni a puzsáki mintákat, a szövés és a hímzés mintákat. A domináló szín az a piros, a kék és a fekete szín volt annak idején.
1: Akkor 60 centitől általában nem volt szélesebb a minta se.
0: Hát ha megtetszik nézni, ez is 60 centi. Ez szőtt minta van benne. Ez már hímzett minta.
1: Tehát össze
0: itt
1: van.
0: Itt is lehet látni a 60 centit és a toldás. Ez az a bizonyos rátétes.
1: Ahol
0: egy alapanyagra, egy kivágott mintát ráhelyeztek, és azt varták rá. Közelről megtetszik nézni, a varrást szinte nem lehet látni.
1: Hát igen.
0: Annyira finoman. Ez pedig az úgynevezett boszorkányos minta. Ezt állítólag az 1700-as években egyik gróf kisasszony hozta be az országba.
1: Ausztriából. Miért lett boszorkányos?
0: Mert olyan ügyesen tudták, boszorkányos ügyességgel tudták varni.
1: A boszorkányok.
0: A házi boszorkányok. Ez egy fekete alapon fehér minta, rátétes minta. Ez templomi minta. Ez a templomban megtalálható ennek a... Igen, nagyon sok része. Az szintén egy rátétes, és ami jellemző a buzsáki rátétesekre, a szegfű utánzat mintája, ennek a kerek dolgok.
1: Hát lassan kitanulok, de hát azért van itt ingen is.
0: Ez egy újabb, amikor azonos színre, azonos színnel varták rá a mintát, tehát a rátétet. És tessék megnézni ezeket a gyönyörű hímzéseket.
1: Azon mosolygok magamban, ugye az asszonyok várnak, de tulajdonképpen egy férfi mutatja be azokat a dolgokat, amit elkövettek a boszorkányok, de azért érteni is kell hozzá, gondolom, néhány hát, szor elmondták.
0: Valamennyit, igen. Itt pedig a pásztor faragások vannak.
1: Igen, mert a faragás is fontos
0: igen,
1: volt.
0: Itt a fák alatt közvetlenül előttünk van egy szobor, a Szent Vendel szobra. Ő volt a pásztoroknak a védőszentje. Egy anekdóta. Székesfehérvári csoport volt itt, és amikor mondom, hogy a Szent Vendel, abban a pillanatban az egyik hölgy felkiáltott, hogy hát én a Szent Vendel utcában lakom, és nem tudtam, ki az a Szent Vendel. Érdemes volt buzsákra jönni.
1: Általában milyen állatokat tartottak? Tehát ostor, az a kondásoknak is volt.
0: Igen.
1: De juhok?
0: Juhok főleg. A kisebbi görbebotot megtetszik nézni, az pont arra való pont volt, hogy a juh lábát
1: a körmöléshez vagy pedig rendbetegyék.
0: Hát attól függ, hogy mit akartak vele tenni.
1: Hát igaz, lehet megfogni. Zömében a juhászoknak az volt a fő feladat, bár csak későbbiekben volt az a probléma, hogy lesántult. És akkor még mi van? Az egy tök?
0: Ugye itt vannak a faragások, az a tök az úgynevezett kobaktök, amit víz tárolásra használtak. Ez a kulacsnak az elődje végeredményben. Levágták a tetejét, kitisztították, és mivel ennek a külső része vízhatlan, nem engedte át a vizet. Tehát nyugodtan vihették magukkal. A csontfaragások azok pedig egytől egyik fűszertartók. Tetszik látni itt függőlegesen, illetve vízszintesen ilyen lakattal, meg furfangos zárral ellátott kis dobozok végeredményben. Ebbe tartották a borotvát, hogy a gyerek ne tudja kinyitni.
1: Nem a mostani, hanem a nyeles borotvát.
0: A nyeles borotvát.
1: Mert igen. Régebben azért a régi, nem volt a, régi. Ez a modern Wilkinsontól kerül a nyeles borotva, ami egy életre szólt.
0: Így van.
1: Mikor elkezdett borotválkozni a legény, ha kapott, nem az apjáit örökölte, akkor azt használta mindaddig, amíg élt.
0: Igen, így van pontosan.
1: Vagy míg el nem kopott, mert hát...
0: Végeredményben kopott. Életveszélyes dolog volt a gyerek kezében.
1: Azt hiszem, hogy még ez érdekes, itt egy faragott címer.
0: Igen.
1: De a, nem is az érdekes, mert az a szoké rendben van, de ahogy látom, van egy képernyő, ami bemutató,
0: igen.
1: Lehet nézni rajta, ugye?
0: Igen.
1: Tehát ha a csoport itt van, le, akkor bekapcsolja, akkor nem kell beszélni önnek állandóan.
0: Akkor nem, akkor beszél a tévé. Akkor ő mutatja be ezeket a részeket.
1: Jó.
0: Itt is a székek ugye kézzel faragottak, kézzel festett tulipános székek.
1: Egyébként, amikor ilyen 40 fok környékén volt, akkor is ilyen kellemes idő volt bent?
0: Igen, nagyon jó idő.
1: Tehát ez vert, fal, tehát sárból van, hát mennyi?
0: Hát
1: van,
0: ezt ugye...
1: 80 centi körül van?
0: Ez is 60 centi.
1: 60 centi?
0: Persze.
1: Ja, minden 60.
0: Hát itt 60 centi minden. Úgyhogy rendesen tartja télen a meleget, nyáron pedig olyan kellemes hűst ad, hogy öröm volt bejönni ide a nagy hőségben.
1: Nos, akkor az egyes szobából átmegyünk a pitvar részre. Jó, de kijöttünk, most meleg van, de hatalmas udvar.
0: Hatalmas terület, és ugye még hátul is.
1: Hát egy jó pár állat itt elfért akkor.
0: Bőven.
1: Egy család lakott, vagy
0: egy,
1: több?
0: Egy családé volt.
1: Hát mert ugye amikor már jöttek sorba a gyerekek, akkor ugye építkeztek, de itt akkor máshol kapott, gazdagok voltak.
0: Igen, máshol építkeztek, így van. Ezen a részen nem építettek többet, csak ezt a három, minek nevezze, három házat.
1: Jó, tehát az istállót akkor, hát itt ezt a lakó.
0: Tehát a magtárat, az istállót és ezt a lakóépületet.
1: Hány gyerek volt általában?
0: Azt én úgy tudom, hogy itt kettő volt.
1: Kettő. Igen. Nem az egyke volt két már, hanem a kettő. Itt kettő.
0: Igen.
1: Ugye az kellett a kevés, hogy nem vigye a vagyont szét.
0: Igen.
1: Szydlowski Györgyöt, a Buzsáki Tájház gondnokát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. Buzsáktól azonban még nem búcsúzunk el, hiszen a jövő héten majd megismerjük azt a híres három varázst, amit itt készítenek. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A köztársasági elnök újabb egyeztetéseket tartott a legfőbb ügyészi jelöltállítás kapcsán, között a Sándor Palota Facebook oldalán. Azt írják, hogy az igazságszolgáltatási szervezetek és jogászi hivatásrendek sorában az ügyvédek és maguk az ügyészek véleményére is számít Baka András. A köztársasági elnök Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével Matécsa Artemonnal tárgyalt a Sándor Palotában, közölték. Az államfő szeptember 2-án az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó jelöltállítási folyamat részeként Senyei György Barnát, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, és Pesenye Csabát, az Országos Bírói Tanács elnökét fogadta hivatalában. A kormány tervei szerint két lépcsőben október közepén és jövő januártól emelik a szociális dolgozók, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, az Orbán kormánytól egy totálisan kivéreztetett költségvetést és szociális rendszert vettek át, ugyanakkor a Tisza kormány nem felejti el korábban tett vállalását, a szociális dolgozók, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók és az úgynevezett NOKS munkatársak 25%-os béremelésére. Közölte, a kormány két lépcsős béremelést tervez, az első emelés október közepén várható, a második pedig 2027. január 1-től. Erről a kabinet rövidesen döntést hoz. Hangsúlyozta, a szociális dolgozók számíthatnak a Tisza kormányra, minden szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást megadnak nekik. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését, mivel a béremelés részleteit illetően egyelőre nem kaptak tájékoztatást. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum munkavállalói oldalának ügyvívője felidézte, kezdeményezésükre szerdán volt egy egyeztetés a Szociális és Családügyi Minisztériumban, ahol arról tájékoztatták a szakszervezeteket, hogy a tárca javaslatokat készített elő az általuk is kért 25%-os béremeléssel kapcsolatban, de ezekről a kormány még nem döntött. Az ülésen a Magyar Péter miniszterelnök által csütörtökön bejelentett két lépcsőről nem esett szó, így ez meglepetésként érte őket, és szeretnék megtudni a részleteket. Állj ki te is a tanárod mellett mottóval petíciót indított a Kereszténydemokrata Néppárt, amelyben Landert Judit oktatási miniszter távozását követelik a pedagógusokat sértő kijelentései miatt, hangzott el sajtótájékoztatón. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője elmondta, Lannert Judit a Klubrádiónak adott korábbi interjújában úgy fogalmazott, probléma, hogy most tényleg pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Azt is mondta, hogy azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van és nagyon sok kicsi iskola, és itt most a városi gimnáziumokra is gondolok, fogalmazott, mert azok is sokkal kisebbek, mint az európai átlag. Azt mondta, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok tantárgyat és a sok kis iskolát. A KDNP-s politikus az elhangzottakat elfogadhatatlannak nevezte, és úgy fogalmazott, senki sem sértegetheti a tanárokat, legfőképpen nem az oktatási miniszter, akinek szolgálnia kellene a tanárokat, nem pedig becsmérelni, sértegetni, lenézni őket, és gőgösen beszélni róluk. Ezért indították kezdeményezésüket a petíció.kdnp.hu oldalon. Sport. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidő sport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pusfai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diáksport Szövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. Végül az időjárásról. Napos idő várható, majd napközben észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan előfordulhat eső, zápor, néha zivatar. A délnyugati szél északira, északnyugatira fordul, és nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 32 fok között változik. Délkeleten ennél pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban a szabadtéri tüzek veszélyeiről lesz szó, valamint bemutatjuk a Népművészet Mestere díjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádármester hivatását is. A katasztrófa védelem rendkívüli óvatosságra inti a lakosságot Borsodabolyi-Zemplén vármegyében is, mivel az elmúlt időszakban megszaporodtak a szabadtéri tüzek a térségben. A hosszantartó szárazság miatt a növényzet bárhol, akár a legkisebb szikrától is lángra kaphat. Ezért a szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a szabadban sehol ne gyújtsanak tüzet. A mezőgazdasági betakarítási munkák szintén komoly kockázatot jelentenek ebben a hőségben. Bár a saját kertben a bográcsozás és a grillezés megengedett, a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a közelmúltban Dédestapolcsány határában már honvédségi helikoptereket is be kellett vetni a lángoló erdő és bozótos oltásához. Sajókápolna külterületén pedig egy hatalmas, mintegy 450 hektáros terület égett le. A kültéri tüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. A részletekről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője tájékoztat. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
6: Már több mint másfél hónapja van érvényben az országos tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy országszerte tilos tüzet rakni az erdőkben, fák, fasorok és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyen is. Nagyon fontos az, hogy sokan keresnek be bennünket is, hogy a kerti grillezés ilyenkor engedélyezette. Nyilván, ha nem esik a tilalom alá, akkor az engedélyezett. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a hőségben minden szabadtéren gyújtott, akár csak passzainnál történő grillezésnél, vagy kisebb szalonosítésnél a tüzet, illetve a parázsló faszenet egy percre sem hagyjuk felügyelet nélkül, és legyen bekészítve oltóanyag, és nyilván amikor befejezzük magát a tevékenységet, akkor ellenőrizzük le, hogy minden rendben van-e, hiszen ilyenkor a hőség idején ugye a mostani hőségriasztás az július 30-a óta van érvényben. Az azóta eltelt időszakban is megfigyelhető, hogy a szabadtéri tüzek száma drasztikusan emelkedett. Hogyha a mögöttünk hagyott hetet nézzük, illetve az elmúlt 11 napot, akkor azt tudom elmondani, hogy addig, amíg országosan év eleje óta már a 10 000-et is meghaladta a szabadtéri tűzesetek száma, július 30-a óta nek a tizede, azaz több mint 1000 olyan szabadtéri tűzesethez riasztottak bennünket, ahol kisebb-nagyobb területek égtek. A 32. hét, azaz a múlt hét volt a legdrasztikusabb a szabadtéri tüzek keletkezését, hogyha nézzük, hiszen több országosan kiterjedt, nagy kiterjedési tűzeset is történt, és ha azt mondom, hogy 3 helyszínen 3-an vesztették életüket, akkor azt hiszem, hogy beszédes ez a szám. Mind Bács-Kiskun, Baranya, illetve Komárom, Esztergom vármegyébe voltak ilyen szabadtéri tűzesetek, amelyek akár hétvégi házakat is érintettek. Itt ezeken a helyszíneken egy-egy ember vesztette életét, illetve Bács-Kiskun vármegyében pedig egy erdőtűzoltása során egy ember szenvedett halálos sérülést. Az elmúlt hetet, a 32. hetet nézzük, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is ugye kiemelkedő volt az a eset, amikor erdő, illetve erdő ajnövényzete, bozótos fák, illetve fák lombkoronája is égett. Ezt a tüzet egyébként a légből a rendőrségi helikopter vette észre, ő riasztotta a 112-t. A nehezen megközelíthető, nehéz teretviszonyok között kialakult tűzesethez már mi is segítséget kellett, hogy kérjünk a honvédségtől. Itt két honvédségi helikopter segítette a tűzoltását. Hát itt a nehéz teretviszonyok miatt volt szükség egy ilyen régi segítségre. Ugyanakkor szerencsére nem jellemző, hiszen azért a nagy kiterjedésű erdőtűzek Magyarországra nem jellemzik a domborzati viszonyokat, hogyha figyelembe vesszük. Ugyanakkor akár a külföldi tűzoltáshoz, gondoljunk itt a macedón erdőtűzre, oda is nyújtott Magyarország segítséget a honvédségi helikopterekkel, illetve ugye Magyarország részéről pedig a NOR mentőszervezet érkezett az erdőtűzoltásához a közelmúltban néhány éve. Ugyanakkor az is rávilágít arra, hogy ilyen kisebb esetek, esetszámokról tudok beszélni, amikor mondjuk Magyarországon ugye a légi tűzoltáshoz más erőket, eszközöket kell bevonni. A legutóbb, ami ilyen nagyobb kiterjedésű tűz volt, az néhány éve a Ortobágynál keletkezett tűzesetnél szolgált még a oltóanyag odajuttatásában hasonló erőeszköz más szervezet részéről. A Dédestapolcsányi esetnél a szomszédos vármegyék tűzoltói is érkeztek az esethez, tehát több város hivatásos, illetve önkormányzati és önkéntes tűzoltók is segítséget nyújtottak, hiszen a nagy kiterjedésű tűznél gyalogosan is több oldalról kellett megfékezni a lángokat. Itt az önkéntes tűzoltók jelenléte az kiemelendő, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből három olyan önkéntes tűzoltó egyesület is érkezett, aki a hivatásos egységek munkáját tudta segíteni. Maga a légitűzoltás pedig úgy néz ki, hogy egy nagyon speciális ballon, amelyet a helikopter magára csatol, meg tudja meríteni egy álló vízű tóba, és magát az oltóanyagot a levegőből tudja célirányosan engedni. Sikeresnek mondható az együttműködés, hiszen rövid idő alatt a két légi támogatással sikerült lokalizálni magát a tüzet. Az utómunkálatok azért még néhány órát igénybe vettek, de gondoljunk bele abba, hogy ez is egy szűk félnapos, vagy félnaposnak is mondható tűzoltás volt, tehát több órán keresztül tartott. Ebből tanulva tényleg óvjuk környezetünket, hiszen aki az elmúlt időszakban, ebben a forróságban, Nagyisten erdőben járt, ott is látja, hogy mennyire ki van száradva maga az aljnövényzet. Általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri tüzek kialakulásához 99%-ban az emberi gondotlanság, figyelmetlenség vezet. Ez azt jelenti, hogy valamit nem tartunk be, vagy nincs oltóanyag, vagy anyagul vesszük magát a környezetet, amikor ilyen gyúlékony állapotba kerül. Akár egy kidobott cigarettacsik, akár egy szemetelésből adódó tűzeset is előfordul, hiszen ilyenkor a fémtárgyak, az eldobott fémtárgyak, üvegdarabok, ezek mind-mind lencse hatásnak köszönhetően fel tudják melegíteni gyulladási hőmérsékletig a környezetet. Ugye száraz az aljnövényzet, száraz a természet, csapadék nem nagyon volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor gyúlékonnyá válik. Nem véletlen az, hogy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, illetve az erdőszetért felelős szakemberek a katasztrófavédelemmel együtt elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, hiszen ilyenkor olyan gyúlékony állapotba kerül a környezetünk, hogy a legkisebb szikra vagy egy eldobott cigarettacsik is végzetes lehet. Ugyanakkor a szabadtéri tüzek kialakulásához a nagyobb területen az is vezet, hogy későn észlelik. Tehát ha valaki a szabadban keletkezett tüzet lát, azt azonnal jelezze a 112-es segélyhívón, hiszen ilyenkor még meg lehet fékezni rövid időn belül. Ugyanakkor, ha senki nem vesz róla tudomást, akkor ugyan nagy kiterjedési tűzé válhat. És fontos az is, hogy kellően figyeljünk oda a környezetünkre, tehát ne csak magunkat kíméljük a hőségben, hanem a környezetünkre is figyeljünk. Mindenképpen a szemetelést, illetve a tűzgyújtást azt kerüljük ezekben a napokban, illetve ezekben az időszakokban. Ha kijelölt tűzrakó helyeken az erdők közelében semmi esetre se gyújtsunk tüzet, hiszen maga a tűzgyújtási tilalom is ezt mondja ki, illetve ezt rendeli el. Ezeket a rendeleteket pedig ahhoz be kell tartani, hogy ne váljanak a természet a lángok martalékává, hiszen egy drasztikus számot mondok most országosan, a eddig bekövetkezett szabadtéri tűzesetek kapcsán a 100 millió négyzetmétert is meghaladta a tűzzel érintett terület nagysága. Nem nehéz kiszámolni, hogyha Magyarország területét vesztük, hogy ez mit jelent. Nyilván egy négyzetméter is tud olyan pusztítást okozni, amelynek a regenerálódása éveket vesz igénybe, nemhogy amikor 100, illetve 150 hektárokról beszélünk. A szabadtéri tűzek oltása az igen időigényes, hiszen ezek a kialakult tűzesetek javarészt nehezen megközelíthető helyeken vannak, tehát mindenhova nem is lehet bemenni magával a tűzoltó autóval, hiába vannak akár nagy kapacitású visszaállítóink is. Ugyanakkor a nehéz terepviszonyok mellett sokszor csak gyalogosan közelíthetőek meg ezek a helyszínek, akár háti tartályos permetezővel, amiben a vizet viszik a tűzoltók. Gondoljunk bele abba, hogy ha esetleg még mondjuk légzőkészülék is kell egy-egy ilyen forró napon a tűzoltáshoz, akkor akár 20-25 kilót is pluszban cipelik magukkal, nehéz fizikai hatásnak vannak kitéve a hőségben. Így elég nagy kihívást jelent az, hogy mondjuk egy vízhiányos területre a vizet eljutatni. Éppen ezért kellett például a légioltáshoz a két helikoptert is kérni a Dédes-Tapolcsányi esethez. Nyilván minden ilyen tüzet próbálunk megakadályozni minél hamarabb. Ugyanakkor sokszor a nehéz terepviszonyok mellett akár a felerősödő szél is növelheti a tűz terjedését. Éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a nagy kiterjedési tűz oltása akár egy napot is igénybe vesz. A tűzgyújtási tilalom idején ugye mindig a szabadtéren égetéshez, itt a kerti zöld hulladék égetésre gondolok, itt a helyi önkormányzati rendelet az irányadó. A legtöbb önkormányzati rendeletben egyébként tilos ilyenkor is a kerti zöld hulladék égetés, tehát hiába engedi meg az önkormányzati rendelet, maga a tűzgyújtási tilalom ezt felülírja. Éppen ezért legyünk körültekintőek, lehetőség szerint ne csak, hogy ne gyújtsunk kerti hulladékégetés kapcsán tüzet, hanem olyan szabadtéri munkáknál, olyan tevékenységeknél, olyan munkavégzéseknél, amelyek hő vagy szikra hatással járnak, ezeket halasszuk el, vagy ha halaszthatatlan maga a munkavégzés folyamat, akkor mindenképpen azzal kezdjük, hogy a munkaterületet tisztítsuk meg, illetve legyen bekészítve oltóanyag is. Ugye ilyen a heggesztés, flexelés elsősorban. Ilyenkor mindig legyünk arra tekintettel, hogy a legkisebb szikra is végzetes lehet abból a szempontból, hogy percek alatt a kis tűz nagy kiterjedésűvé válhat, amire egyébként volt is példa a 32. héten. Ugyanakkor, ha a Borsodabói Zemplén vármegyét nézzük, akkor említettem, hogy az év eddig eltelt időszakában már 10 000-et is meghaladta országosan a szabadtéri tüzeknek a száma. Ez Borsodabói Zemplén vármegyére az év elejétől 1700, közel 1800 olyan esemény volt, ahova vonulnunk kellett, a szabadban keletkezett tűz miatt, és hogyha a hőség riasztás elrendelése azaz a július 30-ai időponttól nézzük, akkor csak Miskolcon, illetve a diósgyőri városrészben volt 26 olyan tűzeset, amely a szabadban keletkezett, tehát ajnvényzet égett.

0: népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila, erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a tokaji hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak. Most Hotyek Attila kádármestert hallják.
1: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a rendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amihez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőrészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg, ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni erre a kérdésre azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanult a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet, sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani. Van-e a csapatunkban egy ember, aki a faragást elkészíti, mert nekünk már erre sem időnk, sem energiánk, és ezeket beépítjük, igyekszünk. Ezzel is könnyebben eladhatóvá tenni ezeket az edényeket, és éppen most idejövet is volt egy telefon, hogy születésnapra, tehát egyedi, nem is az, hogy megcsináltuk, és akkor ott van a polcon, és majd levesszük. És ami megint a mai idők sajátossága, hogy ma már úgy gondolják az emberek, hogy ezt a egyedi faragást, és már holnap viheti is. Vagy akár most éppen itt jár, és akkor most jutott eszébe, hogy jövő héten nekem születésnapra vinni kéne egy ilyen ajándékon. Ezek nem működnek. Tehát erre is föl kell készülni, amennyire mi tudunk, és tudni kell kezelni ezeket a mindennapos dolgokat. A zöme az mindenképpen a zempléni tölgy. Ez itt van adott nekünk. Akácot is használunk, de ezeket elsősorban dézsákra, szauna, csobbanókádakra, virágedényekre használjuk, mert az akác nem alkalmas a borászkodásra, vagyis olyan mellékíze van, ami nem alkalmas a borászkodásra. Ezen kívül a magyar hungarikum a pálinka élelésére elég jelentős mennyiségű eperfát és vadcseresznyét használunk, és készítünk belőle hordókat. Amikor egy olyan egyedi dolgot kér valaki, tehát mit tudom, akár literben, vagy éppen formában, ezeket az elmondottak alapján én nem készültem annyira föl, mint amikor. Tehát most már meg tudjuk oldani, mert most már itt van Ákos, és akkor megrendelnek egy ilyet, és akkor na Ákos, akkor ez a feladat. Hát csináld meg, te vállaltad el. Nem, ezt neked kell megcsinálni, tehát egy kiszerkeszteni egy tojásoválhordót, vagy akármit, tehát megcsináltam, de lehet, hogy nem éppen a legjobb minőségben, de ezt most már Ákos megoldja, hogy kirázza a kis ujjából. Korán kell kelni, kelünk, főleg nyáron azért is, hogy ne a nagy melegbe kelljen amúgy is a tűz körül mászkálni a hajlításnál, és tehát most már igazából a könnyebbik végét fogom a botnak, tehát igyekszem olyan munkafázisokat készíteni, előkészítést, ami fizikálisan talán nem vesz annyira igénybe, de hát valamikor nem lehet ez elől se kibújni. Délig nagyon kemény, aztán utána délután egy kicsit lazább a következő napra rákészülés. A hordókészítés ez előtte 2 évig szabad. Ég alatt tároljuk a fölvágott nyersdongákat, és utána készítjük elő. Az előkészítés az abból áll, hogy megfelelő hosszúságúra vágjuk ezeket a dongákat, a belsejét könnyítünk, tehát végnyitunk egy kicsit, hogy a hajlításnál könnyebb legyen a dolgunk, és utána pedig összerakjuk ezt az előkészített dongákat, amik úgy néznek ki, hogy a két vége keskenyebb, a közepe szélesebb. Ez fogja majd a hordónak az ívét, tehát a hasát adni. És amikor ezek a dongák elkészültek, akkor összerakjuk egy úgynevezett állító vasba, egy állandó átmérőjű vasba, ami összerakás után úgy néz ki, mint egy szoknya, tehát úgy kell elképzelni, felül szorosan zár, alul pedig hézagok vannak. Utána a belsejébe tüzet rakunk, a lényeg az, hogy a saját hulladékából, hogy más ízek, illatok ne kerüljenek ebbe a fába, abból rakunk tüzet, felforrósítjuk a fát, és van egy drótköteles orsónk, aminek a segítségével meghajlítjuk a tág részeit, és úgy abroncsokkal ezt rögzítjük. Kívülről locsoljuk vízzel, de gyakorlatilag egy gőzölési folyamat ez, aminek során meghajlanak ezek a dongák. Hát ezt, ha jól csináljuk, és nincs benne fahiba, és jól dolgoztunk előtte, tehát a MEO, az ellenőrzés jó volt menet közben, akkor törés nélkül ezt meg tudjuk csinálni. Ha eltörjük, akkor kezdhetjük előről, mert ki kell cserélni ezt a darabot egy egyenesre, és akkor az egyenest újra melegíteni, és úgy az egészet hajlítani. Ja, és akkor még utána van egy úgynevezett pörkölési fázis, ami a hordónak az ízvilágát alakítja ki. Itt a vevő határozza meg a pörkölésnek a mélységét, attól függ, hogy milyen ízvilágú hordót akar. Ezt elkészítjük, és utána, amikor ez kihűlt, ez a meghajlított palást, a két végét megmunkáljuk, belevágjuk a fenéknek a helyét, a csint, és abba rakjuk majd a feneket, ami egyenes lap, körbe a széle, kúposra van kialakítva, ez a kúposság zár majd ebbe a csínbe. Utána behelyezzük a feneket a helyére, tömítésként használunk gyéként és csiriszt, tehát liszt és víz keverékét, aztán összehúzunk, külsejét csiszoljuk, és a lecsiszolt felületre ütjük rá a végleges abroncsokat, ami egyszer kerül csak a hordóra, most már tűzihorgonyzott abroncsot, ezüstszínű tűzihorgonyzott abroncsot használunk erre a célra.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a szabadtéri tüzek veszélyeiről volt szó, valamint bemutattuk a népművészet mestere díjjal kitüntetett Hotyek Attila erdőbényei kádármester hivatását is. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latinpátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket, kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelenléteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa különösen kérte a püspököket, hogy támogassák azokat a szerzetesi közösségeket, amelyek továbbra is nagylelkűen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak mellett maradnak. Egyúttal azt ajánlotta, hogy fordítsanak különös gondot a migránsokra, akik főként az öböl országokban vannak nagy számban jelen. Sokan közülük távol élnek szeretteiktől, és megtapasztalják a magányt és a bizonytalanságot. Közösségeitek legyenek olyan otthonok, amelyekben senki sem érzi magát idegennek. Védelmezzétek minden ember méltóságát, és minden migránsban ismerjetek fel egy fivért és egy nővért. Így válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan. Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a puglyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén 2. jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100. Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szeminaristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Sali sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik, megtanulni a Mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
3: il seminario non è un rinvio della missione,
2: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
3: il sacerdote è mandato a tutti,
2: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Szárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
0: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt.

0: Számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben St. John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá. A mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatásról különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
1: that embraces the entire person,
0: és az oktatás értékét, az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel és különösen a mi úrunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalomát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzdította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat St. John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
1: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
0: Az Orájel Kalics az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brome pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus.

Vas István, az új Tamás. És a 12 között vala egy, akit Tamásnak, a kettősnek hívtanak. És mikor azt mondta Jézus, ahova én megyek, ott

0: legyetek ti is, tudjátok az utat? Így felelt. Hová még nem tudhatjuk, uram? Mi módon tudhatjuk, hogy az út merre van? És mondta Jézus a kettősnek, a szegénynek. Én vagyok az út, az igazság, az élet. És majd, amikor a feltámadás után a tanítványok újra látták, nem volt közöttük a szegény Tamás, csak hallotta a test feltámadását. És mondták akkor neki, mi láttuk az urat, s ő felelé. Ha kezén a szög verte sebet, az én szemem nem maga látja, ha be nem bocsátom az ujjaimat a vérező oldalába, ha hozzá nem érhetek, ha hét sebét meg nem tapintja kezem, én nem hiszem. Én nem hiszem. És 8 nap múlva együtt ültek 12-en, és közöttük Tamás, a kettős, a hitetlen, és a zárt ajtón Jézus belépett, és szólt hozzájuk, békesség ti néktek. És mondta Tamásnak, hozd ide ujjadat, bocsásd oldalamba, érintsd meg te magad, a szögeknek helyét szemeddel nézheted. Elhoztam kezemet, hozd ide kezedet, sóvárgó kezedet másd meg 7 sebemben. Légy immár hívő, ne légy hitetlen. És szól a Tamás, megjelentél nekem, te vagy az én uram, te az én Istenem. Mivel láttál engem, hiszed, hogy én vagyok. Akik nem látnak és hisznek, azok a boldogok, felelte Jézus Tamásnak.
1: Vas István az Új Tamás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vas István 2-szeres Kossuth, 3-szoros József Attila és 1-szeres Baumgarten díjas magyar költő, író, műfordító, Budapesten született 1910. szeptember 24-én. Jómódú zsidó családból származott, apja üzletember, textilkereskedő volt, aki nem nézte jó szemmel fia irodalmi próbálkozásait. A Markó utcai Berzsenyi gimnáziumban 1928-ban érettségizett. Még abban az évben Kassák Lajos lapja a Dokumentum munkatársa volt, majd 1928-ban beiratkozott a Bécsi Kereskedelmi Intézetbe. Megismerkedett Nagy Etel mozdulatművésszel, Kassák nevelt lányával, aki később az első felesége lett, és aki fiatalon elhunyt. 1933-ban verseit kezdte közölni a Nyugat, később a Válasz is. Radnóti Miklóssal 1935. szeptember 2-án szerepelt a Magyar Rádióban, aki verseit az ő társaságában olvasta fel. 1929 és 39 között különböző budapesti cégeknél dolgozott, míg a numerus clausus miatt el nem bocsátották. Ez időtájt halt meg nagybeteg fiatal neje, akit még 1938. július 13-ai kikeresztelkedése után a katolikus vallás rítusa szerint vett feleségül. 1944-ben és 45-ben Ottlik Géza és Kutni Mária bújtatták. A II. Világháború idején többször behívták munkaszolgálatra. Az elviselhetetlen fizikai munka és a megalázó bánásmód miatt több alkalommal is öngyilkosságot kísérelt meg. 1946-ban a Révai kiadó lektora lett. 49 és 53 között nem publikálhatott. Ekkor műfordításaiból élt. 1951-ben vette feleségül Szántó Piroska festőművészt. Nyaralójuk a legendás Szentendrei kert utóbb az irodalmi élet fontos színtere lett. 1956 és 71 között az Európa könyvkiadó lektora volt. A Várt kert rakpart 17 szám alatti budai otthonukban 1999 és 2012 között működött a Szántó Piroska Vas István emléklakás, emléket állítva a művész házaspárnak. Vas István 1991-ben hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Uram, ma volt egy szörnyű dolog, és mi még nem tudunk megbocsátani egymásnak. Megpróbáltuk, de még teljesen eltölt a harag és a megbántottság. Így mi most úgy tűnik, teljesen elvesztettük a képességünket arra, hogy megbocsássunk. Taníts mindkettőnket arra, Urunk, hogyan bánjunk ezzel a félelmetes érzésünkkel. Kérünk, Urunk, jöjj el hozzánk, és lágyítsd meg a szívünket. Nyisd meg minket, és tölts el szereteteddel. Mosd le a haragot és keserűséget a szívünkről. Taníts meg minket, drága Urunk, de ne csak arra, hogy hogyan bocsássunk meg egymásnak gyorsan és teljesen, de a bátorságra is, hogy elsőnek ki tudjuk mondani. Sajnálom, én rontottam el. Ez az én hibám. Add nekünk, Uram, a képességet, hogy mindig megbocsássunk egymásnak olyan teljes mértékben, feltétel nélkül és szeretettel, ahogyan Te mindig megbocsátasz nekünk.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
3: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
7: imádkozzál érettünk bűnösökért,
8: most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
9: legyen nekem a te ígéd szerint.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
11: az Úr van te veled,
12: áldott vagy te az asszonyok között,
13: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
14: Asszonyunk Szűz Mária,
15: Istennek szent anyja,
16: imádkozzál érettünk bűnösökért,
17: most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
18: és mi köztünk lakozék,
19: üdvözlégy Mária,
20: kegyelemmel teljes,
21: az Úr van te veled,
22: áldott vagy te az asszonyok között,
23: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
24: Asszonyunk Szűz Mária,
25: Istennek szent anyja,
26: imádkozzál érettünk bűnösökért,
27: most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
28: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 5-én szombaton szeretettel köszönti a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet, munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A mai nap pozitív gondolatát az örömről Emil Meyer fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik: az öröm titka annak örülni, amivel rendelkezünk, nem pedig afelett bosszankodni, ami hiányzik. Ma a Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat, a katolikus egyházban pedig kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal is várjuk önöket a folytatásban. Rövidesen egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 30 perctől a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal kalkuttai Teréz anyáról beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Viktorokat és Lőrinceket, és a ma születésnapjukat ünneplőket. Ezt követően fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai hírek után a Zenemesterei című műsorunkban az első emelet együttes történetét mutatja be Vasvári Bernadett. 14 órakor híreket mondunk, majd a 7 évfordulója című műsorunk szól. Ezt követően pedig a Közelkép adásában a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. 14 órától Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazin műsorunkat kísérhetik figyelemmel, ennek témái pedig a következők. A múlt héten rendezték meg a Veszprém Balaton filmpikniket, aminek háziasszonya Osvárt Andrea színész, producer volt. A Rímhányó Romhányinak és a Bibliai Eszternek is nyomába ered a szeptember 10-ig tartó 28. zsidó kulturális fesztivál. Szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg a 22. színefesztet Miskolcon. A Beregszászi társulat előadásaival kezdi meg a 2026-os, 2027-es évadát az Egri Gárdonyi Géza Színház, és a Szent Efrém a Magyar Zeneházában mutatja be legújabb lemezét, az Égre Kiáltót. Nos, ezekkel a témákkal várjuk tehát önöket Tokai frekvenciánkon, 14 órától Lélekműhely című összeállításunkban. Ugyanebben az órában török szentmiklósi és kisújszállási adóinkon, Szülőföld című műsorunkban Csorba Mónikával a Miskolci Egyetemen működő közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensével beszélget Molnár András. 15 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően újra meghallgathatják Zöld Hullám címmel pénteki adásunkat. Nos, természet- és környezetvédelmi magazinunkban bemutatunk egy hulladékgazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kedvcsinálóval készültünk a bódvavölgyi maratonfutásra is. Ezt követően 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. 16 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című műsorunkkal jelentkezünk. Elkezdődött az új színházi évad. Ennek apropóján a mai adásban Szent Genéziuszról, a színészek védőszentjének életéről és a vele kapcsolatos érdekességekről beszélgetek Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
2: Genéziusz elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd regionális sporthíreket ismertet önökkel Kriston Tamás. A folytatásban pedig Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban 2. augusztus 20. alkalmából készített kettős kereszt történetét ismerhetik meg, melyek Egerben és a Badacsony hegyén állnak. 18 órakor rózsafűzér imádságot imádkozunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában. Ma az Erdőtelki Rózsafűzér Társulat tagjaival imádkozhatnak együtt. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és ismételten elmondjuk az egyházi híreket. 18 óra 45 perctől esti mesét, majd altatódalt sugárzunk a minket hallgató gyerekeknek. Kedves gyerekek, a ma esti mese Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 21. része lesz, melyet Pokornélia olvas fel nektek. 19 órakor híreket mondunk, majd Ökumené címmel a testvéregyházak fél órája szól. Ma az evangélikus egyház műsorát sugározzuk. 19 óra 35 perctől pedig Karitász perceinkben Várda Ferenc állandó diakónus beszél a karitatív munka legfontosabb pontjairól. 19 órától Tokai vételkörzetünkben Találkozás című összeállításunkban a Koltai házaspár udvarára látogatunk, ahol idén 4. alkalommal rendezték meg a somünnepet. A helyszínen készített riportjaimat hallják, és most következő rövid ajánlunkban Aradi Pétert, a Húsos Somtársaság elnökét kérdezem. Ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
0: Hát ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy som története, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadta a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni utána, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, hogy egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack.
1: Majd a folytatásban Hegyaljai Látkép című műsorunk szól. 19 órától Török Szent Miklósi és Kisújszállási adóinkon Életünk című összeállításunkban kulturális válogatásunk következik. Nos, az adásban bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét, majd ezt követően beszámolunk arról is, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabaúj-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Végül a Bródi Sándor könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ őszi program kínálatáról és a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóiról is szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban most Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát kérdezem. Milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
3: Posztromantikus, tehát mindenféppen egy romantikus érzés van, de most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell, ő ehhez nagyon ért, tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgona technika is, ami hozzászólad, és gyönyörű szép.
1: 20 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben ezúttal Mark Twain Huckleberry Finn kalandjainak második részét hallgathatják meg Kovács Máté előadásában. És a 20 órai hírek után jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a ma délután és kora este folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. Jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán.
4: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szentatya a Róma közeli Gennazzánóba található Mária a jó tanács anyja egy helyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó erődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. Gennazzánó Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisváros, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonia család egyik hűbéri birtoka volt. Itt áll a jó tanács anyja bazilika. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. A Magyarországi Apostoli Nunciatúra tájékoztatása alapján őszentsége 14. Leó pápa 2026. szeptember 3-án elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. A hagyományokhoz hülyen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Köszöntőjében a főpásztor felidézte az egyházmegyei tanítító ünnepség mozdulatait, majd rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Miskolc a településük 25. évfordulóját ünnepelte a szeretett misszionáriusai, vagy más néven a Teréz anya nővérei rend. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Teréz anyát 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Teréz anyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Teréz anya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét, mondta Ternyák érsek tanításában. Hozzátette, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre, fogalmazott a főpásztor. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabór atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az egri főegyház megyében több településre is ellátogat. Basabór atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én megnyílt a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégerőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egrélyes atya lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jogú város önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. A részletekről dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci program főszervezőjét, Farkas Erzsébet kérdezte.
6: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Ars Sacra Fesztiváltól.
1: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
6: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Ars Sacra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Ars Sacra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Csévarga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
5: Végül tekintsük át a közelgő egri búcsúk időpontjait. Szeptember 6-án 16 órakor búcsút tartanak a Rozária temető kápolnájában. Szeptember 13-án lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Res András egerbaktai plébániai kormányzó, a 16 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán vezeti. Az egri fájdalmas anya búcsú szeptember 19-én, szombaton 15 órakor katekízissel veszi kezdetét. 18 órakor szentmise, majd szentségimádás lesz. Vasárnap az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Az egri bazilika védőszentje Szent Mihály Arkangyal tiszteletére idén szeptember 27-én, vasárnap 18 óra 30 perckor tartják a búcsúi ünnepi szentmisét, melyet Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek celebrál. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
7: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
8: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: keresztényélet.hu.
10: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
7: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
11: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: miért tesztek olyant, amit szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik: nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is, pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette: az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha 10 000 tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Jézus Krisztusban én adtam életet nektek az evangélium által. Vannak, akik Jézus kijelentésére hivatkozva: senkit se hívjatok atyának a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. Kerülik és tiltják az atya szó használatát az egyházban. Ám maga az Úr Jézus is atyának nevezte Szent Józsefet, nem nevelő apjának. És példabeszédében a földi apa a mennyei atya képe lehet, amikor megbocsát a mindent eltékozló fiának, s a dúsgazdag atyámnak szólítja Ábrahámot, és Ábrahám nem javítja ki, mert Istentől kapta ezt a nevet, amely éppen azt jelenti, hogy sokaknak atya. Egyébként pedig az Úr Jézus azt is mondja, hogy tanítónak se hívjunk senkit, úgyhogy ez alapján a keresztény iskolákban a pedagógusokat is valami más megszólítással kellene illetni. Ostobasság a szavakon lovagolni, hiszen nyilvánvaló, hogy Jézus nem bizonyos szavak használatát tiltja meg nekünk, hanem arra hívja fel a figyelmünket, hogy arra a helyre, ahol az atya a mi atyánk, s Krisztus a mi tanítónk, ne akarjunk senki emberfiát helyezni. Mi nem forrás, csak csatorna, vezeték vagyunk, akik közvetítjük az isteni életet. Szent Pál tudott atyaként viselkedni, mindenek előtt, amikor a Szentlélekben örök életet adott az igehirdetés és a keresztség által. Másodszor, amikor szerető gondoskodással törődött lelki gyermekeivel, szenvedve, izgulva értük, és örvendezve álhatatosságuk, hűségük miatt, mindenek fölött azonban szüntelen imádságban hordozva őket. És mint a jó apa, aki nem akarja magához kötni serdülő gyermekeit, akik saját útjukat keresik, ugyanakkor viszont emlékeztetni akarja őket életadó gyökereikre, bátran leírja, hogy sok tanítótok lehet, túlhaladhattok engem, mehettek az ékesebb szólóhoz, de atyátok, csak én maradok, mert én vezettelek benneteket az örök életet adó hitre, s ott szeretnék lenni veletek mindig, ahol egy atyának lennie kell, gyermekei szívében. Ez nem hiúság, nem féltékenykedés, és nem érzelmeskedés, hanem egyszerű tény. Ha ezt a lelki gyermekek valamiképpen elfelejtik, vagy egyenesen megtagadják, az igazság ellen vétkeznek, s ők maguk is károsodnak. A tékozdó fiúnak hosszú utat kell bejárnia, hogy visszaérkezve oda, ahonnan egykor elindult, valójában hazataláljon. Az apának pedig az aggódó szeretet látszólagos tehetetlensége és az irgalom ingyenessége által kell az Atyaisten képévé formálódnia.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? Ježiš im odpovedal: nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním. I povedal im: Syn človeka je pánom aj nad sobotou. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Pélaspe, ke la pátradja, ke szavatosztar, pe dújtos szavato, máskáro gyívinger, dasz lesz kod rom. ha leszke szityárde, gyíveszke sére singre nasztélej, le vasztenca, andel palmi avri kérde lesz képura, ha hanaszkodole. Onyi zséne maska le farizeuna, pennasz lenge. Ez a sztárkeren kadi, szó szávaton ez nájszlobodot ekeren. O Jézus pendasz lenge. Dore naginade, szokerdasz a Dávid, kana bohajlasz, voj haj kodolenkon lesz a szaszle. Szargéj le Andre lesz Andele rájesz kokher, haj line kothar lesz vunte máre, haj hále bakodol najszlobodotek hannumal le rasajenge. Haj penlasz lenge, le manuseszko sávó, rájszi, Vile szavatoszke.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Als er an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten einige Pharisäer, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat verboten. Jesus erwiderte ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote nahm, die nur die Priester essen dürfen, und wie er sie aß und auch seinen Begleiter davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Kalkuttai Teréz anyára emlékezzünk a mai napon, aki rendalapító, és így nevezték őt a szegények angyala. Skopjében született 1910. augusztus 26-án. Kalkuttában halt meg 1997. szeptember 5-én. 87 évet élt. A gondviselő Isten egyik csodálatra méltó karizmatikusa volt az elvallástalanodott és önző 20. században nagy felkiáltójel az egész világnak, hogy Jézus Krisztust kell megtalálnunk, szeretnünk és szolgálnunk a társadalom kivetettjeiben is. Amikor Kalkuttai Teréz anya meghalt, az egész világ gyászolta, mert távozása mindenkinek nagy veszteséget jelentett. Mint hallottuk, Skopjében született 1910. augusztus 26-án albán szülőktől. Keresztneve Ágnes volt. Hárman voltak testvérek. Állami iskolában tanult, majd tagja lett a kongregációnak. Hivatást érzett lelkében indiai misszióra. Mint novícia került az akkor még brit fennhatóság alatt álló Indiába, ahol egy missziós iskola tanára, később a vezetője lett. A fogadalom letételekor addigi neve helyett Lizői Kisszent Teréz nevét választotta. 1929-1948 között a nővérek iskolájában földrajzot tanított a jómódú indiai családok leányai számára. Néhány évig iskolájuk igazgatója is volt. Szobájának ablaka egy nyomortelepre nyílt, így nap mint nap szemtanúja lehetett az indiai nép legszegényebb rétegének szürke hétköznapjaikban. Ezek után érlelődött meg benne a gondolat, hogy a maga körül tapasztalt nyomorúságon enyhíteni kellene. Mivel azonban rendjének küldetése az oktatás-nevelés volt, elhatározta, hogy önálló útra lép. Azt az isteni sugallatot kapta, hogy életét a nyomorgóknak, az elesetteknek szentelje. Mert Krisztus örökre reánk bízta nem csak szentestét és vérét, nem csak édesanyját és az általa alapított igazi egyházat, hanem tanításával együtt a szegényeket, betegeket és segítségre, szeretetre szorulókat is. 1948. augusztusában 12. Pius pápa külön engedélyével elhagyhatta rendjét, és ezt követően betegápolást tanult, és Kalkutta egyik nyomornegyedébe költözött. Így kezdődött el az a csodálatos élet, hogy valami szépet tegyen Istenért. ezt a munkát és életstílust, amelyet a világ minden táján ismernek és nagyra értékelnek, a nővérei folytatják. A Loretto nővérek ruhája helyett kék szegélyű, fehér száriba öltözött, vállán a feszület jelét viselte. A szeretett misszionáriusai néven új rendet alapított Teréz anya. Fő feladatként legszegényebb, legelhagyatottabbak, legbetegebbek és legéhesebbek megmentését és szerető gondozását tűzte ki. Teréz anya ezt hangoztatta: a szegényeknek szeretetre és együttérzésre van szükségük. Rövid idő alatt iskolát és gyógyszertárat alapított a rászorulóknak. Először egyedül, majd egyre több munkatársal szedegette fel a haldoklókat a 12 millió lakost számláló Kalkutta nyomornegyedeiben. Mindezért soha semmit sem fogadott el sem a maga, sem nővérei számára. A szegényekkel éheztek, sokat imádkoztak. Mindenük volt Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Naponta a szentmisén kívül egy órás szentségimádást tartottak, csütörtököt pedig egész nap az imádságnak, szentségimádásnak szentelték. Haldoklóinak házat rendezett be, ahol emberhez méltóan haltak meg, megmosdatva, fehér lepedőn, a maga és nővérei szeretetteljes gondoskodása közepette. Akkoriban mondotta Teréz anya: a legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tüdőbaj, hanem inkább az az érzés, hogy valaki nem kívánatos ezen a világon, és senki sem törődik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jó akaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség, közömbösség, az útszélen tengődő felebarát iránt, akit gyötör a kizsákmányolás, a korrupció, a szegénység és a betegség. Teréz anya életrajzát holnap folytatom. Most az ő szavaiból idézek. A nővéreket így tanította, így buzdította: legyetek kedvesek és könyörületesek. Senki se jöjjön hozzátok úgy, hogy ne mint jobb és boldogabb ember távozzék tőletek. Legyetek Isten kedvességének élő kifejezői. Kedvesség ragyogjon az arcotokon, kedvesség a szemetekben, kedvesség a mosolyotokban, kedvesség meleg köszöntéstekben. A nyomornegyedekben mi vagyunk Isten kedvességének világossága a szegényeknek. Mindig boldog mosolyjal forduljatok a gyermekek, a szegények, minden szenvedő és magányos ember felé. Ne csak gondoskodást nyújtsatok nekik, hanem a szíveteket is. Amit nővéreinek mondott Teréz anya, ezek a szavak nekünk is szólnak. Jó lenne, ha mindig kedvesen, szeretettel vennénk körül a szegényeket, a betegeket, szenvedőket, haldoklókat. Segítsen minket, Kalkuttai Teréz anya, s bízunk abban, hogy a mennyországból segíti mindazokat, akik bizalommal kérik az ő közben járását.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Délidőben.
1: Szeptember 5-e, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Viktorokat és Lőrinceket. A Lőrinc latin eredetű név, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint a Laurus babér szóból származik, így jelentése babér koszorúval díszített. A lőrincek számos szentet tisztelhetnek védőszentjükként. Például Szent Lőrinc vértanút, aki a római egyház büszkesége volt, szerpap volt és az egyház vagyonkezelője. Az üldözés kitörésekor szétosztotta az egyház értékeit a szegények között, és amikor az egyház kincseit követelték rajta, ezekre mutatott rám. Izzó vasrostélyon sütötték meg. Szenvedésének részletes története természetesen nem mentes legendás elemektől. Szent Lőrinc vértanú 258-ban hunyt el. Tiszteljük még Brindisi Szent Lőrinc kapucinust is, egyházdoktort, kitűnő tudós volt ő, ugyanakkor a gyakorlat embere is. A 15 éves török háború alatt 1601-ben a Székesfehérvár környéki harcokban mint tábori pap működött, és lóhátról feszülettel a kezében lelkesítette a keresztényeket. 1619-ben hunyt el. Giustiniani Szent Lőrinc is a lőrincek védőszentje, ő Velence első pátriárkája, jótékony és szerény életvitelű főpap volt. A tridenti zsinattal bekövetkezett egyházi reform előfutára volt. 1455-ben hunyt el. És végül megemlítem még Ruiz Szent Lorenzo, maniliai filippin világi hívőt és 14 társát, ők japán vértanúk voltak az 1630-as években. A Viktor latin eredetű név, jelentése győző, győztes. Védőszentjük első szent Viktor pápa, aki eréllyel lépett fel bizonyos eretnek eltévejedések ellen, és a húsvét megünneplésének időpontja körül kialakult vitában. 198-ban hunyt el. Szent Viktor római császári katona, aki Milánóban szenvedett vértanúságot, ő is a Viktorok védőszentje, 304-ben hunyt el. Vagy az a Szent Viktor, aki a frank birodalom területén Párizstól keletre a 7. században remete életet élt pap volt. Valamint a Viktorok védőszentje még Szent Urzus vértanútársa, és egy Észak-Afrikában pontosan meg nem határozható időben szenvedett vértanú is a Viktorok védőszentje. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Lőrinc és Viktor nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 5-e fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1892-ben született Szigeti József hegedűművész, zenepedagógus, aki tanulmányainak befejezése után nagy sikerrel szerepelt Európa, majd a világ különböző nagyvárosainak hangversenydobogóin. Élt Angliában, majd Svájcban, 1940-től pedig az Egyesült Államokban. 1951-ben az amerikai állampolgárságot is felvette. Klasszikus és főleg modern művek egyik legismertebb tolmácsolója volt ő, és kitűnő hegedű átiratokat készített Bartók magyar népdalaiból. Bartók Béla neki ajánlotta első rapszódiájának zongora, majd zenekarral kísért változatát. 1912-ben született Kis Tamás József Attila díjas költő.

1922-ben született Gáti István Széchenyi díjas orvos, akadémikus, egyetemi tanár, kórházigazgató, aki a Pécsi Orvostudomány Egyetemen szerzett szülész és nőgyógyász diplomát 1948-ban. Főszerkesztője volt a Magyar Nőorvosok lapjának. Szülésznőgyógyászként, endokrinológusként és gyermekgyógyász szakorvosként is kiemelkedett. Több szakkönyvet is írt. A Nő orvosi szemmel, a Szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdései címekkel. Érdemeit számos díjjal ismerték el. 1997. márciusában Széchenyi díjat kapott, idézem, a magyar szülészet és nőgyógyászat területén végzett kiemelkedő gyógyító, tudományos és iskolateremtő tevékenységéért. 1937-ben született Vágó Nelli, Jászai Mari díjas jelmeztervező, kiváló művész, aki pályáját a Szolnoki Szigligeti Színházban kezdte, majd a Nemzeti Színház tagja lett. 1991 óta az Operaházban dolgozik. Vendégként csaknem valamennyi fővárosi és vidéki színház számára tervezett jelmezeket, és szabadtéri színházak számára is dolgozott. Számos tévéjáték, musical és film jelmeztervezője is volt, de tervezett a Gráci és a Nyugat-Berlini Operának is. Az úgynevezett Magyar Tervezői Iskola kiváló képviselője ő, expresszív erejű szín és formagazdag művészi jelmezvíziók készítője. Színházi viselt dolgaink címmel könyve is megjelent. 1946-ban született Zanzibárban, Tanzániában Freddie Mercury angol rockénekes, a Queen együttes tagja. Családjával együtt az indiai Bombayn átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett. 1971-től lett a Queen együttes tagja. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott One Night at the Opera című nagylemezzel és az azon szereplő Bohemian Rhapsody című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott. 1951-ben született Pataki Ági modell, producer. Ő volt az egyik kozmetikum reklámarca mintegy két évtizeden át, és ő volt az első magyar szupermodell is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1902-ben hunyt el Rudolf Virchow német orvos, patológus, a kórházi vonat ötletének kivitelezője. Orvosi tanulmányait Berlinben végeztem. 1848-ban tanulmányozta a Felső Sziléziában dühöngő tifusz járványt, melyről kimerítő tudósításokat írt. Majd Würzburgban lett egyetemi tanár és az Új Kortani Intézet igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia 1873-ban kültagjává választotta. Részt vett archeológiai és antropológiai kutatásokban is. Foglalkozott Berlin csatornázásának ügyével és nagy munkát végzett az 1870 és 71-es háborúban a sebesültek gyógyítása terén. Ő szervezte meg az első kórházvonatot. Neve azzal vált széles körben ismerté, hogy kidolgozta a sejt kortan elméletét, a betegségeket a sejtek rendellenes változásaira vezette vissza. Elmélete a maga korában pozitív szerepet töltött be, mivel megindította a sejtek működését befolyásoló gyógyszeres kezelés kutatását és a kóros alaki elváltozások beható tanulmányozását. 1927-ben hunyt el Safarzik Ferenc geológus egyetemi tanár, aki miután végzett a Budapesti Tudományegyetemen, 1876 és 82-ig az Ásvány Földtan Tanszéken tanársegéd, majd a Földtani Intézet geológusa volt. 1891-től a Műegyetemen a technikai geológia magántanára, 1904-től az Ásvány Földtani Tanszék tanára volt. 1910 és 1916 között betöltötte a Földtani Társaság elnöki és élete végéig a hidrológiai szakosztály elnöki tisztét. A Magyar Tudományos Akadémiának 1902-ben lett levelező, 1916-ban rendes tagja. Fő munkái Budapest és környéke, a Cserhát és a Dél-Kárpátok földtanára vonatkoztak. Ő vezette be a hazai tudományos földrengés tani megfigyelést, hidrológiai és rendszeres földtani kutatásokat. A Magyar Hidrológiai Társaság 1943-ban tiszteletére évenként kiosztásra kerülő Safarzik érmet alapított. 1992-ben hunyt el Rajcsányi László, háromszoros olimpiai bajnok, kardvívó, sportvezető, mérnök.

Rajcsányi ahhoz a kardvívó nemzedékhez tartozott, amely évtizedeken át uralta a világversenyeket, és páratlan sikersorozatot ért el. Kereken 10 országos bajnoki címet szerzett egyéniben, illetve csapatversenyben. 3 olimpián és 3 világbajnokságon nyert aranyérmet a kart csapat tagjaként. Az Európa-bajnokságokon 2-2 arany és bronzérmet, a 28-as főiskolai VB-n egyéniben és csapatban aranyérmet szerzett. Később a vívószövetség elnöki tisztét is betöltötte. 1997-ben hunyt el kalkuttai Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius. Aki 1950-ben alapította meg a Szeretet misszionáriusai elnevezésű közösséget. A Nobel békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1995. októberében jelent meg életrajzi műve Az egyszerű út címmel. 1996. október 1-én Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult. 1997. szeptember 5-én hunyt el. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata. 2003. október 18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa. Szintén 1997-ben hunyt el Solti György, Sir George Solti, karmester, zongoraművész. Zeneakadémiai tanulmányait zongorai és zeneszerzés szakon 1927 és 31 között végeztem, majd 32-től a Budapesti Operaház korrepetítora volt. Kiváló hanglemez dirigensként tartották számon, külön tehetsége volt a stúdió munkához. Hatalmas repertoárja volt, és ennek részeként világszerte fáradhatatlanul propagálta a magyar szerzők Bartók Béla, Kodály Zoltán, Doknányi Ernő, Weiner Leó műveit. Élete utolsó lemezét is magyar komponisták műveiből állította össze. Egy dél-franciaországi fürdőhelyen hunyt el, hamvait kérésére a budapesti Farkasréti temetőben Bartók Béla sírja mellett helyezték örök nyugalomra. Síremlékén ez olvasható: hazatért. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1927-ben avatták fel az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló magyar biológiai kutatóintézetet. Tihanyban ünnepélyes keretek között a kormányzó jelenlétében avatták fel. Az épület együttest Kocsis Iván tervezte. Az intézmény 1951-ben a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá került, 82-ig biológiai kutatóintézet néven működött. 1982-ben vette fel a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nevet. Elsődleges feladata a Balaton vízminőségének és élővilágának védelmével összefüggő magyar biológiai kutatások összehangolása. 1986-ban a Dire Straits együttes részben Budapesten forgatott Money for Nothing című klipje MTV díjat nyert. Az MTV legjobb videóklipjéért járó díját nyertem. A klip számítógép animációra épül, budapesti képeket és az első emelet együttest is látni lehet benne. És végül, de nem utolsó sorban, 2009-ben Székelyföld hivatalos himnuszának fogadták el a székely himnuszt. A szerzők szándéka nem az volt, hogy himnuszt alkossanak a székely népnek. Csanádi a verset 1921-ben írtam, a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületem idézőjeles májusi nagy áldozat névre keresztelt évenkénti ünnepélyes találkozója alkalmából. A vers címe nem tartalmazza a himnusz szót, egyszerűen csak kantátának nevezték. A zenéjét Mihalik Kálmán leánykarra komponálta. A dalt több forrás szerint 1922. május 22-én énekelték először egy találkozón, a szerző jelenlétében. A dal később erdélyi székely magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után tiltva volt, de bensőséges rendezvényeken, családi ünnepségeken, titokban gyakran elénekelték.
A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székelyudvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban fogadták el az önkormányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. Kedves hallgatóink, szeptember 5-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésének összefüggésében, jelentette be közleményében a jegybank. A jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutatnak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írják a közleményben. Emlékeztettek arra, hogy az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, és azóta a nyomozás is elindult már. A most elkészült jelentés alapján az ingatlan adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további 5 ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgyhogy azok időpontjai ne ütközzenek a plenáris ülés időpontjával. A bizottsági ülésen a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, fogalmazott Hallerni Nagy Anikó. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében azt írja, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, közölte a BRFK. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az Integritás Hatóság is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján. Közleményük szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi csapat 8. kiemeltként várhatja a szeptember 16-án kezdődő szamarkandi sakkolimpiát. A hazai szövetség honlapjának híre szerint a válogatottat a 208 együttest felvonultató mezőnyben az Egyesült Államok, India, a házigazda Üzbegisztán, Kína, Németország, Hollandia és Azerbajdzsán előzi meg a rangsorban. A Balogh Csaba vezette gárdát Raport Richard, Lékó Péter, Gledura Benjamin, Bánusz Tamás és Dudin Gleb alkotja majd. Végül az időjárásról. Északnyugat, észak felől frontális felhőzet halad délkelet felé, így átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Elszórtan fordulhat erő, többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, néhol zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, sőt néhol nem csak az ivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet nagyrészt 25 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek. A zenemesterei.

Sok szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai műsorunkban az első emelet történetét ismerhetik meg. Az együttes 1982-ben Budapesten alakult. Alapítói a Solaris együttesből átigazolt Kisszabó Gábor, Bogdán Csaba és a Lobogó instrumentális zenekar billentyűse Berkes Gábor. Pár napra rá csatlakozott Tere István és Raus Ferenc a Solaris zenekarból. Néhány nappal később Cser György énekesként lett tagja a zenekarnak. Első koncertjük 1982. november 13-án volt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem pinceklubjában. Ezt követte néhány nappal később a budapesti bemutatkozás a Fővárosi Művelődési Ház körtermében. A zenekar ekkoriban főleg egyetemi klubokban lépett fel. 1983 tavaszán Raus Ferencet Tóth Vilmos váltotta fel. Most következzen 1984-ből az Amerika című dal.

1983 nyarán az Ergo nyári turnéján az első emelet volt az előzenekar. Itt több ezres tömeg előtt mutatkoztak be. A siker túl nagy volt egy előzenekarhoz képest, ezért csökkentették a műsoridejüket. Az első kislemez is ebben az évben jelent meg, ezen még Cser György énekelt, majd a sok feszültség miatt távozott a zenekarból. A zenekar énekest keresett. A választás az Óceán Együttes frontemberére, Patkó Bélára, azaz Kikire esett. 1983 telén még egy csere történt. Tóth Vilmos helyére Szent Mihályi Gábor, azaz Michel került a dobokhoz, és ebben a felállásban zenéltek 1987-ig. Most következzen az Édes Évek című dal 1985-ből.

Az első emelet az 1984-es tavaszi popmeccs gálán az év ígérete díjat kapta. A bemutatkozó album 1984 őszén jelent meg. A lemezbemutató koncertet az Almási téri szabadidőközpontban tartották, ahol a csapat ezek után gyakran megfordult. Több teltházas koncertet adtak. A dalok szövegét Geszti Péter írta, aki a Dadogós Break sikere után teljesen átvette ezt a szerepet. Az akkori jellegzetes első emelet betűtípus ötlete Kozma Péteré volt, aki grafikusként segítette a zenekart. Majd később Fazekas Zsolttal néhány videóklip és koncert rögzítésére is sor került. A folytatásban a Táncos Nő című dal következik.

Az első emelet 1985 nyarán a Petőfi csarnokban forgatta a Linda című sorozat egyik részét az együttes koncertjén. Ez év őszén Svájcban léptek fel, a Genfi Rádióban élő koncertet is adtak. Majd itthon megjelent a második lemezük, és 1986. februárjában a Pop Match gálán három első helyet gyűjtött be a csapat. A Tessék Választani című fesztiválon is felléptek, de az illetékesek az Állj vagy lövök című dalt csak Állj mert jövök címmel engedték bemutatni. Nyáron aranylemez lett a második albumuk, és ősszel a harmadik album is megjelent. Ezek után egy 50 előadásos turné kezdődött, melyen Linda, azaz Görg

0: csatát én nyertem!
1: Az első emelet harmadik lemeze 1986-ban aranylemez lett, majd 1987-ben megjelent a negyedik nagy lemez. 1988-ban 11 díjat gyűjtöttek a pop meccsen, majd újabb koncertturnéba kezdtek, melyet a Turné 88 című lemezen is kiadtak. Majd megjelent a Naplemez című stúdióalbumuk. Ez volt az első lemezük, amely CD-n is megjelent. Ősszel Kis Szabó Gábor hivatalosan visszatért a zenekarba, így ő lett a régi új basszusgitáros. Ezért 1989-ben a négy tagú első emelet létszáma 5-re bővült. Ez lett a klasszikus 5-ös felállás. 1989-ben a hetedik album a Vadkelet is elkészült. A pop meccsen 8 első helyjel csúcsot állítottak fel, majd Csehszlovákia magyar lakta településein is koncerteztek. Az első koncert Füleken volt, ahol 5000 ember előtt álltak színpadra. Az Esti Hírlap szavazásán az év végén az év zenekara címet is elnyerték. A folytatásban következzen most a Csak azért is szerelem és a középkori házi

Az első emelet utoljára Olá Ali emlékkoncertjén játszott 1992 nyarán, majd mindenki saját útján folytatta a zenei karrierjét. Berkes és Michel Geszti Péterrel megalakította a Repülők zenekart. Majd megalakult az Emberek zenekar. Kisszabó albumán Berkes és Bogdán Csaba dolgozott. Kiki szintén Bogdán Csabával készítette szólólemezét, és az albumot Kisszabó Gábor irányítása alatt adták ki. 1997-ben megjelent a Best of lemez és egy válogatás CD Dance Party az emeleten címmel, ahol ismert előadók dolgozták fel az együttes lágereit. 5 év szünet után, 1997-ben egy teltházas Budapest sportcsarnokbeli koncerttel tértek vissza, majd 2003-ban a Siófoki Sport egy fesztiválon, és 2007-ben Kiki jubileumi koncertjén a Művészetek palotájában állt össze újra a csapat pár dal erejéig, melyet a televízió is közvetített. 2007-ben megjelent az első DVD, mely klippeket, koncertrészleteket és verkfilmet is tartalmaz. Műsorunk folytatásában következik a Subiduma és az Idegenek a városban című dal.

A 25 éves évfordulót 2008-ban a Szima csarnokban több ezres tömeg előtt ünnepelte az első emelet. Majd több kiemelt rendezvénnyel jelent meg, és aratott sikert régi és új rajongó tábor előtt. 2009-ben több állomásból álló koncertet is adtak szerte az országban. Bogdán Csaba egyéb elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a zenekarral való munkát, így Kelemen Tamás lett a zenekar gitárosa. 2009 őszén megszületett az elhatározás, hogy a zenekar új dalokat fog írni. A csapat 2010 elején alkotótáborba vonult és három új dal készült. A dalok szövegét a korábbi sikerekhez hasonlóan Geszti Péter írta. A 2010-es évben az együttes úgy döntött, hogy a megújulást több területen is végigviszi. 2010-ben több mint 20 koncertet adtak határon innen és túl. A zenekar 30. évében 2013. december 28-án a Papp László Budapest Sportarénában adtak koncertet, mint a zenekar utolsó koncertjét. Műsorunk folytatásában Adda Dogós Brék következik.

2017-ben Berkes és Kiki egy beszélgetés során megállapították, hogy hiányzik a közös zenélés, és szívesen folytatnák. Ekkor megkeresték Bogdán Csabát és Kisszabó Gábort, hogy lenne kedvük újra zenélni. De ők más munkájuk miatt elzárkóztak ettől, így a már korábban is velük együtt zenélő fiatal zenészekkel, Hastó Zsolttal és Kelemen Tamással Emelet néven újra kezdtek turnézni. 2022-ben az együttes megalakulásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi turnéra indultak, amin újra együtt játszott az első emelet keretein belül három őstag, Kiki, Berkes Gábor és Szent Mihály Gábor, akik Hastó Zsolttal és Kelemen Tamással kiegészülve járták az országot. 2022-től már újra első emelet néven. 2022. december 28-án kettő az egyben születésnapi nagy koncertet adtak a Budapest Sportarénában. Első emelet 40, Berkes 60. Ezt a két születésnapot ünnepelték nagy sikerrel, telt ház előtt. Jó hangulat és látványos előadás volt, melyen négy formációt láthatott a közönség. A jelenleg és a jövőben is koncertező első emelet zenekart, Berkes Gábor 60. születésnapja alkalmából az Emberek és a Repülők zenekart, valamint a koncert végén az első emelet a klasszikus ötös felállás lépett színpadra. A folytatásban következik az Óvatosan lépkedj című dal.

A 2022. december 28-án megtartott jubileumi koncert után folytatják tovább a zenélést. Mivel a zenekar betöltötte fennállásának 40. évét, a 2023-as évtől első emelet 40 plusz elnevezésű turnéval vágnak neki a koncertezésnek. Kedves hallgatóink, a Zenemesterei mai műsorában az első emelet zenekar életútját mutattuk be. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további tartalmas rádiózást kíván az adás szerkesztője, Vasvári Bernadett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Magyar Nemzeti Bank új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 tulajdonában álló ingatlan értékvesztésének összefüggésében, jelentette be közleményében a jegybank. A jelentés az ingatlan beruházások esetében jelentős túlárazásokat tárt fel, míg az ingatlanok értékbecslései a könyvben szereplő értéknél lényegesen alacsonyabb összeget mutatnak. Mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte, írják a közleményben. Emlékeztettek arra, hogy az MNB székház felújítása kapcsán a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett, és azóta a nyomozás is elindult már. A most elkészült jelentés alapján az ingatlan adásvételekre és beruházási konstrukciókra, valamint a terven felüli értékcsökkenések mértékére tekintettel a jegybank új vezetése szükségesnek látta további 5 ingatlanra kiterjeszteni a feljelentést. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgyhogy azok időpontjai ne ütközzenek a plenáris ülés időpontjával. A bizottsági ülésen a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, fogalmazott Hallerni Nagy Anikó. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében azt írja, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, közölte a BRFK. A Tudományos és Technológiai Miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az Integritás Hatóság is arról tájékoztatta az MT-t, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján. Közleményük szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi csapat 8. kiemeltként várhatja a szeptember 16-án kezdődő szamarkandi sakkolimpiát. A hazai szövetség honlapjának híre szerint a válogatottat a 208 együttest felvonultató mezőnyben az Egyesült Államok, India, a házigazda Üzbegisztán, Kína, Németország, Hollandia és Azerbajdzsán előzi meg a rangsorban. A Balogh Csaba vezette gárdát Raport Rihárd, Lékó Péter, Gledura Benyámin, Bánusz Tamás és Dudin Gleb alkotja majd. Végül az időjárásról. Északnyugat, észak felől frontális felhőzet halad délkelet felé, így átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Elszórtan fordulhat elő, többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, néhol zivatal sem kizárt. Az egyre nagyobb területen észak-nyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, sőt néhol nem csak az zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet nagyrészt 25 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Reklámot hallottak.
5: A hét évfordulója.
6: Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Ma Berlin 1945. április 16-án kezdődött ostromáról beszélgetünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ugye, ahogy említettem, a napokban lesz 80 éve, hogy elindult a szovjet támadás, és kezdetét vette a berlini csata, amely végül elhozta a harmadik birodalom összeomlását. Miért volt ilyen szimbolikus jelentőségű Berlin? Mert ugye egyértelműen kijelenthetjük, hogy nem volt közömbös a nagyhatalmak, és itt különösen Sztálinra gondolok, tehát Sztálin számára, hogy végül kié lesz a német főváros.
7: Szeretettel üdvözlöm és a kedves hallgatókat ismét. De Berlin az ellenségnek a szíve volt, meg a fenevadnak a lelke, hogyha úgy tetszik, ha démonizálják a harmadik birodalmat. És ez döntő volt mindenképpen, hogy ugye ki, mikor, hogyan fogja majd a végső csapást mérni a Németország fővárosára. Ott volt ugye a Führernek a főhadiszállása, a német hadseregnek a központja, és ez mindenképpen addig a háborút nem lehetett befejezni, amíg Berlint el nem foglalták. Ugye az első világháborútól abban különbözött ez a háború, hogy amikor Németország 1918-ban fegyverszünetet kötött, ellenséges hadseregek nem érték el az országnak a belső területét, sőt, még nem is nagyon léptek Németország, a német császárság területére. Most viszont, ugye a német lakosságnak szembe kellett nézni háború borzalmaival, a saját bőrén érezte minden civil, hogy mit jelent a Führernek a totális háborúja.
6: Mikor jelent meg szövetséges katona először Németország területén?
7: Hát az biztos, hogy január elején még nem voltak sem a keleti fronton, sem a nyugati fronton, még nem lépték át a Rajnát, az ottani szövetséges vagy keleten a szovjet csapatok. 1945. február 13-án fejeződik be Budapest ostroma, és tulajdonképpen ezekben a napokban újult erővel lendül harcba a szovjet hadsereg, hatalmas általános offenzíva bontakozik északon a Balti tengertől gyakorlatilag Jugoszláviáig bezárólag, vagy ahogy tetszik a Fekete tengerig bezárólag. Több milliós szovjet hadseregről van szó, melyeket ilyen frontoknak neveznek, és egy-egy úgynevezett front, akár ukrán front, akár belorusz front, ez iszonyatos létszámú seregeket takart félelmetes tűzerővel. És mind Lengyelország területén, mind Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában már utána, aztán pedig délen is, igazából a szövetségesek Olaszországban, nyugatról pedig Hollandia felé, Benelux államok felé indítják meg nagy támadásukat, és ezt már nem lehet lassítani, bár ugye a németek próbálkoznak helyi ellenállással, de ez az, ami feltartóztathatatlanul vezet majd a háború, az európai háborúnak a befejezéséhez. Tehát január 12-én számítják ezt a nagy általános szovjet offenzívát egész Kelet-Európában. Január 31-én a szovjetek el is érik az Odera folyót, ugye ez lesz majd később a Németország határa, pontosabban az NDK-nak a keleti határa, De egyébként is háború előtt is ez volt Lengyelország és Németország között is ilyen szimbolikus határvonal, és kitör a pánik. Ekkor szembesül először a német lakossága a szovjeteknek a brutalitásával, a megszállással, a rabolással, a fosztogatással, erőszakoskodással, ami iszonyatos mennyiségben terjed el ezeken a határmenti területeken, és Goebbels propaganda miniszter még ki is használja a német lakosság harci kedvének vagy bosszú vágyának a felkeltésére a civilekkel szembeni szovjet atrocitásokat. Egyébként ezt Anthony Beaver, a magyarul is megjelent Berlin 1945 az Összeomlás című könyvében nagyon jól kifejti. Nagyon érzékletesen és nagyon részletesen pontosan ír a németeknek a védelmére is. Tulajdonképpen egy humanitárius katasztrófa kezdődik Németországban, megindulnak a menekülők tömegei nyugat felé, civilek, ahogy csak tudnak, futnak, menekülnek a szovjetek elől, fagyás, éhség és bombatámadások tizedelik ezeket a szerencsétleneket. Most már beszélünk azokról a tragédiákról is, meg a tengeren történtek, ugye hát Königsberget, a legendás várost a szovjetek akkor rohanják le, és ugye Kaliningrád lesz a neve majd a II. Világháború után. Nagyon sok hajó próbál evakuálni a menekülteket és a foglyokat, és ez egyik legfélelmetesebb, legborzalmasabb katasztrófa a Wilhelm Gustloff nevű hajóval történik. Ez a rendkívül túlzsúfolt hajó a balti tengeren próbál nyugat felé hajózni, de alig, hogy elhagyja a kikötőt, egy szovjet tengeratjáró megtámadja, és legkevesebb 5300 áldozata van annak, hogy a hajót megtorpedózzák, elsüllyed, és gyakorlatilag senki nem éri túl. Volt olyan, emiatt, hogy 9300 halott lett az eredménye, és ez a világtörténelem legnagyobb hajó katasztrófája lenne, de most már az 5300 is borzalmasnak tűnik, de olyanról is olvasunk, hogy a brit repülőgépek egyszerre 3 hajót semmisítenek meg tele menekültekkel, meg civilekkel, és itt is több mint 8500 áldozata van. Sokszor meg pont foglyok vannak a hajókon, de nem is tudják a szovjetek, meg a britek, hogy amikor ezeket a menekült hajókat támadják, akkor lehet, hogy brit hadifoglyok, meg francia hadifoglyok vannak rajtuk a német őrségen kívül, akiket ugye nyugat felé próbálnak szállítani, hogy esetleg ott újra munkába fogják őket. Tehát nem mindig német áldozatai vannak ezeknek a támadásoknak, de ez már a civil lakosságnak a szenvedéseit ábrázolja, vagy szemlélteti. A német menekültekről nem gondoskodnak. Ez is érdekes a németek hozzáállása, hogy most káosz van-e már az államszervezetben, az biztos, hogy sokkot jelentett ugye a szovjetek betörése már Kelet-Németországba, vagy szándékosan, mert még ez is kimutatható, sőt, ilyen felperzselt föld taktikáját szokták emlegetni, és Hitler maga a depressziójában vagy az őrületében még azt is gyakran emlegeti, hogy Németország megérdemli a pusztulást.
6: Miben reménykedett Hitler? Reménykedett egyáltalán, hogy megállítható a szovjet hadsereg?
7: Hát például az úgynevezett csodafegyverben. Most ne menjünk bele legendákba, ugye tudjuk, hogy voltak nukleáris energiának a felhasználására már kísérletek, meg kutatások, és ekkor már például a nagyhatalmak közötti verseny egyik tényezője az, hogy minél több fizikust szerezzenek meg, vagy a szovjet célra, vagy pedig nyugati célra, akik majd ugye folytatják a atomkutatásokat, vagy ugye amerikai támogatással, vagy pedig esetleg szovjeteknek a parancsára. Az egyik ugye ez a csodafegyver, amit lehet sok minden, de végsősorban erre ment ki az egész, bár voltak már akár ugye szuperszónikus repülőgépe is a németeknek, a rakétatechnikával is már kísérleteztek, de ezekre már nem volt lehetőség, hogy tömegesen bevessék ezeket. Ami még érdekes talán, hogy Roosevelt halálát is megpróbálják kiaknázni valamilyen szempontból.
6: Április 12-én hunyt el, tehát
7: így van, agyvérzés, pár nappal előtte. Így van, agyvérzésben hunyt el az amerikai elnök, és Goebbels 1762-t említi a 7 éves háborúból, amikor második Frigyes Poroszországa ugye harapó fogóba került, és keletről a cári orosz csapatok szorongatták, pontosabban Jelizaveta cárnőnek a csapatai, és amikor meghal a cárnő, akkor ezzel Poroszország levegőhöz jut, és állítólag ez döntően hozzájárult ahhoz, hogy a 7 éves háborút is a poroszok nyerték meg. Tehát erre hivatkoznak, és arra gondolnak, hogy esetleg Roosevelt halála megfordíthatja a katonai eseményeket is. De nem ez történt.
6: Nem, mert ráadásul a szovjet hadsereg közelít leginkább Berlin felé, illetve a német határhoz. Mikor dőlt el, hogy Berlin a szovjeteké, Sztáliné lesz?
7: Ugye a jaltai konferencián arról volt szó, hogy a megszállt országokban politikai változások is kezdődnek. És ebből az következik, hogy kimondottan Sztálin azt a következtetést mondta le, hogy akkor minden katonailag, fegyveresen elfoglalt területen lehetőség lesz majd a kommunizmus bevezetésére, a kommunista pártok támogatására vagy hatalomra juttatására. Ebből következik természetesen, hogy minél nagyobb területre akarta kitolni a befolyását. Most megint beszélhetünk a cárizmus koráról, ugye, amikor második katona idején Lengyelországot felosztják, és cári Oroszország jelentős közép-európai területekhez jut, és Oroszországnak a határai tényleg megközelítik, legalábbis a Visztulát mindenképpen elérték. A Habsburg Birodalom ezt nem tette lehetővé a Kárpátoknál, Dél-Ukrajnában meg a Török Birodalommal kellett háborúkat vívni, de Sztálin még második Katalinon is túltett abban, hogy a Szovjetunió határait nyugatabbra tolja. A napóleoni háborúk idején is ugye harcolnak orosz seregek Közép-Európában, keresztül vonulnak Magyarországon is, meg Itálián is, de ezek hazatérnek. Tehát ezek az orosz csapatok nem maradnak itt hosszabb ideig megszállóként, hanem néhány hetes út után végig is visszatérnek Oroszország területére. Ez viszont más. Ez másfajta jellegű lesz, ez az orosz jelenlét, ez a szovjet hódítás.
6: Mi történik április 16-a után? Vannak ilyen adataim, hogy 2,5 millió katona jelenik meg ugye itt Németország területén, 41.600 löveg és aknavető, illetve 6.250 harckocsi, közel 7-8.000 repülő lendül támadásba április 16-án.
7: Valóban így van, hogy először is ugye bezárul a gyűrű Berlin körül, és 16-án kezdik módszeresen lőni a szovjetek tüzérséggel. A szovjet tüzérség félelmetes volt, ugye igen, valóban 40.000 ilyen tüzérségi eszközt vetnek be, köztük a félelmetes Sztálin orgonákat, ugye, amelyeket már korábban kipróbálnak a keleti fronton, Katyusa ezeknek a másik elnevezése, ezek tulajdonképpen rakétavetők. Teherautóra szerelhető rakétavetők, és úgy helyezkedik el ezek a hosszú lövedékek egymás mellett, mint az orgonasípok. Innen van a csúf neve, vagy a beceneve. A keleti fronton a németek, de a magyar honvédek is így hívják a katyúsákat, hogy Sztálin orgonák, de még egyszer mondom, ezek rakétavetők, és nagyon intenzív csapást tudnak mérni az ellenségre. Az ágyukat újra kell tölteni, újra és újra és újra és egyesével, ezeket pedig, hogy beindítják a kilövést, akkor nagyon gyors egymás utánban óriási rombolást tudnak folytatni. És valóban elkezdik lőni a várost módszeresen 4 napon keresztül, tehát 16-ától kezdve, és utána április 20-án indul meg a gyalogsági támadás Berlin ellen.
6: És akkor 20-án jött utoljára fel, ha jól tudom, Hitler.
7: Igen, a születésnapját, elég nyomorult születésnapja lehetett egyébként. Betörnek a külvárosba a szovjet csapatok, 24-én az északi külvárosokban, és ugyanakkor 24-én még valamilyen módon sikerül elmenekülni a felső vezetés egy részének, akiket majd később a Nürnbergben ugye egyrészüket bíróság elé állítják.
6: Ki marad ott? Adolf Hitler, tudjuk?
7: Ott marad, igen, személyesen, Goebbels természetesen, ugye majdnem utolsó napig kitart a Führer mellett, és ez van a legendás Führer bunker, ez lesz az utolsó harcálláspont, hogyha úgy tetszik. Az a lényeg, hogy 24-től kezdődnek az utcai harcok. Ugye utcáról utcára, házról házra folyik a küzdelem, barikádokat, útorlaszokat építenek a németek, kihasználják a pincéket, az átjárókat, orvlövészeket helyeznek el, minden módon próbálják a szovjeteknek az előre haladását megakadályozni.
6: Van még bármiféle lelkesedés a németekben? Védik a hazájukat?
7: Hát most már mindenki talán saját életéért küzd. Tehát egészen más, és ugye a sebzett oroszlán, vagy a sebzett vadállat talán még veszélyesebb lehet. Hát ezt megtapasztalták Sztálingrádnál a németek is, amikor a szovjetek hasonló elkeseredett védelmi harcokat vívtak át, hogy tudják, hogy milyen, amikor az utolsó emberig és utolsó töltényig védekezik valaki, most fordult a kocka, és most ők kerültek ugyanebben a helyzetbe. Egyébként visszatérve még itt a harcoknak a hevességére, beszéltünk itt Budapest esetében is, hogy az időhúzásról igaz, hogy Budapest ostroma hány napig tartotta fel a szovjet csapatokat. Hát valami érdekes dolog ebben is van, Berlin esetében is megfigyelhető, mert Jaltában volt szó Berlin, pontosabban Németországnak a felszabadításáról, vagy a megszállásáról. Igazából már 45 márciusában tapasztalható ez a versenyfutás a nyugat és a keleti fronton. A szovjetek március végén még alig 50 kilométerre voltak Berlintől keletre, de a jaltai konferencia tulajdonképpen olyan határozatot fogadott el, ami lelassította az angol-amerikai francia csapatok előretörését. Eisenhower tábornok gyorsabban is haladhatott volna, de az Elba folyó lett az a vonal, amiben megállapodnak, hogy ott fognak találkozni.
6: És ez valamikor április
7: 25-én. Igen, így van.
6: Meg is történt.
7: Eisenhower azzal csitítja a tábornokait, vagy a beosztottjait, hogy borzalmas áldozatok lennének még több mint 100 000 amerikai katona meghalna, hogyha folytatnák az Elbától kelet felé az előrenyomulást. Az meg azért érdekes, hogy végülis az igaz, hogy kb. 100 kilométerre voltak a nyugati szövetségesek nyugaton, ugye Berlintől, közelebb voltak a szovjetek. Történészek egy része azt állítja, hogy hamarabb feladták volna az amerikaiaknak, meg hamarabb megadták volna a védők Berlint, mint a szovjeteknek. A Berlin ostroma az jelentős időveszteséget okozott, és az, hogy május 7-én vagy 8-án, vagy 9-én ugye érnek véget harcok, ehhez is hozzájárult. Április 25-én az Elbánál találkoznak, Torgau nevű kisvárosban, egy legendás fotó van, mint majd Berlin ostromán idén is készült egy legendás fénykép. Igen, amikor kezet fognak egymással az amerikai katonák és a szovjet katonák, gyakorlatilag az amerikai csapatok még vissza is vonulnak. Érdekes nézni a későbbi térképeket, mert Torgau később az NDK területén van. Tehát nem az lesz majd később a határ, nem az lesz később az NDK és az NSK közötti határ, sőt, Prágába is nyugati csapatok vonulnak be, nem csak Ausztria, hanem Csehszlovákia nyugati részébe is angol csapatok vonulnak be, mert amerikai csapatok vonulnak be, de ezeket néhány hét után ki kell üríteni. Ez viszont már a jaltai rendszernek a hatása. Az, hogy Csehszlovákiában a szovjet befolyás fog majd kialakulni, ebből következik, hogy angol-amerikai katonák nem tartózkodhatnak Csehszlovákia területén, meg hogy Németországban is ugye hol lesz majd a határ, még ott mondom, az Elbától nyugatabbra alakul majd ki később a NDK és NSK határa. Ekkor még megszállási övezetekről van szó, és a szovjet övezet, az még egyszer mondom, ettől majd nyugatabbra lesz. Szoktak felvetődni, hogy Magyarország esetében ugye a úgynevezett hintapolitika idején, hogy volt-e valami esély arra, hogy Magyarországra ne a szovjet hadsereg, hanem esetleg angol-amerikai csapatok vonuljanak be. Nem volt, viszont Németország esetében elképzelhető volt egy másik forgatókönyv, vagy legalábbis egy másfajta
6: végkimenetele.
7: Így van, ahol a megszállási övezetek mérete, vagy a befolyása az másképpen alakult volna. Egyébként Sztálin nagyon akarta Berlint, és nagyon kellett titkolnia, úgyhogy amikor megindult ez a nagy offenzíva márciusban, akkor még a szövetségesek előtt is eltitkolta, hogy a fő irány az Berlin lesz, minthogyha Berlintől délre akarnának egy döntő támadást indítani, ezt híreztelték, és ezt közvetítették aztán a szövetségesek felé. Arról szólt, hogy minél több német erőforrást megszerezzenek, mert a német ipar még ugye ilyen helyzetben is még mindig vonzó volt a szovjetek számára.
6: Tehát aki megszerzi Berlint, az tulajdonképpen a háború igazi győztese.
7: Igen, és azt gondolták a szovjetek, hogyha Berlint elfoglalják, akkor néhány év múlva esetleg egész Németország az ölükbe fog hullani. Hát nem ez történt, ugye a nyugati zónákban majd az NSZK-nak egy Bonn nevű kisváros lesz a fővárosa. Kiderült, hogy Berlin nélkül is létezik Németország, vagy a berlini központ nélkül is, sőt, ugye Berlint is felosztják majd övezetekre, még falat is felhúznak aztán a kommunisták.
6: Milyen pusztítást végez az ostrom Berlinben?
7: Nem lehet elvonatkoztatni szerintem a civileknek a szenvedéseitől, a pusztulásaitól. Hát az csak egy dolog, ugye, hogy óvóhelyeken vannak már a civilek, a polgári személyek, ugye ivóvíz, meg világítás már nincs, hát a legborzalmasabb állapotok vannak. Hát Budapest kapcsán nem ecseteltük ezt, de volt róla szó, hogy mikor szűnik meg az áramszolgáltatás Budapesten. Berlin hasonló nehézségnek volt kitéve. Ugye menekültek, lepték el már korábban a keleti területekről Berlint. Berlinben van metró, meg az is felmerült, hogy esetleg elárasztják a metrót, pedig hogy itt is menekültek, húzták meg magukat a föld alattiban, felrobbantották a Spree folyónak a hídjait, mint nálunk ugye a Duna hidakat például. Iszonyatos volt a helyzet, romhalmaz lett a város, és van egy romos templom, amit ilyen mementóként meghagytak, nem építettek újjá. Ez emlékeztet egy modern toronyház mellett Berlinnek a szenvedéseire. Már korábban is ugye a civil lakosság megtapasztalta a szövetségeseknek a bosszúját, ugye ez a V-Victis mondás, amiről nem tudom, beszéltünk-e a múltkor. Szerintem ezzel lehet, hogy legjobban leírni ugye ezt a helyzetet, hogy a legyőzöttekkel szemben mindent szabad volt a szovjeteknek elkövetni. Ez Rómából származik, amikor a gallok megtámadták Rómát, azt szerintem már elhangzott ez a mondás, és itt is gyakorlatilag szabad kezet kapott a szovjet hadsereg. A Bukás című filmet mindenképpen említsük meg, amiben kiválóan látszik egy fiatal nőnek a szemén keresztül, aki ilyen titkárnői feladatokat lát el a Führernek a bunkerében, hogy hogyan viselkednek az utolsó napokban ott a felső vezetés tagjai, az alkalmazottak is, hogyan rettegnek, hogyan próbálják túlélni ezeket a szörnyűségeket, hogyan kerül sor Goebbels és a családjának az öngyilkosságára.
6: Ez egy rendkívül tragikus momentum egyébként szerintem, nem tudom, mennyire ismerik a hallgatók, tehát azt mondja, hogy mind a hat gyermekét megöli, és aztán saját magát a feleségevel együtt.
7: Pontosan.
6: És hát nem csak ő, hanem tulajdonképpen a Führer is.
7: Hát igen, ugye április 29-én házasságot költ Adolf Hitler és Eva Braun, és másnap öngyilkosságot követnek el. A Führernek a története így ér véget. Hát ugye már Berlinnek sincsen sok hátra. Az egy másik dolog, hogy megint a szovjetek hogyan viselkednek a női lakossággal szemben. Az a Bukás című filmben is benne van, amikor kiszabadulnak a női alkalmazottak a bunkerből, és mennek a romhalmazon keresztül, szovjet katonák veszik őket, és azt a tanácsot adják egymásnak a nők, hogy nem szabad a szemükbe nézni, nem szabad megállni, csak menjenek, mert nem fogják őket megállítani, vagy elráncigálni, legalábbis közvetlenül akkor, mert különben végük van. Egyébként itt is voltak mindenfajta atrocitások természetesen, ami még borzalom, hogy nagyon sok önkéntes harcolt a német hadseregben. A németek őket is bevetették a szovjetek ellen. Hát ők dezertőrnek számítottak, most nem csak szovjet hadifoglyokból lett német katonák, őket nem elsőben Berlinbe vetették be, hanem szerintem Prágában inkább. Hát őket sem kímélték utána, mert ugye az a szovjet állampolgár, aki a németek oldalán harcol a szovjetek ellen, annak nincsen kegyelem. De voltak más ilyen önkéntesek is itt a berlini harcokban, akiket szintén adott esetben kivégeztek a győztesek.
6: Beszéltünk arról, hogy Budapest ostromáról nem igazán készültek felvételek, illetve utána ismert egy pár, viszont itt az amerikai csapatokkal érkezik egy fotós, és ő az első, aki lefotózhatta Berlint az ostrom után. Hivatalos fotók készültek, és ezeket a kedves hallgatók is, ha interneten rákeresnek, akkor megtalálhatják, akár a bunkert is, tehát ő az első, aki lemehet abba a bunkerbe, ahol Hitler élt.
7: A legendás Reichstagra vörös zászlót kitűző szovjet katonák a fotója pedig megint a verseny vagy a rivalizálásnak a terméke, vagy az eredménye, mert hogy 45 februárjában Iwo Jima szigetén az amerikaiak elfoglalják, hogy készül egy legendás fénykép, akkor 3 vagy 4 amerikai katona felállítja a zászlórudat. Ez egy legendás fotó, és ezért elhatározza Sztálin, hogy valami hasonló képet kellene Berlinben is készíteni, és kimondottan propagandisztikus céllal megrendelik ezt a képet. A Reichstag ugye maga, szögezzük le, a birodalmi gyűlés. Hát most mondhatjuk azt, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a Szovjetunió legyőzte náci Németországot, hanem az, hogy a kommunista diktatúra a parlamentáris demokráciának véget fog vetni. Ugye a Reichstag már a nácik előtt is a parlamentarizmusnak a jelképe volt, már a császárkorban is, mióta egységes Németország van. Tehát amikor még nem volt totális diktatúra, és több pártrendszer volt, meg általános választójog, akkor is a német államnak egy jelképe volt. Tehát a Vörös László kitűzése, ugye meg ez a legendás fényképnek az elkészítése, azt üzeni a világ többi részének, hogy véget ért a demokrácia korszaka Németország egyik részében.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a HPV vírus elleni védőoltásokról lesz szó. Szeptember közepéig kérhetik a szülők a 7. osztályos gyermekek ingyenes, önkéntes HPV elleni védőoltását. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, vármegyei tiszti főorvos arra hívja fel a figyelmet, hogy a humán papilloma vírus elleni vakcina a méhnyakrák és több más daganatos megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze. A tiszti főorvos kiemelte, az igényléshez szükséges nyilatkozatokat az általános iskolákban kell leadni, és az oltás mind a lányok, mind a fiúk számára díjmentesen elérhető. A védettség kialakulásához a teljes oltási sor szükséges, amelyet az iskolai kampányoltások keretében biztosítanak a szakemberek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy én is beszélhetek erről a fontos kérdésről. Iskola kezdéskor annyi információt kapnak a szülők, gyerekek, hogy néha csak kapkodják a fejüket. Ezen információ között tartozik a 7. osztályosok esetében, a 7. osztályban kötelező vagy önkéntesen igénybe vehető oltásokról való tájékoztatás. Ennek a része a HPV, a humán papilloma vírus elleni védőoltás felvételének a lehetőségéről, és ezzel kapcsolatban minden szülő a 7. osztályosok esetében kap egy tájékoztatót, illetve egy nyilatkozat dokumentumot. A tájékoztató tartalmazza, hogy mi is ez a HPV, mit kell róla tudni, mit előz meg, miért javasolt annak a felvétele, milyen előnyöket jelent, vagy pedig, hogyha valaki nem veszi fel, akkor az esetleg milyen kockázatokat rejthet a fertőzés és annak a következményei szempontjából. Ez egy nagyon tömör összefoglaló, de minden lényeges információt tartalmaz, és bárkinek bármilyen kérdése van, lehet tovább érdeklődni, kutakodni ennek az irányában. Azt tudom javasolni minden kedves szülőnek, akinek 7. gyermeke van, hogy akkor amennyiben már tud róla, megkapta ezeket a papírokat, akkor tanulmányozza át, beszéljék meg a gyermekükkel, pró és kontra az érveket, hogy miért érdemes a HPV oltást felvenni. Amennyiben még a gyermek nem vitte haza, akkor kérdezzenek rá, mert lehet, hogy a táskájában lapulnak ezek a papírok, de a sok információban is az ebédbefizetés, ilyen szakkör, ide kell tenni. Tehát ezek között lehet, hogy éppen nem ez az elsődleges, ami a gyereknek az eszébe jut, de fontos dolog az, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi oltanyagot kell biztosítani az adott iskolában, az iskolaegészségügyi szolgálatotnak, iskolaorvosnak, védőnőnek, ehhez szükséges látni nyilatkozatok alapján, hogy ki igényli ezeket az oltásokat. A humán papilloma vírus kapcsán szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy olyan oltás, amit már évek óta itt Magyarországon is önkéntesen javaslunk a felvételre. 2020 óta már nem csak a lányoknak, hanem fiúknak is, majd beszélünk róla, hogy miért fontos ez az egész, meg talán eszik-e, vagy isszák ezt a HPV vírust, vagy mitől ilyen fontos ez nekünk. De most már ez a lehetőség, nagyon sokan megkapták eddig. Ez azt jelenti, hogy az adott korosztályba tartozóknál, a lányoknál több mint 80%-a felvette ezt az oltást. Azért ez egy nagyon jó szám, úgyhogy önkéntes alapon lévő, a fiúknak meg több mint 70%-a. Ahhoz, hogy már ismert, hogy az oltások kapcsán a nyájimmunitás, meg hogy védjük egymást, meg fogok erről is beszélni, ez mit jelent, jó lenne, hogyha ez azért 90% felé menne. Úgy gondolom, hogy ezekből a számokból is látszik, hogy egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában és szerte a világon ez az oltási rendbe beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is. Ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre, a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják a adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudnak bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakciót tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítja a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják a sejteknek a működését, ahova bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már el is elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a méhnyakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbényillás körül, a szájőre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat végezni, és okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is ezek a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jó indulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védenek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározott típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz indulatú, illetve a nemi tájakon, illetve egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti, hogy a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul, aki dohányzik, azoknak az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező. Tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani, annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunizás, amiről már beszéltük, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltás minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülők, gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást. Maga a tájékoztatót, amit mindenki megkap, országosan egységesen, tehát minden szülő és gyermek kap, egy nagyon rövid, egy egyoldalas, ez az APER 4-es formátumban. A legfontosabb kérdések, hogy mi is ez a HPV, miért kell az oltást kapni pont ebben a korban, milyen hatása van az oltásnak, az oltás az hogy működik, tehát ilyen egyszerű kérdéseket is a gyerekeknek, hogy az oltás az hogy működik, hova kapod azt a szurit, injekciót, és akkor le van szépen írva, hogy a felkarba, amiben lehet, akar utána egy-két napig fájdalmas vagy érzékeny, piros lehet. Hogyha félsz, akkor jelezd, hogy félsz tőle, de ez ne akadályozom meg abban, hogy akkor részt vegyél ezen az oltáson, de a gyereketnek is le is van írva, hogy lehet kérdezni. Van egy QR kód a tájékoztatóban, tehát rögtön oldalra fog navigálni, mind a gyerekeknél, mind a szülőknél. A szülőknél ezen információk mellett további tájékoztatás van arról, hogy ezek a daganatok mik a leggyakoribb, milyen típusú, miért a lányoknál mit okozhat, és a fiúknál azért miért jött szóba, tehát, hogy nem csak azért, mert a szexuális kapcsolatban a fiú-lány kapcsolat kapcsán mind a ketten ott vannak, hanem azért is, mert a fiúknak is vannak olyan szervük, szervrendszerük, amit meg tud támadni ez a vírus, és az esetükben is lehetnek ezeneken a szervekben daganatos elváltozások. Tehát itt nem csak a lányokat védjük, a humán papilloma vírusok által okozott daganatok, ha már számokhoz akarunk menni, 30% a férfiakban alakul ki. A női méhnyakrák esetében, szinte minden esetben, csak nem 100%-ban ezeket a onkogénnek nevezett rákkeltő vírus típusokat, amit az oltóanyag is tartalmaz, ezt meg lehet találni. Tehát maga az oltást nemzetközileg is, tehát ezt nem Magyarországra találták ki, ezt az egészen a világban ezt hitelek. Pontosan ez a lényeg, hogy azokon a típusok ellen próbálták összepakolni az oltanyagot, amik a leggyakrabban vagy daganatokat okoznak, fiúknál, lányoknál, illetve a szemölcsöket tudják okozni. De erre kell figyelni. A szülői tájékoztató kapcsán, mondom, lehet tájékozni tovább a honlapokon. A nyilatkozatban fel van tüntetve, hogy miről nyilatkozik a szülő, hogy az oltás igénybevételéről, vagy nem kéri, mert már kapott oltást, és azért nem kéri. Szeptember 15-ig kell visszajuttatni legkésőbb az iskolákba, de elmondták ott az iskolában biztos a szülőjének, ezután vagy a gyerekeknek, osztályfőnöki órán, amikor megkapták, hogy ott helyben meddig kell tenni, és ez fenntartótól függetlenül valamennyi oktatási intézményben elérhető, és az iskola egészségügyi szolgálat fogja októberben akkor az első oltást beadni.

0: A COVID óta sajnos mondhatjuk, hogy van egy oltásellenesség az országban egyes helyeken, és hogyan tudnám megnyugtatni a szülőket, hogy a hepatitis B, ami kötelező, és ez a HPV oltás, a kettő nem üti egymást.
1: Igen, tehát a védőoltások kapcsán a oltások száma az nem jelent egy külön rizikófaktort a szervezet szempontjából, hiszen nap mint nap egyébként is akár a levegőben, kontaktúton, a tárgyakon előfordulnak olyan kórokozók, amik bejutnak a szervezetünkbe, és az immunrendszer reagál rá. Tehát az immunrendszer ezért van, hogy ami bejut hozzá idegenként észlelt bármilyen anyag, arra reagáljon. Tehát önmagában ez nem jelent gondot, csak gondoljunk arra, hogy a néhány hónapos gyermekek is egyszerre több oltást kapnak, több kórokozó elleni oltást kapnak, és persze lehetnek ott is egy kis láz, nyűgösebb a gyerek, de minden akadály nélkül többsége ezeket, átugorja ezeket. Tehát önmagában az, hogy egyszerre több oltást kapunk, vagy egymás után kapunk több oltást, ez a szervezet immunreakcióját nem befolyásolhatja egészséges embernél, nem meríti ki az immunrendszert, tehát ettől nem kell félni, tehát ez nem véletlenül vannak meghatározva, hogy milyen időközönként lehet oltásokat adni, melyik életkorban adjuk, ezek mind olyan szakmai bizonyítékokon alapuló döntések, amelyeket nem valaki hasonlítésszerűen talál ki, hanem igen, ennek komoly tudományos háttere van, hogy miért, hogyan, meg merre oltjuk ezeket a gyereket, milyen oltóanyaggal ezeket mit tudnak, hogy a hepatitis B elleni védőoltásban is nincs élő kórokozó, tehát ott is előtt vírus van, annak is egy partikulája, tehát ezekre figyelni kell. És maga az oltás kapcsán, amit beszéltünk, hogy önmagában ez nem mentesít a későbbi felelősségteljes életmódtól, de mivel nem csak a szexuális úton való terjedés van a human papilloma vírusok, hanem egyéb kontaktúton is, nyálkártyán keresztül ezek terjedhetnek, ezért aki úgy érzi, hogy ő minden szabályt betart, mindig odafigyel, egy monogám kapcsolatban él, sajnos nála sincs kizárva, hogy valamilyen humán papilloma vírust összeszed. Csúnya szó, de ezt kell rajta érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a humán papilloma vírus mind a fiúk lányoknál ez fontos dolog, hiszen a későbbiekben is az, hogy ne kerüljön be kórokozó, ne bújjon meg, ne okozzon elváltozásokat és különösen daganatokat, akár fiúknál, akár lányoknál, ez fontos, hogy ezeket megtegyük. Tehát attól, hogy valaki úgy érzi, hogy nála nem fordulhat elő.
0: Mert erkölcsösen neveli a gyermekét.
1: Neveli a gyerekét, ez nem minden esetben védi meg attól a szervezetünket, hogy a humán papilloma vírussal összekerüljünk, pontosan azért, amit elmondtunk, hogy a lakosságnak a 80%-a oltás nélkül átesik ilyen fertőzésen. Tehát ez egy nagy szám, amire mondom, ez kimondottan a kontaktúton vagy egyéb terjedésen keresztül is lehet. Sose tudhatjuk, hogy a másik emberben mi lakik, mert mondom, tünetmentesen szerepelhet, tehát önmagában az, hogy valaki, amit beszéltünk, elkölcsösen betartja a szabályokat, ez nem biztos, hogy a humán papilloma vírus minden fajától mentesíti őt, tehát azt tudom javasolni, az élet bármit hozhat a későbbiekben is, ezt nem egy-két évre tervezzük ezt az oltást, hanem ez egy huzamos ideig. Reméljük, hogy a kutatások is igazolják, hogy életünk végéig szóló védelmet nyújt, tehát ezért fontos az, hogy most még a szexuális élet megkezdése előtt felvegyük ezt az oltást, mert fontos, hogy már a kialakult fertőzés nem gyógyítja az oltás. Tehát ezért fontos dolog, ezért szeretnénk ezeket hangsúlyozni.
0: És ami még szerintem nagyon fontos, hogy aki 7. osztályban nem oltatta be a gyermekét, az még nincs elkésve, ha minden jól megy, ugyanis fizetősen, de be lehet oltatni a gyermekünket ezután is, csak akkor már 3 oltás, ha jól tudom.
1: Igen, 15 év felett már 3 oltásból áll, és ilyenkor a háziorvos tudja a receptre felírni, és a patikában kell kiváltani térítés ellenében.

0: akkor attól függ, hogy milyen stádiumban van, de a rák megelőző állapotok jól felmérhetők, mert akár ez 10-15 évig is elhúzódhat magának a daganatnak a kialakulása. Tehát esztém esetekben persze vannak 20 évesek is, akiknek ményak rák, vagy rák megelőző állapotot diagnosztálnak, de a többsége azért egy idősebb korosztályban van. De ettől függetlenül is most a ményak szűrés, a lakossági szervezet szűrővizsgálatok, azok 25 és 65 év között javasolt a hölgyek számára.
1: Hogy látja, hogy itt Borsodban milyen a oltási hajlandóság, így az előző éveket nézve?
0: Jó, tehát körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk, mint máshol. Magyarországon a lányok esetében az érdett korosztályban szinte minden évben 80-82% körül van, akik felveszik az oltást, fiúk meg 70% feletti. Ja, még a fiúknak hajrá, minél többen, a legjobb lenne, a 90% felett lenne az átoltottság ezekben a korosztályokban, mert akkor tudjuk megvédeni azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak oltást, vagy nem vették fel az oltást, hiszen minél többen védettek, nem talál fogékony szervezetet a vírus, nem tud cirkulálni, keringeni, nem tud megbetegedést okozni, előbb-utóbb ki fog pusztulni, de nem lesz egy olyan szervezet, amiben tudja magát szaporítani. Úgyhogy ez a cél, hogy minél többen legyenek beoltva, és ezért javaslom, hogyha minden évben legalább 80%-a felveszi az oltást a lányoknak, és nincsenek jelentéseink arról, hogy ez bármilyen szövődményt, olyan nem kívánatos eseményt okozott volna az oltás kapcsán, ami beavatkozást igényelt volna, illetve mondom, a világ többi részén is a több milliós oltás ezt igazolja, ezért meri kijelenteni mindenki, hogy biztonságos és hatásos az oltás. Egyedi reakciók lehetnek. Tehát ha senki nem tudja mondani, hogy soha senkinél nem fordulhatnak elő súlyosabb reakciók, mert az egyéni szervezetet nem ismerjük pontosan, ezért kell jól átgondolni, mindenki be tudja beszélni háziorvosával, házi gyerekorvosával, tudja, hogy milyen alapbetegségei vannak esetleg a gyermeknek, de olyan konkrét betegség, amin kontraindikál lehetne, jelenleg nem tudunk. Ha éppen az ősz folyamán lesz lázas gyerek, amikor az oltás van, az a napján éppen akkor lesz nagyon lázas a gyerek, és nem kapja meg, akkor meg kell veszi iskolaolvassal, fog kapni egy másik időpontot, amikor megkaphatja ezt az oltást, és ahhoz képest 6 hónapra majd a következőt. Tehát senki nem fog abból kimaradni, mert mondjuk egy akut betegség miatt most nem tudta felvenni az oltást.
1: Hogyan lehet kiszűrni, milyen vizsgálattal a HPV vírust?
0: A nőgyászati szűrések kapcsán a szülésznőgyógyászt érdemes megkeresni, és akkor ezeket kérni. Vannak bizonyos vizsgálatok, amik ezzel a rutin vizsgálatokkal együtt elvégezhető. Vannak olyan speciális, vannak olyan genetikai vizsgálatok, amik szintén laboratóriumok, orvosi laboratóriumok el tudják ezt végezni, de többsége ez már térítés ellenében vehető igénybe. Úgyhogy akinek ilyen igénye van, hogy szeretné tudni, akkor azt a háziorvosával, kezelőorvosával, szülésznőgyógyászával, urológusával beszélje meg. Azért az fontos tudni, hogy aki nincs beoltva, bármennyire elkölcsös életmódot ért, összeszedheti, és az a vizsgálat mindig egy pillanatnyi állapotot tükröz, és nem mondja meg azt, hogy holnap után lesz-e bennem, vagy nem. De amikor bármilyen elváltozás, vagy felmerül a gyanú, akkor az orvos már diagnosztikai célból is, hogyha kell, akkor meg tudja kérni ezeket a vizsgálatokat. De előzetes szűrésnél, hogy én most kíváncsi vagyok magamra, meg lehet tenni, de ez a későbbiekre nem jelent semmit. Amennyiben például valamit találunk, az sem jelenti azt, hogy holnap még bennem lesz. Viszont nem tudjuk azt mondani, hogy mennyire raktározódik el idézőjelben, tehát mennyire bújik meg a szervezetben egy-egy vírus, ami később aktiválódva majd az onkogén elváltozásokat okozza. Az semmiképpen nem jön megtenni, hogy valakinek van egy eredmény, és lát valamilyen általában nem negatívnak gondolt eredményt, és ebből rettegésben éljen, hogy úristen, akkor én most 10 év múlva rákos leszek? Nem. Tehát én azt mondanám, hogy mindent a helyén kell kezelni, amikor van valamilyen panasz, elváltozás, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és ott majd a maga diagnosztikai vonalán ki fog derülni, hogy akkor a HPV a szerepet játszhat benne, vagy nem. De maga a HPV fertőzése, valakinek mondjuk kimutatják, hogy van egy, mivel vírus, nincs rá antibiotikum, tehát nincsen olyan terápia, amivel most azt lehet kezelni, helyi kezeléseket lehetnek, például, hogyha genitáliák környékén van valami elváltozás, lehetnek helyi kezelések, ezt majd a szülőt, ugye az urológus elmondja, de önmagában a vírust azt nem lehet csak ugye tablettával eliminálni.
1: És erre megnyugtathatjuk a oltástól félő embereket is, hogy már 2014-től kapják a lányok, ez 2020-tól a fiúk, tehát már rengeteg adatuk van azzal kapcsolatban, hogy biztonságos ez az oltás.
0: Igen, és ez Magyarországon van, azóta önkéntesen szervezetten, de maga az oltanyag korábbról is megvan. Tehát már azért mondtam, hogy ez több évtizedes tapasztalat van arról világszerte, tehát világszerte több millióan kapták be, és a legtöbb országnak az oltási protokolljában benne van ez a HPV oltás, és van, ahol már 9

0: éves kortól, nekünk ugye 12 éves kortól, van, ahol már csecsemőkorban, tehát az a lényeg, hogy a szexuális életkor megkezdése előtt Magyarországon, mivel önkéntes alapot egy kampányba szervezetten, ahol iskolában lehet legjobban megtalálni a gyerekeket, ezért ez a 12 éves kor az, amit javaslunk, hogy ennél azért később már nem biztos, hiszen azért előfordul már, hogy 14 éves kor körül meg felett már azért elindul a szexuális élet, tehát nekünk arra kell gondolnunk szakembereknek, hogy a minél hamarabb életkorban, és ez a 12 éve azért lett Magyarországon meghatározva.
1: És akkor mondjuk el, hogy mondjuk mi itt most Miskolcon beszélgetünk, de akkor nem csak a nagyobb borsodi városok intézményeiben van joguk a szülőknek, a gyermeküknek ezt kérni, ezt a HPV elleni oltást, hanem egy a legkisebb borsodi faluban is joga van a gyereknek megkapni ezt.
0: Természetesen valamennyi fenntartható független oktatási intézményben minden hetedik osztályt most járó 12. életévét betöltőnek joga van erre, és ha nehogy Isten valaki még 15 éves elmúlt, és még a hetedik osztályba jár, azok is megkaphatják, csak azok három oltást kapnak, ahogy beszéltük, tehát mindenki, aki most hetedikes, megkapja ezeket a papírokat, dönteniük kell az oltás felvételéről, eljutatni jövő héten 15-éig, akkor vissza az iskolának, ami alapján mi biztosítani fogjuk, hogy októberben mindenki megkaphat, aki kéri ezt az oltást önkéntes alapon. Reméljük, hogy mindenki megfelelő módon tud tájékozódni és dönteni, és a döntése megalapozott lesz, és azoknak a táborát fogja gyarapítani, akik felvették a védőoltást.
1: Még egy utolsó motiváció, hogy drága a fizetős oltóanyag?
0: Hát ez mindenkinek, hogy mi a drága, mi nem a drága, ez egy jelentős pénzügyi ráfordítást igényel, igen.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a további munkájukhoz.
0: Köszönöm szépen, és remélem, hogy segíthettem mindenkinek a döntéshozatalban.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a humán papilloma vírus elleni védőoltásokról volt szó. Dr. Asztalos Ágnest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjét, vármegyei tiszti főorvost hallották. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Banky Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság tisztes tagjai a grémium ülésén. Elmondták, Banky Erik a parlament gazdasági bizottságának akkori elnöke, az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója volt, amely a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetője volt, ő tette azt a kijelentést 2016-ban, miszerint az a pénz elvesztette közpénz jellegét, emlékeztetnek. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, az MNB felügyelőbizottsága tagjainak meghallgatását is javasolta együtt a képviselőkkel, akik benyújtói voltak a törvényjavaslatnak, amely lehetővé tette a jegybanknak gazdasági társaság alapítását. Felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök meghallgatásának lehetőségét is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz. Három hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C-heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgyhogy azok időpontjai ne ütközzenek a plenáris ülés időpontjával. A bizottsági ülésen a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, fogalmazott Hallerni Nagy Anikó. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében azt írja, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, közölte a BRFK. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az Integritás Hatóság is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján. Közleményük szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik, áll a közleményben. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Mind a 6 összecsapást az ősszel játssza le Marco Rossi szövetségi kapitány B divízióban szereplő együttese, amely Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. A magyar válogatott a B divízió 2-es csoportjában szerepel, a 4-esből az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik is osztályozót játszik, de a bennmaradásért, míg a csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba. Végül az időjárásról. Északnyugat észak felől frontális felhőzet halad délkelet felé, így átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Elszórtan fordulhat elő, többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, néhol zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, sőt néhol nem csak az zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet nagyrészt 25 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy a hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készültünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tag óvodája megkapja, a Miskolci Regionális Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Annáltal kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci kísérleti program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
6: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg így a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúhásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat. Hát nagyon szeretnénk, itt az Annával beszéltünk róla, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy közös termékünk is, tehát egy mesében, ahol megjelenne Muki, aki a Mirónak a kabala figurája, egy picikét kapcsolódjon közvetlenül hozzánk is ide a Mirehoz, és hát igazából a legfontosabb, én azt gondolom, és a mi célunk az, és azért nem is akarjuk ennek a kezét elengedni ennek a projektnek, mert azt gondoljuk mi is, hogy most mi ezt megcsináljuk, és ez itt helyben nagyon bizony fog működni, de az volna a cél, hogy ez mindenhol működjön. Náluk a legkönnyebb célba érni, és ezért lenne fontos, hogy minden óvodában ez a programot tudjon lenni, és hát azon fogunk dolgozni a jövőben, hogy innen megkapjuk a visszacsatolásokat ebből a kísérletből, hogy mi az, ami jó, mi az, ami tetszik, mi az, ami változtatni kellene, és ha mondjuk ebből lehet egy országos programot készíteni, akkor azokat már mind-mind-mind ebbe beépíteni.

0: Tóth Szamosi Anna, ötletgazdám, a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
1: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehút tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. Két fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves. Viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál két mesekönyvem, a Kukaművek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ez lafakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze. Norvégiában működik, már 425 óvodában. Dániában most van tesztelés alatt, tehát ott még egyelőre 25 óvoda teszteli. Hatalmas örömmel fogadják, és nagy lelkesedéssel, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kapok, mind rajzok, mind kérdések formájában. Bizonyos karakterek nagyon megragadják a figyelmüket, tehát volt olyan kislány, aki az utcán, a városban járva felismert, és oda rohant, és rákérdezett, hogy és azután mi történt ezzel, és ezzel a karakterrel, akit különféle negatív események értek a mesében, és ugye rendbe jött, és minden jóra fordult. Tehát nagyon megragadja a fantáziájukat a mese és a mesében szereplő karakterek. De azt gondolom, hogy minden felnőtt fel tud idézni néhány olyan kedvenc történetet, kedvenc szereplőt a gyerekkorából, akikre a mai napig emlékszik, legyen 25 vagy 75 éves. Nincsen egyetlen igazán kiemelt főhős, hanem 10 különböző kukásautó eredetileg a mese főhőse, és minden mesében az adott szituációban éppen helytálló kukásautó a főhős, viszont van egy karakter, a Paca nevű rongybaba, akit egy a mese szerint egy lelkes anyuka vart össze különböző hulladék anyagokból és szétszakadt játékbaba alkatrészekből a kislányának. Őt emelték ki a gyerekek, mint a szívükhöz különösen közel álló őket, nagyon megszólító karaktert. Úgyhogy talán nevezhetjük őt a minden mesében megjelenő és a teljes sorozatot végigkísérő karakterként, de minden mesében igazából a főhős egy másik típusú kukásautó.

0: Kért!
1: Ismét a Borsodkem Bódvavölgyi Maratonra várják a futás szerelmeseit. A szeptember 12-i verseny során 5 kilométeres, félmaratoni és maratoni távra nevezhetnek az érdeklődők, de a legkisebbeknek szóló gyermekfutam sem marad el. A szervezők a kerékpárosokra is gondolnak, egy 25 kilométeres kerékpáros túrával, a Hangács körrel. Az immár 36. Bódvavölgyi Maraton versenyközpontja az edelényi Kastélysziget lesz. A házigazda szerepét pedig, ahogy már évek óta, most is az Edelényi Futók Egyesülete tölti be. A részletekről Puskás Bélát, a rendezvény főszervezőjét hallják.
2: Idén 36. alkalommal kerül megrendezésre. Ezt ugye az egyesületünk 2017 év végén alakult, és utána kaptuk meg a rendezési jogot, mert itt Edelényben volt, amikor a város rendezte meg. Annak idején egy vállalkozó hozta létre ezt a futóversenyt. Az ország egyik legidősebb maratoni versenye folyamatosan most 36. alkalommal kerül megrendezésre. Először egy baráti társaság hozta létre ezt a futóversenyt, ugye nézték, hogy Budapesten is nem sokkal előtte került első alkalommal megrendezésre a maraton, és ők vágytak, hogy lefussák a maratont, de úgy döntöttek, hogy első körben nem fognak felutazni Budapestre, hanem létrehoznak ők saját maguknak egy ilyen baráti társaság egy maratont, kijelölték az útvonalat, ami Aktelek, majdnem, hogy Aktelekről indult, Aktelek is Jósfafők között, a Vöröstói barlangtól nem messze volt a rajtjuk, és akkor onnét futottak el Edelénybe. Ez éves során ez ugye egyre népszerűbb lett, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Versenyszinten szerintem körülbelül vagy 15 éve rendeződik meg, hogy mint verseny, előtte inkább mint közösségi futás. Most kifejezetten sok újdonság lesz, mert megváltoztattuk a pályát. Amikor az egyesületünk 2017 év végén megalakult, és felkértek minket, hogy rendezzük a versenyt, akkor nem is az eredeti útvonalán ment a verseny, hanem Rádbesenyő Abot felé futottak a futók, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy visszaállítjuk az eredeti útvonalat, ami ugye Aktelek felől jött, de viszont azóta annyit változott itt a közlekedési helyzet a főúton, rengeteg autó lett, és nem tartjuk biztonságosnak azon az útvonalon a megrendezését, és idéntől visszatérünk a úgymond köztes útvonalra, és Abot felé fogjuk mi is megrendezni a versenyt. Sokkal nyugodtabb a pálya, kevesebb autó közlekedik rajta szombaton, és így sokkal biztonságosabbnak is véljük ezt az útvonalat. Ezért döntöttünk így, hogy a futók épsége miatt ugye megváltoztatjuk a mostanában szokásos Aktelki útvonalat. Lesz egy 5 kilométeres, ez a Edelény városán belül van, a borsodi földvárig tájházat érintve jönnek vissza az Edelényi Kastélyszigetre, mert ugye a versenyközpontunk az Edelényi Kastélysziget. A félmaratoni táv az szintén ugye a Kastélyszigetről rajtól is oda érkezik, a fordulópontja Andrástanyán található, és akkor a maratoni táv, ami pedig a Abodon túl, az abodi kilátó környékén fordulnak vissza a futók. És mellette megrendezzük, ami szintén így hol megrendezésre került, hol nem a kerékpártúra. Volt, amelyik években nem volt kerékpártúra, idén ismét lesz kerékpártúra két távon, 25 kilométeres és 53 kilométeres kör. Ez kifejezetten túra, nem verseny. Itt van egy regisztrációs idő, 7 órától 10 óráig lehet regisztrálni, és akkor utána egyénileg teljesítik a megadott köröket. Beérkezéskor ugyanígy befutó éremmel fogjuk díjazni a teljesítést, és várjuk őket a frissítő asztalunkon. Megalakulásunk óta minden versenyen tartunk gyermekfutamot. Itt a Kastélyszigeten belül lesz egy körülbelül 1 kilométeres pálya kijelölve a gyermekeknek. Ők is befutó éremben részesülnek a célban, kis csokoládé és ivólével. folyamatosan vannak itt a futóközösségeken belül viták, hogy kell ez a ugye minimum életkor egy távhoz, vagy nem kell. Mi az egyesület tagjai megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy mi egy minimum korhatárt tűzünk ugye a maratonnál és a félmaratonnál. Nem mindenki tartja jó ötletnek, mi így döntöttünk. Ezzel próbáljuk védeni ugye a gyermekeket, hogy ne egy 10 éves gyermek a szülői, hogy mondjam, ráhatása ne kezdjen el 42 kilométert futni, mert minden bizonnyal van olyan gyermek, aki le tudná futni, de mi ezt mi nem tartjuk jó ötletnek. Maga a kastélyunk nyitva áll és várja a szurkolókat egy tárlatvezetéssel. Itt a mi külön programmal azért nem nagyon szoktunk készülni, mert itt úgymond a kísérőknek a legnagyobb része is elhagyja a Kastélyszigetet, és elmegy és frissíti a saját barátját vagy rokonát, akár testvérét a versenyen is. Úgymond a verseny alatt ki szokott törülni a Kastélyszigetet, nagyon kevesen maradnak ott, csak a célba érkezéskor meg a rajt előtt van úgymond nagyobb tömeg, és ezért ilyen komolyabb kiegészítő programmal nem készülünk. Vannak versenyeink, amiknél egész szerteágazó kiegészítő programunk vannak, ez a versenyen nem készülünk ilyenre. Nehezebb lett a pálya, ugye Aktenekről Edelényig azért nagy részben lejtős, és nagyon kevés, talán 95 méter szint különbség, pozitív szintet tartalmazott maga a maratoni pálya. Itt most 500 pozitív szint van a maratoni útvonalunkban. Aszfalt versenyben ez egy nehéz versenynek számít. Félmaratonnál is ugyanígy megvan ez a szint, olyan 200-240 méter szint, és ezek ugye a terepfutásnál ezek nem számítanak soknak, de egy aszfalt versenyen elég soknak számítanak. Így azt mondom, hogy a könnyű pályánkból most egy elég nehéz kihívással teli pálya lett. Akik így évről évre visszajárnak így nem csak erre, hanem a többi versenyünkre is, ők most kifejezetten örülnek ennek, hogy megváltozott a pályának a karakterisztikája, mert így most más kihívás. Ugye eddig megpróbálták a saját idejüket megdönteni, most viszont teljesen másra számítanak, és ennek örülnek. Egyébként a résztvevők a Magyarország minden tájáról érkeznek. Hát most természetesen Borsod megyéből van a futóink zöme, de Szlovákiából is nagyon sokan át szoktak látogatni a versenyeinkre. Nekünk ugye tudni kell nagyjából egy létszámot, és úgy tudom készülni a versenyre. Ugye például említem a rajtszámot, a névre szóló rajtszámot le kell tudni gyártatnunk, és akkor ezért zárunk le egy nevezést, de viszont a helyszínen ott tudunk nevezni, ott annyiban fog különbözni, aki ott nevez, hogy ugye például a rajtszámon nem lesz rajta a neve. Jellemzően a maraton és félmaratoni táv az körülbelül így a hasonló létszámmal szokott zajlani. Ugye az 5 kilométeres táv ott tényleg olyan kezdők, újrakezdők, és akkor aki tényleg csak rákészül egy kicsit erre a futásra, az már teljesítheti azt a távot. Nincs például szintidő az 5 kilométeres távunkban, épp azért, hogy bárki belevághat, és biztos, hogy beér a célba, nem lesz kizárva azért, mert túlcsúszott a szintidőn. Nincs különleges szabályunk a versenyen. Megengedjük például a maraton, félmaratoni futóknak, hogy kerékpáros kísérőjük legyen. Lehet ugye egyénileg frissíteni, nem zárunk ki senkit. Nincsenek ilyen nagyon extrém és komoly szabályaink. Próbálunk egy baráti futóversenyt rendezni mindenki számára. 5 kilométerenként meg lesznek a frissítőpontok, és a célban pedig mindenkinek, a kerékvárosoktól kezdve az 5 kilométeres futóig mindenkinek lesz frissítés. Kiegészíteném egy dologgal, hogy az egyesületünk már több éven át támogatja a Magyarországi Légimentésért Alapítványt. Minden versenyző, minden felnőtt versenyzőnek a befizetett díjából 500 forintot mi tovább adunk a Magyarországi Légimentésért Alapítványnak. Így már így, ez, én úgy gondolom, hogy ilyen 3 millió forint körülnéként tart a mi támogatásunk feléjük. Ilyen baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. Minden rendezvényünkön vannak légimentős kollégák is, futnak. Voltak már, amikor be is öltöztek, vagyis abban a felszerelésbe futottak, amelyikben dolgozni szoktak. Volt olyan rendezvényünk, hogy már itt volt a Miskolci bázisról a mentőhelikopter, és a gyerekek megismerhették, úgyhogy tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Annak idején gondolkodtunk, és felvetődött több lehetőség, hogy kit tudnánk mi támogatni. Ilyen jótékony céllal is, akkor rájuk esett a választás. Ismeretlenként kerestem meg őket, de azóta tényleg ilyen nagyon jó baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. A következő még ez évi versenyünk a október 24-én a Dinafit Szádvár Trail. Ez annyiban különbözik a többi versenytől, hogy ezt nem Edelényben, hanem Szögligeten rendezzük meg. Szokott lenni egy közösségi futásunk a Mikulás futás, és akkor a tavaszi versenyünk az a Fedrich Császta Trail. Nyáron szoktunk rendezni a kastélyban egy ilyen körözős éjszakai futást, és akkor talán ennyi a repertoárunk. Minden versenyünknek szokott lenni egy eseménye, melyen megpróbálunk mindenről tájékoztatni az érdeklődőket. Az edelényi futóknak a weboldalán www.edelényifutók.hu vagy a Facebookon is nagyon aktívak vagyunk, és közösségi médiákon. De az első számú pont tényleg a weboldalunk, ami napra kész és pontos információkat tartalmaz.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk, amelyben bemutattunk egy hulladék gazdálkodással foglalkozó óvodai mesesorozatot, és kettcsinálóval készültünk a Bódva-völgyi maratonfutásra is. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést és jó rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tócántai József polgármester kiemelte, hogy a holdingrendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Szeptember 1-től ugyanis új gyorsjáratokat vezettek be, valamint új éjszakai buszokat is indítottak a miskolciak számára. A városvezetés szerint azonban a belső átszervezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás is a rendszer fenntartásához. Most Tócántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
1: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyei jogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget, a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy egy gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.

0: Kazincz Barcika 787.606.565 forint vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kap. Ezzel lezárulhat az a hónapok óta húzódó ügy, amely jelentős bizonytalanságot okozott a város költségvetésében. A döntést Szitka Péter polgármester jelentette be.
1: Most ebben az évben gyakorlatban egy közel 800 millió forintért harcoltunk, ahol az első, mondjuk úgy megmérettetés az az volt szintén, hogy a szakmával megértessük azt, hogy ennek az elvonásnak a jogosulatlanságát és számítási hibáját hogyan kell értelmezni. Ebben sikereket értünk el. Én nagyon örültem annak, hogy a minisztériumnál is a szakemberek megerősítették és visszaerősítették azt, hogy gyakorlatban ennek az elvonásnak a jogossága az nagyon-nagyon erősen kérdéses, és egy jogszabályi hiba miatt fordulhat ez elő. És gyakorlatban az elmúlt időszak még arról szólt, hogy ennek a kompenzációja és ennek a mondjuk úgy negligálása hogyan fog megvalósulni. Olyan feladatokra és olyan beruházásokra, fejlesztésekre tudunk fókuszálni, amelyek azt gondolom, hogy a város szempontjából nagyon fontosak. A városban élő közösségek, a városban élő emberek visszaerősítették azt, hogy mi az a cél, ami egyébként szemünk előtt lebegjen, amikor ezt a 800 millió forintot mi elköltjük.
0: A döntést az ellenzéki képviselők is üdvözölték. Kaló Attilát, a Fidesz képviselőjét hallják.
2: Én kifejezetten örülök annak, hogy ez a közel 800 millió forintos ügy pozitívan alakult Kazincz Barcika tekintetében, ugyanis ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg, amely az itt élő embereknek az érdekeit szolgálja. Olyanok, mint például a távhővezetéknek a felújítása, vagy akár az önkormányzati lakásoknak a felújítása, ezen felül kórházi eszközbeszerzésre kerülhet sor, illetve a városüzemeltetésnek a gépparkja kerül fejlesztésre. Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amelyekhez nyilván ez az összeg elengedhetetlen, és hát ezek olyan fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálja, a lakossági igényeket elégíti ki. És nekem képviselőként az a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések meg is valósuljanak és kézzelfoghatóak legyenek.

0: Skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka Művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tagóvodája megkapja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci pilot program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást.
1: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg így a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is jár hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal írt egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgásautóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebben egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát hogy minden a ciklikusság miatt ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel meglünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
0: Tóth Szamosi Anna ötletgazda a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
2: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehu tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztályjal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. 2 fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves. Viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál 2 mesekönyvem, a Kuka Művek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ez képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek. Egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvónők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ezzel a fakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.

0: Már Sátoraljaújhelyváros honlapjáról is elérhető az a mindennapi tájékozódást segítő állampolgári kisokos, amely egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. A kiadvány céljáról, tartalmáról, valamint arról, hogy milyen segítséget nyújthat a sátoraljaújhelyieknek, Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széles körű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoált, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. A legtöbb esetben telefonszám, sőt konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint

megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapja, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.

0: Idén is Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egriérsek lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jóváros önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. Az eseménysorozat idén is egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a zene, az irodalom és a képzőművészet révén közelebb kerüljünk a szakrális értékekhez és közös kulturális örökségünkhöz. A részletekről dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci program főszervezője Farkas Erzsébet kollégánknak nyilatkozott.
1: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeret fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházi község, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
2: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódnia az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatal ember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fog vezetni.

0: beszélni, ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örvend, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maratoni futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
1: Az Arszakra Fesztivál média partnereként rádiónk az eseményről folyamatosan be fog számolni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Banki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti bizottság hiszás tagjai a grémium ülésén. Elmondták, Banki Erik a parlament gazdasági bizottságának akkori elnöke, az MNB törvény 2016-os módosításának benyújtója volt, amely a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa Lajos pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetője volt, ő tette azt a kijelentést 2016-ban, miszerint az a pénz elvesztette közpénz jellegét, emlékeztetnek. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, az MNB felügyelőbizottsága tagjainak meghallgatását is javasolta együtt a képviselőkkel, akik benyújtói voltak a törvényjavaslatnak, amely lehetővé tette a jegybanknak gazdasági társaság alapítását. Felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök meghallgatásának lehetőségét is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz. Három hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgyhogy azok időpontjai ne ütközzenek a plenáris ülés időpontjával. A bizottsági ülésen a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, fogalmazott Hallerni Nagy Anikó. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében azt írja, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, közölte a BRFK. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az Integritás Hatóság is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt is feljelentést tett a gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról készült köztes jelentés alapján. Közleményük szerint a feljelentés mellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezik, áll a közleményben. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órától kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Mind a hat összecsapást az ősszel játssza le Marco Rossi szövetségi kapitány B divízióban szereplő együttese, amely Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba. A magyar válogatott a B divízió kettes csoportjában szerepel, a négyesből az első helyezett feljut az A divízióba, A második osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik is osztályozót játszik, de a bennmaradásért, míg a csoport utolsó helyezettje kiesik a C-divízióba. Végül az időjárásról. Északnyugat észak felől frontális felhőzet halad délkelet felé, így átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de északkeleten helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Elszórtan fordulhat elő, többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, néhol zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen észak-nyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, sőt néhol nem csak az ivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet nagyrészt 25 és 34 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma, a tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mikita Gáborral, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az Ön látókörébe és látószögébe ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
2: Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül, színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
1: De hol talált rá?
2: Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világába, ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrális besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a táncosoknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genéziusz nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat. Viszont Genéziusz nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
1: Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
2: Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4-en voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánus alakja a keresztény üldözéseknek az egyik főszereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak. Tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba, a különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy keresztette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédiaszerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a vígjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus vígjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, vidámszolga, cserfesszobalán karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a Commedia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genesius.
1: Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
2: Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genesius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genesius monológiát, megtérését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ó, nagy császár, higgy ezekben a titkokban. Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Istent.

0: Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
1: A legenda le is írja, két változat ismert, az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
0: Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világ védő szentjévé tette őt?
1: Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
0: A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
1: Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
0: És hogyan élt ez tovább? Valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
1: Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genéziusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genézius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átívelő, határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genézius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmesél, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozók kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a Fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra, ez is ott meglátható, megtekintető.
0: Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
1: Hiteles kép nincsen, de a művészetben művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genéziusz megtérése. Ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek. Sőt, szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk, a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusznak is a szobra, vagy a milánói dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genéziusz alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genéziusz, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genéziusz, aki szintén ugyanekkor ér Diokleciánus császár. Korábban ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diokleciánusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lesz szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diokleciánus császár törvénykezéséhez kötődik.
0: De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genéziusz alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
1: Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziuszról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédia című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genéziusz, a császár pedig Diokleciánusz. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor Színház Zalaegerszegen játszotta. És a alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genéziusz a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusznak az alakjáról. És az zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is vannak, Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortárs zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját. Philip Auclair készített el a Szent Genézius legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
0: Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genézius ünnepe mikorra esik?
1: Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.

0: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
1: Igen, a Szent Genizius testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
0: Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genizius-szal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
1: Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genizius, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genizius bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zugott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresztség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genéziusról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának, követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genizius, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják-e Rómát az elemannok, mint hogy Genizius megtérjen? A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnyat gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genizius? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. A szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genesius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim! Ez most nem játék. Én most valóban keresztény lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt, sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztény lettem. S felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Diokleciánus, a ti császáratok. Ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok. Ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genesius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Diokleciánus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genesiust. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szőke lányt, aki azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genesius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
0: Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genesiusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
1: Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színházcsinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genesius nevét vették fel, Genesius színházként. Kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genesius kulturális kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genesius színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen.

0: érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. És hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom, az, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, hogy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
1: A Szent Genéziushoz szóló imát, akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
0: Szent Genézius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel, Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés. Ötödik éve tartanak nyár végén sződő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmány kötetben összegzik a Swabian Heritage elnevezési projekt eddigi eredményeit. Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát az Almár felüli bevezető úton. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tóth Szántai József polgármester kiemelte, hogy a holding rendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A városvezetés szerint azonban a belső átszervezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás is a rendszer fenntartásához. Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyei jogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget, a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy egy gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.
1: Ötödik éve tartanak nyár végén szűrő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos. Amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István, delegált rektor helyettes. A szentelésről Bércesi András kérdezte.
3: A szőlő az ember életében mindenképpen túlmutat a gyümölcsön, különös tekintettel arra, hogyha a szentírás nézzük, miért fontos ez számunkra?
4: Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy a utolsó vacsorán a kenyér és a bor játszotta a főszerepet. Tehát amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, akkor azt a kenyér és a bor színében adja nekünk, saját testét és vérét adja számunkra, így mondjuk útravalul. A szőlő, amelyet most itt az imént megáldottunk, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlőbirtokán, ez tulajdonképpen egy nagyon beszédes valóság, hiszen a szőlő az, amelyért nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen az időjárás, de sok múlik azon is, hogy az emberi munkát hogyan tudjuk értékelni és értelmezni. Így aztán, amikor a szőlőt most megáldottuk, akkor kétszeresen is áldást kértünk a Jóistentől. Egyrészt kértük az áldást azokra, akik ezzel a szőlővel dolgoztak, és kérjük az áldást arra is, amikor majd ez a szőlő feldolgozva borként az oltára fog kerülni, ahol már egy lelki táplálékként, lelki italként adjuk tovább a híveknek, és részesedünk Krisztusnak a szeretetében az ő véréből.
3: Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását is kér ilyenkor az egyház a hívekre.
4: Igen, mondhatnánk azt, hogy nagyon sok szentnek olyan attribútumai vannak, amelyeken keresztül kapcsolódnak valamilyen területhez. El tudjuk mondani akár a nevük alapján, akár történetük alapján, és hát a borászok, illetve a szőlőtermesztők ezt a két szentet, Szent Orbát és Szent Vincét tekintik olyan szentnek, akiknek közük van ehhez a munkához, amelynek a áldását és az eredményét most itt kézzelfoghatóvá tettük.
1: Hamarosan egy román-magyar nyelvű tanulmány kötetben összegzik a Schwäbian Heritage elnevezési projekt eddigi eredményeit. A sváb kulturális és épített örökség feltérképezését és megjelenítését több mint 1,6 millió eurós Európai Unió által támogatott program keretében valósítják meg. Ennek részeként a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban egy sváb porta épül, amely 2027-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Balogh Szűcs Zsuzsannát, a Múzeumfalu igazgatóját hallják.
5: Mind a román fél részéről, mind pedig a magyar kutatócsoport részéről számos olyan dolog történt, amely bemutatásra érdemes, és hamarosan egy tanulmánykötetben ez meg is fog fogalmazódni, amely román és magyar nyelven fog megjelenni. A kutatási eredmények tekintetében egy háromfős román kutatócsoport fogja azt az eredménysorozatot bemutatni, amely nem csak a szatmári, hanem a bihari részen egykor és jelenleg is élő sváb örökséget térképezte fel. Emellett itt ezen az oldalon a háromfős múzeumfalu által delegált kutatói csoport is bemutatja azokat a törekvéseit, amit már lassan kézzelfoghatóvá válnak, hiszen épül elindult az építkezés a sváb portának. Reneszánszát éli a szatmári sváb identitásnak az erősítése. Rengeteg olyan kulturális rendezvényt tartanak a 28 plusz 3 szatmári sváb településen, amelyen mi is magunk a kutatócsoport részvevői is részt vehettünk. Érződik az, hogy fontos a gyökereknek a megismerése, a kultúrájuk feltárása és felelevenítése. Már nyelvükben nem őrzik a sváb nyelvi egységet, viszont a kultúra, a vallás összeköti ezeket az embereket, és ezek a találkozók nagyon fontosak. A Sustói Múzeumfaluban történő sváb porta létrehozása pedig lehetőséget biztosít arra, hogy határon innen is túl is egy találkozópontja legyünk a szatmári sváboknak.
1: Felavatták a Gárdonyi Géza település emléktáblát az Almár felüli bevezető oldalon. A város immár a hatodik azon települések sorában, ahol korábban elhelyeztek már ilyen táblát. A kezdeményezést évek óta szorgalmazta Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája. Vágner Ákos polgármester elmondta, összesen 4 helyszínen lesz kihelyezve a városban a Gárdonyi Géza település tábla.
6: Több éves, vagy talán több évtizedes igénnyel léptünk előrébb azzal, hogy ma a hatodik településként az országba csatlakoztunk a Gárdonyi Géza települések sorába. A térségünkben, megyénkre egyébként Kál település tartozik még hozzá, hogy a Gárdonyinak a munkássága, amely településhez kötődik, ott azok a települések lépnek bele. Ebbe a táblával emlékezünk erre, és erre emlékeztetjük az ide érkezőket arra a munkásságra, amit Egerben Gárdonyi Géza végzett az elmúlt időszakban. 4 helyszínen lesz az a Gárdonyi tábla kihelyezve Egerbe. Itt a Szarvaskő-Szilvásvárad felől beérkező úton, az M25-ös úton, Eger-Szalók felől beérkező úton és a Noszvaj felől beérkező úton lesz kihelyezve a tábla. Szeretném megköszönni a kezdeményezőknek, Keller Péternek, Gárony Géza dédunokájának, aki a városunk díszpolgára is, és Seres Krisztiánnak és Csévarga tanár úrnak, hogy ezt a kezdeményezést elkezdték, és eljutottunk el a mai nap idáig, tudtunk csatlakozni a Gárony Géza települések köréhez.
1: A tartós asszály, a rendkívüli hőség és a vízhiány egyre több hazai tónál okoz komoly problémát. Kazincbarcikán az elmúlt időszakban sok süllő pusztult el a csónakázó tóban. A helyi üzemeltető azonnal megkezdte a beavatkozást. Dorda Pétert, a Barcika Park Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
7: A Barcika Park Nonprofit Kft. Látja el a tó üzemeltetésével, működésével, illetve a hallgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A tó felülete 2 hektár, és a vízellátásáról, a folyamatos víz átöblítéséről a Tardonai patak gondoskodott. Azért beszélek múlt időben, mert az elmúlt hetekben, hónapokban semmilyen csapadék nem hullott a vízgyűjtő területre, így a Tardona patak konkrétan kiszáradt. A vízellátás, illetve a csótó átöblítése, ez abba maradt. Segítséget kértünk a vízügyi igazgatóságtól műszaki tekintetben, sajnos nem tudtak adni ők sem további szivattyúkat, mert más nagyváros ugyanezzel a problémával küzd, így a saját szivattyúink segítségével öblítettük át, illetve levegőztettük a tavat. Ezáltal meg is szűnt a halpusztulás, illetve nagyon jó volt a múlt heti vízibiciklis átmozgatás, illetve a rendezvény kapcsán a csónakázás is, mivel további oxigénet juttattuk a tavat. Így megszűnt a halpusztulás.
1: Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északnyugati északi szél megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 5-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg jövőre a Debrecen maratont. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC kézilabda csapata. Elkezdődött a felkészülés a B. Braun Gyöngyös kézilabda együttesénél. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. A maratont idén szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline női kézilabda csapata. Ez stabilitást ad a klubnak, és ezáltal segíti a csapat folyamatos fejlődését, mondta Papp László polgármester.
8: Az a támogatói kör, amelyik a sikereket részben kovácsolja, az szintén stabilitást mutat, és bővül is, és épül is. Nagyon köszönöm azt a stabilitást a partnereknek, amelyel tudják segíteni, támogatni a szakmai fejlődését a debreceni női kézilabdának.
1: Újabb eredményes idényre készül a DVSC. A női kézilabda csapat évek óta tartó sikeres hazai és nemzetközi szereplésének alapja a 12 éve elindított működési modell több mint 50 támogatóval. A csapat új kiemelt szponzora az Eve Power, amely 2 éves támogatói szerződést kötött a klubbal. A cég vezetője hangsúlyozta, hosszú távon terveznek Debrecenben, és ennek része a helyi sportélet támogatása is. Ábrós Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta, alig változott a 18 fős keret, amelyből 7 saját nevelésű játékos, a Debreceni Akadémia pedig az utánpótlás nevelés legnagyobb vidéki központja. Ábrós Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. A felelősségteljes gazdálkodás és a sérülések miatt választották az Európa Ligát, és reményeik szerint mindenki 100%-os állapotban lesz a csoportkörre. A DVSC-nek nem kell selejtezőt játszania a második számú európai kupa sorozatban. A csapat idei nagy célja a bejutás az Európa Liga 4-es döntőjébe. Amennyiben ez sikerül, a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni a klub.
9: Hogyha az Európa Ligában a csapat bejut a Final Four-ba, a legjobb 4 közé, akkor Debrecen és a DVSC kézilabda Kft. Megpályázza az Európa Liga Final Four-nak a házigazda szerepét.
1: Elkezdődött a felkészülés a B. Braun Gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. A farkasok megkezdték tehát a közös munkát, a cél pedig, hogy a csapat megfelelő formában várja a bajnoki rajtot. A felkészülés kezdetéről és az előttük álló feladatokról Bíró Balázs vezetőedzőt hallják.
10: A nyár első felében, és legalábbis a pihenés első felében teljesen kézabdamentesen, a második fele meg már természetesen annak fényében, hogy a felkészülés hogy fog zajlani, de nem panaszkodom, volt elég dolog, ami elterelt a figyelmet, úgyhogy jól vagyok, kipihenten, kézilabda, mentesen készültem el a szezon. Rengeteget jár az agya az embernek, vagy legalábbis az enyém. Tehát az ember, nem tudom, kocsiba ül valami miatt egy fél óráig, vagy egyetlen egy hírt hall valahol, utánpótlás világversenyek a tévébe, elkerülhetetlen, hogy ez legyen, de tudatosan kellett egy kicsit visszafognia magát az embernek, mert besokal. Tehát tény, hogy be lehet ettől persze sokalni, ettől függetlenül nálam vagy a kismer azt tudja nagyon, hogy kikapcsoljon sose. Tehát nyilván jár az agyam, próbál az ember megújulni. Egyrészt ugye az előző szezon alatt ugye tanultam is, és a tanulmányokat is folytattam. Nyáron még a szakdolgozat kapcsán kellett, tehát elkerülhetetlen, hogy az ember a kézadalban benne legyen, de erre figyelni kell nyáron, és tudatosan, mert ugyanúgy, hogy a srácok kikapcsolnak, nekem is ki kell. Ugye már a májusi időszakban magának a felkészülésnek a sarokpontjait letesszük. Tehát gyakorlatilag akár a csapatépítőt, mert nyilván egy szállásfoglalással, egy helyszín kiválasztással, egy programösszeállítással azt nem az előtte lévő napokban csináljuk, illetve nyilván az edzőmérkőzések, ez inkább a kollégákkal, tehát az NB1-es edzőkkel már van egy kör, aki nagyon korán elkezdi, tehát akár már január-februárban telefonálgat, hogy tervezi a nyarat, én nálam azért akkor ez még nem történik meg, de azért nyilván a május időszakban is van, aki még jobban elhúzza. Tehát egyrészt az edzőmérkőzések emiatt ugye gyakorlatilag az egész felkészülésnek ennek a 6-7 hétnek a sarokpontjait le kell tenni, mikor szeretnénk edzőmeccset játszani, milyen felépítésbe csináljuk, milyen edzés elméleti szempontok figyelembevételével, milyen periodizációval csináljuk a felkészülést. Az, hogy majd utána, amikor látjuk, hogy kivel játszunk, melyik napokon, akkor ahhoz képest így a nagy egészből visszabontva a részek felé, hogy akkor mikor szeretnénk edzeni, hogy terhelhetőek legyenek a fiúk, milyen elvek mentén megyünk, mikor edzünk reggel, délőtt le kell adnom a csarnokbeosztást, és akkor onnantól kezdve nyilván, hogy építjük fel, mindenkinek a saját íze szerint nyilván én mindig elmondom, hogy védekezés, aztán lerohanás, aztán támadójáték, aztán meg a speciális játékszituációk, tehát az előny, hátrány, 7-6, nyitott védekezés, stb. Tehát gyakorlatilag ezeknek a felépítése, nagyjából megcsinál az ember egy ilyen kalkulusz, egy ilyen időbeosztást, hogy mire mennyi idő kellene, és akkor a harmadik napon rájön, hogy ez az egész dugába dől, mert nem ott tartasz, jó, nem három nap után nyilván túlzok, de mondjuk egy két hét után azért már érzed, hogy az új emberek beépítése neki mondjuk még egy kicsit több kell a védekezésbe, hogy ez menjen, csak azért nem csinálja az ember már a következő edzését, mert ez fel van írva, tehát ha nem tartunk ott, akkor nem megyek tovább, és akkor onnantól kezdve azért kicsit már jön a főleg az első edzőmérkőzés függvényében, akkor már jönnek a dolgok, hogy mi az, ami még nem megy, mi az, ami jobban megy, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve megyünk tovább. Meglátja augusztus elején az ember a sorsolást, ez még befolyásolhat a nyári programon. Ha még van két hetünk, ha három rangadóval edzünk, vagy kezdünk, tehát innentől meg már a szokásos napi kérdések, mint egy átlag munkahelye.
1: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött a jó eredményben. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
11: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás. Talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk reggel, fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 3-4-7-kor Beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli, reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban két augusztus 20-a alkalmából állított kettős kereszt történetét ismerhetik meg, melyek Egerben és a Badacsony hegyén állnak. Tartsanak velünk ide is, oda is.

0: Az első riport elé talán nem árt egy kis információ az EGRI Fertálymesterségről. Ez az intézmény a 17. század végén a török hódoltság megszűnésével jött létre, amikor is csak néhány tisztviselője volt a városnak. Az akkori körülmények tették szükségessé, hogy minden városrésznek, fertálynak legyen a polgárok köréből egy-egy köztiszteletben álló bizalmi embere, akinek személyes tekintélye segítségére van a város vezetőségének, a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban. A fertálymestereket eleinte a negyed polgárai, később már csak a leköszönő fertálymesterek választották. Az EGRI fertálymesteri hagyomány újjáalakulása a magyar kulturális örökségvédelem egyik legkülönlegesebb sikertörténete, amely 1996-ban vette kezdetét. Az intézmény a kommunista diktatúra által történt 1950-es betiltása után 46 évnyi kényszerű szünetet követően született újjá. Talán ennyi bevezető elég is a most következő beszélgetés elé. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Öller Györgyöt, a Felső-Károlyvárosi Fertálymesteri Testület választományi tagját, és Kis Istvánt, aki szintén fertálymester kiérdemesült Felső-Károlyvárosi Fertálymester, népi iparművész, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. A téma pedig, amiért behívtalak titeket, nem más, mint az a kettős kereszt, amelyet augusztus 23-án áldott meg délután 4 órakor vasárnap Euler Gellért plébániai kormányzó. Ez a Baktai út talán, aki Egerben kevésbé ismerős, nem sokat mond, és a Kisasszony út kereszteződésében található. Hogy jött az ötlete annak, hogy álljon ott egy kettős kereszt, Euler György?
1: Hát az ötlet Kósede atyához járunk templomba, és ő mondta, hogy hát valami fölsőbb akarat vezérelte ezt az ötletet, tehát olyan rettenetesen nem gondolkodtuk, egyszer csak eszünkbe jutott, ugye szerencsés helyzetben vagyunk, mert Kis István fafaragó iparművész a negyedünkben van, csodálatos dolgokat alkot, és jutott eszünkbe, hogy milyen szép lenne ott egy kereszt az embereknek, ugye ahogy idősödünk, egyre több ember gondolkodik, hogy valami olyan emléket állítson magáról, vagy egy olyan méltó jelet, ami, hogy itt voltunk a földön, tehát hogy egy jelet szerettünk volna, így jött az ötlet, egy kis suttogón, ugye a negyedünk kis suttogóján fölben.
0: Mi is azoknak, akik még nem voltak fertálymesterek? Mi a suttogó?
1: A suttogó az egy ilyen, tehát a negyedben élő fertálymester, mi negyedünkben 23 élő fertálymester van, és a kis suttogó az, hogy így havonta összegyűlünk, és akkor a negyed ügyes-bajos dolgait ott beszéljük át. Tehát ott merülnek fel azok a problémák, amiben tudunk segíteni, ott merülnek fel a közösségi eseményeink. Egy ilyen kis találkozó hely, jellemzően pincébe, borházba szoktuk rendezni, egy ilyen közösségépítő találkozó.
0: És akkor ott merült fel a keresztötlete.
1: Ott merült fel a keresztötlete, ami meglepő, hogy nem is volt ez kérdés egyébként, mert jellemzően azért egy keresztény közösség ez. Pillanatok alatt ez futótűz, ugye nagyon sok intelligens, értelmes ember van, ötlet az ötletre, tehát az alapötletből ez pillanatok alatt, tehát egy fél órán belül már a helyszín megvolt a fölállítás, megvolt a terv, és úgy szép lassan úgy az egész elkezdett göngyölődni föl.
0: A helyszín hogy került kiválasztásra? Miért pont ott?
1: A Felső-Károlyváros viszonylag egy kis negyed, nem lélek számba, hanem területbe kis negyed. Nem sok lehetőség van sajnos. Ugye a Baktai úti ABC-nél van egy tér, de az már meglehetősen zsúfolt, oda nem gondolkodtunk, meg jellemzően a régi időkben azért a városba bejövőket fogadta egy-egy kereszt. Tehát így merült fel az a hely, az egy üres, elhanyagolt terület volt, tehát nem csak a keresztállítást vállaltuk mi, hanem az elhanyagolt zöld területnek a karbantartását is innentől.
0: És felkértétek Kis Istvánt, aki rögtön ott ült
1: mellettünk. Aki ott ült mellettünk, és nem, hogy felkértük, ő neki már megvolt a terv a fejébe, tehát ő megálmodta a kettős keresztet hálmas halommal, tehát mondom még egyszer, tehát ez egy olyan pillanatok alatt, tehát nyilván, amikor a gondolat felmerült, az első mondat elhangzott, onnantól mindenki beindult, azért 23 intelligens, értelmes ember pillanatok alatt csodákat tud művelni, egyik követte a másikat, és már úgy álltunk fel attól a megbeszélésről, vagy arról a kis suttogóról, hogy már a következő alkalomra mindenkinek meg volt a feladata, hogy na ezt nézd meg, ezt nézd meg, ezt nézd meg, pár hét múlva találkoztunk, és akkor már nem kérdés volt az, hogy állítsunk a keresztet, hanem az volt a kérdés, hogy milyen kővel fogjuk megtölteni a gabionkosarat.
0: Ez a hármas halomnak,
1: tehát úgy oldottuk meg. István meg is tervezte ezt pillanatok alatt informatikai eszközökkel, tehát megvolt a rajz az egészről, Cséfalvai Gyuráról se feledkezzünk meg, egyik a városunk egyik ilyen építész tervezője, aki maximálisan mellénk áll, de még egyébként tudni kell a keresztállításról, hogy hogy Kósede atyával pont beszéltük, hogy olyan szerencsések voltunk, a Jóisten szereti a negyedünket, vagy szeret minket, hogy egyszerűen minden elsőre sikerült. Tehát nem kellett nekünk nagyon küzdeni, akár a kőért, akár a Gabion kosárért, akár a segítőkezért, az árokásásért, a fuvarért, tehát mindent csak úgy jótékonyságból kaptunk. Tehát a Jóisten szereti az iparkodó embert.
0: Kis István, hogy megkaptad a felkérést, már készen voltak a tervek, jól hallottam?
2: Gyakorlatilag a fejemben készen volt egy kettős kereszt terve. Ugye alapvetően abból indultunk ki, hogy a kettős kereszt nem pusztán egy vallási jelkép, hanem a magyar államiságnak is a jelképe, hiszen 1190 óta kettős kereszt jelenik meg magyar pénzen, és a Nagy Lajos korában pedig már a hármas halommal jelenik meg a kettős kereszt ábrázolás, és onnantól kezdve folyamatosan a magyar államiságnak a jelképe. És a mai nap is a címerünk egyik mezeje a kettős kereszt a hármas halommal. És szinte teljesen automatikus volt, hogy oda egy ilyet kell készíteni, és azzal kombináltam a dolgot, hogy ebbe a kettős keresztben, ami egyébként akár egy életfának is felfogható, hiszen a előlapjában befaragásra került, valóban egy életfa, egy szívből kinövő életfa, ami tulipánokat hajt, és úgy növekszik fel a keresztnek a függőleges és a vízszinte szárnyain is tulipánokat nevel, ami az örömeinket, a vágyainkat fejezik ki, a lehajló virágai pedig a bánatainkat, a veszteségeinket jelentik.
0: Van mit magyarázni a kereszten, mert ez nem lehet mindenki számára egyértelmű, vagy lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű. Minden esetre tegnap a kereszt előtt mentem el busszal, és egy ember állt a kereszt előtt, nézte, aztán elővette a telefonját és lefényképezte. Tehát ez a kereszt azért tetszik. Tetszik mindenkinek?
2: Nem mindenkinek tetszik feltétlenül, hiszen vannak olyanok, akik ellenszélben vannak maga kereszt iránt. És,
0: de volt egy kis ellenszél, ugye?
2: Mindig van egy kis ellenszél, de hát így kerek a világ. Az viszont megerősített bennünket, amikor állítottuk a helyére, tettük az utolsó napokban a keresztet. Autósok mentek el, dudáltak, és kezükkel intettek, hogy ez igen.
0: Lájkolták,
2: ez a jó szó, tehát lájkolták. És ez úgy megerősített bennünket, hogy nem feltétlenül csináltunk rossz dolgot.
0: Honnan jött a fa?
2: Ez egy érdekes történet volt, mert akkor, amikor megszületett a gondolat, hogy kettős keresztet csinálunk, én azonnal láttam magam előtt az egészet, tudtam, hogy milyen fa kell hozzá, és elkezdtünk fát keresni, és úgy, ahogy az előbb Gyuri is mondta, hogy a Jóisten velünk volt, van erdész barátunk, urunk, akinek erdei vannak, és mondta, hogy menjetek, választhatok. Kimentünk az erdőbe még tavasszal, kora tavasszal, és választottunk egy fát, és ezt a fát ő a testületnek adta ajándékba. Elvittük a fűrészüzembe, ahol ugye szabni kellett a elképzelésem szerint, hogy hol kell lapra vágni, hogy kell dönteni a fűrészelést. Ott a fűrészes azt mondta, hogy nektek ajándékba csinálom meg. És akkor ez mindig így épült folyamatosan. Gyakorlatilag néhány nyersanyag került pénzünkbe. Az összes többit azt a barátság, az összetartozás hozta meg.
0: Mi az, amit kihagytunk még a dologból?
1: Nagyjából elmondtuk, a szállítás is jó volt, tehát a fát is úgy hozták be, hogy az erdőn, tehát olyan fát választottunk, ami már ki volt vágva, hál' Istennek, ugye nem kellett egy élő fát, hanem ez egy kitermelés alatt lévő fát. Egy erdész jött, aki kivitt minket terepjáróval, útokon kijutottunk ugye az erdőre. Ott megtaláltuk egyből azt a fát, hát kerestük az élő fát, egyszer lenézünk, Pisti azt mondja, hát ez pont jó lenne, ott van kidőlt vagy fa. Na ugye az, hogy kerül be a fűrészüzembe? Na ott egyből a fiatalember jelentkezett, vagy akik a kitermelést végezték, őt beviszik nekünk azt a fát, bevitték a fát, levágták a fát, onnan Egerbe behozták a fát, tehát úgy minden olyan klappolt, tehát tényleg egyik lépésről a lépésre haladtunk, és tényleg végig éreztük ezt a szerető támogatást, hogy mindenre szerencsénk volt.
0: Azt megkérdeztetem, hogy nem féltitek-e a keresztet?
2: Én úgy gondolom, hogy nem kell féltenünk. Én bízom abban, hogy itt azért mégiscsak olyan emberek élnek, akik tisztelik mind a vallási, mind az állami jelképeket, hiszen itt nem erről van szó, hogy pusztán egy egyházi jelet állítottunk, hanem egy olyan jelet, ami összeköti a múltat a jelennel, az Istent az emberrel, a jövendővel. Tehát gyakorlatilag a terveink szerint ez nem szétválasztani akar, hanem összekötni bennünket. És úgy gondolom, hogy ezt nem kell féltenünk, mert ennél ezt többet kell, hogy jelentsen. Az, hogy néhány ember ellenezte, hát mindenhol vannak ellenzők, de úgy gondolom, hogy ők maguk is tisztelik azért azt a jelképet, amit mi odaállítottunk, hogy nem fogják bántani.
1: Amikor az első megbeszélés volt erről a kereszttel kapcsolatban, ugye akkor fölmerült, hogy egyedül a hit, egyedül a vallás, egyedül a kereszténység az, ami már nálunk 1000 év óta itt egy stabil gerincet ad a társadalmunknak, és mondhatja az ember egyébként ennek az ellenzőinek is szívesen elmondtam volna, hogy ugye amikor eljön az az idő, hogy ő is majd véget ér az élete onnantól, tehát nem nagyon tudok olyan embert elképzelni, aki nem Istenhez imádkozik, vagy nem bízik egy feljebb valóban, tehát hogy a társadalmunknak ez egy nagyon fontos gerince a kereszténység, és vagy élnek ebben, vagy elfogadják ezt, de titkon mindenki keresztény és mindenki vallásos.
0: És akkor augusztus 23-án lett megáldva a kereszt. Nyilván az ünnephez közeli időpontot kerestetek.
2: Hát így van. 20-án szerettük volna, de a 20-ai programsorozatok olyan bőségesek voltak, hogy úgy gondoltuk, hogy azt már nem terheljük ezzel, és a hozzá legközelebbi vasárnap tartottuk meg ezt az ünnepséget. Akkorra volt szabad ideje polgármester úrnak is, aki részt vett és beszédet tartott az ünnepségen. Ez már jó volt azoknak, akik nyaralásból hazaértek, és végül is elég szép számban tudtunk összejönni az ünnepségen.
0: Nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, vagy magatokban elneveztétek-e valahogy ezt a keresztet, hogy hogyan emlegetitek a jövőben?
1: Hát a mi keresztünk. Tehát mi magunk között csak a kereszthez megyünk, tehát rendbe tartjuk ugye a zöld területet, kimegyünk gyomlálni a kereszthez, tehát mindenki arra gondol, amikor ezt így, tehát ebben a szóval szoktuk illetni, a mi keresztünk.
0: Köszönöm szépen Öller Györgynek, a Felső-Károlyi Városi Fertálymesteri Testület választmányi tagjának és Kis István kiérdemesült fertálymesternek, népiparművésznek, a Heves Megyei Népművészeti Egyesület elnökének, egyrészt a keresztet, amellyel gyarapították a város értékeit, másrészt pedig köszönöm azt, hogy bejöttetek, és itt voltatok a Szent István Rádió Egri stúdiójában.
2: Köszönjük szépen, mi is
1: minden jót is rágyom veletek.

0: Eötvös Károly 1900-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művét mindenki számára melegen ajánlom. Ebben a szerző így ír Ranolder János veszprémi püspökről. A természet szépségeit nagyon szerette. Beutazta Európa minden szép vidékét. Mindenki azt mondta neki, és utóbb maga is azt hitte, hogy Nápoly és Sorrento vidéke a világ legszebb tája. Egyszer Birma körúton Padacsony vidékére is ellátogatott. Fölment a hegy tetejére, és körülment a hegyvállain is. Egy helyen, a bazalt tornyok alatt az omlástól nem messzire megállott, és körülnézett. És amíg körülnézett, lelke előtt végigvonultak a világ legszebb tájképei, és látta azt, hogy valamennyinél szebb ez a vidék, amelyet ő most lát, és az a pont, ahol ő most áll. Lelkét magasztos érzelem töltötte el, és nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóját. A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörűbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem a bazalt torony tetejére emeljetek egy óriási keresztet, ami üdvözítőnk emlékezetére. Egykor az idegen nemzetek utazói, ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden szépséget itt együtt lássanak. Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy azt a pontot, ahol ilyen gondolatok fogalmazottak meg János püspök lelkében, szinte méterre pontosan meg lehet határozni. Van ugyanis az egykori püspöki nyaraló alatt egy törés a hegyen, a Badacsony vállán, ahonnan valóban gyönyörű panoráma tárul a szemlélő elé. Ezen a helyen állított kettős keresztet augusztus 20-a alkalmából Szatmári Kristóf, a terület tulajdonosa. Hogy miért? Ez a vele készült beszélgetésből kiderül. Az interneten hogy nem feljött ennek a keresztnek a híre, a keresztállításának a híre, ami augusztus 20-án volt itt a Badacsony hegyén. Először is hogy jött az ötlete, a motivációja annak, hogy állítson egy ilyen keresztet?
1: Hát ha végéről kezdem, akkor azt mondhatnám, hogy ugye olyan helyzetben vagyunk most 2026-ban, amikor minden ilyennek azt gondolom, hogy jelentősége van. Sokan élik meg úgy ezeket a hónapokat, vagy ezt az évet, hogy kifordult a sarkából a világ, itthon is, és a világ más részén is. És ebben a helyzetben különösen fontos az, hogy az összetartozásunkat, a hazaszeretetünket, a hitünket a lehető legjobban kifejezzük, az összetartozásunkat megéljük. Ez a vége a történetnek. Az eleje az pedig úgy jön, hogy ugye jó magam, a feleségemmel, a családom, hogy a budapestiek vagyunk. 10 éve kezdtünk itt vállalkozásba, Badacsonyba, panzió és borászat. Mondanám azt, hogy ilyen második otthonunk lett Badacsony. Próbáljuk a környezetünket a lehető legigényesebben a Badacsonyhegy örökségéhez, természeti szépségéhez, szakralitásához hozzáigazítani. És ez a kereszt, ez nem messze van a mi borászatunktól, panziónktól. És a történet annyi egyébként, hogy ez a mellettünk kb. 100 méterre lévő terület, ez egy nagyon speciális, gyönyörű helye a Badacsonynak, egy kis kiszögelése itt a Badacsony szoknyáján, és ezt a területet volt szerencsém 2 éve megvásárolni Laposa Zsófitól. A történetben azért van jelentőségem, mert az édesapjának volt szerepe itt a kereszt kitalálásában, lehet így mondani. Egy szó mint száz, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor a szőlő ki lett vágva újra telepítés céljából a területen, akkor azt figyeltük meg, ugye rálátunk gyakorlatilag erre a kis kiszögelésre itt Tördemic és Tomaj határán, hogy ide spontán megjelennek az emberek. Kijönnek friss házasok, esküvői fotókat készíteni, egy gyönyörű szép háttérpanorámával, de vannak csak akik a naplementét jönnek nézni. Tehát ez a hely bevonzotta ide az embereket, ezt napról napra láttuk, és akkor fogalmazódott meg, hogy ennek a helynek kéne valami pluszt hozzáadni, hogy az emberek oda kiülnek, akkor valami egyéb spirituális tartalom is legyen ott, ha lehet így fogalmazni, és így jött a kettős kereszt ötlete, amely részben a hazaszeretetünket, az államiságunkat, a nemzetünkhez való ragaszkodás szimbolizálja, és hát részben a hitünket is megjeleníti. Ugye ez magánterületen van, de én ezt a területet szeretném ki is hagyni majd az újratelepítésből, tehát mindenkit szívesen várunk ide, azzal, hogy kérjük, hogy vigyázzanak a terület szépségére, rendjére, de ez a kereszt ez úgy született meg, hogy gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt Laposa Jóska barátommal épp egy népzenei előadást hallgattunk itt a teraszunkon, és akkor kezdtünk el beszélgetni, hogy akkor 20-ára milyen nagyszerű lenne, és a kereszten lévő motívumokat egyébként Laposa Jóska tervezte meg.
0: Mi is van rajta? Szőlő, címer?
1: Sok minden van rajta. Van rajta a nap és a hold, amit talán leginkább a székely zászlóból ismerhetünk, de a Jóska ezt nagyon szépen levezette, hogy ezek sokkal mélyebb szimbólumai a magyar nemzetnek. Rajta van az esthajnal csillag, illetve a címer is rajta van, és gyakorlatilag ez a kettős kereszt az egyfajta életfa is azzal, hogy és talán ebből a szempontból egyedi, hogy szőlőmotívumok díszítik magát a kereszt alsó részét, gyakorlatilag a föld és az ég közötti kapcsolatot megjelenítve. Tehát nem egy egyszerű kettős keresztet sikerült állítanunk, hanem hála, és ez is talán a jó Istennek a műve, hogy 3 hét alatt itt nem messze Gyergyóból ide költözött asztalos ásmesterek faragták ki ezeket a motívumokat. Tehát sok tartalommal bír, a tetején a székely kereszt és a korona, ami gyakorlatilag a magyar államiságnak, a nemzet függetlenségének a jelképe is. Tehát aki idejön, majd próbáljuk ezt kiegészíteni egy kis táblával is majd, most még oda nem jutottunk el, de hogyha valaki odajön, leül, akkor el tudja olvasni ennek a keresztnek a történetét, illetve tudja olvasni ezeket a motívumokat. Én abba bízom, talán itt mondhatom, hogy amikor egyébként ennek a panziónak is a nevet választottuk, és ez nem a reklám helye, hanem csak inkább a történetet mondom el.
0: Viglasz.

0: Nem. Van, akik szerint ez túl arhaikus. Én egyébként lehet, hogy csak egy szőlőskeresztnek a mintázata alapján nevezném, de igazából nincs neve. Tehát az ötleteket várjuk.
1: 22-én beszélgetünk, és augusztus 20-án volt az ünnepség, a megáldás. Igen szép ünnepet kerítettek erre az alkalomra.
0: Az a helyzet, hogy ez, ha lehet azt mondani, egy baráti összejövetel volt. Tehát csak ismerősöknek szóltunk, ilyen 3-4-en, akik itt a keresztállításban részt vettünk. Nem volt hivatalos része, de sikerült ezt tényleg, azt gondolom, most már utólag beszélve a részevőkkel elég meghitre összehozni. Igazából volt egy zenekar is, egy népzenét játszó zenekar, aki a himnusz és néhány népzene eljátszásával járult hozzá a dologhoz. Volt tárogatós, voltak solymászok, volt szentelés, volt sámándob, és mindezt egyébként baráti porrazgatás mellett tudtuk megtenni. A nap egy kicsit erősen sütött, tehát volt azért kihívás a dologban, de azt gondolom, hogy a végére a kereszt ugye egy lepellel volt letakarva, és a Tomai plébános megáldotta a keresztet, és a vége pedig a sólymok elengedése volt a kereszt körül, akik hosszasan köröztek. Én ezt kicsit úgy éreztem meg, hogy itt valóban összekötjük az ős magyarságot a keresztény hitünkkel, az 1100 éves honfoglalásunkkal, az államalapításunkkal, és ezek a sólymok gyakorlatilag a magyar lelkeket röptették körbe itt a hegy körül. Én azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy szeretnénk hagyományt teremteni a dolognak, tehát abban maradtunk, hogy még egyszer nem kell fölavatni a keresztet, de lehet, hogy minden augusztus 20-án így a szűkebb körbe, de hát mondom, ide bárki jöhet az év bármely napján, de szeretnénk ennek hagyományt teremteni.
1: Az elhangzott beszélgetésben a Badacsonyon álló kettős keresztről Szatmári Kristófot, a kereszt kezdeményezőjét és állíttatóját hallották. És ezzel mai műsorunk véget ért, de mielőtt búcsúznék, hadd tegyem közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt az infokukat szentistvánradio.hu címre várunk. Kedves hallgatóink, most búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának. Nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Erdőtelki Rózsafűzér Társulat tagjaival imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: ellenkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy nagypapa és egy nagymama kéri a szűzanya gyógyító kegyelmét magukért és családjukért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk Diós Győr vasgyár szerzetes papjaiért és a bükkszentkereszti Szent Ferenc kisnővéreiért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségéért, és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára, valamint az egyház községe híveire és parókusára, továbbá felajánlja ezt a tizedet unokája testi-lelki egészségéért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy beteg egri nagymama és egy beteg mezőkövesdi édesanya gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását és a jóisten segítségét. Továbbá egy erdőtelki nagymama megköszöni a szűzanya kegyelmét és kéri továbbra is segítő kegyelmét a családja részére.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Erdőtelki Rózsafűzér Társulat tagjaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Gennazzánóba található Mária a Jó Tanács anyja egy helyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó erődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. Gennazzánó Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisváros, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonia család egyik hűbéri birtoka volt. Itt áll a Jó Tanács anyja bazilika. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. A Magyarországi Apostoli Nunciatúra tájékoztatása alapján őszentsége 14. Leó pápa 2026. szeptember 3-án elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyéből. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Köszöntőjében a főpásztor felidézte az egyházmegyei tanítító ünnepség mozdulatait, majd rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Miskolc a településük 25. évfordulóját ünnepelte a szeretett misszionáriusai, vagy más néven a Teréz anya nővérei rend. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Teréz anyát 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Teréz anyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Teréz anya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét, mondta Ternyák érsek tanításában. Hozzátette, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre, fogalmazott a főpásztor. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabór atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az egri főegyház megyében több településre is ellátogat. Basabór atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyház megyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait, a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én megnyílt a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egrélyesek atya lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jogú város önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. A részletekről dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci program főszervezőjét, Farkas Erzsébet kérdezte.
2: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Ars Sacra Fesztiváltól.
3: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, miszerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
2: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Ars Sacra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódni az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Ars Sacra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örven, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és a, hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni, és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Arszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
1: Végül tekintsük át a közelgő egri búcsúk időpontjait. Szeptember 6-án 16 órakor búcsút tartanak a Rozália temető kápolnájában. Szeptember 13-án lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Res András egerbaktai plébániai kormányzó, a 16 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán vezeti. Az egri fájdalmas nagy búcsú szeptember 19-én, szombaton 15 órakor katekízissel veszi kezdetét. 18 órakor szentmise, majd szentségimádás lesz. Vasárnap az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Az egri bazilika védőszentje Szent Mihály Arkangyal tiszteletére idén szeptember 27-én, vasárnap 18 óra 30 perckor tartják a búcsúi ünnepi szentmisét, melyet Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek celebrál. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 21. részét, melyet Pocornélia olvas fel nektek.
2: Mrs. Brown kétségbeesve kereste az alkalmazottat, akire Paddington bízta, de csak más egyenruhásokba botlott, a tömeg pedig és a zaj a legrosszabbak.

0: Hamarosan megjelent valahonnét az áruházból, mancsánál fogva vezette a megszeppennek egyáltalán nem látszó Paddingtont. Medve, köszönöm, zihálta az eredetileg őrzésére kijelölt ember. Köszönöm, medve uram.
1: Nincs mit, mert hogy mit is köszön?
0: Boldogan üdvözöljük önt, mondta az ajtón álló. Ugye itt, hanem akkor egy rendkívül elegáns úr bukkant fel, bemutatkozott.
2: Asszonyom, Sir Gresholm Gibbs vagyok, örülök a szerencsének. Kiváló medvéje van, igazi úriember, és szerencsés kéz, azaz mancs.
1: Nagyon örvendek, de mire véljem?
0: Dadogott Mrs. Brown elképedve. Az ilyet ajtónáló segíteni próbált.
1: Asszonyom, Sir Gresholm, az áruházlánc igazgató tulajdonosa, nevezetes milliárdos,
0: folytatta a riadt alkalmazott, aki Paddingtont elvesztette, majd újra megtalálta.
1: Elvesztettem őt,
0: mutatta riadtan, de épp a milliárdos segítette ki nagy úrian.
2: Elvesztettem, mosolygott elbűvölően, ez a kulcs szó, és ha a vége jó, a kulcs szó is jó.
0: Nevetett őszinte szívből jóságosan.
1: Mert hogy?
0: Kérdezte Mrs. Brown, végképp nem értett semmit. Legkedvesebb egyleti nyakkendő tűmet vesztettem el, úgy egy órája, kipottyant, magyarázta a nagy ember, és ő, medve nagyurunk, nagyurunk, jó ideje őrizgette, várta az alkalmat, hogy visszaadja nekem.
1: Csak a földön leltem, így jött az egész, mikor a fodorment cukorkámat kerestem,
0: kiáltotta ártatlan arccal őszintén Paddington. Példaszerű helytállás mindőnknek, mondta Sir Gresholm, nem törődött saját veszteségével. Volt szíve és lélek jelenléte, hogy másokkal törődjön önzetlenül. Paddington őszintén szerénykedve integetett.
2: Nem,
0: mondta Sir Gresholm, részemről a szívbéli hála őszinte szeretettel. És a szeretet ünnepén, drága hölgyem, nagy tisztelettel szeretnék valamit felajánlani.
1: Jaj, köszönöm, de mi már végeztünk tulajdonképpen,
0: kezdte Mrs. Brown, aki minél előbb szabadulni szeretett volna, mielőtt Paddington valami újabb galibát nem csinál.
1: Persze, mindazonáltal, mondta a milliárdos,
0: és figyelembe véve épp ezt, kocsim a rendelkezésükre áll. S mutatta sok milliót érő hosszú fekete járgányt a járda szélén.
1: Kiáltott fel Paddington, mielőtt Mrs. Brown újra tiltakozni kezdhetett volna. Tényleg?
0: Persze, lelkendezett Sir Gresholm, nyakkendő tűjét simogatva, majd Paddington mancsát szorongatva lekötelezett hódolattal. Kedves uram, nagy uram, kocsim a rendelkezésükre áll, sofőröm körbeviszi önt a karácsonyi díszben pompázó Londonon. Tegye meg nekem ezt a szívességet, hogy szívből jövő ajánlatomat elfogadja.
1: Hogyne,
0: közölte sietve, de méltósággal Paddington. Elfogadom, hogyan is ne fogadnám el, részemről a szerencse, csak az izébb cukorkámat a pulton felejtettem, mikor ez a nagy hajcihő indult. Ó, drága barátom, mondta lekötelező szeretettel Sir Gresholm, ennél nagyobb baj ne legyen. James, utasította sofőrjét odaadó igyekezettel, kérem, álljanak meg az első elit cukorgaboltnál, és többféle finomságot is vásároljanak. Ahogy Mr.
1: Ifjú, Mr. Paddington Brown,
0: mondta Paddington szolgálat készen, de a legsötétebb perui méltósággal.
2: Ifjú Mr. Paddington Brown parancsolja.
1: Elsősorban fodronment cukorról lenne szó, mondta ő.
2: Fodronment cukrokat,
0: ismételte már némi fenntartással, de még mindig igen komolyan Sir Gresholm, és indult

0: A kocsi besorolt, sodródtak a karácsonyi forgalommal, Mrs. Brown szédült. Igaz-e mindez, gondolta, a biztonság kedvéért bemondta a Windsor Gardens 32-t, de utána ő is átadta magát az élvezeteknek. London csodás ilyenkor, gondolta, sem érte Paddington is méltóképpen élvezi a mulatságot. Nem minden nap jut medvének osztály részül, hogy így kocsikázzon milliárdos autón, és maga válassza ki az édességboltot, ahol luxus kivitelben kaphat fodron ment cukorkát.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 21. részét Pokornélia olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncesziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslatvitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Ökumené. A testvéregyházak műsora.

0: Néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balczó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntenek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balica Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettség után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ez a napáján. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom ezt csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
1: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, hogy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit, tehát hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen. És ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon, olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
0: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
1: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
0: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
1: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim egyébként, pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez 1-2 év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, hogy nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Erre ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel, mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdáma, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, a maga módján hisz. Uh-huh. Ebből én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet, és utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott, és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy Budát, én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékenyről tőle, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet, úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élő beszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy én Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet, és az egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkés specializációra nem találtuk alkalmasnak. Megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a verse, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az Isten azonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra az egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen, egészen konkrétan van. Ez 3 szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és a egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót, nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít, azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Isten.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Karitász percek. Műsorunkban Várda Ferenc állandó diákónus mesél a karitatív munka legfontosabb pontjairól.
2: Nagyjából mindnyájan, akik a Karitas munkában benne vannak, olyan emberekkel találkoznak, akik hiányok mentén élnek, sebzettek, vagy segítségre szorulnak. Ez ennek a munkának, vagy ennek a szolgálatnak a sajátossága, és egyik lényegi eleme is. És nagyon kell, érdemes arra figyelni, hogy ebben a munkában nagyon könnyen kialakul egy alá-fölé rendeltségi viszony. Én vagyok a segítő, ő akinek segítek, és lehet, hogy ez a viszony egészen nem is eltüntethető, de hogy törekedni kell arra, hogy ennek a tudatában legyek. Nagyon könnyű belecsúszni ebbe a történetbe, hogy én vagyok az, aki adok. Mert hogy ez nem ennyire egyértelmű, nyilván ez a kapcsolat ez megvan, nem eltüntethető, de hogy ennek így a tudatunkban kell lennie. A másik pedig, hogy ezek az emberek, akikkel Karitas munka révén találkozunk, sebződnek, nagy sebeket hordoznak, és nagyon sokszor ezeken a sebeiken, sérüléseiken, szegénységeiken keresztül kapcsolódnak hozzánk. És minél nagyobb egy sebzettség, minél nagyobb egy embernek a nyomora, annál nehezebb a segítség, annál nehezebb a tehetetlensége, annál nehezebben megközelíthető ő. Arra gondoltam, hogy egy bibliai példabeszéden keresztül, amit nagyon szeretek, azon keresztül mondanék öt fontos alapvetést, ami nekem így fontos a munkámban, ami a segítésnek szerintem egy alapvető mondata vagy hozzáállása. Lukács evangéliumából van a szegény Lázár és a dúsgazdagnak a története, ezt mondom, nagyjából ismerős a történet. Lukács, aki írja az evangéliumot, orvos. Tehát van egy érzékenysége az emberi fájdalom, az elesettség a beteg ember felé. Tele van az evangélium gyógyítással, nehéz emberi sorsokkal. Azt lehet mondani, hogy szinte, most idézőjelben mondom, szinte csak ilyen emberek vannak az ő evangéliumában, illetve ilyen példabeszédek. És ilyen ez a példabeszéd a gazdagnak és a szegény Lázárnak a története, amiben azt gondolom, hogy benne van a segítésnek hát minden szereplője, zseniális szimbólumok vannak benne, amelyek használhatóak, és hát benne van a spiritualitás is, Jézus szájából hangzik el. Én nem tanultam szociális munkát, de úgy képzelem, hogy ha a szociális tanszéken valamit tanítanak, akkor ez abba bőven belefér, mert hogy nagyon képszerűen és szimbolikusan nagyon jól mondja el azt, hogy mi az, ami velünk történik, és kivel történik mindez. Nem olvasnám föl teljes egészében a történetet, azért ismerős, és leginkább az elejére koncentrálnék, és azt a részt azt azért felolvasom. Volt egyszer egy gazdag ember, bíborba, patyolatba öltözködött, és minden nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel, szeretett volna jól lakni abból, ami a gazdag asztaláról lehullott, de csak kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. És ez a rész egyelőre elegendő is. Ugye ebben a történetben van egy szegény, akit úgy hívnak, hogy Lázár, van egy gazdag, akinek nem ismerjük a nevét, és van a kettőjüknek a kapcsolata. És ez a rész, amit most felolvastam, ez az állapotnak a leírása, hogy mi az az állapot, amiben az a két ember leledzik. És nagyon szépen leírja a Szentírás, vagy ez a példabeszéd, legelső, amit tudunk, hogy és kezdjük azzal, akin segítünk, a segítettet. A szociális munkás, úgyhogy azt hiszem, hogy kliens, ez a megfelelő kifejezés abban, hogy azon a szférában. Itt úgy hívjuk, hogy Lázár. És ez nagyon-nagyon fontos momentum, mert hogy ennek az embernek van neve. Ráadásul ez egy beszélő név, akin Isten könyörül. Eleázárból származik. Hogy a szegénynek van neve. Az első ilyen, azt gondolom, nagyon-nagyon fontos pont, hogy akin segítünk, annak tudjuk a nevét. A név ugye szimbolikus, megjeleníti azt a személyt, akiről szó van. Nem csak azt tudom, hogy Józsi, hanem azt is tudnom kell, hogy honnan jön. Hogy akivel én találkozom, mi az élete, miért sodródott ő ide, mi az a helyzet, ahonnan ő mondja ezt, ahonnan ő kér, ahonnan ő panaszkodik, ahonnan ő mérges, ahonnan ő dühöng. Az Isten előtt mindnyájunknak van neve, hát akkor vagyok azt gondolom jó segítő, vagy becsületes segítő, vagy akkor végzem elég jól a munkámat, mert ez elég, hogyha meg akarom tudni, hogy ki ő, hogy mi a neve. hogy telt az a 30, 40, 50, 60 év, hogy mi az ő bánata, mi az ő nehézsége. Ehhez idő kell. Ez nem egy látványos rész. Az egész, amiről beszélek, nem lesz látványos. Nagyon vontatott. De hogy azt hiszem, ez a realitása. A szociális munkában látványpékséget nehéz csinálni. Lehet, de hogy az nyilván nem éri meg. Tehát amíg kiderül az, hogy ki az, akin segítek, az egy hosszú-hosszú folyamat. És amíg ez kiderül, addig közben épül egy viszony köztem és közte. Hát nagyon fontos a név. Tudjam, hogy kinek segítek. Ez az első. A második, amit fontosnak gondolok, hogy meg kell tanulnom nála vendégnek lenni. Ugye ő az, aki jön segítségért, ő az, aki valamit kér, és általában azok az emberek, akik kérnek, azok azt mondja, valakitől kérik, ott van egy rászorultság. Hogy meg kell tanulnom azt, egy olyan helyzetet létrehozni, ahol én lehetek nála vendég, ahol ő engem meg tud kínálni, ahol ő engem helyel tud kínálni, ahol ő be tud engem engedni a saját életébe. Akkor adom vissza az ő méltóságát, hogyha olyan helyzetbe tudom őt hozni, hogy engem meg tud kínálni mondjuk egy pohár vízzel, vagy le tud ültetni, vagy egy pohár kávéval, akkor is, hogyha otthon én nem így iszom a kávét. Mert ezzel visszaadok valamit az ő emberi méltóságából. Tehát vendégnek lenni nála, megtanulni vendégeskedni egy alapvető dolog. Ugye ez azt is jelenti, hogy meg kell látogassam őt, vagy kell, hogy találkozzak abban a helyzetben, azokban a körülményekben, ahol ő él. Tehát elmenni hozzá. Ez is nyilván időigényes. És sokszor nehéz. És sokszor hoz kellemetlen helyzetet. Emlékszem, hogy amikor kikerültem a teológiáról 2000-ben, és kémesen voltam, lent van az ormánságban, a horvát határ mentén kis falu, elmentem egy faluba, hogy bejött egy fiatal ember, hogy ő szeretné a házasságát egyházilag rendezni, vagy szeretne templomi esküvőt, akkor elmegyek hozzátok. Én akkor lakókocsiba laktam egyébként, és nem tudtam hova hívni őket, a plébánia nem volt lakható, hogy majd elmegyek hozzájuk. És ez egy kis falu volt, nem kémes, egy másik faluban, és hát ők egy ilyen, hát mint ez a dobogó, hát ennek a dobogónak a fele nagyságú házban laktak, ami úgy nézett ki, hogy ágy, itt egy asztal, ott fönn a tévé, gyerekek elszórva aludtak az ágyakon, én megérkeztem oda, megállt egy idegen autó, nyilván átjöttek a szomszédok, akik rokonok, és pillanatokon belül 16-an ültünk bent a 16 négyzetméteren, jobb sarokba szólt a tévé, és ment a zene, vágni lehetett a cigarettafüstöt, ki volt rakva a kóla, a kávé, ahogy az kell, és várták, hogy akkor történjen meg a jegyes oktatás. Hát én akkor jöttem ki a főiskoláról, ezt én nem így láttam. Olyan kellemetlen helyzetben voltam, hogy most mit kell itt csinálni. Hát 3-4 jelen voltam, hát hogy miért van, aki 16-an, itt 3-an kéne üljünk, ők meg én, de hát ugye mégis ők voltak otthon, én készültem, és hát azt megkértem, hogy kicsit vegyék lejjebb a zenét, tényleg kicsit lejjebb is vették, de úgy nagyjából ez volt az atmoszféra. És hát nyilván, amit én hoztam, azt ott ki kellett tennem, tehát hogy az már nem fért be ebbe a házikóba. De hogy volt egy élethelyzet, és ugye szép lassan levetkőztettek. Ez se kell, az se kell, amaz se kell, viszont itt vagyunk mi 16-an. Igazából a nehézség az nyilván az én oldalamon van, hogy nekem el kell engednem a koncepciómat. El kell engednem azt, amit én tanultam 5 évig. Hát én tudom ezt. Ez a legnehezebb út egyébként, hogy megérkezek-e hozzájuk, mint vendég. Nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, tehát a történet nem az a vége, hogy akkor szépen rendeződött, és akkor ez így lett kerek történet. Lehet, hogy máshogyan kerek, nem pont így kerek. Van egy kapcsolat. Tehát vendégnek lenni. Tudom a nevét, és tudok náluk vendég lenni. Lázárnak, akinek van neve, az fekszik a kapu előtt. Ugye feküdni, hát akkor fekszünk, hogyha lepihenünk, ez az életnek a természetes ritmusa, és akkor fekszünk el, hogyha betegek vagyunk, vagy valami erősebb annál, mert már nem térdre kényszerített, hanem két vára fektetett. Akkor fekszik az ember, hogyha legyőzte őt valami, hogyha elbukott, hogyha valami összenyomta, összetörte. Tehát van egy fekvő helyzet. És a fekvő helyzetnek egészen más a perspektívája, mint az, hogy én állok. A világot, egyszerűen a világot máshogyan látja az, aki fekszik. Van egy kedves történetem, amikor ezt azt gondolom megtanultam, jártam be néhány évig a hospice-ra itt Pécsen, és azt jelentett, hogy bejártam beszélgetni a haldoklókhoz, és volt egy beteg, aki nem tudott beszélgetni, nem tudott beszélni. Mindig elkerültem őt gondosan, mert egyszer bementem hozzá, de annyira kínosan éreztem magam, hogy azért vagyok itt. Megmondtam a nővéreknek, hogy nem fogok etetni, tehát nem fogok segíteni a reggeliztetésben, és mire jön az ebéd, már nem leszek itt. Ugye azt mondták, hogy ez nem nagy segítség. Én gondoltam, hogy mégis az, de hogy ugye ehhez azt kell, hogy tudjunk beszélgetni, vagy kapcsolatba kerülni. Most ott volt egy emberke, aki hát nem tudott beszélni, egész nap evett. Nagyon nagy testű volt, és egyszer bementem hozzá, akkor realizáltam, hogy ő nem tud beszélni, úgyhogy hát én kerültem. Ezt mindig nagy lelkismert furdalások között tettem meg. Az utat a nővérpult mögött volt az ő szobája, hogy hát oda nem megyek be, mert ott már egyszer voltam, kínos, megégtem, nem tudok vele mit kezdeni. Ugyanakkor mindannyiszor mementem, volt egy lelkismert furdalásom, hogy mindenhova benézek, csak oda nem, és hozzá nem. Pláne úgy, hogy az két ágyas szoba volt, volt még benne valaki, és akkor egyszer összeszedtem a bátorságomat, és bementem hozzá, hogy akkor most itt vagyok, segítek. És ugye ez a tipikus, szokásos, kínos helyzet. Bementem, leültem, köszöntem, ő biccentett, ezen túl voltunk, tehát ezzel a biccentéssel túl voltunk azon, amit ő gondoltam, hogy mondani tud, és ott ültem, és egy nagyon kellemetlen ott ülés volt, és egyszer csak így odafordítja a fejét felém, és valamit szeretne mondani, de nem tud mondani semmit, mert hát nem tud beszélni, hörög. És ugye elkezdődött egy ilyen barkóba, vagy egy ilyen találgatás, hogy mit szeretne ő mondani. Kérdeztem, hogy szeretne enni, vagy szóljak a nővérnek, tehát amiket így tudtam elsőre mondani, azt mondtam. És utána kiderült az, hogy úgy nézett ki az ő szobája, hogy itt volt az ő ágya, ott volt egy mosdó, azon mosdó fölött volt egy tükör, itt volt az ablak, és itt volt a bejárat. És arrafele jelzett a mosdó felé, és gondoltam, hogy kell víz, nem, törölköző, nem. Odaálltam ide a mosdóhoz, a tükörhöz, hogy mit szeretne. Ez egy fél óra volt, utána visszajöttem hozzá, és nem tudtam más csinálni. Azt találtam ki, hogy hát ráraktam a fejemet az ő mellkasára, vagy oda a párnára mellé, hogy mit lát ő. És akkor letettem a fejemet az ő párnájára, és akkor láttam meg, hogy a tükörből látszik az ablak, és a tükörből látja az eget. A mondat az volt 45 perc után, hogy látom az eget. Ez az egy mondat volt. Most el tudjuk képzelni azt, hogyha valaki egy hospice osztálynak az ágyán fekszik, ahol haldoklik, az a mondat, hogy látom az eget, mit jelent. Tehát egy nagy szimbolikus tartalommal is bír. Bírhat. Nem tudom, hogy ezt mondta. Nekem jelentette ezt. Hogy hogyan néz ki, és ez volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy segíteni tudjak, nagyjából azt kell látnom, amit ő lát. Meg kell találnom azt a pontot, ahonnan ő látja az eget. Ahhoz hozzátartozik az, hogy megpróbálom fölvenni ezt a testtartást, azt a helyzetet, amiben ő van. Borzasztóan nehéz. Mert a történet egyébként úgy ment tovább, hogy nyilván, ahogy a nagykönyvben meg van írva, amikor én letettem a párnára a fejemet, és néztem a tükröt, akkor benyitott a nővér. És ez egy elég ilyen hülye helyzet, elnézést, de hogy így ott fekszem, a kellemetlen volt tényleg. De hogy ez megint egy olyan szituáció, hogy így ezt át kellett lépjem. Nagyon-nagyon fontos. Mert akkor egy kicsit megértem, teljesen úgyse fogom ezt tudni, mert én abból a helyzetből föl tudok egyenesedni. Onnan az ajtón ki tudok menni, föl tudom venni a kabátomat, és el tudok menni. És megválasztom azt, hogy mikor jövök vissza, és a kettő között mit csinálok. Ő ott marad. De csak akkor tudok jó, mert egyébként azt a segítséget adom, amit én jónak gondolok. Szerintem te most vizet kérsz, és tömöm bele a vizet. Szerintem te most nem tudom. Tipikus egy kórháznak, nem akarok ebben időben belemenni, de hogy etetjük a beteget, mert hogy biztos enni akar. Szüksége van táplálékra, biztos szüksége van a levesre is, de hogy így biztos más táplálékra is szüksége van. De ahhoz meg kell tanulni ezt a helyzetet fölvenni. Fekélyekkel volt tele a Lázár, ugye sebzett, és ezek a sebek, ezek láthatóak. Amikor bejön egy szegény, egy fogyatékos, egy hajléktalan, egy alkoholbeteg, egy karikás szemű droghasználó, és segítséget kér, hogy találkozunk vele, nem tudja eltakarni az életének a sebeit. Az rajta van. Azt érzem az orrommal, szaga van neki, látom a ruházatán, a kivírhatatlan stílusán, az erőszakosságán, azon keresztül próbál engem megfogni, és ha ezeken én nem tudok keresztül menni ezeken a sebeken, akkor el fogom őt utasítani. Már ugye hallom, talán van ilyen élmény, amikor így lehet tudni, hogy krákog és már jön. Hú, ez egy nehéz beszélgetés lesz. Vagy most itt fog ülni fél órán keresztül. Volt egy ilyen győrtelepen, egy ilyen asszonyság, akiről láttuk az ablakból, hogy jön, ezt tudtuk, hogy másfél óra lesz alsó hangom. De hogyha ne küldjük el, mert nyilván nem volt más kapcsolata, tehát bejött, meleg volt, kapott kávét, és meghallgattuk őt. De ugye másfél óra az sok egy embernek, és akkor azt csináltuk, hogy beosztottuk, hogy 20 percenként, tehát többen voltunk, és akkor mindenki bevállalt 20 percet, és akkor ilyen diszkréten, hogy hú, Zsófi, gyere, várnak kint téged, valakivel kell beszélni, és akkor beültem én helyébe, vagy engem váltottak föl, vagy megcsörgettük egymást telefonon, és nyilván ez egy ilyen megoldás volt, jó vagy rossz, ezen lehet gondolkodni, de hogy így a sebeket hordozzuk, és ezeken meg kell tanulnunk keresztül menni. Ezeket jól és helyesen kezelni. Nem fogja tudni egy ilyen ember mondjuk egy hajléktalan nem fogja tudni eltakarni a hajléktalanságát. Mi tudunk, ahogy tetszik, farizeusok lenni, tudunk olyat csinálni, amilyenek nem vagyunk. Egy szegény, egy hajléktalan, egy droghasználó, egy alkoholbeteg nem fogja tudni már eljátszani. Az arcán, a szemén, a ruházatán, a szagán rajta van, hogy ő kicsoda, ami sokszor taszít. És ezen át kell menni, ezt meg kell tanulni, ezen keresztül menni. Másik, ugye kutyák nyalogatták a sebeit. Szegényekkel, vagy halmozottan hátrányos, vagy nyomorban élő emberekkel, ez is egy nagyon jó kép, a kutyák mindig ott vannak. Van egy olyan ház, ahova mondjuk van sok gyerek, de legalább annyi kutya is van, amikor be kell menni oda. Vagy a telepen jönnek-mennek a kutyák, meg fog-e harapni, nem fog megharapni. Túl azon, ennek van egy szimbolikus jelentése, és nyilván itt a Lukács evangéliumában tisztátalanná válik az az ember, akit a kutyák nyalogatnak. Azaz nem megérinthető, van hozzá hivatalos vallási előírás, hogy én miért nem érinthetem őt meg, mert akkor én is tisztátalan leszek. Ez ugye meg tudja nyugtatni a lelkiismeretet. Én nem nyúlhatok hozzá, mert akkor én tisztátalan vagyok. Amikor hozzuk az érveinket, hogy miért nem kell nekünk segíteni, úgyis elissza, úgyis veri, úgyis, nagyon sok ilyen úgyisunk van. És ezek olyan megszerkesztett úgyisok, amelyek föl tudják menteni a lelkiismeretünket, gyakorlatilag be tudunk venni egy algópirint, hogy miért nem. A másik, hogy ennek az embernek, hogyha a kutyák a társasága, az egy érdekes közösség, hogy ő, az ő

0: ezt a nagyon nagy távolságot kellene a gazdagnak áthidalnia. A szegény nem fog fölállni, nem fogja magát leporolni, nem fog megfésülködni, kihúzni magát és bekopogni, hogy közi csókolom, jöttem enni, szeretnék kérni. Ezt nem így fogja megtenni. Ez a távolság csak úgy hidalható át, hogyha ő lép oda. Ez a negyedik pont, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy hogyan tudok én találkozni a szegénnyel, hogyan tudok én segíteni. Én azt gondolom, legalábbis én ezt a módját találtam rá, hogy anélkül, hogy én találkoznék a saját szegénységemmel, saját elesettségemmel, a saját, így mondom, prostituálódásommal, leprásságommal, csak hogy én bibliai fogalmakat használjak, nem fogok tudni segíteni. Hát, ameddig én be tudok nyúlni a saját szegénységem irányába, annyira tudok én kifele segíteni, annál jobban nem. Amennyire el tudom fogadni a saját elesettségemet, sebzettségemet, amennyire ez nekem tudatos, hogy mennyi minden van, ahol én is segítségre szorulok, hogy mennyi minden van, ahol én is elesett vagyok, hogy mennyi minden van, ahol én is irgalomra szorulok, ha ezeket meg tudom érteni, ha erre tudok én Isten irgalmából jól reagálni, vagy ezt el tudom fogadni, vagy egyáltalán fölmerem ezt fedni magam előtt, annyira fogok tudni kifelé is segíteni. Jobban nem. Egyszerűen a védekező mechanizmusom le fog zárni. Egy hajléktalan ember egyébként nagyon jó emberismerő. Pontosan tudja, hogy kivel hogyan kell beszélni. Nem tudjuk őket megvezetni. Semennyire se. Ezért kell, hogy a saját gyengeségemet, a saját elesettségemet jól ismerjem. Van egy Henri Nouwen nevű holland pap, meghalt már. Van egy könyve, a sebzett gyógyító. Érdemes ezt a könyvet olvasni. Egy rövid történetet ír le. Joshua ben Lévi rabbi összetalálkozott Illés prófétával, Simeron ben Juhai rabbi barlangjának bejáratánál. Megkérdezte Illést, mikor jön el a messiás? Illés így felelt, menj és kérdezd meg tőle magad, hol találom. A város kapunál ül, és miről fogom felismerni őt? A szegények között ül, testét sebek borítják, a többiek egyszerre fedik fel sebeiket, majd újra bekötözi őket. Ő azonban egyszerre csak egyet fed fel, majd visszakötözi, és közben így beszél magában. Lehet, hogy szükség lesz rám. Ha így van, akkor mindig készen kell állnom, hogy egy percet sem késlekedjek. És az ötödik pont, amit így fontosnak tartok, az, hogy akikkel találkozunk, azt nem szabad soha elengednünk őket úgy, anélkül, hogy megáldanánk őket. Az áldás. Az áldani szó, bene dicere, azt jelenti, hogy jót mondani. Én most nem vallásos körmondatra gondolok, hanem a szó eredeti értelmébe jót mondani a másikról, bene dicere. Amikor megáldok valakit, akkor őt visszahelyezem abba az emberi méltóságába, amit ő elveszített. Kihúzza akkor magát. Áldás nélkül ne engedjünk el senkit, hogy nem mondunk neki róla jót. Nem a világról jót, nem azt, hogy majd jobb lesz. Még azt is meghallgatja, hogy az Isten szereti őt, azt én tudom. Hogy ő mennyire érzi, azt nem tudom. Azt viszont érezni fogja, hogyha én megáldom őt, hogy én róla jót mondok. Mert akkor azt érzi, hogy őt az Isten szereti. És hogyha nem tudtam mást tenni, mert nem volt 42-es cipő, nem tudtunk elég élelmiszert adni, a pelenka már oda nem jutott el, de ha tudom a nevét, ha tudok vendég lenni nála, ha tudom azt, hogy mi az a pont, ahonnan ő az eget nézi, és milyen az az ég, amit ő lát. És ha van egyfajta belátásom a saját sebzettségemet illetően, és meg tudom őt áldani, akkor ha nem adtam neki semmit, mert van ilyen, ezt tudjuk, akkor is azt gondolom, megtörtént egy olyan találkozás, ami olyan szintje a karitatív munkának, amiért azt gondolom, hogy amit Jézus Krisztus kér tőlünk, ami benne van a keresztségünkbe. Ezek nem kerülnek semmibe, inkább belső munkába, és én biztos vagyok benne, hogy ezek mentén lehet úgy segíteni, hogy az, aki hozzánk fordul segítségért, az érezze azt, átélje azt, hogy szereti őt az Isten, anélkül, hogy ezt nagy szavakba vagy ámbor mondatokba csomagolnám.
1: Várda Ferenc állandó diákónust hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztető gépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton is helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Karkus István nevében is. A mai nap pozitív gondolata az örömről szól, Emil Meyertől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az öröm titka annak örülni, amivel rendelkezünk, nem pedig afelett bosszankodni, ami hiányzik. Ma a Viktorok és Lőrincek ünneplik névnapjukat, a katolikus egyházban pedig kalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja van. Műsorunk folytatásában pedig ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat a ma este folyamán. Hamarosan Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban Mark Twain Huckleberry Finn című kalandjának második részét olvassa fel Kovács Máté. Ezt követően megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Pam Gilbert Antal ferences szerzetessel, a miskolcvasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásáról. A 21 órai híreket követően Egymást közt című műsorunkban Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól. 21 órától Tokai vételkörzetünkben Téka című összeállításunkban kulturális válogatásunk szól, amelynek elején bemutatjuk a Miskolci Egyetem női karának közelmúltban megjelent CD-jét, majd ezt követően beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabaúj Zemplénvár megye Encsi térségének 26 települése, és végül a Bródi Sándor könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ őszi program kínálatáról, valamint a Gárdonyi Géza Színház új bemutatóiról is szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Sándor Zoltánt, a Miskolci Egyetem női karának karnagyát kérdezem. Milyen a Reinberger féle muzsika és zene?
1: Posztromantikus. Tehát mindenféppen egy romantikus érzés van. Na most ez nem csak az érzés romantikus, hanem a dallamok felépítése is. Aztán a másik, ami nagyon fontos, hogy sok zeneszerző nem igazán tud vokális művet írni, mert hogy a hangfajhoz is alkalmazkodni kell. Ő ehhez nagyon ért. Tehát legalább olyan szinten, mint nálunk bárdos vagy különböző zeneszerzők, nagyon jó volt énekelni, és hát nyilván az orgonatechnika is, ami hozzászólad, is gyönyörű szép.
0: 21 órától Török Szent Miklósi és Kisújszárási frekvenciáinkon Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Kódex című adásunk. A mai műsorban egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi emlékülés két előadását idézzük fel. Elsőként Kristóf Ilona történész a főpapi bandériumok szerepéről, majd Buda Péter teológiai tanár, rádiónk alapítványának elnöke pedig a mohácsi csatában életüket vesztett főpapokról beszélnek. 23 órakor híreket mondunk, majd kezdődik a Vatikáni Rádió esti adása. Ezt követően Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink! Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának második részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Reggel aztán az öreg Miss Watsontól alapos fejmosást kaptam a ruhám miatt. Az özvegy ugyan nem szólt egy szót se. Csak lepucolta a fagyút és a sarat, és olyan szomorúan nézett, hogy elhatároztam, megpróbálok egy ideig jól viselkedni, ha tudok. Aztán Miss Watson becipelt a szobájába, és imádkozott velem, de semmi eredménye nem volt. Azt mondta, hogy imádkozzam minden nap, és minden kívánságom teljesülni fog. De ez nem igaz. Megpróbáltam egyszer. Szereztem egy horgászbotot, de horog nélkül. Így persze semmi haszna sem volt. Háromszor vagy négyszer próbáltam imádkozni a horogért, de valahogyan sose sikerült. Egyszer aztán megkértem Miss Watsont, próbálja meg ő helyettem. De azt mondta, szamár vagyok. Azt nem mondta meg, hogy miért, és én magamtól igazán nem tudtam kitalálni. Egyszer aztán leültem a fák közt, és megpróbáltam gondolkozni a dolgon. Ha az ember imádsággal megkaphatja, amit szeretne, akkor miért nem kapja vissza a Vin tiszteletes a pénzét, amit elvesztett a disznóin? Miért nem kapja vissza az özvegy az ezüst tubák szelencét, amit elloptak tőle? Miért nem tud Miss Watson meghízni? Nem, mondtam magamnak. Nem is igaz az egész. Oda mentem és elmondtam az özvegynek is, és ő azt mondta, hogy az imádság révén lelki ajándékot kap az ember. Ez már túl magas volt nekem. Erre elmondta, hogy mit jelent ez. Segíteni kell másokon, és mindent meg kell tenni másokért, és mindig gondot kell viselni rájuk, és soha nem kell önmagamra gondolni. Megint kimentem az erdőbe, és jó sokat rágódtam rajta, de semmi hasznát nem láttam a dolognak. Kivéve a mások hasznát. Így hát föltettem magamban, nem töröm a fejem tovább a dolgon. Hadd maradjon, ahogy volt. Néha az özvegy elővett, és olyan szépen beszélt a gondviselésről, hogy az embernek összefutott a nyál a szájában, de aztán másnap Miss Watson vett elő, és elrontotta az egészet. Úgy véltem, két gondviselés is van, és az ilyen magamfajta szegény ördögnek még megjárja, ha az özvegyéhez kerül, de ha a Miss Watsoné jut neki, akkor régen rossz. Jó sokat gondolkoztam rajta, és arra lyukadtam ki, hogy én inkább az özvegyéhez csatlakozom, ha elfogad. Bár azt már nem nagyon tudtam ésszel fölérni, mi haszna lehet belőlem, amilyen műveletlen és kódis meg közönséges vagyok. A papát már vagy egy éve nem látták, és ez nagyon ínyemre volt. Semmi kedvem nem volt még egyszer találkozni vele. Valahányszor józan volt és előkapott, alaposan elpáholt. Így érthető, hogy igyekeztem az erdőbe bújni, amikor előkerült. Akkor tájt megtalálták vízbe fullva, vagy 12 mérföldnyire a város felett, legalábbis ezt mesélték róla. Valóban azt hitték, hogy ő az, éppen akkora volt, mint ő, rongyos volt és a haja hosszú volt. Ez mind hasonlított a papára, de az arcából semmit se lehetett látni, mert olyan sokáig volt a vízben, hogy az már nem is volt arc. Azt mondták, hogy úszott a hátán. Kifogták és eltemették a parton. De a nyugalmam nem sokáig tartott, mert egyszer eszembe jutott valami. A bolond is tudja, hogy a vízbe fulladt férfi ember nem a hátán úszik, hanem a hasán. Így hát az nem is lehetett a papa, hanem egy férfi ruhába öltözött asszony. A nyugalmamnak persze vége lett. Tudtam, hogy az öreg egy szép napon föl fog bukkanni, pedig mindent inkább kívántam, mint ezt. Egyszer-kétszer játszottunk rablósdit vagy egy hónapon át, aztán eluntam. A többi fiú is abba hagyta. Nem raboltunk ki senkit. Nem is öltünk meg egyetlen lelket se. Csak úgy csináltunk, mintha megtettük volna. Kiugráltunk az erdőből, és megrohantuk a disznóhajcsárokat, vagy a szekeres asszonyokat, akik zöldséget vittek a piacra, de nem tettük el láb alól egyiket se. Tom Sawyer aranyrúdnak mondta a disznókat, és kincsnek a répát. Aztán bebújtunk a barlangba, és nagy hűhóval elmeséltük, hogy mi mindent vittünk véghez. Hány embert öltünk meg, és jelöltünk meg. De én nem láttam semmi hasznát az egésznek. Egyik nap Tom égő husánggal szalajtott el egy fiút, hogy fussa be a falut, azt mondta, ez riadó jel, hogy az egész banda gyűjjön össze. Mikor összejöttünk, elmondta, hogy a kémei azt a hírt jelentették neki titokban, hogy a barlang közelében egy egész csomó spanyol kereskedő és gazdag arab fog tanyázni másnap. 200 elefánttal és 600 tevével és több mint 1000 teherhordó összvérrel, és mind meg vannak rakva gyémánttal, és csak 400 katona őrzi őket. Így hát mi lesben állunk, megöljük őket, és kifosztjuk a karavánt, ahogy őket nevezte. Megparancsolta, készítsük elő a kardunkat és a puskánkat, és álljunk résen. Egy vacak zöldséges kocsit se támadhattunk meg, csak ha a puskáink meg voltak töltve, és a kardok kifenve, ám bár fegyvereink csak kerítéslécek voltak, meg seprűnyelek, és az ember addig fenhette őket, amíg belegebett, és egy fikarszival se lettek különbek. Nem nagyon hittem, hogy megbirkózunk egy ekkora sereg spanyollal meg arabbal, de kíváncsi voltam a tevékre és az elefántokra. Ezért én is elmentem másnap lesben állni. És mikor elhangzott a jelszó, kitörtünk az erdőből le a domboldalon. De nem volt ott egyetlen spanyol vagy arab se. Sem tevék, de még elefántok se. Mindössze egy vasárnapi iskolai majális gyerekei gyűltek egybe. Rájuk törtünk és szétkergettük a gyerekeket, de semmi más nem zsákmányoltunk, csak süteményt és lekvárt. Igaz, hogy Ben Rogers szerzett egy rongybabát, és Joe Harper egy énekeskönyvet és egy katekizmust. De akkor odajött a tanítónő, és mindent el kellett dobálnunk, és ellógtunk. Én egy szem gyémántot sem láttam, és meg is mondtam Tom Sawyernek. Ő azt mondta, hogy csodálja, mert garmadában állott a gyémánt. Azt is mondta, hogy az arabok is itt voltak, meg az elefántok és a többi holmi. Megkérdeztem, hogy lehet, hogy én nem láttam. Azt mondta, hogy ha nem volnék olyan buta, és olvastam volna a Don Quixote című könyvet, kérdezés nélkül is tudnám. Azt állította, hogy mindez varázslat volt. Azt is mondta, hogy 100 számra hemzsegtek a katonák, az elefántok és a kincsek, de olyan ellenségeink voltak, akiket ő mágusoknak nevezett, és azok az egészet egy vasárnapi elemi iskolává változtatták csak azért, hogy velünk kitoljanak.
1: Jó van, mondtam én. Akkor menjünk és kerítsük elő a mágusokat.
0: Erre Tom azt mondta, hogy tök fej vagyok. Egy mágus, ha akarja, mondta Tom, egyet füttyent, és egy sereg szellem kerekedik elő mindjárt, és miszlikbe vágnak, mielőtt azt mondhatnád, vaskalap. Akkorák, mint a jegenyefa, és olyan szélesek, mint a templomtorony.
1: No és, mondtam én, mi nem füttyenthetnénk szintén egy csomó szellemnek, hogy bennünket segítsenek? Akkor elláthatnánk annak a társaságnak a baját.
0: Hogy hívnád őket elő?
1: Nem tudom. Hogy csinálják azok?
0: Hát megdörzsölnek vagy egy régi rézlámpást, vagy egy vasgyűrűt, és akkor előjönnek a szellemek, mint a szélvész, és villámlik és mennydörög körülöttük, és csak úgy füstölög a lábuk nyoma. És amit parancsolnak nekik, mindent véghez visznek. Egy templomtornyot felkapni semmi nekik. És mint egy kalapot, fejébe nyomják a vasárnapi iskola igazgatójának, vagy bárki másnak.
1: És ki tudja ezt megparancsolni nekik?
0: Hát aki megdörzsöli a lámpást, vagy a gyűrűt. Annak szolgálnak, aki a lámpást vagy a gyűrűt megdörzsöli, és mindent teljesíteniük kell, amit parancsol. Ha azt parancsolja nekik, hogy építsenek egy 40 mérföld hosszú palotát, csupa merő gyémántból és rakják tele rágógumival, vagy amit akarsz, és hozzák el a kínai császár leányát neked feleségül, meg kell csinálniuk. Sőt, mielőtt másnapra virradna, az alatt kell véghez vinniük. És ha akarod, hogy a palotát vigyék át a világ másik végére, azt is teljesítik.
1: No, mondom, én azt hiszem, hogy csuda hülye társaság azok a szellemek, ha nem tartják meg maguknak azt a palotát, ahelyett, hogy így hagyjanak bolondot csinálni magukból. Bizony mondom, ha én nekik lennék, eszem ágába se jutna ott hagyni a dolgom, hogy elmenjek egy olyan pofához, aki megdörzsöli az ócska rézlámpát.
0: Miket beszélsz, Huck Finn? Oda kell jönnöd, ha megdörzsölik a lámpást, akár akarsz, akár nem.
1: Ha meg akkora volnék, mint egy fa, és olyan széles, mint a templomtorony. Hát én elmennék oda, de bizonyisten kiugratnám a bőréből azt a pofát. Nem érdemes veled szóba állni, Huck Finn. Úgy látszik, semmit sem értesz meg. Nem megy a tök fejedbe. 2-3 napig gondolkoztam ezen az egészen, aztán elhatároztam, végre megpróbálom, van-e valami a dologban. Szereztem egy ócska rézlámpást, meg egy vasgyűrűt, és kimentem velük az erdőbe, és ott dörzsöltem őket, csak úgy folyt rólam az izzadság, és arra gondoltam, hogy építetek egy palotát, és majd eladom, de nem jött ki semmi belőle. Egy fia szellem se dugta oda az orrát. Így aztán nem gondolhattam mást, mint hogy az egész csak Tom Sawyer hazugsága volt. Elhiszem, hogy ő hitt az arabokban és az elefántokban, de nekem nagyon úgy látszott az egész, mint egy közönséges vasárnapi iskola.

0: 3-4 hónap telt el közben, és már javában benne voltunk a télben. Jó részt iskolába is jártam, és már silabizálgattam a betűket, egy kicsit írni is tudtam, és a szorzást addig, hogy 6x7 az 35. És nem nagyon hiszem, hogy ennél valaha is többre jutnék ebben az életben. Nem fűlik a fogam túlzottan a matematikához. Eleinte utáltam az iskolát, de lassanként kezdett egész elviselhető lenni. Mikor már nagyon nem bírtam, lógtam egy napot. És a verés, amit másnap kaptam érte, jól esett, és egész felvidított. Így hát mennél tovább jártam iskolába, annál könnyebben ment. Az özvegy szokásaiba is beletanultam, és már nem szittam a fogam annyira miattuk. Nem mondom, házban lakni és ágyban aludni elég komisz volt, és mielőtt beállt a hideg, bizony gyakran kiszöktem az erdőbe aludni. Ez mindig rendbe hozott. A régebbi életem jobb volt, az igaz. De kezdtem megkedvelni az új módit is egy kicsit. Az özvegy nem egyszer azt mondta, hogy lassan, de biztosan haladok előre. És többször ismételgette azt is, hogy nem hozok szégyent a fejére. Egyszer reggelinél feldöntöttem a sótartót. Rögtön odakaptam, hogy átdobjak egy keveset a bal vállamon, elhárítani a bal szerencsét, de Miss Watson megakadályozott ebben. Vidd a kezed onnét, Huckleberry! Mindig ilyen malacságot csinálsz. Az özvegy csitította, de a bal szerencse ellen ez semmit sem ért. Reggeli után igen nyugtalan voltam, és reszketve vártam, hogy honnan és milyen formában fog érni a baj. Van ugyan mód, amivel távol lehet tartani a bal szerencsét, de erre nem tudtam kádenciát. Így csak mászkáltam lógó orral, és lestem, honnét esik nyakamba a baj. Lementem a kertbe, és a kapu mellett átmásztam a kerítésem. Pár centi hó esett, és lábnyomokat láttam benne. Tulajdonosa a kőbánya felől jöhetett, a bejáratnál megállt, aztán körüljárta a kerítést. Furcsa volt, hogy ennyi áldogálás után nem jött be. Nem tudtam rájönni, mit jelentsen ez. Nagyon furcsa volt az egész dolog. Éppen elindultam a nyomon, de előbb lehajoltam és megnéztem. Először semmit se vettem észre, csak később láttam, hogy a bal cipő sarkon egy nagy kereszt volt, szögekből kiverve, ami távol tartja az ördögöt. Fölugrottam, és a nyakamba kaptam a lábam, leadomról. Néha-néha hátra néztem, de senkit se láttam. Thatcher bíróhoz szaladtam, ahogy a lábam bírta. A bíró megkérdezte.
1: Mi az, te gyerek, mitől lihegsz? A kamatért jöttél?
0: Nem, bíró úr, mondtam. Van valami a számomra?
1: Hogyne. A fél évi tegnap megjött. Több mint 150 dollár. Egész kis vagyon. Jobb szeretném, ha nálam hagynád, hogy kamatoztassam a 6000-rel együtt, mert ha odaadom, elherdálod.
0: Nem, bíró úr, mondtam, dehogy herdálom. Nem kell nekem abból egy fillér sem, de a 6000-ből se. Oda akarom adni magának. Az egész 6000-et, meg a többit.
1: Nagyon meg volt lepve. Nem tudta mire vélni a dolgot. Mit akarsz ezzel, te gyerek? Kérdezte.
0: Ne kérdezzem, bíró úr, mondtam. Csak vegy el, jó?
1: Nem megy a fejembe, mondta. Valami baj van?
0: Csak fogadja el, és ne kérdezze, ne akarja, hogy hazudjak valamit.
1: Gondolom, mit akarsz. Egy darabig törte a fejét, aztán azt mondta. Te bizonyára el akarod adni nekem a vagyonodat, nem oda ajándékozni, ugyebár.
0: Erre firkantott valamit egy papírosra, átolvasta és odaadta.
1: Tessék, azt mondja. Látod, hogy fizetési kötelezettséggel. Ez azt jelenti, hogy én megvettem a vagyonodat és megfizettem érte. Nesze egy dollár. No, írd alá.
0: Aláírtam, aztán elmentem.
1: Jimnek, Miss Watson négerének volt egy ökölnagyságú szőrgombolyagja, amit egy ökör negyedik gyomrából szedtek ki, és avval mindenféle varázslatot csinált. Azt mondta, hogy egy szellem lakozik benne, és az mindent tud. Elmentem hozzá, és megmondtam, hogy a papa megint itt van. Megtaláltam a nyomát a hóban. Azt szeretném megtudni, mi áradban van és meddig marad itt. Jim elővette a szőrgombolyagot. Morgott hozzá valamit, aztán fölemelte és leejtette a padlóra. Lepuffant és 1-2 centit gurult csak. Jim megint leejtette, aztán megint. De ugyanúgy esett. Jim letérdelt melléje. Fülét odadugta és hallgatózott. De hiába. Nem akart megszólalni. Azt mondta, van, hogy fizetség nélkül nem akar beszélni. Mondtam neki, hogy van egy régi hamis pénzem, ami már nem jó, mert a réz mindenütt kilátszik az ezüst alól. És még ha a réz nem is látszana ki, olyan zsíros fogása van, hogy nem lehet kiadni. A dollárról, amit a bírótól kaptam, nem akartam szólni. Mondtam, hogy ez a pénz ugyan elég vacak, de talán a gombolyagnak jó lesz. Talán észre sem veszi, hogy nem olyan, mint a többi. Jim megszaglázta, beleharapott, megdörzsölte és azt mondta, majd igyekszik úgy beadni a szőrgombolyagnak, mint a valódi lenne. Azt mondta, hogy fölvág egy nyers krumplit, beleteszi a pénzt, és éjszakára benne hagyja. Reggelre a részből nem lehet majd látni semmit. És nem is lesz olyan zsíros tapintású, úgyhogy a városban is akárki elfogadná, hát még a szőrgombolyag. A nyers krumplit én is tudtam, de egész kiment a fejemből. Jim a gombolyag alá tette a pénzt, és újból hallgatózott. Azt mondta, hogy most már megszólalt a gombolyag. Azt mondta, hogy ha kívánom, megmondja az egész sorsomat. Rajta, mondtam. Így hát a szőrgombolyag beszélt Jimhez, és Jim elmondta nekem, amit mondott. A tatád még maga se tudja, hogy mit csináljon. Egyszer azt hiszi, megy, másszor azt hiszi, marad. Legjobb hagyni, hogy az öreg járjon a maga útján. Két angyal száll körüle, az egyik fehér, és villog a szárnya, a másik meg fekete. A fehér egy darabig jó útra viszi, aztán gyűn a fekete, és megint eltéríti. Még nem lehessen tudni, még fog győzni. De te ne félj! Lesz elég bajod az életbe, de lesz elég jó is. Néha baj ér, néha beteg leszel, de aztán megest rendbe, gyűn. Két jány röpül az életedbe. Az egyik szőke, a másik fekete. Az egyik gazdag, a másik szegény. Először el fogod venni a szegényt, aztán meg a gazdagot. Ne menj a víz közelébe, ha tudsz, és vigyázz a nyakadra, mert ha nem vigyázol, fölakasztanak a végén. Mikor este meggyújtottam a gyertyámat, és fölmentem a szobámba, hát nem ott ült a papa teljes mi voltában.

0: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának második része, melyet Kovács Máté olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Műsorunkban Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásáról. A riporter Papildikó.
2: Magadat néhány perccel ezelőtt reformerként tituláltad. Hogy van az, hogy reformerként egy 2000 éves hagyományokkal rendelkező rendszernek a tagjává szerettél volna mégis válni?
3: Tehát itt a Ferences...
2: Nem,
3: én vagy mire gondolsz?
2: Ja,
3: a katolikus egyházra, a papságra.
2: Katolikus egyház a papságra gondolok, hogy ennek azért van egy, még akár hívőként is, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon megújulásra folyamatosan törekvő és ennek érdekében mindent megtevő rendszer. Nem egy ilyen rendszerről beszélünk, hogyha az egyházról meg a papságról beszélünk.
3: Na, nagyon jó kérdés.
2: Reformerként tituláltad magad, és mégis vágytál ehhez a közösséghez tartozni. Nekem egy pici ellentmondás ebben van.
3: Van is benne, sőt, ezt meg is éltem annak idején, amikor ennek a hivatásnak így a bizonyosságát átéltem, ott és akkor a döntést követően, akkor én nem mindenestől azt a képet, amit láttam a papságról és az egyházról, tettem magamévá, ami így látszott. Tehát ott kezdtem el megérezni azt is, hogy ez a Ecclesia Semper Reformanda, ez még akkor nem volt a fejemben. Tehát az egyház állandó megújulásra szorul. Valahol az volt az érzésem, hogy ebben is van dolgom, nekem is, nem kizárólag, nekem is, hogy itt valami az egyháznak a lényegéből úgy legyen láthatóvá, érezhetővé és tapasztalhatóvá, ahogyan nekem is, meg a többi kortársamnak is érezhetővé vált, egy olyan külső mögött, ami nekem se volt szimpatikus sok esetben. Mondok egy példát. Én már kispap voltam, és Egri Bazilikában a testvérekkel együtt ott voltunk a misén. És akkor egy idős, nagy tekintélyű kanonok atya prédikált. És rendkívül hazafiasra sikerült a prédikáció. Csak az volt a gondom vele, hogy hol van ebben az evangélium. És úgy felhúztam magam, hogy bementem a sekrestyébe mise után, és akkor a kanonok bácsinak, jó, hát így kérdés formájában, de eléggé határozottan, azért udvarjasan, de elég határozottan értésére adtam, hogy ebbe aztán semmi evangélium nem volt. Na, ennek meg is lett a következménye, ez a főpásztorig eljutott ez a hír. Aztán utána kaptam is a fejemre, nem ártott, hogy kaptam a fejemre, de talán szemlélteti azt, hogy valahogyan ez a kritikai szellem, ami nyilván korrekcióra szorult, meg alakulásra szorult, meg alakították is rendesen, ha kellett, ha nem, ezt is hozzáteszem, de ez ugye azt mutatja, hogy nem az aktuális, az akkori egyházképpel azonosultam, se én, se a többiek, hanem volt egy egyház élmény, tehát egy új Isten élmény, az magával hozott valami új egyház élményt is.
2: Ott van, bocsánat, hogy félbeszakítalak, van bennem egy párhuzamosság ezzel kapcsolatban. Az egyik oldalról az jelenik meg, hogy valahol természetes is az, hogy van, amivel tudunk azonosulni, van, amivel nem tudunk azonosulni, és majd nyilván a saját hivatásomban én majd gyakorlom azt, ahogyan abban a közegben, ahová majd helyez a főpásztor, vagy szólít a Jóisten, ott meg tudom szólítani az embereket az adott kor kihívásainak megfelelően. Ugyanakkor meg ott van bennem az a szintén provokatív megjegyzés, hogy ez olyan, mintha így csipegetnék, vagy szemezgetnék a egyháznak, fogalmazok így, az egyháznak a sajátosságaiból, hogy ez szimpatikus, ez nem, ezt félre tudom tenni, ezzel tudok azonosulni, és akkor ez marad. Bennem ez a párhuzamosság jelent meg. Nem biztos, hogy ez így van, és helyes ez a, ez a meglátásom, de éreztél ilyet? Vagy egyetértesz ezzel,
3: Ilyennel találkoztam én is, de azt, ami bennem meg bennünk volt, azt nem ezzel a válogatással kapcsolnám össze. Mert ugye, ha a lényeget sikerült megérteni, bár ez sosem befejezett, tehát ugye a lényeget megragadni, és most az egyház esetében a lényegét megélni és megtapasztalni, az kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ez a reform, ez az átalakulás, ez a folyamatos megújulás, ez történhessen. Mert ugye, amikor fejlődésről, meg kibontakozásról beszélünk, akkor a lényegnek maradnia kell, de új köntösben. És a lényeget valahogyan korszerűen megjeleníteni. Tehát a korszerű az itt számomra egyet jelent, azt, hogy az emberek érthessék és érezhessék, hogy mi ennek az egésznek a lényege. És ne azt érezzék, hogy régmúlt hagyományokhoz kéne, idejét múlt intézményhez kéne ragaszkodni. És ez a keresgélés, ez mindvégig ott volt bennünk. Tehát mi nem voltunk ilyen magabiztosak abban, hogy mi a lényeg és mi a lényegtelen. Tehát azért, amikor ilyenkor megszólaltunk, azért utólag lelkismeretfordulás is volt bennünk, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy így kellett volna. Tehát egy ilyen folyamatos keresgélés, és nem csak személyesen, hanem közösségileg is. És számtanszor elhibáztuk. Én személyesen is, meg közösségileg is, mert tapasztalat hiányában lényegesnek tartottam olyat, ami nem volt lényeges, és lényegtelennek tartottam olyat, ami lényeges volt. És ezért úgy talán egy ilyen folyamatos személyes fejlődésnek az útja is. Ugye az ember ezt keresi, és nagyot tud hibázni időnként. Csak valahogyan a ferences hagyományból nekünk, Szent Ferencen keresztül a bűnbánatnak a szelleme jött át. A karizmatikus megújulás ez a dicsőséges egyházképet hozta. Kérünk és kapunk. Dicsőítünk és szimpatikusak vagyunk. Tehát, hogy ez igenis van vonzerő és a többi. Hát fiatalon igen, ez működik. De ebben nem volt meg az a fajta, a bűnbánatnak az a szelleme, ami viszont Assisi Szent Ferencben ott van. Végig ott volt. És ugye neki is valószínűleg ezt a bűnbánatnak a szellemét azt táplálta, hogy tagadhatatlanul súlyos bűnök voltak az életében. Nem részletezi, hogy mik, de lehet sejteni. És aztán valahogyan rájött arra, hogy itt nem lehet ott megállni, hogy ő megtisztul, ő megváltozik, hanem ott van a közössége, az egyház, és az egyházzal együtt a többiekért, és a többiek helyett is valamilyen módon a bűnbánatot éli. Ugye neki nagyon fontos volt, amikor 1215-ben részt vett a negyedik lateráni zsinaton. És akkor ott egy évvel a halál előtt harmadik Ince pápa ennek a zsinatnak a bevezetőjeként egy nagyon hatékony prédikációt mondott. És ebben többek között beszélt Ezekiel próféta 9. fejezetéről, hogy van egy ilyen szimbolikus látomása Ezekielnek, és ott jelenik meg a Tau jel is, ami aztán annyira fontos lesz Ferencnek, hogy ott van az a fehér gyorcs ruhába öltözött férfiú, akinek az Úr azt a feladatot adja, hogy mielőtt elpusztul Jeruzsálem, járja végig a templomot, a várost, és a Tau jelével jelölje meg azokat, akik sírtak Jeruzsálem bűnei felett. És ugye Ferenc ilyen értelemben nem akart reformer lenni. Mondjuk én sem, senki közülünk sem, tehát ez nem egy ilyen tudatos egyházreformáló akció volt, de mégis azzal, hogy megértette ennek az üzenetét, sírni Jeruzsálem bűnei felett, sírni az egyház bűnei felett, bűnbánatot tartani. És akkor az ember nem vádló lesz, nem egy ilyen diabolikus rendrakásra érez majd kényszert, mert az ördög az vádol folyamatosan, hanem akkor valahogyan úgy szolgálja megújulást, hogy tisztában van, hogy rászól az Isten irgalmára, ő maga is, és mások is. És ez egy teljes új szellem. Na ez például, ez Assisi Szent Ferenctől jött át. És ilyen módon, amikor valahogy nem szorul háttérbe a bűnbánatnak ez a szelleme, hogy én nem az igazaknak a magasságából igazítgatom itt a dolgokat, hogy jobb legyen. Én nem egy ilyen bűntelen reformer vagyok, aki úgy csinál, mintha, hanem én is rászorulok, és ezért valamilyen módon közben járok a többiekért, és valahogyan ilyen módon hordozom. Talán ezt kellett leginkább megtanulni, meg kell most is.
2: Tehát számomra az arányok a fontosak, hogy milyen istenképet tud az egyház, vagy akar az egyház közvetíteni. A büntető istenkép, és folyamatosan a bűnbánatra szólítás, mennyire van jelen a dicsőítés. Tehát itt én az arányokat tartom nagyon fontosnak, hogy jelen legyen mind a kettő, de lehet, hogy ez még az én generációmban sokkal hangsúlyosabban jelen volt, hogy egy ilyen nagyon erőteljes büntető istenképpel nőttünk fel, és aztán ezen kellett már felnőtt megtérőként valamilyen formában változtatnunk.
3: Az Isten kép az állandóan megújulásra szorul, de talán nem is itt a büntetés a lényeg, hanem a büntetésről alkotott képünk. Mert mondjuk, hogyha most visszatérek a szüleimre, annak idején, amikor megbüntettek, nem emlékszem, hogy lett volna olyan élményem, hogy a büntetés, amivel engem helyreigazítottak, az szemben állt volna az irántam való szeretetükkel. Tehát ott tudtam azt, vagy éreztem azt, hogy nem azért büntetnek, mert nem szeretnek, hanem azért büntetnek, mert szeretnek. Valahogyan a probléma az ott van, amikor emberek azt élték meg, hogy nem azért büntették őket, mert szeretik, hanem az valami bosszú, vagy valami más volt. És manapság már az az érzésem, hogy nem is ez a kérdés, hogy a büntető istenkép. Tehát manapság a legveszélyesebb istenképnek azt tartom, amikor Isten az, aki nem számít. A jelentéktelen. Aki van, de élhetünk nyugodtan egymástól függetlenül párhuzamosan. De egy biztos, hogy amit mondasz, hogy a dicsőítés és az Istennek az irgalma, inkább így fogalmaznék, az ajándék és a feladat, az ajándék és a kihívásnak az arányairól van itt szó valószínűleg. Mert ugye Istennek mindenek előtt az irgalmas szeretete, azaz az anyai arca, aminek elsődlegessége van az evangéliumban. És ebből következik a feladat. Nem maradhatsz olyan, amilyen vagy. Változni tudsz, és változnod kell. Ez az atyai arca. Ugye ránéz, és a tekintetéből sugárzik az, hogy meg tudod csinálni, bármennyire is nem tudod elképzelni. Tehát amikor ez a kettő így arányban van, és a sorrend világos, hogy először ez a feltétlen szeretet. Mert az Isten szeretet egyszerre feltétlen és feltételes. De a kiinduló pont ez az anyai szeretet, mint a mi életünkben is. Tehát az anyukánkkal egyek voltunk, az apukánk a külvilágot képviseli, az első idegen. Nem mindegy, hogy hogyan nézett ránk, és később is. Hogyha tekintetében ott volt, hogy meg tudod csinálni, akkor a feladat nem volt olyan szörnyű, bármennyire is félelmetesnek tűnt.
2: Órákig tudnék ilyen filozófiai kérdésekről is veled beszélgetni, de műsorunk alapvető célja nem ez, hanem egy portré műsorban beszélgetünk. És kanyarodjunk vissza oda, hogy szemináriumról beszéltünk. A szemináriumban már foglalkoztatott az, hogy nem a egyházmegyés papság, hanem a szerzetesi hivatás az, ami a te utad? Mikor találkoztál a ferencesekkel, ferences lelkiséggel?
3: Ugye ez történetileg úgy volt, hogy amikor a kérdés világossá, vagy eldőlt, a kérdés eldőlt, és világossá vált, hogy a papi hivatás, akkor én jelentkeztem a Szombathely Egyházmegyébe, és mint Szombathely Egyházmegyés kispap, Győrben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, és már ott kezdett így körvonalazódni, hogy tulajdonképpen itt a közösségben megélt cölibátus és papi szolgálat az, ami igazán hatékony és működőképes. Tehát, hogy mennyire rászorulok egy közösségre, az már ott kezdett körvonalazódni. De még nem öltött formát, mert Konkoly püspök atya úgy döntött, hogy kiküld Rómába. És azt mondta, hogy kezd el tanulni a nyelvet. Jó, egész nyáron végig tanultam a nyelvet, és ez még a rendszerváltás előtt jócskán volt. És akkor a nyár végén közölték, hogy nem mész Rómába. Nem tudtam, hogy miért, mentem a központi szemináriumba Budapestre. Na most ez is gondviselésszerű volt, mert ott még inkább olyan kispapokkal sikerült megismerkedni, meg összebarátkozni, akik valami hasonlót, ők is a karizmatikus megújulásból jöttek, és hogy a közösség az micsoda védelmet jelent, meg mennyivel hatékonyabban lehet lelkipásztorkodni és közösségi keretek között. De még itt sem ütött formát, bár aztán amikor megismerkedtünk a Szőlősi Júlia Krisztofóra nővére, keresztes nővérként ő még hazalátogatott Ausztriából, és valahogyan ez egy nagyon érdekes jelenség volt, benne volt meg az a bátorság, amit itt akkor a rendszerváltás előtti Magyarországon senki másban nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt, lehet, hogy a püspökeinkben és papjainkban is biztos, hogy voltak, de ő valamilyen módon ezt a bátorságot képviselte, és elkezdte így maga köré gyűlt fiatalokat valahogyan így, nem tudom én, pátyolgatni. Na ott már kezdett körvonalazni, hogy hogy is lehetne ez, és akkor egy fél év után Budapestről a Konkai püspök atya Innsbruckba küldött, hogy ott folytassam a teológiát. Na és akkor ott Innsbruckban már több lehetőségem volt, ott Ausztriában egy kicsit így mozogni, Krisztofora nővérrel is a kapcsolat intenzívebbé vált, ő egyébként most lesz 100 éves, Grazban él, és akkor úgy kezdett körvonalazódni egy közösség, és ugye kicsit bonyolult, de ezt most leegyszerűsítem, ott már nem csak ez a lehetőség, vagy ez az ötlet jelent meg, hogy közösségben lelkipásztorkodni, ahol mindenkinek a sajátos karizmái sokkal inkább működőképesek, meg egymást kiegészítik, ez sokkal hatékonyabb, hanem ott már formát kezdett szépen lassan ölteni. Keresgéltük, hogy hogyan lehet. És tulajdonképpen a ferencesség és a szerzetesség itt jött, amikor látva hasonló kezdeményezéseket, mert itt Magyarországon is voltak ilyen lelkipásztorokodó papi közösségek, de valahogy mindig szétestek, mi meglátásunk szerint azért, mert ugye vagyonközösségben és a cölibátusban és az engedelmességben lehet csak egy ilyet megélni. De csak ott jött a szerzetesség kérdése, meg a ferences regula szerinti életmód. És tulajdonképpen itt ez volt az a pont, ahol aztán keresni kezdtük azt az egyházmegyét, ami befogad minket, akik ott már így összegyűltünk, és ehhez a lelkipásztorkodó papi közösséghez, aminek Ferences a lelkiség alapvetően, ehhez az áldását adja. Na, ő volt Seregi érsek atya. És akkor így jöttünk az Egri egyházmegyébe.
2: Ez volt 1991-2 környékén?
3: Így van.
2: 93-ban szenteltek pappá.
3: Igen.
2: És az első szolgálati helyed Miskolc Diósgyőr.
3: Úgy van.
2: Ide kerültél káplánként, akkor nem véletlen, hogy itt kezdted meg a kápláni szolgálatodat ezek
3: szerint. Igen, érsekatya, Seregi érsekatya azt mondta, hogy ide a Vasgyári Egyházközségbe szán minket. De nyilván azonnal nem önállósított, hanem ugye a közösség első tagjai gyakorlatilag Diósgyőrbe voltak káplánok, és akkor utána jött el az a pillanat, amikor egyszer csak Róma után, meg már Rómából hazajöttem, akkor mondta azt, hogy akkor itt önállósít minket. Ez egy nagyon okos gondolat volt, mert itt nem sok mindent lehetett elrontani. Tehát esélyt adott nekünk, de az egyházközség itt az évtizedek során annyira leépült, hogy tulajdonképpen nem volt nagy kockázat részéről, de így is kockázatot vállalt velünk, hogy felvállalt mint egy ilyen kis fiatal lelkes közösséget, akikről nem lehet tudni, hogy milyen irányba fognak fejlődni, úgyhogy nagyon hálásak voltunk neki. Bár azt mondta, Seregi érsek atya azt mondta, a létjogosultságotokat bizonyítanotok kell. Világosan kimondta. 10 év múlva azt mondta, hogy bizonyítottátok.

Kedves hallgatóink, Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslatvitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Szerintem hallgatóink közül is nagyon sokan vannak úgy, mint én, hogyha azt a szót halljuk, hogy gyermekbiblia, akkor nem biztos, hogy nagyon tudunk mihez nyúlni, tudunk mihez kapcsolódni, bár talán a szemeink előtt megjelenik egy piros borítós, kemény táblás könyv, képes biblia címmel, vagy akár a 365 történet a Bibliából gyermekeknek. Én leginkább erre a két könyvre emlékszem, és igazából így a napokban szembesültem azzal, hogy mennyire színes, mennyire gazdag a gyermekbiblia világunk. Azt mondom, hogy a gyermekbibliák egyik nagyon szakavatott képviselőjét köszönthetem itt rádiónk mikrofonjánál. Sipos Editet nevezhetlek gyermekbiblia szakértőnek. Mikor fertőződtél meg ezzel a területtel?
5: Nevezzél inkább gyerekbiblia rajongónak. Az úgy jobb, mint a szakértés nekem, mert inkább vezetett és vezet ezen az úton, amin most is járok, hogy rajongója lettem ezeknek a könyveknek. Úgy lettem a rajongója, hogy az utálatból indultam. Hát, hogy nálam jobban senkit nem idegesítettek szerintem a gyerekbibliák egy adott pillanatban, amikkel találkoztam, mert sehogy sem tudtam őket szépnek látni, és igaznak látni, és hát olyan méltónak látni ahhoz a témához, meg azokhoz a szereplőkhöz, akikről szólnak ezek a könyvek is. És ebből fordultam át én rajongóvá, akkor, amikor megtaláltam azokat a gyerekbibliákat, amikről azt mondom, hogy... Hát ezek csodálatosan szépek, és méltók ahhoz, hogy kézbe vegyük őket, meg gyerekek kezébe adjuk.
4: Mielőtt konkrétan a gyermekbibliákról beszélünk, melyek a legrégebbi bibliáink, és hogyan születtek meg ezekből, hogyan nőtt ki a gyermekbiblia?
5: Ha szabad, akkor még a bevezető gondolatodhoz kapcsolódok egy kicsit, hogy mi jut eszedbe neked akkor, amikor a gyerekbiblia szót meghallod és kimondod. És mondtál két gyerekbibliát, ami neked gyerekkori emléked, és a hallgatók majdnem biztos, hogy azt mondják, hogy nem, nekem nem az jut eszembe, mint ami Ildikónak eszébe jutott, mert amikor én gyerek voltam, akkor ilyen meg ilyen volt a gyerekbiblia. Mi nálunk ilyen meg ilyen volt otthon a biblia, vagy éppen azt mondja, hogy nekem nem volt semmilyen bibliám gyermekkoromban. És ez egy nagyon fontos dolog, meg egy kapcsolódás ehhez a műfajhoz, hogy mi a saját történetem, meg a saját találkozásom ezekkel a könyvekkel, vagy ezzel a könyvvel, mert ezek általában valamilyen módon meghatározó találkozások. Ez a szubjektív története ennek a műfajnak, és van egy objektív története, amiről a kérdésed igazából szólt, és az az objektív történet valahol ott kezdődik, amikor elkészülnek azok az első falra festett képek, amik az evangéliumok örömhíréből egyetlen egy kép, vagy egyetlen egy szimbólumnak a segítségével emlékeztetni akarnak arra a nagy és egész történetre, ami Jézusnak a története. És aztán lesznek ezekből a képekből templomoknak a falán kép sorozatok, amik szintén arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek az egész történetre, mert a Biblia szavai azok a közember számára évszázadokon keresztül szóban elhangzó történetek, és nem elolvasott történetek. El kell jutni a nyomdatechnikának, el kell jutni a könyvkiadásnak odáig, hogy már viszonylag sokak, vagy legalább azok számára elérhető legyen a könyv, akik olvasni tudnak. A gyerekbibliáknak a története az valahol ott kezdődik, ahol viszonylag nagy példányszámban nyomtatott és népnyelvre lefordított bibliáknak az időszakán kezdődik, tehát az a 16. század, a reformáció, a katolikus reform időszaka, amikor minden felekezetnek elemi igénye van arra, hogy pontosan megfogalmazza azt, hogy az a közösség miben hisz. És akkor így létrejönnek a katekizmusok, és létrejönnek azok a bibliai történetes könyvek is, amiből a különböző képzettségű és tudású emberek hát megismerhetik a saját egyházuknak a tanítását.
6: Jól gondolom azt, hogy egy-egy nagyobb biblia kiadási hullámot megelőzött valami nagyobb, nem is ezt a szót jó használni, hogy egyházszakadás, de valami nagyobb ellentét akár különböző felekezetek között, és erre egyfajta válaszul, mikor az egyik felekezet megjelentetett valamit, akár az általad említett katekizmust, vagy megjelent valamelyik felekezetnél a gyermekbiblia, akkor arra automatikusan akár a másik felekezet is azt mondta, hogy nem akar lemaradni ezen a területen, és válaszul megjelentette a sajátját.
5: Igen, tulajdonképpen ilyen válaszolgatást azt látunk ebben a világban, hogy egyik gyerekbiblia a másikra jelenik meg válaszul. Még nem is igazán a felekezetek közötti feszültség vagy ilyen rivalizálás miatt, hanem akár inkább arra válaszul, hogy valami megváltozott az egyházon belül akár, vagy valami megváltozott a nevelésen belül, az intézményes nevelésen belül, és akkor erre válaszolni kell a tananyag alakításával is, mondjuk így. Azt én szívesen, hát mondom úgy, meg fogalmazom úgy, hogy mondjuk a katekizmus sok történetére, hogyha ránézünk, hogy nyilván van ebben egy ellentét alapú megfogalmazás, de hogyha az ember látja a katekizmus szerzők és a gyerekbiblia szerzőknek a motivációit, akkor sokkal inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen vágy motiváltak ezek, hogy az a vágy vezeti őket, hogy az általuk ismert és szeretett Istenről a lehető legszebben és legpontosabban mondják el a többi ember számára azt, amilyen ő, meg az ő közössége, az egyház, hogy milyen. Hogy nem pusztán versengésből, vagy nem egyszerűen villongásból, hanem ebből a mély Isten szeretetből van ez. Tehát, hogy ők így fejezik ki az Isten szeretetüket, hogy kérdés és felelet formában leírják, amit róla tudnak. Vagy történetekben elmondják azt, hogy kicsoda az az Isten, és hogy ő hogyan van jelen ebben a világban. Ezt én óriási szépnek tartom. Nagyon szépnek, tényleg.
6: Azzal kezdted ezt, hogy van szubjektív, meg van objektív története a bibliák, gyermekbibliák kiadásának is. Ha maradunk a szubjektívnél egy picit, bár most azt mondom, hogy nagyon csapongani fogok, de most nézzünk már rá egy picit a szubjektív részre. Sok-sok minden eszembe jut. Onnéttól kezdve, hogy nagyon sokan mi alapján választanak könyvet, ha egyáltalán olvasnak ma még, bármelyik korosztályról legyen szó. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még az én gyermekem is óvodás volt, akkor én bementem egy óvis csoportba, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen mesét hallgatnak a gyermekek este. És kérdezkedtem a gyerekeket, hogy anya mit szokott neked mesélni. És úgy néztek rám nagyon sokan, egy 20-25 fős óvis csoportban elenyésző számú kisgyermek mondta azt, hogy neki az édesanyja vagy az édesapja olvas esti mesét, viszont az akkori rajzfilmeket kivétel nélkül fel tudták sorolni, hogy miket láttak a tévében. Nem mondom azt, hogy mindent ismertem, de nekem úgy összeszorult a szívem, hogy igen, tehát az élő szavas mesélésnek azért még óriási szerepe, meg jelentősége lenne, személyiségfejlődés és sok-sok minden szempontból. És akkor tovább megyek ezen a vonalon, hogy igen, beszélünk a gyermekbibliákról, említetted azt, hogy amikor te találkoztál ezekkel a bibliákkal, valahol egy ellenérzés, szinte utálat, ha jól emlékszem erre a megfogalmazásodra, hogy szinte utálat volt benned valamiért, És hogy vagyunk ma mi? Olvasunk-e még egyáltalán? És ezt kérem most így a hallgatóktól, hogyha végig gondolják azt, hogy mikor olvastak utoljára, mit olvastak utoljára, mikor ajándékoztak könyvet utoljára. És most teljesen nagyon-nagyon szubjektív oldalról próbálom, és nem szakértői szemmel megközelíteni ezt a kérdést, hanem egyszerű átlag hívő ember szemével, hogy vagyunk szülők, vagy hallgatóink között nagyon sok nagyszülő, mikor olvasott és mikor mesélt bibliai történetet a saját gyermekének vagy az unokájának. Te, aki azt mondom, hogy sok-sok éves vagy évtizedes tapasztalattal a hátad mögött tartasz képzéseket is gyerekbibliákról. Van óriási visszajelzés szerintem és merítésed. Mi a tapasztalatod? Egyrészt olvasnak-e ma még szülők, nagyszülők, és a gyerekbibliákhoz hogy állnak hozzá? Egyáltalán mikor jut eszébe az embernek az, hogy gyerekbibliát vásároljon és ajándékozzon?
5: Ez egy olyan ünnepi vásárlások a gyerekbibliák, azt tapasztaljuk, hogy meg a könyvkiadók is azt tapasztalják, és ezért így is jelennek meg a gyerekbibliák, mint általában egyébként a gyerekkönyvek. Karácsony előtt nyilván dömping van, húsvét előtt még azért nagyon nagy létszámban, vagy nagyon nagy számban vásárolnak bibliát, vagy gyerekbibliát. Ha már valamikor vásárolnak, akkor mondjuk a húsvéthoz kapcsolódóan. És még a klasszikusan egyházhoz kötődő és családhoz kötődő ünnepek, az első áldozás és a bérmálás, ezek még olyan gyerekkorhoz kötődő életfordulók, vagy életpillanatok, amikor valamiért azt gondolják a családok, hogy ez alkalmas pillanata a biblia vásárlásra, vagy gyerekbiblia vásárlásra. Én azt gondolom, nincs statisztikám a gyerekbiblia olvasásról, sajnos vagy hála Istennek, ezt nem tudom megmondani, hogy mennyire örülnék annak, amit látok ebben a statisztikában, de azt gondolom, hogy általánosságban véve túl korán hagyjuk abba a felolvasást, a mese olvasást a gyerekeknek, túl korán hagyjuk abba, vagy el se kezdik a családok a mese hallgatást a gyerekekkel. Ha el se kezdi, azt utána nagyon nehéz akkor abba belekezdeni, hogyha nem alakul ki ebben egy ilyen jó családi szokás, és a túl korán abbahagyás, az pedig egyszerűen egy rossz szokásunk, hogy valamiért azt hisszük, hogy a gyerek, ha ismeri a betűt, és össze tud olvasni betűket, onnantól kezdve nincsen szüksége arra, hogy mi olvassuk föl neki a történetet. Ezt egy katasztrófának tartom egyébként a magyar olvasástanításnak a rendszerében is, hogy nem hiszünk abban, hogy a felolvasott és elmesélt szöveg épp annyira építi a szövegértését és az olvasás szeretetét a gyerekeknek, mint majd az, amikor saját maga tud olvasni. És az a gyerekbibliákra is igaz. Nagyon-nagyon sokkal boldogabbak lennénk, azt hiszem, a hittanórákon is, hogyha nem az olvasási nehézséggel küzdő gyereket próbálnánk arra rávenni, hogy saját maga olvassa el mondjuk a Szentírásnak a szövegét, hanem mi mondanánk el, mi olvasnánk föl neki, akár kettőször is, akár háromszor is, akár lassan, akár párbeszédes formában, hogy hallja. Tehát, hogy ez óriásit nyernénk vele. Óriásit nyernénk vele, és a hitoktató kollégáim is óriásit nyernének vele, meg a szülők is, hogy az ő hangjukon szólal meg a történet, és hogy ezzel valami pluszt adhatnak hozzá ehhez a történethez.
6: Visszatérnék a kronológiához. A Egri Főegyházmegye kateketikai irodája által szervezett hitoktatóknak szóló továbbképzésen a hitoktatók a gyermekbibliákkal ismerkedhettek. Ez alkalomból beszélgetünk most itt rádiónk mikrofonjánál, és rám óriási hatással volt az, ahogy számszerűsíteni nem tudom, te biztosan jobban tudod, én azt mondom, hogy egy nagyjából 150 könyvet láttunk kipakolva az asztalra, amiket különböző szempontok alapján a három képzési napon rendszereztünk. Megdöbbentő volt az számomra, az 1850-es évektől mutattál be szentírásokat. Aztán ugye jött a rendszerváltásnál egy nagyobb szakadék, amikor a könyvnyomtatásnak ez a területe, a biblia nyomtatás háttérbe szorult, aztán újabb lendületet vett, és most a 2000-es éveket követően, vagy azt mondom, hogy 2010 után, nagyon-nagyon sokféle színes gyermekbibliát hoztál, mutattál be, és mondtad is, hogy ez csak egy töredéke annak, ami mondjuk a te birtokodban is van. Ha már itt arról volt szó, hogy olvasási szokások, gyermekbibliákat olvasnak-e, mondtad, hogy nincs a birtokodban statisztika. Én vélelmezem azt, feltételezem azt, hogy ez a fajta lendület, ami a gyermekbibliák kiadását is jellemzi most az utóbbi pár évben, vagy évtizedben, ezt nyilván a kereslet hívta életre. Én laikusként nem tudok választani a bibliák között, maximum borító alapján, egy ajánlás alapján, ismerősöket megkérdezve, szakértői szemmel, te hogy látod, hogy ezek a gyermekbibliák, lehet azt mondani, hogy mindegyiknek van létjogosultsága, és igazából egy átlag hívő ember bármelyiket veszi, eléri vele a célját?
5: A gyermekbiblia az egy olyan műfaj, ami, mint minden gyerekirodalom, hogy felnő a gyerekkel. Tehát ez alatt azt értem, hogy nagyon kevés olyan gyerekeknek címzett könyv van, amit 2 éves korától 12 vagy 15 éves koráig olvasna valaki, vagy forgatna szívesen. Nyilván vannak ilyenek, azok a legzseniálisabb gyerekkönyvek. A gyerekbibliák között is van olyan, ami a 2 évest is megragadja, mondjuk a képi világával, és akár még a szövege, vagy tényleg maradandóan a képi világa, akár hosszú ideig, 10-16 évig ott marad egy gyerekszobában. És kézbe is kerül néha. De a válogatásnak, vagy a választásnak a szempontja, ha az ember szülőként, vagy nagyszülőként választ, a legis-legelső szempontja a könyvesboltban, amikor áll a polc előtt, hogy vajon ez az én gyerekemnek, unokámnak tetszeni fog-e, ha megvásárolom, vagy sem. Szívesen kézbe veszi, vagy nem. A másik szempontja, hogy a saját kezében el tudja képzelni ezt a könyvet, mint aki olvassa ezeket a történeteket, vagy megmutatja egy gyereknek. Ez egy nagyon fontos szempont. Az, hogy én el tudom-e képzelni, vagy tudok-e helyet találni a saját életünkben ennek a könyvnek. Minden egyéb gyerekirodalmat is így választunk. A másik szempont, ami alapján választunk, tetszik, nem tetszik, például az ár, az is ilyen. De ezt nem lehet nem komolyan venni, hogyha gondolkodunk, mert sokszor ez alapján veszünk le egy másikat a polcról. A tetszésemet az is meghatározza, hogy milyen saját emlékeim vannak, vagy mi az én első képem arról, hogy hogyan tudom elképzelni a bibliai történeteknek az ábrázolását, vagy elbeszélését. Hogyha ennél mondjuk így professzionálisabb, vagy inkább úgy mondom, hogy nem egyszerű felhasználói szempontokat nézünk, akkor azért mi nagyon sok szempont alapján elemzünk egy gyerek bibliát. A szövege alapján, az illusztrációi alapján, és a kettő között lévő kapcsolat alapján, a nyomdai kivitele alapján, külön szempontsorunk van arra, hogy a benne megjelenő teológiai mondani való vagy kifejezésvilág az milyen minőségű, tehát nagyon sok kritériummal dolgozunk, és néha bejönnek ilyen egészen új kritériumok a vizsgálatba, például az, hogy a férfi és nő szerep hogyan jelenik meg a gyermekbibliák szövegében és képi világában, vagy hogy nem tudom én, a teremtett világ ábrázolása hogyan jelenik meg ezekben a könyvekben. Tehát mindig jön egy újabb és újabb szempont, és néhány szempont meg kiesik ebből a vizsgálati rendszerből, és ez teljesen normális. De azért az alapszempontok nem változnak. Mert amikor a képet és a szöveget vizsgáljuk meg, a teológiai mondanivalót, akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen istenkép van benne, hogy milyen emberképe van, hogy milyen világképe van, és ez tud értékessé tenni egy gyerekbűnöket, vagy teljesen értéktelenné tenni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól. Ha már a képi világot említetted, azért nekem az egy nagyon fontos szempont például, hogy hogyan ábrázolják Jézust.
1: Ez egy kulcs szempont. Tehát ezt nem lehet megkerülni. Jézus az egy olyan különleges személy, aki pusztán csak a tanítása, meg a világban való forgolódása kapcsán is érdekes, mint minden régen élt ember, hogy vajon ő hogy nézhetett ki. Ugyanilyen érdekes, hogy nem tudom én, egy Homérosz hogyan nézhetett ki, vagy hogy hogyan nézhetett ki, nem tudom, egy viking harcos. Tehát egyszerűen, mert egy történelmi személy, akiről nincsen egy jó fotónk, vagy kettő, vagy három. Tehát, hogy innentől kezdve érdekes, de onnantól különösen érdekes a számunkra, hogyha ő a megtestesült Isten fia, akkor őt vajon hogyan lehet, vagy szabad, vagy kell ábrázolni egy gyermekbibliában, egy hittankönyvben, vagy bárhol máshol. És mi egyszer készítettünk egy ilyen fénykép sorozatot, hogy 40-50 gyerek bibliából kifényképeztük a Jézus arcokat, és egymás mellé tettük. Ez nyilván nem mond el mindent arról, hogy milyen szempontok alapján lehet a Jézus ábrázolásokat értelmezni és elemezni a gyerek bibliákban, de egy nagyon érdekes összképet kaptunk, és ez az összképe, hogy így összeállt, azt mutatta meg nekünk, hogy valaki, akiről nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is nézett ki, mégis mennyi nagyon jó kép készül róla, mert nem a történeti hitelesség, hanem a személyének és az ő, nem tudom, működésének a megragadása, az egy örökös kísérlet a művészek részéről, a gyerekbibliában is, mert ezeknek jelentős része művészeti alkotás, tehát a könyvön kívül is megállják a képek a helyüket, hogy művészek hány és hányféleképpen próbálják megragadni ezt a különleges Jézus szemét.
0: Vannak kuriózumok szakember szemmel, amire azt mondod, hogy hú, ez egy olyan gyermekbiblia, amit tényleg messze kilóg a sorból, és ezt bátran ajánlanád? Nem is feltétlenül most az ajánlás érdekel, hanem hogy szakemberként látod azt, hogy akár ha most így a művészetre, művészekre utaltál, hogy ők hogyan ragadják meg a különböző történeti ábrázolásokat?
1: Van. Sőt, én rossz szokásom, hogy akárhányszor kézbe veszek a képzésen egy gyerekbibliát, mert meg akarok benne mutatni valamit, akkor az a kezdő félmondatom, hogy hú, ez a kedvencem. Vagy megmutatom az egyik kedvencemet, ez egy idő után idegesítő, mert nagyjából 140 kedvencem van, de van. Tehát, hogy azért van olyan, ami mondjuk külföldről megrendelek, vagy Magyarországon is van ilyen, ami elkészül, és végre kézbe vesszük, és nem is tudom, mit mondjak, tehát, hogy ilyen szívdobogtató. Tehát kétszer-háromszor lapozom át, vagy napokig lapozgatom, újra és újra előveszem, vagy elolvasom, vagy egyszerűen csak átforgatom, mert valamitől ténylegesen lenyűgözőre sikerült. És ez mondjuk hihetetlen egy kicsit olyantól hallani, akinek van 200 darab gyerekbibliája, vagy 150 gyerekbibliája, de van. És amitől szép nekem, vagy szóval kuriózum nekem, amikor valaki úgy tudja megragadni a történet elbeszélést, hogy azt mondom, hogy hát ez egy ihletett dolog így nekifutni a történetmesélésnek. Tehát, hogy valami olyan szemszögből tudott nekifutni, olyan eredetiséggel tudott nekifutni, ami ha 200 évig ülök, se jutott volna eszembe. Vagy a képi világban, hogy olyan technikát tudott választani egy-egy bibliai történet megjelenítéséhez, vagy egy olyan nézőpontot, perspektívát, ami valami egészen más világot hoz az ember szeme elé. Azzal együtt, hogy borzasztó nehéznek tartom, mondjuk 2x30, vagy akár 40, vagy 50 kiválasztott bibliai történet egyenletes minőségű elbeszélését, vagy egyenletes minőségű, egyenletes nívójú illusztrálását. Ez egy óriási szakmai teljesítmény, hogy ezt valaki meg tudja tenni, önmagában óriási teljesítmény. Az meg, ha ebben tud valami nagyon eredetit alkotni, azt csak csodálni lehet.
0: Én megemlítenék egyet-kettőt, aztán téged meg mások megemlítésére hívnálak, ugye? Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy különböző felekezetek reagáltak egymásra és jelentek meg, akár bibliák, akár ezen belül gyerekbibliák. Ahogy haladunk a korral, eszembe jut, hogy voltak olyan korszakok, amikor mondjuk a fiatalokat megragadta valami, nagyon felkapottak voltak a képregények, akkor ez erre válaszul, feltételezem én, megjelentek gyerekbibliák is képregény formában. Vagy ha haladunk tovább, most vannak olyan számítógépes játékok, amire feltételezem én válaszul a gyermekbibliák színvilágában, meg képi világában is megjelentek ezek a számítógépes grafikák. Más kérdés, ez nyilván szubjektív, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik. Téged most arra hívlak, hogy megemlítettél itt néhány olyan művészt, néhány olyan szerzőt, aki valami csodát hozott létre. Kiemelnél egyet-kettőt, hogy kikre gondoltál?
1: Az egyik kedvencünk a Desmond Tutu anglikán bíborosnak a gyerekbibliája. Az a gyerekbiblia attól különleges, hogy ez a bíboros sok egyéb tevékenysége mellett a katekézist nagyon fontosnak tartotta, és egy olyan merész vállalkozásba fogott, hogy nem egyetlen egy illusztrátort kért föl arra, hogy az általa összeválogatott bibliai történetek és elbeszélt bibliai történetek mellé illusztrációt készítsen, hanem a világ minden tájáról kértek és kerestek fel illusztrátorokat, hogy a maguk stílusában, a maguk által választott technikával egy-egy történethez rajzoljanak, vagy fessenek, vagy alkossanak valamiféle illusztrációt. És ebből egy egész különleges és szokatlan kötet állt össze, mert ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valaki egy technikával, egy stílusban, borítótól borítóig illusztrál egy kötetet. Ebben a kötetben pedig nem minden illusztráció más szerzőnek az alkotása, de mégis van egy ilyen eklektikus hangulata ennek a gyerekbibliának. Van benne távol-keleti hangulatú, közel-keleti hangulatú, az afrikai képi világot idéző kép benne, úgy, hogy mindegyik bibliai történethez szól. Ez egy hihetetlen nagy élmény a gyerekeknek, úgy is, hogy nekem mondjuk német nyelvű kiadás van meg, és ha bevittem magyar nyelvű, magyarul beszélő gyerekeknek, bármennyiszer végig lapozták. Tehát ki volt téve a tanári asztalhoz, olyan nem volt, hogy ne lapozta volna egy gyerek, és simán leolvasta róla csak a képről, hogy az melyik bibliai történet, ha egyébként a történet ismerős volt neki, függetlenül attól, hogy milyen bőrszínű emberkék voltak azon a képen, vagy hogy milyen tájegység hangulatára emlékeztette őt. Még egyetlen egy ilyen gyerekbibliát ismerek, skandináv országokban jelent meg skandináv szerzők és illusztrátorok összefogásából, meg együttműködéséből egy hasonló gyerekbiblia. Más nem nagyon tudok ilyet.
0: Az is eszembe jut, ha gyermekbibliákra gondolunk, hogy sokszor mi felnőttek sem értjük a bibliáknak a szövegezését, vagy a nyelvezete miatt, vagy pedig egyszerűen nem tudjuk értelmezni ezeket a történeteket, amikkel a Bibliában találkozunk. Azt sem szabad elkerülnünk, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy a gyerekbibliákkal párhuzamosan megjelentek olyan könyvek, akár lexikonok, akár másféle magyarázatot nyújtó könyvek, amelyek segítik a bibliai történetek feldolgozását a gyerekeknek is, akár foglalkoztatók, vagy valamilyen formában.
1: Beszélgető Biblia a címe, és a Móra könyvkiadó jelentette meg. Magyar szerzője, magyar illusztrátora van. Mikkel Uzsányi Mónika az írója, és Kőszegi Csilla az illusztrátora. És ők egy olyan művet hoztak létre, ami jelenleg egy ilyen nagyon elfogadott és nagyon nívós kiadvány, Az volt az elbeszélői koncepció, hogy minden történet kezdődjön azzal, hogy a hallgató gyerekeknek az életéből, meg élethelyzeteiből villan föl egy kép, ami valami olyan szituáció, ami számukra teljesen ismerős és hétköznapi, és ebből indul a bibliai történetnek az elbeszélése, az az átvezetés, hogy és most történetet mondok valakiről, akivel valami hasonló történt, ami veled is meg szokott történni. Vagy pont az ellenkezője történt, mint ami velünk szokott történni. Vagy vele ilyen soha nem történhetett meg, mert, és innen folytatódik a történet. És ami még sajátossága ennek a könyvnek, hogy több történetet is összefűz egy fejezetbe. Tehát egyáltalán nem az a szándéka, hogy tankönyvi leckeszerűen egy történettel dolgozzon egyszerre, hanem a cím alá berendez hasonló történeteket, vagy összefűz több történetet, amelyek mondjuk összekapcsolnak egy személy kapcsán, vagy egy szituáció fűzi össze őket szép egészé. Nagyon érdekes kötet, és nagyon szeretett kötet a hitoktató kollégák körében is, meg a családok körében is. Másik klasszikus, amelyik évek óta, hosszú évek óta a piacon van, az a Mesélő Biblia, ami a Harmadkiadónak a kiadványa, és Bob Hartman írta, magyar illusztrátor a Kálai Nagy Krisztina illusztrációival jelenik meg, és szintén a Mikia házaspár dolgozott hozzá, hogy még egy feladatgyűjteménye is legyen, meg hát a szövegfordítását is ők végezték. Annak a kötetnek az a zsenialitása, hogy egy kicsit, mintha a beszélgető Bibliának az előzménye lenne, képes arra, hogy szójátékokból, vagy hangjátékokból, vagy érzelmeknek egy-egy mondattal, vagy szókapcsolattal érzékeltetve elindítsa a bibliai történetet egy érzelmi bevonással, vagy egy hangulatérzékeltetéssel a gyerekek számára. És képes arra is, hogy ezzel a szójátékkal, vagy hangulatjelző szófordulatait végigvigye az egész elbeszélésen. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan benne tudja tartani az elbeszélés folyamatába a gyerekeket. Él a kifejezett mesei elemekkel, például a láncmesének az elemeivel, hogy visszatérnek bizonyos szavak vagy kifejezések az elbeszélésben. Nagyon jól él a párbeszédnek a műfajával, ami az egyik nagyon érdekes kérdés a bibliai történetek elbeszélésében, hiszen nagyon sok párbeszéd nélküli történet van például.

0: Szakemberként hogy látod, számít az, hogy egyházi kiadótól származó kiadványt válasszunk, ha szentírásról beszélünk? Mindenkinek a fejében megvan, hogy ez sugalmazott könyv, a szentírás, ahhoz hűnek kell lenni tartalmát tekintve. Most itt bekúszott nekem az, hogy igen, párbeszédes formában, tehát azért a gyerekek számára fogyaszthatóvá kell tenni ezeket a történeteket. Szakember szemmel számít az, hogy melyik kiadótól vásárolunk?
1: Szakember szemmel azt keresem én inkább, amennyire én szakember vagyok, hogy inkább a szerzői szándékot keresem abban, hogy valaki miért fog bele abba, hogy gyerekeknek bibliai szöveget dolgozzon föl 2026-ban. Tehát, hogy ez a szerzői szándék, a mögött én mindig azt sejtem, hogy neki valamiért az fontos, hogy ezt a történetet képpel vagy szóval újra elbeszélje, vagy elbeszélje. Lehet, hogy először beszéli el életében. És hogy ezt óriási nagyra becsüléssel kell, azt gondolom, kezelnünk, hogy ma vannak olyan emberek, alkotó emberek, akik ezt a számunkra nagyon fontos szöveget fontosnak tartják saját maguk számára is, hogy időt, energiát, figyelmet szentelnek erre. És megküzdik a saját küzdéseiket ezzel kapcsolatban, mert nagyon sokszor rájönnek ezek a szerzők, hogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű dolgozni ezzel a régi-régi szöveggel, és ezt hitelesen elbeszélni és megrajzolni. Voltam olyan könyvbemutatón, gyermekbiblia könyvbemutatón, ahol a szerző páros elmesélte hallgatóságnak a saját küzdelmét, amit megélt az alkotási folyamatban. Szembe kellett néznie azzal, hogy ebben a történetben van valaki, a Jézus, aki szenved, meghal és feltámad, és neki ezt gyerekeknek kell elbeszélnie. Az a kérdés merült föl benne, és hogy meg tudom én ezt tenni? Hogy tudom én ezt megtenni? Vagy amikor egy író elbeszéli azt, hogy szembesültem vele, hogy nem találom a szavakat. Nem tudok jobb szavakat találni, mint mondjuk az evangéliumnak a szavai. Vagy hogy heteim, hónapjaim mentek el arra, hogy megtaláljam a megfelelő kifejezéseket ahhoz, hogy történetem igaz legyen, az elbeszélésem igaz legyen. Vagy megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az inspiráltnak és ihletetnek lenni. És ezt nagyon fontos látni, hogy nem a szél fújja bele a könyvekbe a betűket meg a képeket, hanem mögötte munka van, és szembenézés van, és küzdés van, és néha, nem tudom én, csapkolódás van, meg felismerés van, ami értékessé tudja tenni ezeket a könyveket, és ilyen tiszteletre méltó dolognak tartom ezt. Hogy nem csak nekünk fontos ez, akik így, nem tudom, papírunk van róla, hogy az a dolgunk, hogy bibliai történeteket mondjunk el a gyerekeknek, vagy vigyünk el a gyerekekhez.
0: Ugrok egy nagyot erről a témáról, megemlítettem már a foglalkoztatókat, és eszembe jut nyilván visszakanyarodva a mai világ, hogy ma, amikor pszichológusok foglalkoznak azzal, kimutatások készülnek arról, hogy az emberek, felnőttek is, gyerekek is napi hány órát veszik elő a telefonjukat, a tabletjüket, a laptopjukat, és hány óra képernyőidőnk van egy-egy nap. Villanófények egyszerre, párhuzamosan akár három dolog is megjelenik a szemünk előtt, vagy fogjuk a kezünkbe. Ma nagyon nehéz a gyerekeket lekötni, szülőként, nagyszülőként is, de tanárként is. Hitoktatói továbbképzés alkalmával beszélgetünk. Nagyon fontos, és megemlítettem a foglalkoztatókat, hogy dolgoztassuk a gyerekeket, és ezáltal hozzunk egy-egy témát közelebb hozzájuk. Ezen a továbbképzésen milyen eszközöket, milyen módszereket próbáltál a hitoktatók számára megmutatni, amivel túl azon, hogy tudjanak ötletet, segítséget, támpontot adni szülőknek, nagyszülőknek abban, hogy hogyan tudnak jól gyerekbibliát választani, amellett ők is az órán egy picit közelebb tudják hozni Jézus üzenetét a gyerekekhez.
1: Nem hoztam egyetlen színezőt, keresztrejtvényt, feladatlapot, okostáblára kivetíthető, nem tudom, bibliai feldolgozó anyagot sem, egyáltalán semmit. Csak és kizárólag olyan foglalkozásokat hoztam a kollégáknak, amik alkotó foglalkozások, amik nem alkalmasak arra, hogy tananyagot kérdezzünk vissza vele, nem alkalmasak arra, hogy rendszerező munkát végezzünk egy-egy fölolvasott vagy elolvasott bibliai szöveg kapcsán, hanem arra alkalmasak, hogy egy bibliai történettel való találkozás után nyerjünk egy kis időt arra, hogy még benne maradjunk a történetben. Hogy elidőzzünk benne abban a világban, abban a hangulatban, abban a szituációban, ami elhangzik az elbeszélőnek a szájából vagy mondani valójából. És ez egy hiányterület a mi hitoktatásunkban, azt gondolom. Mert egyrészt van egy ilyen lépéskényszerünk, hogy van egy tanmenet, meg egy tanterv, és akkor haladjunk, meg a tankönyvnek annyi leckéje van, ahány tanóra, vagy kettővel több. Tehát van egy ilyen, nem tudom, galoppozásunk a tananyagban, és ebben a galoppozásban nagyon nehéz megállni, és elhinni, hogyha megállok, akkor nem fog minket veszteség érni. Mert megtanítok a gyerekeknek valami olyat a megállással, amire a későbbiekben, amikor már nem leszek vele, hetente egyszer vagy kétszer, akkor szüksége lesz. Szüksége lesz arra, hogy elmélyüljön és rácsodálkozzon. Szüksége lesz arra, hogy időt töltsön valamivel, például az Isten szavával. Ha nem tölt vele időt, ha nem csodálkozik rá, akkor nem lesz muníciója. És ezt mi egyszerűen nem merjük megtenni. Vagy nagyon kevesen merik ma megtenni a hitoktatásban, hogy úgy haladnak tovább, hogy közben állnak. Azt remélem, hogy a kollégák most megtapasztalták a saját csöndjeikből, amiben az alkotások születtek, hogy el lehet érni azt a 2-3 perces csendet, amiben csak a Phil Stoll

0: módszerrel foglalkozol, és ezt próbálod minél szélesebb körben terjeszteni. Mi lenne számodra a legnagyobb öröm? Maradjunk a gyerekbibliáknál, hogyha mondjuk 10 év múlva úgy ránézel erre a területre, összeszeded a tapasztalatokat akár hitoktatóktól, családoktól, minek örülnél leginkább?
1: Hitoktatás ügyben annak örülnék, ha 10 év múlva már a második iskola bibliát adnánk ki, mert az első iskola bibliánkról már kiderült, hogy túl kevés van belőle a piacon, és lehetne rajta egy kicsit igazítani. Az nagyon jó lenne, ha újra lenne iskola bibliája a hitoktatásunknak. Családi ügyben pedig annak örülnék, hogyha minél több gyerek hozna be az iskolába vagy a plébániára megmutatni olyan bibliát vagy gyerekbibliát, amilyen nekünk otthon van tanítónéni. Hát annak nagyon örülnék, ha ez így lenne, hogy ők otthonról hoznák nekünk. Vagy ha mondjuk szokássá válna az, hogy ha már van iskolatáska megáldás, akkor lenne mondjuk gyerekbiblia megáldás is, vagy a gyerekbiblia a Szentírás vasárnapon oda kerülne a templomba és az egyház közösségekbe, vagy ha minden gyereknek a keresztelőn, meg minden családnak mondjuk a keresztelőn adhatnánk gyerekbibliát, ajándékba, hogy azt tőlünk vigye haza, ezek nekem óriási örömök lennének.
0: Legyen így, én ezt kívánom.

0: Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papédikót hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutása egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2026-ban a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Az 1526. augusztus 29-én lezajlott ütközet nem csak a magyar hadtörténet, hanem az ország egész későbbi sorsának egyik meghatározó eseménye lett. A jubileumi év alkalmat ad arra is, hogy felidézzük azokat a történelmi összefüggéseket, amelyek az egyház és a hadviselés kapcsolatát, valamint az egyházi személyek szerepvállalását mutatják be a korszakban. Mai műsorunkban egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi emlékülés két előadását idézzük. Elsőként dr. Kristóf Ilona történész beszél a főpapi bandériumok szerepéről a késő középkori magyar hadviselésben, majd Buda Péter teológiai tanár előadását hallják a Mohácsi csatában életüket vesztett főpapokról. A két előadás különösen időszerűvé válik most, amikor fél évezred távlatából ismét Mohács történelmi jelentőségére, szereplőire és következményeire irányul a figyelem. A következőkben dr. Kristóf Ilona történész, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszél.
2: A főpapi bandériumok a késő középkori magyar hadviselésben címmel szeretnék egy rövid összefoglalót tartani. Az egyház, illetve a főpapság katonai szerepvállalása gyakorlatilag az Árpád-kor óta kétségtelen. Vannak különböző forrásaink azzal kapcsolatban, hogy az egyház, mint birtokos, természetesen hadat állít, akár a Muhi csatában való részvételéről, csákugrinkalocsai eseknek, és számtalan elszórt adattal rendelkezünk már a korai időszakból is. A késő középkorból gyakorlatilag a banderiális hadszervezet megjelenésétől megkezdve vannak jóval szerteágazóbb, és ezért a kérdést sokkal jobban körüljárni. Vannak forrásaink, amelyeknek a segítségével a kérdés sokkal jobban körül tudjuk járni. A késő középkorban a főpapok egyszerre főpásztorok és politikai szerepet vállalnak. Alapvetően királyi hivatalnokként kerülnek főpásztori székükbe, tehát valamiféle udvari karrierről beszélünk, akár kancellária, akár bíráskodásról, akár diplomáciai karrierről lenne szó. A király a javadalmakat, az egyházi javadalmakat a kegyosztás, a jutalomosztás terepének tekinti. Nagyjából erről szólna a királyi főkegyúri jog. Tehát a 15. század elejétől, nagyjából Luxemburgi Zsigmond uralkodásától egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a király a főkegyúri jog révén teljes mértékben ki tudja sajátítani az egyházi javadalmak adományozását, tehát a mindenkori püspöki kar személyében függ az uralkodótól. Ez a fajta lojalitás sok mindenen túl természetesen a katonai szerepvállalásban, az egyház katonai szerepvállalásában is érzékelhetővé fog válni. Ezek a főpapok, akik alapvetően egy világi karrierből indulnak nagyon sokan, hogy a világias életmóddal jellemezhetők, alapvetően egy kettős helyzetben vannak. Természetesen a források alapján azt látjuk, hogy liturgikus kötelezettségeiket is komolyan veszik, tehát ha maguk nem is felszentelt papok, illetve nem vették fel a nagyobb egyházi rendeket, tehát nem tarthatnak misét, nem szolgáltathatják ki a szentségeket. Ennek ellenére helyettesek állítása lévén képesek arra, hogy liturgikus kötelezettségeiknek eleget tegyenek, akár egyházmegyei zsinatokat hívjanak össze, de itt bennünket most a világes életmódon túl sokkal inkább az ő vagyonuk érdekel, hiszen az egyház és a főpapság is egyrészről, mint földesúr jelenik meg az egész középkor folyamán, és mint földesúr van kötelezve arra, hogy hadsereget állítson. Ha megnézzük a főpapság vagyonát, tehát a püspökök magán vagyonát, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a két adat, amit itt látnak a kivetítőn, mely szerint és a várak körülbelül 10%-a és a mezővárosoknak körülbelül 18%-a tartozik a püspökökhöz, tehát a püspöki birtokokhoz, ez nem igazán jelentős, tehát a késő középkori főpapok katonai szerepvállalásának az anyagi, oldalát nem elsősorban a magánvagyonuk alapozza meg, hanem ennél sokkal fontosabbak a tizedbevételek, amelyek ugye az egész ország területéről folynak be a püspöki udvarokban. A tizedbevételeket, tehát akár a gabona, a bortizedet, vagy a kisebb tizedek közül ugye az állatok, méhek után szedett tizedet számoljuk, nagyjából megközelítőleg 200 ezer forint per évre lehet satszolni. Ez a szám, hogy mekkora valójában, viszonyításképpen ugye Mátyás bevételeiről vannak viszonylag jó adataink, ugye Mátyásnál ugye akár az 500 ezer, 800 ezer talán még belefér a beslésekbe, ehhez képest ugye a püspöki kar tizedbevételéből csak a 200 ezer forint egy jelentősen látványos összeg, de ha a jagellu uralkodókra gondolunk, akkor ugye Ulászló, második Ulászló esetében a 3-400 ezer forintos bevétel egy évben már nagyon jónak számított. Nyilván ez egy adóreformnak is a következménye, erről majd mindjárt beszélni is fogunk, hogy mitől csökken le többek között nagyon látványosan a jagellu uralkodók bevétele. Minden esetre ezek a tizedbevételek adnak lehetőséget a bandériumok felszerelésére. Másik oldal a magánvagyonokról beszéltem az előbb. Néhány példát hoztam arra, hogy a késő középkor püspökei magánvagyonokat is nagyon gyakran állítják katonai célra, vagy legalábbis szeretnék katonai célra állítani, hiszen hol sikerül ez, hol nem. Ugye Túzosvárt zágrábi püspök esetében úgy tudjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy az ő által a végrendeletében felajánlott 32 ezer arany forintnak a nagy része valóban a végvárak fenntartására hasznosult, így, hogy itt Somi Józsának, az alsó részek főkapitányának, a századforduló egyik jelentős hadvezérének sikerült a királyi akaratot megkerülve, vagy megelőznie, és Zsoltba, illetve a várak restaurálására fordítania ezt a összeget. Ezzel szemben a konkrétan Mohács előtti években tett felajánlások már nem jártak ilyen szerencsés végkifejlettel, akár a Bakóc, akár Szentmári György esztergomi érsekeknek a végrendeletében a végvárakra hagyott összegeket második Lajos lefoglaltatta a teljes hagyatékkal együtt, illetve ugye ezt a Hippolit Egri püspök végrendeletében már nem szerepeltek a végvárakra hagyott összegek, ellenben Hippolit nagyon büszke volt arra, hogy Nándorfehérvár 1518-as építkezéseire egy jelentős összeget adományozott, de Lajos pontosan azzal utasítja vissza a püspöki végrendelet végrehajtásával kapcsolatos kérelmeket, hogy Hippolit nem csinált semmit, tehát hogy a pénzt mindig elvitte Itáliába, és hogy semmit nem tett az ország érdekében, és ezt a katonai szerepvállalást hiányolja. Ez a vád egyébként nem igaz, erről fogunk majd többek között tételesen is beszélni egy pár percen belül. Tehát, hogyan is néz ki ez a hadkötelezettség a késő középkorban? Egyrészt, hogy a veszélyeztetett területek püspökei maguk is harcolnak, tehát ha védekező hadjáratról van szó, akkor a főpapok, illetve a főpapi bandériumok jelen vannak. Csak az illusztráció kedvéért a husziták elleni háborúkat hoztam példaképpen. Ugye Hédervári László egyik püspök, aki egy igen harcias figurája ennek az időszaknak, maga is többször részt vesz, husziták fogságába esik Hunyadival, Mátyással együtt. Illetve a hadkötelezettség formáiban a személyes katonáskodás, tehát itt megint egyre fontosabb ez a bizonyos világi karrier vagy világias életmód, amelytől nem áll távol az, hogy a püspökök maguk is személyesen hadba vonuljanak. Nem szeretném a következő előadó elől lelőni a poénokat, ezért én most csak kizárólag a Várnai csatának a példáját hoztam önök elé, ahol a Várnai csatában a jobb szárnyon harcoltak a püspöki bandériumok. Ugye itt látjuk a három felsorolt püspöki bandériumot, a boszniai, az egri és a váradi bandérium vett részt a Várnai csatában. Ugye ugyanígy a jobb szárnyon maga Giuliano Cesarini, a bíboros legátus is, és azt látjuk, hogy ugye Rozgonyi Simon és Dominis János és maga Cesarini is ugye életét áldozta ebben az ütközetben, és a hadkötelezettség harmadik és ugye legfontosabb formája a bandériumok. Ugye a bandériumok A 14. század elejétől kezdve lesznek egyre fontosabbak, hogy az egy zászló alá szervezett familiaritáson alapuló magánhadseregről beszélünk tulajdonképpen. Tehát itt megint csak a vagyon és a bevétel az, ami meghatározza azt, hogy mekkora bandériumot lehet, kell, sőt, törvényileg előírható ezeknek a kiállítása. Az egyház folyamatosan a püspökök bandérium állítási kötelezettséggel bírtak. Tehát rájuk nem vonatkozott a telepkatonaság, tehát nem a birtokaik alapján határozták meg a bandériumoknak a létszámát, hanem a bevételeik alapján határoztak meg egy olyan létszámot, amelyet ki kellett volna állítania az egyes püspökségeknek. 1490 után a magyar hadi helyzet annyiban alakul át, hogy II. László a nyugati irányba folytatott hadjáratokat egy az egyben lezárja. Tehát akár az Ausztria elleni hadjáratról beszélünk, mivel ő maga cseh király is volt, ugye a Mátyás-féle cseh háborúk ilyen folytán okafogyottá váltak. Tehát katonai szempontból kizárólag a déli határvidékre tud koncentrálni, és kell koncentrálnia Ulászlónak, ezért feladja a Mátyás-féle zsoldos sereg fenntartásán. Túl sokba kerül, másfajta katonai felszereltséggel bírnak, másfajta katonai stratégiára alkalmazhatóak a zsoldosok, és ezért a bandérium tartó nagyurak a királyi adó egy részét megkapják a saját bandériumaik felszerelésére. Itt látszik az a veszteség, hogy mennyivel kevesebb bevétele van Ulászlónak, mert hogy a királyi adók egy része az helyben kerül felhasználásra. Tehát a déli megyékben, rögtön a végvárakban használják fel a teljes beszedett királyi adón, még nem az ország belső területein, pedig a bandérium tartó nagyurakhoz kerül a dikának egy jelentős része. A legnagyobb, vagy a legjelentősebb változás, hogy számokról is beszéljünk, 1498. évi országgyűlés 20-as törvénycikke rendelkezik az egyházi bandériumokról. Összesen felsorolja a püspököket, az érsekeket, kinek mennyi bandériumot kell kiállítania. Az egyházi birtokosoknak összesen 7000 lovast, itt nehéz lovasra kell gondolnunk, kellene kiállítani. Ebből 4400-at csak a püspökségnek, a többit a különbözet pedig a nagyobb káptalanokra vonatkozik, illetve a johannitákra. Kiállítják ezt a 7000 lovast? Folyamatos az országgyűléseken 1498 után a polémia arról, hogy a főpapok nem teljesítik hadállítási kötelezettségeiket. A főpapok azzal vádolják a világi előkelőket, a várókat, hogy ők megteszik, amit megtudnak, ellenben a világi urak nem mozgósítanak, a világi urak azzal vádolják a főpapokat, hogy kevés az, amit megtesznek, tehát alapvetően mindenki a másikra mutogat, de ami bennünket ebből érint, vagy most érdekel, azok a gazdasági adatok, amelyek alapján azt tudjuk, hogy valójában mit tettek a főpapi bandériumok, tehát mit lehet ebből a vádakból igazolni, illetve visszautasítani. Amit tudunk az, hogy az 1490-es évek végétől folyamatosan jelen vannak főpapi bandériumok kisebb-nagyobb megszakításokkal a déli határvidéken. Alapvetően nem tudják folyamatosan fegyverben tartani ezeket a bandériumokat, tehát nem tudnak annyi zsoldot fizetni nekik, amennyit folyamatos szolgálathoz szükséges lenne. Általában fél évre egy-egy hadakozási szezonra fogadnak fel egy-egy bandériumot. Ugye az egri püspökség számadás könyvei alapján lehet azt mondani, hogy az egri Szent János bandérium létszámát 1493 és 1508 között kisebb-nagyobb zökkenésekkel, de a számadás könyvek alapján lehet követni. Ugye a felső sorban azok a számok láthatók, amelyek a jövedelmet húzó katonákat jelentik. Ez egy csalóka szám, hiszen itt ilyen 30 pár főket, 40, akár 40 főig látunk. Ők azok a kisebb egységeknek, katonai egységeknek a vezetői, akiket kifizetnek. Ugye a bandérium kapitánya az helyből 12 lovasért felel, de a kisebb egységeknek a vezetői is 3-4 lovast hoznak magukkal, tehát ha nagyon leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor nem minden közlegény szerződik a püspökséggel, hanem a familiárisok hozzák a beosztott közlegényeket is magukkal a bandériumban. Sokkal árulkodóbb a lovak száma az alsó sorban. A lovak száma az már nagyjából megközelíti azt a feltételezett létszámot, amit a bandérium kitett ezekben az időkben. Ha megnézzük ezt a diagramot, azt látjuk, hogy van egy kiugrás 1500-1501 környékén, ez pedig a második velencei háborúnak köszönhető, a második török-velencei háborúnak köszönhető, amikor is láthatóan az egri püspöki kormányzó megpróbál eleget tenni az elvárásoknak, és a korábbi számokhoz képest a dupláját állítja ki a bandériumban résztvevő katonák száma alapján. Nehéz lovasság mellett megjelenik a könnyű fegyverzetű huszárság is, illetve kürtösök és dobosok is megjelennek. Adataink vannak arról, hogy zászlót varratnak, nyeregtakarót varratnak maguknak. Azt látjuk, és folyamatosan erre panaszkodnak a püspökök is, és valóban a számadáskönyvek alapján igazolható, hogy az előírás szerinti bandériumnak a fenntartási költsége többe került volna, mint a püspökségnek a teljes bevétele. Tehát ezeknek az éveknek a számadásai alapján azt kell mondanunk, hogy az egri püspöki udvar igen-igen minimál szinten működött, tehát a bandérium elviszi a fenntartásnak, a bevételeknek a nagy részét. Ők ekkor ebben a két éven keresztül folyamatosan Temesváron szolgálnak az egri bandérium katonái. Ami a problémát fogja jelenteni, az, hogy az 1510-es évek végére a változó hadi helyzettel, ugye az új szultán személyével a magyar udvar érzékeli a változást. 1517-ben megostromolják Jajcát, 1518-ban a bácsi fegyveres országgyűlésen is ott vannak az egyházi bandériumok, az egriről konkrét adataink vannak, itt már megjelenik a tüzérség is. Tehát itt akkor egyébként Eszter Hipolit Magyarországon van, és ő maga vezeti le az egri bandériumot, és már akkor ágyukat is visznek Bácsra, arra számolnak igazából, hogy Bácsra rögtön hadjáratba fognak indulni, de ekkor történik az, amit az előbb említettem, a Nándorfehérvár megerősítéséről döntenek csak. Az állandósuló oszmán veszély kapcsán az udvar megpróbálja átalakítani a hadszervezetet. Ebben a hadszervezetben a főpapi bandériumok változatlan szereppel fognak bírni. Ők azok, akik igazából mozgósíthatóak, képzettek, és akiket stabilan fizetnek folyamatosan a világi urak bandériumaihoz képest. Tehát a királyi és a főpapi bandériumok az új tervezet szerint a végeken maradnának, és az adószedés centralizálásával megszüntetnék az önálló világi urak önálló bandériumállítását és a megyei bandériumokat, és egy központilag finanszírozott királyi hadseregben gondolkodnak a 20-as évek elejétől az országgyűlési dokumentumok tanúbizonysága szerint. Ez ahhoz hasonló lenne, mint a Mátyás-féle zsoldos sereg, tehát egy központi irányításban gondolkodnak. Erre már időhiányában nem fog sor kerülni, tehát nagyon lassú a középkor rendszere, nehezen változnak, nehezen mozdulnak. Ehhez képest már az is borzasztó nagy előrelépés, hogy 18 után folyamatosan az egyház hajlandó a saját vagyonából újabb és újabb adókat kifizetni a török veszély elhárítására. És ugye itt a legutolsó, hogy a következő előadáshoz kapcsolódjak, ugye 26-ban közvetlenül a Mohácsi csata előtt Szalkai László esztergomi érsek támogatásával el is kezdik összegyűjteni az egyházi kegytárgyakat, amely egyházi vagyon az ország védelmére fog majd fordítani. És konklúzióképpen ezt a két mondatot szeretném megerősíteni, hogy vagyonuknak egy jelentős hányadát használták fel a püspökök az ország védelmére, mérhetően többet, mint a világi előkelők, és amellett természetesen, hogy a törvény előírásoknak igazából soha nem tudtak eleget tenni, de az egyértelmű, hogy a végvárak védelme a jagellókorban az a királyi seregeken kívül csak is egyedül a főpapi bandériumokon múlott.

0: A mohácsi csata nem csak a magyar állam és hadsereg számára jelentett súlyos veszteséget. Az ütközetben az egyházi elit több jelentős alakja is életét vesztette. Buda Péter teológiai tanár előadása ezeknek a főpapi áldozatoknak állít emléket, és azt mutatja be, milyen szerepet töltöttek be az egyház vezetői a középkori magyar királyság politikai és katonai életében. A következőkben Buda Péter teológiai tanárt, Rádiónk alapítványának elnökét hallják.
1: Mielőtt rátérnék közvetlenül az előadásnak a központi gondolatára, tehát arra, hogy kik is voltak azok a főpapok, akik a mohácsi csatában életüket áldozták a hazáért, egy elvi kérdést kell először is tisztázni. Mert hogy a mostani ülésnek a témája egyház és hadsereg. Két olyan dolog, amely nehezen egyeztethető össze, legalábbis Jézus tanításai alapján, aki ezt mondja Máté evangéliumában, aki kardot ragad, az kard által vész el. Hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni, hiszen egy ilyen mondat Jézus szájából a tanítványoknak is később az egyház számára különösen is nagy jelentőséggel bír. Nem kell rajta csodálkozni, hogy már az ókeresztény korban komoly vitákat váltott ki az, hogy egy keresztény ember beléphet-e a római hadseregbe. Egyáltalán katonáskodhat-e egy keresztény ember? Már csak azért is, ugye két szempontból figyelembe véve, egyrészt azért a katona az szinte szükségszerűen embertől. A másik dolog a római hadseregnek az összefonódása a római kultusszal, ami viszont nem egyeztethető össze a kereszténységgel. A dolognak a pikantériája az, hogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk azt, hogy Szent Péter apostol az első pogányt, akit megkeresztel, az egy centúrió, Cornélius százados. Többit a sorsáról nem tudunk, de végül is mutatja, hogy az egyház végül is befogadja a katonákat is. Aztán a római martirológium bőségesen tartalmaz olyan szenteket, akik katonák. Vannak, akiket név szerint is ismerünk, vannak, akik nagyon ismertek, Szent Sebestyén, vagy éppen a Tébai Légió. Ahogyan azonban a római birodalom egyre inkább krisztianizálódott, egyre jobban teret nyert az, hogy a keresztények is részt vesznek a hadseregbe, sőt, Szent Ágoston a De Civitate Dei-ben már kifejezetten fölhívja a keresztények figyelmét, hogy igenis vegyenek részt a birodalom életében úgy is, hogy meg kell védeni a birodalmat a betörő barbárokkal szemben. Beszél jogos önvédelemről, és elkezd beszélni az igazságos háborúról is. Innen már aztán csak következő lépés, hogy a középkorra odáig halad előre ez a gondolat, hogy Clairvaux-i Szent Bernát az új lovagság dicséretében már egyenesen azt meri leírni, hogy pogányokat ölni nem bűn. A középkorra tehát természetessé válik, hogy a keresztény emberek is hadba vonulnak, és nem csak az egyszerű emberek, hanem maguk az egyházi személyek is, papok és szerzetesek, akik sokszor azért kísérik el a sereget, hogy a seregnek a lelki szükségleteiről gondoskodjanak, de tudunk arról is, hogy előbb-utóbb harcoló személyekként is megjelennek. Sőt, a középkor folyamán az egyház maga is indít háborúkat, elég ha csak a keresztes hadjáratokra gondolunk. Az első keresztes hadjáratnak is a pápa által kinevezett vezére egy püspök, löpői püspöke Ademár egészen a haláláig. Ekkor születnek meg a lovagrendek, amelyek egy egészen különleges státuszban vannak, egyrészt elkötelezett szerzetesek a fogadalmakkal, plusz még ott van hozzá a katonáskodásnak a kötelezettsége védeni az zarándokokat, illetve a Szentföldnek a védelme. Itt az előbb már hallottuk, hogy a püspökök, mint világi hatalmasságok, birtokokkal rendelkező világi hatalmasságok, szintén betagozódnak a feudális állami szervezetbe, és ennek megfelelően őket is kötelezi az uralkodónak a hívó szava, hogy részt vegyenek a különböző hadjáratokban. Az előző előadásban már hallottunk a Muhi csatáról, ahol ott voltak, vagy éppen a Várnai ütközetről is. És hát most el fogunk érkezni a mohácsi csatához. Az egyház is milyen nagy jelentős erőkkel vett részt ebben az ütközetben, mutatja azt, hogy az áldozatok között az akkori magyar püspököknek a jelentős része szerepel. Brodarics püspök az, aki megírja a csatának a krónikáját, és felsorolja, hogy kik azok az egyházi személyek, akik ebben az ütközetben életüket adták. 7 püspökről van szó, illetve 2 érsekről és 7 püspökről. Brodarics maga túléli ezt az ütközetet, ezért tud beszámolni természetesen. A leírásban az is szerepel, hogy ezek a püspökök, ezek a csatában effektíven részt vettek, hiszen az elhelyezkedésük a seregben az közvetlenül a király mellett volt. A király pedig személyesen is beavatkozik az ütközetbe. Persze az ütközetnek a hevében elszakadnak egymástól, Brodarics maga is leírja, hogy ő is ott lovagol, egyébként mint kancellár is, a király mellett, egy idő után azonban elveszíti az uralkodót a szeme elől. Ugyanezt történik a többiekkel is, tehát Brodarics nem emlékezik meg arról, hogy a többi püspök hogyan is leli a halálát az ütközetben. Erről tehát nem is nagyon tudunk beszélni, inkább azt nézzük meg, hogy ezek a püspökök kik is voltak. Néhány dolgot, esetleg egy-két érdekességet az életükkel kapcsolatban, hogy ne csak egy névsor legyen, hanem valóban személyek álljanak előttünk. Először azért felolvasom a névsort, és akkor utána nézzük személyenként őket. Szalkai László esztergomi érsek, Tomori Pál Kalocsa bácsi érsek, Perényi Ferenc váradi püspök, Móré Fülöp pécsi püspök, Paksi Balázs pécsi püspök, Csáholi Ferenc csanádi püspök, és Palinai vagy Palisznyai György boszniai püspök. Ha még időm engedné, még megemlékezni külön Brodaricsról, illetve Várdai Párról, az akkori egri püspökről, aki majdnem részt vett a csatába, de végül is kimaradt belőle. Így menekül meg. Az első tehát Szalkai László, aki talán Máté Szalkán született 1475 körül, méghozzá egy teljesen lesüllyedt kisnemesi családból, gyakorlatilag jobbágysorból emelkedik esztergomi érsekké, sokan úgy nevezik, hogy a Varga fia, mert apja Varga volt. Sáros patakon tanul az Ágoston rendiek iskolájában, és utána külföldi egyetemeken is tanul, 1494-től már a királyi kancelláriában találkozunk vele, mint klerikussal. Klerikus, tehát fölvette a kisebb rendeket, vagy legalábbis a tonzúrát, de majd látni fogjuk, hogy a papság és a püspökség az eléggé távol áll tőle. Viszont világi téren szépen boldogul, alkincstartó királyi kancellár, végülis 1514-ben már Váci püspökké nevezi ki második Ulászló, de ekkor sem szentelteti még magát se pappá, se püspökké. Utána még Egerbe is került, tehát egri püspöki széket is betöltötte, de ő még tovább vágyakozott, és végül is 1524-ben esztergomi érsek és főkancellár lesz. Ez már második Lajos kinevezése által történik, és ekkor következik be az, hogy ekkor már tiltakoznak az egyház legfelsőbb vezetése oldaláról is, hogy hát azért most már illene felszenteltetni magát, így aztán a pápai követ felszenteli őt 1525 húsvétján pappá és utána püspökké. Mint püspök, hallhattuk az előző előadásban is, nagyon sokszor segédpüspökökkel kormányoztatja az egyházmegyéit. Ő maga sokkal inkább a királyi udvarban szerepel, és komoly politikai hatalomra tesz szert, és nagyon sok ellenséget is szerez magának, különösen a kisnemesség körében. Egyébként tipikus reneszánsz főpap, egy karrierista, aki sokat ad a művészetekre is, és maga is művelt volt, és amint látjuk, az élete végén, hogy a pápa engedélyével, ő az, aki valóban elkezdi az egyház kincseit beolvasztatni. Tehát ő maga is Esztergomban több száz márka ezüstöt és aranyat olvasztat be, hogy abból pénzt verjenek a király számára, illetve a katonaság fenntartása számára. Amikor azonban menni kellett, akkor ő maga is elindult, és a Mohácsi csatában életét veszítette. A másik érsek, a Kalocsa bácsi érsek Tomori Pál, aki a korszaknak egy igen híres embere volt, de mondhatom azt, hogy talán a magyar történelemben is az egyik leghíresebb püspök, hiszen életével, a művével, idézőjelben művével, a Mohácsi csatával irodalmi művek is foglalkoznak bőségesen. Mondhatnánk azt, hogy tőlünk nem messze született Abaúj megyében. Tomor nevű település ma is létezik, Miskolctól északra, Szikszótól nem messze. Egy kisnemesi családban születik, Erdélyben indul a karrierje Bornemisza János familiárisaként, ahol 1505-től 1514-ig fogarasi várnagy, részt vesz a székely lázadás leverésében 1506-ban. Ez a számunkra ismert első ilyen katonai tapasztalata. Utána a dózsaféle parasztháborúban is szerepet vállal, hiszen Szapolyai János őt küldi, hogy a parasztok utolsó maradékát, akiket Lőrinc pap vezet, Biharnál szétverje. Utána még fogarasi és munkácsi várnagy, majd 1518-ban budai várkapitány lesz belőle, és 1519-ben ő az, aki rendet tesz, amikor a nádorválasztó gyűlésen a köznemesek zendülést követtek el. Aztán 1520-ban egy törés következik be a katonai karrierjébe. A törést úgy tűnik a szerencsétlen magánélete okozta, hiszen kétszer is próbált megnősülni, azonban a feleségek vagy menyasszonyok mind a kétszer korábban meghaltak, és így aztán elhatározta, hogy nem fog megnősülni és szerzetesnek áll. 1520 közepén szétosztja a vagyonát a rokonok között, és elmegy először Újlakra, ahol Kapisztrán Szent Jánosnak, majd őróla is lesz szó, a sírja található, vagy legalábbis akkor még ott található volt, és ott az obszerváns ferencesek közé áll be. Innentől kezdve szerzetesként éli az életét, Esztergomba kerül, viszont amikor 1521-ben újra kiújulnak a török-magyar ellentétek, és elesik Nándorfehérvár, akkor mindenki Tomori után kiállt, mint egy tapasztalt katona után, hiszen látni kell azt is, hogy bár csatározások folyamatosan zajlottak a török-magyar határon, nagyobb hadműveletek nem nagyon voltak, és tapasztalt katona kevés volt az országban. Már 1521-ben ki akarják hívni a szerzetes rendből, azonban ekkor még nem engedelmeskedik, úgyhogy az ország vezetése, a főurak és a király odáig megy, hogy a pápát, ebben az esetben 6. Hadrianust veszik rá, hogy parancsolja meg Tomorinak, hogy hagyja ott a szerzetes rendet, és foglalja el az üresen lévő kalocsai bácsi érseki széket, amely pontosan a török felvonulás útjába eső terület. Így aztán ő engedelmeskedik a pápának, és 1523-ban meg is érkezik Péterváradra, az akkori központi végvárra a délvidéken, és már abban az évben hadakoznia is kell, hiszen Ferhát boszniai pasa betör az országba, fosztogat, rabol, és közben már Rednek várát ostromolja, amikor megérkezik Tomori, és szétveri a betört törököket. Utána az egész püspökségének a javadalmát a végvár rendszer megerősítésére fordítja, és ő az, aki 1526-ban fölhívja a figyelmet arra, hogy a török támadni fog. Minden követ megmozgat, azonban sem a királyi udvarban, sem a nemesek között nem talál gyors cselekvésre képes személyeket, úgyhogy gyorsan lemond, de aztán mégis visszavonja a lemondását, és maga harcba száll a saját hadseregével, megpróbálná a Drávánál föltartani a törököket, azonban ez nem sikerül, kisebb csatározások folynak, és végül is a saját seregét egyesíti, kénytelen egyesíteni a királyi hadakkal, és együtt vonulnak harcba, ahol őt választják meg fővezérnek, és augusztus 29-én ő maga is ott hal meg a Mohácsi csatában, mint a sereg fővezére. Néhány kevésbé ismert vagy kevésbé fontos püspökről is szót kell említeni. Például Csáholi Ferenc csanádi püspökről, aki Pálóczi Mihály királyi pincemesternek az unokaöccse, és tulajdonképpen a pincemester az, aki elintézi második Ulászlónál, hogy 1514-ben kinevezzék őt püspökké, méghozzá csanádra, amely akkor megüresedett, hiszen a parasz seregek Csáki Miklóst kivégzik. Mivel ekkor még nem kapja meg a pápai jóváhagyást, mert hogy még igazából ő nem is tartózkodik az országban, hanem a tanulmányait végzi, végül is a pápai jóváhagyás csak 1520-ban érkezik meg a püspökségére. Egy reneszánsz szellemű főpap, aki az egyházi pályán választotta akkor, amikor már megérkezik a pápai kinevezés is. A püspökségben egyébként sok dolga volt, hiszen a dózsaféle parasztháború után Csanádot lerombolják, újjáépíti a várat, illetve a székesegyházat is. 1526-ban ő is bandériumával együtt elindul, és ott vész a mohácsi csatában. Móré Fülöp, a pécsi püspök, szintén egy reneszánsz ember, aki reneszánsz műveltséggel rendelkezik. Itt született ő is Szatmár vármegyében, nem messze, 1470-es évek elején, viszont Bolognában tanul 1490 és 1500 között, majd utána budai prépost, egri nagyprépost. Közben, mint Itáliát ismerő és ott jártas ember, többször felhasználják, hogy különféle követségeket vezessen. Velencében jár többször is követként, második Lajos is kihasználja a követi múltját, 1517-ben, 20-ban, 21-ben is követségben küldi. Aztán 1522-ben kinevezi pécsi püspökké, de csak 1524-ben érkezik meg a megerősítés. Egyébként 1526-ban újabb pénzszerző körúton van a török elleni akciókhoz, amikor is a mohácsi csatába érkezik, és róla tudjuk azt, hogy a csatában megsebesül és menekül, érzékletesen írják le, hogy egy bokor alá hanyatlik, sebektől borítva, és végül is ott találják meg kivérezve. Perényi Ferenc váradi püspök, Perényi Imre nádor fia, aki az apja révén szerzi meg a püspökséget. Már csak röviden szeretném róla azt mondani, hogy ő is reneszánsz műveltséggel rendelkezik, azonban egy érdekes dolgot jegyez fel róla Brodarics, inkább ezt emelném ki. Leírja, hogy a tanácsban, ahol a csatáról döntenek, ő a halogatás oldalán áll, hogy ne ütközzenek meg, inkább vonuljanak vissza, és Brodarics ezt írja róla. Ő, mint egy előre látva a jövendőt, az összes jelenlévőknek nagy csodálkozására azt mondta, hogy azt a napot, amelyen meg fognak ütközni a Tomoripál barát vezénylete alatt, a Krisztus vallásáért megölt 20 000 magyar vértanúnak kell szentelni. A sereg tudniillik még nem haladta meg ezt a számot. S az úgynevezett kanonizáció véget a kancellárt, ha életben marad, ugye ez Brodarics, az ütközet után Rómába kell küldeni, mint hogy őt a pápa és az egyházfők római követségei miatt úgyis jól ismerik. Vaj, ha rossz proféta lett volna. Paksi Balázs püspökről, aki nagyon sokáig óbudai prépost volt, és így állt a király szolgálatában, és csak 1525-ben lett győri püspök, leginkább csak azt szeretném kiemelni érdekességként, hogy a püspökvárnak a kertjében van egy emlékmű, amelyet még az 1800-as évek végén állítottak föl, és két győri püspöknek a neve szerepelt rajta, Gergely püspöké, aki a Muhi csatában halt meg, és Balázs püspöké, aki pedig a Mohácsi csatában. Aztán a rendszerváltás után rákerült egy harmadik név is erre az emlékműre, mint egy emlékeztetve a magyar történelem három nagy kataklizmájára, a tatárjárásra, a török háborúkra és a szovjet megszállásra, mert hogy rákerült még erre az emlékműre Apor Vilmos neve is, akit egy orosz katona sebesített halálra. Az utolsó püspök, aki meghalt, az Palinnai vagy Palisznyai György, boszniai püspök, egy olyan püspök volt, akinek már nem volt egyházmegyéje, mert hogy ő tulajdonképpen azt el se tudta foglalni. Már évtizedek óta a boszniai püspökök engedélyt kaptak a pápáktól, hogy ne tartózkodjanak az egyházmegyéjükbe, hiszen azt fokozatosan elfoglalta a török. Úgyhogy az a kis idő, amit ő a boszniai püspökként eltöltött a püspöki székben 1525-26, az is állandó kisebb csatározásokkal telt. Igazából neki különösen érdeke volt az, hogy a törököt visszaszorítsák, mert akkor el tudta volna foglalni a saját püspökségét. Várdai Párról csak annyit, hogy a király hazaküldte a táborból a királynéhoz üzenettel, nem akart menni, mert részt akart venni a csatában és részesülni a zsákmányba, ezt írásba is foglaltatta, de hát aztán a királynővel mégsem ment tovább. Élete nagyon érdekesen alakul, de már erről nem beszélek, és Brodarics Istvánról sem, aki szintén érdekes pályafutást tudhat magáénak. Érdekes az, hogy a két püspök, aki egyik nem vett részt a csatában, a másik túlélte, szépen váltogatták az álláspontjukat Szapolyai János és Ferdinánd között. Volt, aki Ferdinándnál kezdett, Szapolyainál kötött ki. és a másik pedig fordítva. Még néhány gondolat, tényleg csak két gondolat, hogy mi a következménye annak, hogy ennyi püspök életét vesztette a Mohácsi csatában. Ha megnézzük a püspökségek elhelyezkedését, Pécs, Kalocsabács, Várad, Csanád, pont a déli püspökségek, amelyek így felelős vezető nélkül maradtak. Ugye Esztergom és Győr, az kicsit odébb van, Bosznia az pedig megint csak ott van a török határnál. Tehát a déli rész elveszítette a mágnásait. Ez az egyik. A másik az, hogy bár már az esztergomi érsek is, és a csanádi püspök is fölveszi a harcot a reformációval szemben, de a későbbiekben nem neveznek ki püspököket, és így a reformáció szabadon terjedhet az országban. Nem vallási kérdést akarok ebből csinálni, hanem politikai kérdést. A magyar főpapok hamar fölismerték azt, hogy a reformáció olyan zűrzavart okozott Németországban, ami a hatalomnak, a világi hatalomnak a meggyengüléséhez is vezetett, márpedig Magyarországnak így is gyenge központi hatalma van, ha ezt még tovább gyengítjük széthúzással, az katasztrofális lesz az ország jövőjére nézve, ami sajnos be is következett. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves hallgatóink, dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, valamint rádiónk elnöke Buda Péter teológiai tanár egy-egy előadását hallották az elmúlt órában. A két előadás egy 2021-ben Egerben megrendezett egyház és hadsereg témájú történelmi

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves

0: és autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szentatya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életti alakul át, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év, decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellette bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz kápatya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinos püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!

0: Szeretettel köszöntöm a rádiót hallgató testvéreket, a templomban egybegyűlt híveket, segítőimet, Megyeri Attilánét, Krisztit és Drajkó Mónika kántor énektanárokat. A biológiai életnek táplálékra van szüksége, ugyanígy lelkünknek is. Katolikus ember számára az oltári szentség ez a lelki táplálék. Sok szép énekünk szól az oltári szentségről. Ezek közül ma a Hozsanna 142-es számút tanuljuk meg, amely az éneklő egyházban a 168-as számú. Hálát adunk Jézusnak, hogy nagy csütörtökön ránk is gondolt, és itt hagyta önmagát táplálékgyanánt. Énekeljük az éneket hálatelt szívvel. Kérlek, Mónika, olvasd fel, és énekeld el énekünk első verszakát.
1: Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, rendelvén e nagy szentséget, és adván tieidnek, hogy te veled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk. Örök hála és imádás légyen azért nevednek.

Most pedig énekeljük el együtt az ének első versszakát. Hosszúak a versszakok, ügyeljünk rá, hogy együtt tartsuk és együtt énekeljük az együvé tartozó gondolatokat.

0: A második verszakkal adjunk hálát Istennek, hogy nem igazságos, hanem irgalmas hozzánk. Hallgassuk meg ezt a verszakot is.
1: Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál, eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.

0: Megköszönöm, hogy naponta szent misén vehetek részt. Jézussal táplálkozhatom, az ő erejével, szeretetével élhetem minden napjaim. Imádkozzuk az ének harmadik verszakát, majd énekeljük.
1: S hogy halálod szent emlékét minden nap megülhessük, hagytad ezt a nagy szentséget, hogy magunkhoz vehessük. Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál. Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig

0: Köszönöm, Uram, hogy magadhoz édesgettél. Segíts, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád. Hallgassuk meg az ének utolsó verszakát, amit csak a Hozsanna énekes könyvben találhatunk meg.
1: Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja szívünket. E szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és halljunk. Üdvözítünk, áld meg kérünk e szent feltételünket.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának második részét olvassa fel Kovács Máté. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunkban Pam Gilbert Antal ferences szerzetessel, a miskolcvasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk. 1:05-től 7 nap címmel válogatást hallanak régiónk eheti híreiből, eseményeiről. Majd Líceumi krónika címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora szól. 2:05-től a Kávéház vendégei lehetünk. Elkezdődött az új színházi évad, ennek apropóján pedig a mai adásban Szent Genéziuszról, a színészek védőszentjének életéről és a vele kapcsolatos érdekességekről beszélgetek Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával. 3:05-től pedig újra meghallgathatják Itt élünk címmel szombat délelőtti adásunkat, amelyben a Somogy vármegyei Buzsákra, a népművészetéről nevezetes faluba látogatunk. 4:05-től pedig zenei összeállításunkat hallják. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Kléz Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Karkus István, Pap Péter, Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András, és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mikrofonnál a mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!

Az Úr szava minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, olvasom Jeremiás próféta könyvében. A hívő ember vállalja a hit kockázatát. Kockázata abban áll, hogy nem nyer 100%-os tapasztalati bizonyítást, vajon a Szentírás, mint minden emberi mű, egyúttal valóban Isten megnyilatkozása-e. A biztos 100-hoz a hiányzó pár százalékot a hívő ember szabad elfogadással pótolja. Tehát tisztában van azzal, hogy egy egészen másnak ad hitelt emberi gondolkodásában és magatartásában. Tudja, hogy hisz. A nem hívő ember viszont a nem hívés kockázatát vállalja, ugyancsak szabadon. Csak is emberi értelemnek ad hitelt és hitet. Ha elismer más emberi értelmi tekintélyeket, mindig maga határozza meg, kik legyenek azok. Végeredményben így csak a saját értelmének hisz. A tévedés lehetősége így mindig fennáll. Különösen olyan kérdésekben, amelyek az egész emberiség tudományos tapasztalatát szükségképpen felülmúlják. Az adott kérdésekben a tévedés kockázatát állandóan vállalja. Hiszi, hogy tud.

észrevegyen, hanem csak azt az egyet veszik figyelembe, hogy Isten hatalma rajtad át mindig újra kiárad. Istenem, nem ismerlek téged, de lelkem feléd hajt. Olyan vagy, mint egy szakadék, de mégis bele kell ugornom, ha dobogó szívvel is. Arcodat ugyan eltakartad előlem, de karodat mindenkor szélesre tártad. Karjaidba kell hullanom, így hát ölelj szorosan karjaiddal. Többé nem tépem ki magam ölelésedből, ó hallgatag, ismeretlen Istenem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztetőgépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutása egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton is helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának második részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Reggel aztán az öreg Miss Watsontól alapos fejmosást kaptam a ruhám miatt. Az özvegy ugyan nem szólt egy szót se, csak lepucolta a fagyút és a sarat, és olyan szomorúan nézett, hogy elhatároztam, megpróbálok egy ideig jól viselkedni, ha tudok. Aztán Miss Watson becipelt a szobájába, és imádkozott velem, de semmi eredménye nem volt. Azt mondta, hogy imádkozzam minden nap, és minden kívánságom teljesülni fog. De ez nem igaz. Megpróbáltam egyszer. Szereztem egy horgászbotot, de horog nélkül. Így persze semmi haszna sem volt. Háromszor vagy négyszer próbáltam imádkozni a horogért, de valahogyan sose sikerült. Egyszer aztán megkértem Miss Watsont, próbálja meg ő helyettem. De azt mondta, szamár vagyok. Azt nem mondta meg, hogy miért, és én magamtól igazán nem tudtam kitalálni. Egyszer aztán leültem a fák közt, és megpróbáltam gondolkozni a dolgon. Ha az ember imádsággal megkaphatja, amit szeretne, akkor miért nem kapja vissza a Vin tiszteletes a pénzét, amit elvesztett a disznóin? Miért nem kapja vissza az özvegy az ezüst tubák szelencét, amit elloptak tőle? Miért nem tud Miss Watson meghízni? Nem, mondtam magamnak. Nem is igaz az egész. Oda mentem, és elmondtam az özvegynek is, és ő azt mondta, hogy az imádság révén lelki ajándékot kap az ember. Ez már túl magas volt nekem. Erre elmondta, hogy mit jelent ez. Segíteni kell másokon, és mindent meg kell tenni másokért, és mindig gondot kell viselni rájuk, és soha nem kell önmagamra gondolni. Megint kimentem az erdőbe, és jó sokat rágódtam rajta, de semmi hasznát nem láttam a dolognak. Kivéve a mások hasznát. Így hát föltettem magamban, nem töröm a fejem tovább a dolgon. Hadd maradjon, ahogy volt. Néha az özvegy elővett, és olyan szépen beszélt a gondviselésről, hogy az embernek összefutott a nyál a szájában, de aztán másnap Miss Watson vett elő, és elrontotta az egészet. Úgy véltem, két gondviselés is van, és az ilyen magamfajta szegény ördögnek még megjárja, ha az özvegyéhez kerül, de ha a Miss Watsoné jut neki, akkor régen rossz. Jó sokat gondolkoztam rajta, és arra lyukadtam ki, hogy én inkább az özvegyéhez csatlakozom, ha elfogad. Bár azt már nem nagyon tudtam ésszel fölérni, mi haszna lehet belőlem, amilyen műveletlen és kódis meg közönséges vagyok. A papát már vagy egy éve nem látták, és ez nagyon ínyemre volt. Semmi kedvem nem volt még egyszer találkozni vele. Valahányszor józan volt és előkapott, alaposan elpáholt. Így érthető, hogy igyekeztem az erdőbe bújni, amikor előkerült. Akkor tájt megtalálták vízbe fulva, vagy 12 mérföldnyire a város felett, legalábbis ezt mesélték róla. Valóban azt hitték, hogy ő az, éppen akkora volt, mint ő, rongyos volt és a haja hosszú volt. Ez mind hasonlított a papára, de az arcából semmit se lehetett látni, mert olyan sokáig volt a vízben, hogy az már nem is volt arc. Azt mondták, hogy úszott a hátán. Kifogták és eltemették a parton. De a nyugalmam nem sokáig tartott, mert egyszer eszembe jutott valami. A balond is tudja, hogy a vízbe fulladt férfi ember nem a hátán úszik, hanem a hasán. Így hát az nem is lehetett a papa, hanem egy férfi ruhába öltözött asszony. A nyugalmamnak persze vége lett. Tudtam, hogy az öreg egy szép napon föl fog bukkanni, pedig mindent inkább kívántam, mint ezt. Egyszer-kétszer játszottunk Rablósdit vagy egy hónapon át, aztán eluntam. A többi fiú is abba hagyta. Nem raboltunk ki senkit. Nem is öltünk meg egyetlen lelket se. Csak úgy csináltunk, mintha megtettük volna. Kiugráltunk az erdőből, és megrohantuk a disznóhajcsárokat, vagy a szekeres asszonyokat, akik zöldséget vittek a piacra, de nem tettük el láb alól egyiket se. Tom Sawyer aranyrúdnak mondta a disznókat, és kincsnek a répát. Aztán bebújtunk a barlangba, és nagy hűhóval elmeséltük, hogy mi mindent vittünk véghez. Hány embert öltünk meg, és jelöltünk meg. De én nem láttam semmi hasznát az egésznek. Egyik nap Tom égő husánggal szalajtott el egy fiút, hogy fussa be a falut, azt mondta, ez riadó jel, hogy az egész banda gyűjjön össze. Mikor összejöttünk, elmondta, hogy a kémei azt a hírt jelentették neki titokban, hogy a barlang közelében egy egész csomó spanyol kereskedő és gazdag arab fog tanyázni másnap. 200 elefánttal és 600 tevével és több mint 1000 teherhordó összvérrel, és mind meg vannak rakva gyémánttal, és csak 400 katona őrzi őket. Így hát mi lesben állunk, megöljük őket, és kifosztjuk a karavánt, ahogy őket nevezte. Megparancsolta, készítsük elő a kardunkat és a puskánkat, és álljunk résen. Egy vacak zöldséges kocsit se támadhattunk meg, csak ha a puskáink meg voltak töltve, és a kardok kifenve, ám bár fegyvereink csak kerítéslécek voltak, meg seprűnyelek, és az ember addig fenhette őket, amíg belegebett, és egy fikarszival se lettek különbek. Nem nagyon hittem, hogy megbirkózunk egy ekkora sereg spanyollal meg arabbal, de kíváncsi voltam a tevékre és az elefántokra. Ezért én is elmentem másnap lesben állni. És mikor elhangzott a jelszó, kitörtünk az erdőből le a domboldalon. De nem volt ott egyetlen spanyol vagy arab se. Sem tevék, de még elefántok se. Mindössze egy vasárnapi iskolai majális gyerekei gyűltek egybe. Rájuk törtünk és szétkergettük a gyerekeket, de semmi más nem zsákmányoltunk, csak süteményt és lekvárt. Igaz, hogy Ben Rogers szerzett egy ronybabát, és Joe Harper egy énekeskönyvet és egy katekizmust. De akkor odajött a tanítónő, és mindent el kellett dobálnunk, és ellógtunk. Én egy szem gyémántot sem láttam, és meg is mondtam Tom Sawyernek. Ő azt mondta, hogy csodája, mert garmadában állott a gyémánt. Azt is mondta, hogy az arabok is itt voltak, meg az elefántok és a többi holmi. Megkérdeztem, hogy lehet, hogy én nem láttam. Azt mondta, hogy ha nem volnék olyan buta, és olvastam volna a Don Quixote című könyvet, kérdezés nélkül is tudnám. Azt állította, hogy mindez varázslat volt. Azt is mondta, hogy 100 számra hemzsegtek a katonák, az elefántok és a kincsek, de olyan ellenségeink voltak, akiket ő mágusoknak nevezett, és azok az egészet egy vasárnapi elemi iskolává változtatták csak azért, hogy velünk kitoljanak.
1: Jó van, mondtam én. Akkor menjünk és kerítsük elő a mágusokat.
0: Erre Tom azt mondta, hogy tök fej vagyok. Egy mágus, ha akarja, mondta Tom, egyet füttyent, és egy sereg szellem kerekedik elő mindjárt, és miszlik bevágnak, mielőtt azt mondhatnád, vaskalap. Akkorák, mint a jegenyefa, és olyan szélesek, mint a templomtorony.
1: No és, mondtam én, mi nem füttyenthetnénk szintén egy csomó szellemnek, hogy bennünket segítsenek? Akkor elláthatnánk annak a társaságnak a baját.
0: Hogy hívnád őket elő?
1: Nem tudom. Hogy csinálják azok?
0: Hát megdörzsölnek vagy egy régi rézlámpást, vagy egy vasgyűrűt, és akkor előjönnek a szellemek, mint a szélvész, és villámlik és mennydörög körülöttük, és csak úgy füstölög a lábuk nyoma. És amit parancsolnak nekik, mindent véghez visznek. Egy templomtornyot felkapni semmi nekik. És mint egy kalapot, fejébe nyomják a vasárnapi iskola igazgatójának, vagy bárki másnak.
1: És ki tudja ezt megparancsolni nekik?
0: Hát aki megdörzsöli a lámpást, vagy a gyűrűt. Annak szolgálnak, aki a lámpást vagy a gyűrűt megdörzsöli, és mindent teljesíteniük kell, amit parancsol. Ha azt parancsolja nekik, hogy építsenek egy 40 mérföld hosszú palotát, csupa merő gyémántból és rakják tele rágógumival, vagy amit akarsz, és hozzák el a kínai császár leányát neked feleségül, meg kell csinálniuk. Sőt, mielőtt másnapra virradna, az alatt kell véghez vinniük. És ha akarod, hogy a palotát vigyék át a világ másik végére, azt is teljesítik.
1: No, mondom, én azt hiszem, hogy csuda hülye társaság azok a szellemek, ha nem tartják meg maguknak azt a palotát, ahelyett, hogy így hagyjanak bolondot csinálni magukból. Bizony mondom, ha én nekik lennék, eszem ágába se jutna otthagyni a dolgom, hogy elmenjek egy olyan pofához, aki megdörzsöli az ócska rézlámpát.
0: Miket beszélsz, Huck Finn? Oda kell jönnöd, ha megdörzsölik a lámpást, akár akarsz, akár nem.
1: Ha meg akkora volnék, mint egy fa, és olyan széles, mint a templomtorony. Hát én elmennék oda, de bizonyisten kiugratnám a bőréből azt a pofát. Nem érdemes veled szóba állni, Huck Finn. Úgy látszik, semmit sem értesz meg. Nem megy a tök fejedbe. 2-3 napig gondolkoztam ezen az egészen, aztán elhatároztam, végre megpróbálom, van-e valami a dologban. Szereztem egy ócska rézlámpást, meg egy vasgyűrűt, és kimentem velük az erdőbe, és ott dörzsöltem őket, csak úgy folyt rólam az izzadság, és arra gondoltam, hogy építetek egy palotát, és majd eladom, de nem jött ki semmi belőle. Egy fia szellem se dugta oda az orrát. Így aztán nem gondolhattam mást, mint hogy az egész csak Tom Sawyer hazugsága volt. Elhiszem, hogy ő hitt az arabokban és az elefántokban, de nekem nagyon úgy látszott az egész, mint egy közönséges vasárnapi iskola.

0: 3-4 hónap telt el közben, és már javában benne voltunk a télben. Jó részt iskolába is jártam, és már silabizálgattam a betűket, egy kicsit írni is tudtam, és a szorzást addig, hogy 6x7 az 35. És nem nagyon hiszem, hogy ennél valaha is többre jutnék ebben az életben. Nem fűlik a fogam túlzottan a matematikához. Eleinte utáltam az iskolát, de lassanként kezdett egész elviselhető lenni. Mikor már nagyon nem bírtam, lógtam egy napot. És a verés, amit másnap kaptam érte, jól esett, és egész felvidított. Így hát mennél tovább jártam iskolába, annál könnyebben ment. Az özvegy szokásaiba is beletanultam, és már nem szittam a fogam annyira miattuk. Nem mondom, házban lakni és ágyban aludni elég komisz volt, és mielőtt beállt a hideg, bizony gyakran kiszöktem az erdőbe aludni. Ez mindig rendbe hozott. A régebbi életem jobb volt, az igaz. De kezdtem megkedvelni az új módit is egy kicsit. Az özvegy nem egyszer azt mondta, hogy lassan, de biztosan haladok előre. És többször ismételgette azt is, hogy nem hozok szégyent a fejére. Egyszer reggelinél feldöntöttem a sótartót. Rögtön odakaptam, hogy átdobjak egy keveset a bal vállamon, elhárítani a bal szerencsét, de Miss Watson megakadályozott ebben. Vidd a kezed onnét, Huckleberry! Mindig ilyen malacságot csinálsz. Az özvegy csitította, de a bal szerencse ellen ez semmit sem ért. Reggeli után igen nyugtalan voltam, és reszketve vártam, hogy honnan és milyen formában fog érni a baj. Van ugyan mód, amivel távol lehet tartani a bal szerencsét, de erre nem tudtam kádenciát. Így csak mászkáltam lógó orral, és lestem, honnét esik nyakamba a baj. Lementem a kertbe, és a kapu mellett átmásztam a kerítésem. Pár centi hó esett, és lábnyomokat láttam benne. Tulajdonosa a kőbánya felől jöhetett, a bejáratnál megállt, aztán körüljárta a kerítést. Furcsa volt, hogy ennyi áldogálás után nem jött be. Nem tudtam rájönni, mit jelentsen ez. Nagyon furcsa volt az egész dolog. Éppen elindultam a nyomon, de előbb lehajoltam és megnéztem. Először semmit se vettem észre, csak később láttam, hogy a bal cipő sarkon egy nagy kereszt volt, szögekből kiverve, ami távol tartja az ördögöt. Fölugrottam, és a nyakamba kaptam a lábam, leadomról. Néha-néha hátra néztem, de senkit se láttam. Thatcher bíróhoz szaladtam, ahogy a lábam bírta. A bíró megkérdezte.
1: Mi az, te gyerek, mitől lihegsz? A kamatért jöttél?
0: Nem, bíró úr, mondtam. Van valami a számomra?
1: Hogyne. A fél évi tegnap megjött. Több mint 150 dollár. Egész kis vagyon. Jobb szeretném, ha nálam hagynád, hogy kamatoztassam a 6000-rel együtt, mert ha odaadom, elherdálod.
0: Nem, bíró úr, mondtam, de hogy herdálom. Nem kell nekem abból egy fillér sem, de a 6000-ből se. Oda akarom adni magának. Az egész 6000-et, meg a többit.
1: Nagyon meg volt lepve. Nem tudta mire vélni a dolgot. Mit akarsz ezzel, te gyerek? Kérdezte.
0: Ne kérdezzem, bíró úr, mondtam. Csak vegy el, jó?
1: Nem megy a fejembe, mondta. Valami baj van?
0: Csak fogadja el, és ne kérdezze. Ne akarja, hogy hazudjak valamit.
1: Gondolom, mit akarsz. Egy darabig törte a fejét, aztán azt mondta. Te bizonyára el akarod adni nekem a vagyonodat, nem oda ajándékozni, ugyebár. Erre firkantott valamit egy papírosra, átolvasta és odaadta. Tessék, azt mondja. Látod, hogy fizetési kötelezettséggel. Ez azt jelenti, hogy én megvettem a vagyonodat és megfizettem érte. Nesze egy dollár. No, írd alá. Aláírtam, aztán elmentem. Jimnek, Miss Watson négerének volt egy ökölnagyságú szőrgombolyagja, amit egy ökör negyedik gyomrából szedtek ki, és avval mindenféle varázslatot csinált. Azt mondta, hogy egy szellem lakozik benne, és az mindent tud. Elmentem hozzá, és megmondtam, hogy a papa megint itt van. Megtaláltam a nyomát a hóban. Azt szeretném megtudni, mi áradban van és meddig marad itt. Jim elővette a szőrgombolyagot. Morgott hozzá valamit, aztán fölemelte és leejtette a padlóra. Lepuffant és 1-2 centit gurult csak. Jim megint leejtette, aztán megint. De ugyanúgy esett. Jim letérdelt melléje. Fülét odadugta és hallgatózott. De hiába. Nem akart megszólalni. Azt mondta, van, hogy fizetség nélkül nem akar beszélni. Mondtam neki, hogy van egy régi hamis pénzem, ami már nem jó, mert a réz mindenütt kilátszik az ezüst alól. És még ha a réz nem is látszana ki, olyan zsíros fogása van, hogy nem lehet kiadni. A dollárról, amit a bírótól kaptam, nem akartam szólni. Mondtam, hogy ez a pénz ugyan elég vacak, de talán a gombolyagnak jó lesz. Talán észre sem veszi, hogy nem olyan, mint a többi. Jim megszaglázta, beleharapott, megdörzsölte és azt mondta, majd igyekszik úgy beadni a szőrgombolyagnak, mintha valódi lenne. Azt mondta, hogy fölvág egy nyers krumplit, beleteszi a pénzt, és éjszakára benne hagyja. Reggelre a részből nem lehet majd látni semmit. És nem is lesz olyan zsíros tapintású, úgyhogy a városban is akárki elfogadná, hát még a szőrgombolyag. A nyers krumplit én is tudtam, de egész kiment a fejemből. Jim a gombolyag alá tette a pénzt, és újból hallgatózott. Azt mondta, hogy most már megszólalt a gombolyag. Azt mondta, hogy ha kívánom, megmondja az egész sorsomat. Rajta, mondtam. Így hát a szőrgombolyag beszélt Jimhez, és Jim elmondta nekem, amit mondott. A tatád még maga se tudja, hogy mit csináljon. Egyszer azt hiszi, megy, másszor azt hiszi, marad. Legjobb hagyni, hogy az öreg járjon a maga útján. Két angyal száll körüle, az egyik fehér, és villog a szárnya, a másik meg fekete. A fehér egy darabig jó útra viszi, aztán gyűn a fekete, és megint eltéríti. Még nem lehessen tudni, még fog győzni. De te ne félj! Lesz elég bajod az életbe, de lesz elég jó is. Néha baj ér, néha beteg leszel, de aztán megest rendbe gyűn. Két jány röpül az életedbe. Az egyik szőke, a másik fekete. Az egyik gazdag, a másik szegény. Először el fogod venni a szegényt, aztán meg a gazdagot. Ne menj a víz közelébe, ha tudsz, és vigyázz a nyakadra, mert ha nem vigyázol, fölakasztanak a végén. Mikor este meggyújtottam a gyertyámat, és fölmentem a szobámba, hát nem ott ült a papa teljes mi voltában.

0: Elhangzott Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának második része, melyet Kovács Máté olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Műsorunkban Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári Plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásáról. A riporter Papildikó.
3: Magadat néhány perccel ezelőtt reformerként tituláltad. Hogy van az, hogy reformerként egy 2000 éves hagyományokkal rendelkező rendszernek a tagjává szerettél volna mégis válni?
4: Tehát itt a ferences...
3: Nem,
4: lelki, én mire most... Gondolsz?
3: Én
4: ja,
3: most
4: a katolikus egyházra, a papságra.
3: Katolikus egyház a papságra gondolok, hogy ennek azért van egy, még akár hívőként is, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen nagyon megújulásra folyamatosan törekvő és ennek érdekében mindent megtevő rendszer. Nem egy ilyen rendszerről beszélünk, hogyha az egyházról meg a papságról beszélünk.
4: Na,
3: reformerként tituláltad magad, és mégis vágytál ehhez a közösséghez tartozni. Nekem egy pici ellentmondás ebben van.
4: Van is benne, sőt, ezt meg is éltem annak idején, amikor ennek a hivatásnak így a bizonyosságát átéltem, ott és akkor a döntést követően, akkor én nem mindenestől azt a képet, amit láttam a papságról és az egyházról, tettem magamévá, ami így látszott. Tehát ott kezdtem el megérezni azt is, hogy ez a Ecclesia Semper Reformanda, ez még akkor nem volt a fejemben. Tehát az egyház állandó megújulásra szorul. Valahol az volt az érzésem, hogy ebben is van dolgom, nekem is, nem kizárólag, nekem is, hogy itt valami az egyháznak a lényegéből úgy legyen láthatóvá, érezhetővé és tapasztalhatóvá, ahogyan nekem is, meg a többi kortársamnak is érezhetővé vált, egy olyan külső mögött, ami nekem se volt szimpatikus sok esetben. Mondok egy példát. Én már kispap voltam, és Egri Bazilikában a testvérekkel együtt ott voltunk a misén. És akkor egy idős, nagy tekintélyű kanonok atya prédikált. És rendkívül hazafiasra sikerült a prédikáció. Csak az volt a gondom vele, hogy hol van ebben az evangélium. És úgy felhúztam magam, hogy bementem a sekrestyében mise után, és akkor a kanonok bácsinak, jó, hát így kérdés formájában, de eléggé határozottan, azért udvarjasan, de elég határozottan értésére adtam, hogy ebbe aztán semmi evangélium nem volt. Na, ennek meg is lett a következménye, ez a főpásztorig eljutott ez a hír. Aztán utána kaptam is a fejemre, nem ártott, hogy kaptam a fejemre, de talán szemlélteti azt, hogy valahogyan ez a kritikai szellem, ami nyilván korrekcióra szorult, meg alakulásra szorult, meg alakították is rendesen, ha kellett, ha nem, ezt is hozzáteszem, de ez ugye azt mutatja, hogy nem az aktuális, az akkori egyházképpel azonosultam, se én, se a többiek, hanem volt egy egyház élmény, tehát egy új Isten élmény, az magával hozott valami új egyház élményt is.
3: Ott, bocsánat, hogy félbeszakítalak, van bennem egy párhuzamosság ezzel kapcsolatban. Az egyik oldalról az jelenik meg, hogy valahol természetes is az, hogy van, amivel tudunk azonosulni, van, amivel nem tudunk azonosulni, és majd nyilván a saját hivatásomban én majd gyakorlom azt, ahogyan abban a közegben, ahová majd helyez a főpásztor, vagy szólít a Jóisten, ott meg tudom szólítani az embereket az adott kor kihívásainak megfelelően. Ugyanakkor meg ott van bennem az a szintén provokatív megjegyzés, hogy ez olyan, minthogyha így csipegetnék, vagy szemezgetnék a egyháznak, fogalmazok így, az egyháznak a sajátosságaiból, hogy ez szimpatikus, ez nem, ezt félre tudom tenni, ezzel tudok azonosulni, és akkor ez marad. bennem ez a párhuzamosság jelent meg. Nem biztos, hogy ez így van, és helyes ez a, ez a meglátásom, de éreztél ilyet? Vagy egyetértesz ezzel, hogy,
4: ilyennel hogy igen, találkoztam, mindenkinek... Ilyennel találkoztam én is, de azt, ami bennem meg bennünk volt, azt nem ezzel a válogatással kapcsolnám össze. Mert ugye, ha a lényeget sikerült megérteni, bár ez sosem befejezett, tehát ugye a lényeget megragadni, és most az egyház esetében a lényegét megélni és megtapasztalni, az kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ez a reform, ez az átalakulás, ez a folyamatos megújulás, ez történhessen. Mert ugye, amikor fejlődésről, meg kibontakozásról beszélünk, akkor a lényegnek maradnia kell, de új köntösben. És a lényeget valahogyan korszerűen megjeleníteni. Tehát a korszerű az itt számomra egyet jelent, azt, hogy az emberek érthessék és érezhessék, hogy mi ennek az egésznek a lényege. És ne azt érezzék, hogy régmúlt hagyományokhoz kéne, idejét múlt intézményhez kéne ragaszkodni. És ez a keresgélés, ez mindvégig ott volt bennünk. Tehát mi nem voltunk ilyen magabiztosak abban, hogy mi a lényeg és mi a lényegtelen. Tehát azért, amikor ilyenkor megszólaltunk, azért utólag lelkismeretfordulás is volt bennünk, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy így kellett volna. Tehát egy ilyen folyamatos keresgélés, és nem csak személyesen, hanem közösségileg is. És számtanszor elhibáztuk. Én személyesen is, meg közösségileg is, mert tapasztalat hiányában lényegesnek tartottam olyat, ami nem volt lényeges, és lényegtelennek tartottam olyat, ami lényeges volt. És ezért úgy talán egy ilyen folyamatos személyes fejlődésnek az útja is. Ugye az ember ezt keresi, és nagyot tud hibázni időnként. Csak valahogyan a ferences hagyományból nekünk, Szent Ferencen keresztül a bűnbánatnak a szelleme jött át. A karizmatikus megújulás ez a dicsőséges egyházképet hozta. Kérünk és kapunk. Dicsőítünk és szimpatikusak vagyunk. Tehát, hogy ez igenis van vonzerő és a többi. Hát fiatalon igen, ez működik. De ebben nem volt meg az a fajta, a bűnbánatnak az a szelleme, ami viszont Assisi Szent Ferencben ott van. Végig ott volt. És ugye neki is valószínűleg ezt a bűnbánatnak a szellemét azt táplálta, hogy tagadhatatlanul súlyos bűnök voltak az életében. Nem részletezi, hogy mik, de lehet sejteni. És aztán valahogyan rájött arra, hogy itt nem lehet ott megállni, hogy ő megtisztul, ő megváltozik, hanem ott van a közössége, az egyház, és az egyházzal együtt a többiekért és a többiek helyett is valamilyen módon a bűnbánatot éli. Ugye neki nagyon fontos volt, amikor 1215-ben részt vett a negyedik lateráni zsinaton. És akkor ott egy évvel a halál előtt harmadik Ince pápa ennek a zsinatnak a bevezetőjeként egy nagyon hatékony prédikációt mondott. És ebben többek között beszélt Ezekiel próféta 9. fejezetéről, hogy van egy ilyen szimbolikus látomása Ezekielnek, és ott jelenik meg a Tau jel is, ami aztán annyira fontos lesz Ferencnek, hogy ott van az a fehér gyorcs ruhába öltözött férfiú, akinek az Úr azt a feladatot adja, hogy mielőtt elpusztul Jeruzsálem, járja végig a templomot, a várost, és a Tau jelével jelölje meg azokat, akik sírtak Jeruzsálem bűnei felett. És ugye Ferenc ilyen értelemben nem akart reformer lenni. Mondjuk én sem, senki közülünk sem, tehát ez egy nem ilyen, egy ilyen tudatos egyházreformáló akció volt, de mégis azzal, hogy megértette ennek az üzenetét, sírni Jeruzsálem bűnei felett, sírni az egyház bűnei felett, bűnbánatot tartani. És akkor az ember nem vádló lesz, nem egy ilyen diabolikus rendrakásra érez majd kényszert, mert az ördög az vádol folyamatosan, hanem akkor valahogyan úgy szolgálja megújulást, hogy tisztában van, hogy rászorul az Isten irgalmára, ő maga is, és mások is. És ez egy teljes új szellem. Na ez például, ez Assisi Szent Ferenctől jött át. És ilyen módon, amikor valahogy nem szorul háttérbe a bűnbánatnak ez a szelleme, hogy én nem az igazaknak a magasságából igazítgatom itt a dolgokat, hogy jobb legyen. Én nem egy ilyen bűntelen reformer vagyok, aki úgy csinál, mintha, hanem én is rászorulok, és ezért valamilyen módon közben járok a többiekért, és valahogyan ilyen módon hordozom. Talán ezt kellett leginkább megtanulni, meg kell most is.
3: Tehát az arányok a fontosak, hogy milyen istenképet tud az egyház, vagy akar az egyház közvetíteni. A büntető istenkép, és folyamatosan a bűnbánatra szólítás, mennyire van jelen a dicsőítés. Tehát itt én az arányokat tartom nagyon fontosnak, hogy jelen legyen mind a kettő, de lehet, hogy ez még az én generációmban sokkal hangsúlyosabban jelen volt, hogy egy ilyen nagyon erőteljes büntető istenképpel nőttünk fel, és aztán ezen kellett már felnőtt megtérőként formában változtatnunk.
4: Az istenkép az állandóan megújulásra szorul, de talán nem is itt a büntetés a lényeg, hanem a büntetésről alkotott képünk. Mert mondjuk, hogyha most visszatérek a szüleimre, annak idején, amikor megbüntettek, nem emlékszem, hogy lett volna olyan élményem, hogy a büntetés, amivel engem helyreigazítottak, az szemben állt volna az irántam való szeretetükkel. Tehát ott tudtam azt, vagy éreztem azt, hogy nem azért büntetnek, mert nem szeretnek, hanem azért büntetnek, mert szeretnek. Valahogyan a probléma az ott van, amikor emberek azt élték meg, hogy nem azért büntették őket, mert szeretik, hanem az valami bosszú, vagy valami más volt. És manapság már az az érzésem, hogy nem is ez a kérdés, hogy a büntető istenkép. Tehát manapság a legveszélyesebb istenképnek azt tartom, amikor Isten az, aki nem számít. A jelentéktelen. Aki van, de élhetünk nyugodtan egymástól függetlenül párhuzamosan. De egy biztos, hogy amit mondasz, hogy a dicsőítés és az Istennek az irgalma, inkább így fogalmaznék, az ajándék és a feladat, az ajándék és a kihívásnak az arányairól van itt szó valószínűleg. Mert ugye Istennek mindenek előtt az irgalmas szeretete, azaz az anyai arca, aminek elsődlegessége van az evangéliumban. És ebből következik a feladat. Nem maradhatsz olyan, amilyen vagy. Változni tudsz, és változnod kell. Ez az atyai arca. Így ránéz, és a tekintetéből sugárzik az, hogy meg tudod csinálni, bármennyire is nem tudod elképzelni. Tehát amikor ez a kettő így arányban van, és a sorrend világos, hogy először ez a feltétlen szeretet. Mert az Isten szeretet egyszerre feltétlen és feltételes. De a kiinduló pont ez az anyai szeretet, mint a mi életünkben is. Tehát az anyukánkkal egyek voltunk, az apukánk a külvilágot képviseli, az első idegen. Nem mindegy, hogy hogyan nézett ránk, és később is. Hogyha tekintetében ott volt, hogy meg tudod csinálni, akkor a feladat nem volt olyan szörnyű, bármennyire is félelmetesnek tűnt.
3: Órákig tudnék ilyen filozófiai kérdésekről is veled beszélgetni, de műsorunk alapvető célja nem ez, hanem egy portré műsorban beszélgetünk. És kanyarodjunk vissza oda, hogy szemináriumról beszéltünk. A szemináriumban már foglalkoztatott az, hogy nem a egyházmegyés papság, hanem a szerzetesi hivatás az, ami a te utad? Mikor találkoztál a ferencesekkel, ferences lelkiséggel?
4: Ugye ez történetileg úgy volt, hogy amikor a kérdés világossá, vagy eldőlt, a kérdés eldőlt, és világossá vált, hogy a papi hivatás, akkor én jelentkeztem a Szombathelyi Egyházmegyébe, és mint Szombathelyi Egyházmegyés kispap, Győrben kezdtem el a teológiai tanulmányaimat, és már ott kezdett így körvonalazódni, hogy tulajdonképpen itt a közösségben megélt cölibátus és papi szolgálat az, ami igazán hatékony és működőképes. Tehát, hogy mennyire rászorulok egy közösségre, az már ott kezdett körvonalazódni. De még nem öltött formát, mert Konkoly püspök atya úgy döntött, hogy kiküld Rómába. És azt mondta, hogy kezd el tanulni a nyelvet. Jó, egész nyáron végig tanultam a nyelvet, és ez még a rendszerváltás előtt jócskán volt, és akkor a nyár végén közölték, hogy nem mész Rómába. Nem tudtam, hogy miért, mentem a központi szemináriumba Budapestre. Na most ez is gondviselésszerű volt, mert ott még inkább olyan kispapokkal sikerült megismerkedni, meg összebarátkozni, akik valami hasonlót, ők is a karizmatikus megújulásból jöttek, és hogy a közösség az micsoda védelmet jelent, meg mennyivel hatékonyabban lehet lelkipásztorkodni és közösségi keretek között. De még itt sem ütött. formát, bár aztán, amikor megismerkedtünk a Szőlősi Júlia Krisztofóra nővére, keresztes nővérként ő még hazalátogatott Ausztriából, és valahogyan ez egy nagyon érdekes jelenség volt, benne volt meg az a bátorság, amit itt akkor a rendszerváltás előtti Magyarországon senki másban nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt, lehet, hogy a püspökeinkben is, papjainkban is, biztos, hogy voltak, de ő valamilyen módon ezt a bátorságot képviselte, és elkezdte így maga köré gyűlt fiatalokat valahogyan így, nem tudom én, pátyolgatni. Na ott már kezdett körvonalazni, hogy hogy is lehetne ez, és akkor egy fél év után Budapestről a Konkoly püspök atya Innsbruckba küldött, hogy ott folytassam a teológiát. Na és akkor ott Innsbruckban már több lehetőségem volt, ott Ausztriába egy kicsit így mozogni, Krisztofora nővérrel is a kapcsolat intenzívebbé vált, ő egyébként most lesz 100 éves, Grazban él, és akkor úgy kezdett körvonalazódni egy közösség, és ugye kicsit bonyolult, de ezt most leegyszerűsítem, ott már nem csak ez a lehetőség, vagy ez az ötlet jelent meg, hogy közösségben lelkipásztorkodni, ahol mindenkinek a sajátos karizmái sokkal inkább működőképesek, meg egymást kiegészítik, ez sokkal hatékonyabb, hanem ott már formát kezdett szépen lassan ölteni. Keresgéltük, hogy hogyan lehet. És tulajdonképpen a ferencesség is, a szerzetesség itt jött, amikor látva hasonló kezdeményezéseket, mert itt Magyarországon is voltak ilyen lelkipásztorokodó papi közösségek, de valahogy mindig szétestek, mi meglátásunk szerint azért, mert ugye vagyonközösségben és a cölibátusban és az engedelmességben lehet csak egy ilyet megélni. De csak ott jött a szerzetesség kérdése, meg a ferences regula szerinti életmód. És tulajdonképpen itt ez volt az a pont, ahol aztán keresni kezdtük azt az egyházmegyét, ami befogad minket, akik ott már így összegyűltünk, és ez a lelkipásztorkodó papi közösséghez, aminek Ferences a lelkiség alapvetően, ehhez az áldását adja. Na, ő volt Seregély érsekatya. És akkor így jöttünk az Egri egyházmegyébe.
3: Ez volt 1991-2 környékén?
4: Így van.
3: 93-ban szenteltek pappá.
4: Igen.
3: És az első szolgálati helyed Miskolc Diósgyőr.
4: Úgy van.
3: Ide kerültél káplánként, akkor nem véletlen, hogy itt kezdted meg a kápláni szolgálatodat.
4: Igen, érsekatya, Seregi érsekatya azt mondta, hogy ide a Vasgyári Egyházközségbe szán minket. De nyilván azonnal nem önállósított, hanem ugye a közösség első tagjai gyakorlatilag Diósgyőrbe voltak káplánok, és akkor utána jött el az a pillanat, amikor egyszer csak Róma után, meg már Rómából hazajöttem, akkor mondta azt, hogy akkor itt önállósít minket. Ez egy nagyon okos gondolat volt, mert itt nem sok mindent lehetett elrontani. Tehát esélyt adott nekünk, de az egyházközség itt az évtizedek során annyira leépült, hogy tulajdonképpen nem volt nagy kockázat részéről, de így is kockázatot vállalt velünk, hogy felvállalt mindegy ilyen kis fiatal lelkes közösséget, akikről nem lehet tudni, hogy milyen irányba fognak fejlődni, úgyhogy nagyon hálásak voltunk neki. Bár azt mondta, Seregi érsekatya azt mondta, a létjogosultságotokat bizonyítanotok kell. Világosan kimondta. 10 év múlva azt mondta, hogy bizonyítottátok.

Kedves hallgatóink, Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncesziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat

Tehát Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztető gépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: újabb 900 millió forintos önkormányzati támogatást kap a miskolci közösségi közlekedés, miután rendkívüli közgyűlést tartottak a városban. Tócántai József polgármester kiemelte, hogy a holdingrendszer hiteleiből finanszírozott működési hiány 2019 óta 3,8 milliárdról, mostanra 10 milliárd forintra duzzadt. A súlyosbodó pénzügyi helyzet ellenére a közlekedési vállalat belső racionalizálással, takarékoskodással és a párhuzamosságok megszüntetésével igyekszik stabilizálni a helyzetét. A pénzügyi mentőv mellett az utasok komoly menetrendi fejlesztésekre is számíthatnak a közeljövőben. Szeptember 1-től ugyanis új gyorsjáratokat vezettek be, valamint új éjszakai buszokat is indítottak a miskolciak számára. A városvezetés szerint azonban a belső átszervezések és a helyi támogatás mellett hosszú távon elengedhetetlen lesz a határozott állami szerepvállalás is a rendszer fenntartásához. Most Tócántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
1: Vannak támogatások, vannak tarifakompenzációk, járműbeszerzési programok és rendkívüli támogatások is. Ezeket el kell ismerni, és köszönjük is őket az előző kormánynak. Legutóbb ennek köszönhetően 12 új elektromos busszal lett több Miskolcon. Ezzel és a korábbi elektromos buszállományunkkal együtt Miskolcon működik jelenleg az ország legnagyobb vidéki elektromos buszflottája. De jelenleg nincs olyan több évre kiszámítható finanszírozási rendszer, amelyben az állam és a nagyvárosok előre tudják, ki milyen arányban finanszírozza egy regionális központ közösségi közlekedését. Mindeközben nagyon sokat drágult az üzemanyag, az energia, nőttek a bérek és a bérigények, drágult az élet. Ismét egy halmozódó probléma. Nem csak Miskolcon, hanem minden nagyvárosban. Mert ez a magyar nagyvárosi közösségi közlekedés finanszírozási problémája. Ugyanúgy gond Debrecenben, Szegeden vagy Pécsen. Ezért kezdeményeztünk tárgyalást a kormánnyal a megyéjogú városok nevében. Mert azt gondoljuk, új állami szerepvállalás kell, új felelősségi rendszer kell. Miskolc részéről pedig a rendszer újragondolása, újratervezése, újraszervezése. Ez a feladat most ránk vár erre a városvezetésre. És nekünk kell hozzá először rendet raknunk a saját oldalunkon. A Miskolc Holding ZRT igazgatósága szerdán döntött az MVK ZRT jogi és gazdasági alapítói felügyelet alá helyezéséről. Ezt a munkát Takács Gyula polgármesteri biztosként segíti. A döntéssel egyetértek. Ez azonban csak egy lépés a sok közül. A teljes rendszer átalakítására és új állami partnerségre van szükség. Nem azt mondjuk, hogy valaki más fizesse ki helyettünk a problémát, mi pedig folytatjuk ugyanúgy. Épp az ellenkezőjét mondjuk. Miskolc vállalja a saját felelősségét, és megteszi a dolgát. Vállaljuk az MVK működésének átalakítását. Vállaljuk az átláthatóbb gazdálkodást. De várjuk a partnerséget, a múltból felhalmozott pénzügyi probléma rendezését. A működés több évre kiszámítható társfinanszírozását. A járműpark megújításának folytatását, és azt, hogy a helyi, az elővárosi és az országos közlekedés végre ne három külön rendszerként működjön. A mindenkori kormánytól hosszú távú, kiszámítható partnerséget kérünk. Ezért írtam levelet ebben az ügyben korábban is az előző kormánynak és a mostaninak is, minisztereknek és országgyűlési képviselőknek egyaránt. Miskolc ugyanis regionális központ. Naponta emberek tízezrei érkeznek ide dolgozni, tanulni, ügyet intézni, orvoshoz, kórházba vagy szolgáltatásokat igénybe venni. És minden országos vagy megyei utazás első és utolsó kilométerei helyben történnek. Ezért a helyi közösségi közlekedés nem egyszerűen egy önkormányzati vállalat belügye. Ez egy regionális központ működő képességének kérdése. És nem azt szeretném, ha ebből most egy újabb politikai lövészárok születnek. Nem arra van szükség, hogy itt a közgyűlésben elkezdjük újra felosztani egymás között az elmúlt évek hibáit. A kérdés az, hogy ki hajlandó előrefelé felelősséget vállalni. Mi pont erre teszünk javaslatot. Számon kérhető megoldást akarunk, mert Miskolc végrehajtja a ráeső reformokat. A kormánytól pedig azt kérjük, hogy biztosítsa ehhez a kiszámítható állami partnerséget. A régi finanszírozási rendszer lezárásához pedig közösen kell megoldást találnunk, és ez hosszú folyamat lesz. Nem fogunk egyik napról a másikra mindent megoldani. De egy dolgot kijelenthetek, a munkát elkezdtük, nem fogjuk tovább eltolni magunk elől ezt a problémát. Addig is a miskolci buszok és villamosok biztonságban és kiszámíthatóan kell, hogy közlekedjenek, mert végső soron nem mérlegekről, nem hitelkeretekről és nem vállalati konstrukciókról beszélünk, hanem arról, hogy a miskolci emberek reggel odaérnek-e a munkahelyükre, hogy a gyerek odaér-e az iskolába, és hogy egy idős ember eljut-e orvoshoz. És arról, hogy ebben a városban lehet-e úgy élni, hogy akinek nincs autója, az is teljes jogú része maradjon a városnak. Ezért kell rendbe tennünk az MVK-t, és ezért fogjuk rendbe is tenni.

0: Kazincz Varcika 787.606.565 forint vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kap. Ezzel lezárulhat az a hónapok óta húzódó ügy, amely jelentős bizonytalanságot okozott a város költségvetésében. A döntést Szitka Péter polgármester jelentette be.
1: Most ebben az évben gyakorlatban egy közel 800 millió forintért harcoltunk, ahol az első, mondjuk úgy megmérettetés az az volt szintén, hogy a szakmával megértessük azt, hogy ennek az elvonásnak a jogosulatlanságát és számítási hibáját hogyan kell értelmezni. Ebben sikereket értünk el. Én nagyon örültem annak, hogy a minisztériumnál is a szakemberek megerősítették és visszaerősítették azt, hogy gyakorlatban ennek az elvonásnak a jogossága az nagyon-nagyon erősen kérdéses, és egy jogszabályi hiba miatt fordulhat ez elő. És gyakorlatban az elmúlt időszak még arról szólt, hogy ennek a kompenzációja és ennek a mondjuk úgy negligálása hogyan fog megvalósulni. Olyan feladatokra és olyan beruházásokra, fejlesztésekre tudunk fókuszálni, amelyek azt gondolom, hogy a város szempontjából nagyon fontosak. A városban élő közösségek, a városban élő emberek visszaerősítették azt, hogy mi az a cél, ami egyébként szemünk előtt lebegjen, amikor ezt a 800 millió forintot mi elköltjük.
0: A döntést az ellenzéki képviselők is üdvözölték. Kaló Attilát, a Fidesz képviselőjét hallják.
2: Én kifejezetten örülök annak, hogy ez a közel 800 millió forintos ügy pozitívan alakult Kazincz Varcika tekintetében, ugyanis ez azt jelenti, hogy olyan fejlesztési lehetőségek valósulhatnak meg, amely az itt élő embereknek az érdekeit szolgálja. Olyanok, mint például a távhővezetéknek a felújítása, vagy akár az önkormányzati lakásoknak a felújítása, ezen felül kórházi eszközbeszerzésre kerülhet sor, illetve a városüzemeltetésnek a gépparkja kerül fejlesztésre. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyekhez nyilván ez az összeg elengedhetetlen, és hát ezek olyan fejlesztések, amelyek az itt élők érdekeit szolgálja, a lakossági igényeket elégíti ki. És nekem képviselőként az a legfontosabb, hogy ezek a fejlesztések meg is valósuljanak, és kézzelfoghatóak legyenek.

0: skandináv mintára készült környezetvédelmi oktatócsomaggal tanulhatnak környezettudatosságot a miskolci óvodások. A Kuka Művek elnevezésű papírszínház programot a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény mind a 30 tagóvodája megkapja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jóvoltából. A Tóth Szamosi Anna által kidolgozott mesesorozatot Norvégiában már több mint 400, Dániában pedig 25 óvodában használják. A kezdeményezés célja, hogy a miskolci pilot program után az egész országban elterjedjen a módszer. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Igazgatója adott tájékoztatást.
1: Nálunk ez egy ilyen küldetésként jelenik meg a cég életében, hogy a jövőre gondolás, és hogy a leginkább a fiatal generációknak a szemléletformálása, edukációja, a felkészítése a jövőre, illetve a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos hulladékgazdálkodással foglalkozunk, hogy a hulladékok mindennapi kezelése az megfelelő legyen, tehát a szelektív hulladékgyűjtés megfelelően működjön, ne kerüljenek illegálisan eldobott hulladékok, tehát hogy tiszta információk legyenek a gyerekek fejében, de persze a gyerekek mellett nagyon sok felnőtt is áll hozzánk, de próbáljuk összekapcsolni őket, hogy a szülő akár a gyereket nevelje, vagy a gyerek a szülőt, hol éppen mire van szükség, és hát rengeteget teszünk meg ennek érdekében, rengeteg gyerek jön hozzánk, tényleg napi szinten fogadunk csoportokat, és hát próbáljuk a fiatalokat megszólítani az ő nyelvükön, és nagyon-nagyon sok élmény nyújtani nekik így a foglalkozásaikon keresztül. Volt egy mese történetünk, láttuk a edukációs tevékenységünk során, hogy hát különböző generációkhoz különböző módon kell szólni, és nagyon nagy igény volt az óvodák részéről. De az akkori foglalkoztató eszközén, mivel nem tudnak írni, olvasni, hát nem nagyon tudtuk őket megfogni, és azt gondoltuk, hogy a mese az egy kiváló eszköz lehet erre, és a mese világa ebben a korban ráadásul még nagyon-nagyon fontos is. És amire jó, akkor egy mesepedagógussal egy saját mesét, ami Mukiról, a Mirónak a kabala figurájáról szól, őt vonja be a rendrakásba, és ezt a mesét mi kivittük a hangos felolvasás napján az óvodákba, ahol a kollégáink, rakodók olvasták fel, kúgás autóval mentek ki az óvodákba, és ők olvasták fel ezt a mesét, és hát itt volt egy kapocs, ebből egy nagyon nagy média visszhang volt az országban, tényleg rengeteg emberhez eljutott, és eljutott Annához is, aki Norvégiában élve látta ezt a tevékenységünket, és megkeresett minket, hogy neki is van egy projektje, és hogy lehetne be egy nagyon-nagyon jó együttműködés Miskolcon. Csinálunk egy pilotprogramot, egy tesztet, nézzük meg, hogy ezt hogyan lehetne nagyobb léptékben itt végigvinni Magyarországon először. És hát nagyjából 6 hét alatt az első találkozástól eljutottunk oda, hogy itt van a kész csomag, és hát nagyon fontos volt, hogy meglegyen az 1 éves időszak, tehát hogy minden a ciklikusság miatt, hogy ezt végig tudjuk vinni, és ezért volt ez az őrült tempó, hogy az óda kezdése mindennel megyünk, és ma el tudjuk ezt a programot így indítani, és át tudjuk adni az ódáknak a szükséges kezdőmeséket, a papírszínházat, illetve a szükséges foglalkoztató feladatlapokat.
0: Tóth Szamosi Anna ötletgazda a mesesorozat környezetvédelmi célkitűzését ismertette.
2: Még Norvégiából is nagy örömmel követtem, figyelemmel, hogy mi zajlik a szülővárosomban, illetve még a gimnáziumot is itt jártam. Úgyhogy nagyon kedves számomra Miskolc, és végtelen örömmel töltött el, amikor rábukkantam a Mirehu tevékenységére a Facebook hírfolyamomban, és onnantól kezdve rajongója lettem annak a tevékenységnek, amit ők szemléletformálásként a különböző korosztályokkal végeznek. Nem csak az óvodás, hanem az iskolás korosztállyal is. Úgy láttam, hogy lenyűgöző és elképesztően részletes és összetett munkát végeznek. 2 fiam van, az egyik már 18 éves, és a másik 12 éves. Viszont amikor kisebbek voltak, akkor ők is elképesztő lelkesedéssel fogadták a kukásautót mind az utcánkban, mind a teljes óvoda csoport létszám ott lúgott az óvoda kerítésén, amikor bekanyarodott a kukásautó, és amikor meséket kértek tőlem, akkor nagyon nagy meglepetésemre nem a kukásautók voltak a szuperhősök a mesékben, és nem ők a bolygó legfőbb őrzőjeként bemutatott szereplők voltak, hanem egyáltalán nem is találtam olyan mesét. Természetesen az ember akkor kezébe veszi a megoldás kulcsát, és próbál hozzátenni a saját tudásával valamit, hogy ez a hiány betöltése kerüljön. 2015-ben jelent meg a Móra kiadónál 2 mesekönyvem, a Kuka Művek mesesorozat, első és második kötet két-két mesével, és ezt képezte az alapját annak az oktatási programnak, amit később a meséken alapuló oktatási környezetvédelmi mesesorozatként került kidolgozásra. A mesék kétféle formátumban léteznek, egyrészt egy hosszabb mesekönyvi verzióban, másrészt pedig egy rövidebb papírszínház formájában előadható meseként, tehát a fiatalabb óvodás korosztályt és a kicsit idősebbeket, a iskola előtt állókat is meg lehet szólítani, akik türelmesebbek és jobban bírják a mesehallgatás hosszabb idejét, azoknak a hosszabb verziót is felolvashatják az óvonők, a kisebbeket pedig egy különleges történetmesélési technikával, ez lefakerettel, papírszínház fakerettel, mint egy színházi élményként lehet megszólítani. Tehát minden mese két különböző formátumban, verzióban készült el. Összesen 20 mese készült el az óvodák számára. Minden óvodai hónapra két mese jut. Tehát úgy számoltunk, hogy 10 hónap egy óvodai év, és mindig az adott hónap témájának megfelelő meséket raktunk össze.

0: Már Sátoraljaújhelyváros honlapjáról is elérhető az a mindennapi tájékozódást segítő állampolgári kisokos, amely egy helyen gyűjti össze a város lakói számára fontos információkat, intézményi elérhetőségeket és hasznos tudnivalókat. A kiadvány céljáról, tartalmáról, valamint arról, hogy milyen segítséget nyújthat a sátoraljaújhelyieknek, Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
1: Azt láttuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben, amikor valami intéznivalója van az újhelyi polgárnak, a családnak, akkor az első pillanat, hogy megvakarja a fejét, és arra gondol, hogy akkor most merre induljak el. Ez teljesen széleskörű, ez a paletta jócskán ad lehetőséget nem csak a ügyes-bajos dolgok intézésére, hanem olyan ügyek rendezésére is, amellyel jártába, keltébe találkozik új helyben egy választópolgár. Megpróbáltuk, és a hivatal munkatársainak külön köszönet, minél szélesebbre venni a repertoárt, így a buszjáratok és a vasút járatai indulás-érkezés is benne szerepelnek, de az is, hogyha valakinek igazolványt kell megújítani, akkor azt hol tudja elérni. Na, legtöbb esetben telefonszám, sőt, konkrét hely is meg van jelölve, ahol ezeket intézni lehet. De olyan egyszerű ügyeket is meg lehet benne találni megoldás szempontjából, hogy csőtörés van, hogy folyik a víz, nem tudom elzárni a csapot, hogy valaki a tilosba parkol, hogy nem tudok kiállni a kapun, mert valaki elépakolt valamit, vagy illegális hulladéklerakás. Tehát még egyszer mondom, szinte csak belekapdosok, hogy mi az, ami, de arra törekszünk, hogy minden benne legyen, ami a hétköznapokban érint, vagy érinthet minket, újhelyi polgárokat tulajdonképpen. Az ügyintézéstől kezdve, hogy, ahogy mondtam is, adott problémáknak a kezelésére. Nem egyedi eset, mert korábban 25-26 évvel ezelőtt, akkor még füzet formájában papír volt, egy kis noteszerűség volt, és akkor szintén össze lettek gyűjtve ezek a elérhetőségek, meg hogy hova forduljak című kérdőjelre után lévő válasz is benne volt, és most azt gondoltuk, hogy ideje, de hát már természetesen nem papíron, hanem digitálisan lehet elérni, és én azt hiszem, hogy ez egy komoly hiánypótló munka. Például ezen a programon keresztül megnézi a busznak az indulását, megnézi a visszaérkezés szempontjából fontos járatot, és onnantól tudja, hogy buszmegálló van tőle 500 méterre, 200 méterre, 1 kilométerre, és tudja, hogy hol kell leszállni a város szélén a bevásárlóközpontoknál, és azt is tudja ennek a applikációnak az alapján, hogy mikor jön visszafelé buszjárat. Nagyon sok busz közlekedik keresztül a városban, városból, ugye a vasútállomás mellől indulnak, és a hegy közbe szerintem egy tucat járat biztos, hogy megy egy nap alatt, lehet, hogy keveset mondok, és ugyanannyi meg vissza is jön. Tehát az is lehetséges, hogy a megérkezés és a visszaérkezés között van egy órája, vagy talán még több is, hogy a bevásárlását elintézze, és aztán pedig felszáll a visszajáratra is, és hazamegy.

0: Idén is Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Árszakra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egriérsek lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jóváros önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. Az eseménysorozat idén is egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy a zene, az irodalom és a képzőművészet révén közelebb kerüljünk a szakrális értékekhez és közös kulturális örökségünkhöz. A részletekről dr. Várhelyi Krisztina, a Miskolci program főszervezője Farkas Erzsébet kollégánknak nyilatkozott.
1: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházi község, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon, tehát ez várható az Árszakra Fesztiváltól.
2: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, miszerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program, ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Árszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódnia az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályamű érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Árszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagy díját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örven, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez az idei Árszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: A Az Ars Sacra Fesztivál média partnereként rádiónk az eseményről folyamatosan be fog számolni.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múság között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita. Én Laska Janna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
2: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
3: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
2: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
3: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
2: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
3: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulat. Ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
2: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
3: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort. Ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
2: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
3: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
2: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
3: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
2: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncessziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztető gépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe, a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben